0: Uram Jézus Krisztus, meghaltál értem a kereszten, irgalmazd nekünk bűnösöknek, és most mondjuk el közösen, míg mádkozzuk az irgalmasság rózsa füzérét. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Mert az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Hiszek egy Istenbe, mindenható atyába, mennek és földnek teremtőjébe, és a Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pancíros Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették.
1: Alá szállt a poklokra, arra napon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus anya szent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
0: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Örök Atya, felajánlom neked, szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: jégalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: jégalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Örök Atya, felajánlom neked, szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Örök Atya, felajánlom neked, szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Örök Atya, felajánlom neked, szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
1: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
1: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
1: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézusom, bízom benned, Szent Faustina nővér, könyörögj érettünk. Az Atya, Fiú, Szent Lélek nevében. Amen.

Igen, Jézusunk, te bárányként mentél a vérpadra. Áldozatot hoztál mindannyiunkért, hogy nekünk életünk legyen, és az bőségben legyen. Bocsáss meg, ha megfeledkezünk erről az áldozatról. Bocsáss meg, Uram, hogyha nem vagyunk készségesek átvenni azt a mennyei ajándékot, amelyel életed árán meg tudtál ajándékozni, amelyel meghívtál mennyei királyságodba. Segíts bennünket, Urunk, hogy a királyságodban lakhassunk, és neked örököseid maradhassunk. Jöjj, Szentlélek, Úristen, jöjj és segíts bennünket, hogy hittel valljuk meg, megváltunk mennyei királyságát.

0: És köszönjük, Urunk, hogy hozzád emelhessük a mi szíveinket és a mi kezeinket. Hozzád az élő Istenhez, a világ teremtőjéhez, akit atyának szólítunk. Köszönjük, hogy atya jóságod megtapasztalható szent fiad áldozatán keresztül a lélek erejében. Légy áldott ezért most és mindörökké. Amen.
1: Amen.

0: Mondtam, a tegnap valaki telefonált, hogy jönne már a virasztása, mert nem tudom, már nem emlékszem, milyen problémái voltak, nem tudom, érkezette, meg el tudta jönni. Igen, parancsolj. Gyere, légy szíves közelebb, mi a gond? Parancsolj. Tündik előtt nem kellett érdelni. Igen. Mi is a problémád?
1: Hát nekem ilyen kezdődő cukorbetegségem van.
0: Igen?
1: És még szeretném, hogy a fiam, aki a Jóistentől elfordult, szeretném, hogyha visszatalálna hozzá.
0: Igen?
1: És a családomért szeretnék még, lányomért, meg a férjemért, aki mindketten a nagy világban vannak.
0: Tehát külföldön dolgozik a férjed? Igen, és a lányod?
1: Ő is.
0: Ő is külföldre került. Itt a családban nincsen veszekedés.
1: Nincs.
0: Jó. Gondolom, hogy sok ember számára ismerős az a démoni cselvetés, amikor a gonosz az aggodalmasságon keresztül kat meg különböző betegségekre. És az egyik ilyen a modern betegség, a cukorbetegség is. Az a gond, hogy mindaddig, amíg az aggodalmasságot fontosnak tartod, vagy beengeded, ha nem tartod fontosnak, de beengeded, addig ez munkálkodik, nem csak benned, mindenkiben, és ez gátolja a betegség gyógyulását. Elmondtad, hogy férjed és lányod külföldön élnek, a fiat pedig len nem nagyon koptassa a templom hajtaját, küszöbét. Igen. Vannak kellemetlen dolgok az ember életében, a megélhetésért, meg egyebekért. Viszont ha valóban úgy hiszel Istenben?
1: Igen.
0: Nem rossz. Ha valóban igaz, hogy hiszünk Istenben, akkor azokat a megpróbáltatásokat, amelyek így jönnek be az életünkbe, mi testvérünk életében is, hitben kell kezelni. Ha nem hitben viszonyulunk hozzá, akkor eznek kellemetlen következményei lehetnek, mint cukorbeteg, epekő, szív problémák, vérkeringési zavar, meg egy sereg egyéb. Ha eddig nem tudtad, én elmondom, hogy de sejtheted, hogy azokért a szeretteinkért, akik messze vannak, akár gyermekeink, vagy bárki, házastársaink munkába, nem vagyunk képesek ügyelni rájuk, még akkor is, hogyha mellettünk vannak. Akkor is kérdéses, hogy gondját tud-e viselni, vagy tudsz ügyelni rá. Ezért mindig a hívő emberként Istenre kell bízni, aki jelen van, bárhol vannak, és bármi történik velük. Ezt ugye elismered?
1: Így.
0: Mikor akarod gyakorlatba ültetni?
1: Hát próbálkozok.
0: Próbálkozol?
1: Már mindig kérem, hogy legyen velük, és ő vezenje az úton őket.
0: Igen, itt már egy kicsit olyan problémás, hát mondtad, hogy hiszel Istenbe, és mondtad, hogy kéred, hogy legyen velük. Én nem hiszem, hogy Isten elhagyta volna őket.
1: Az biztos. Biztos, hogy nem, csak van. Így jő ösztönösen, hogy mindig kérem, hogy ne hagyja el őket.
0: Van-e még valaki hasonló helyzetben, akinek nem tudom én, távol vannak szerettei, vagy ehhez hasonló, és hogy érzi, hogy aggódik értük, mert jó, meg foglak kérni, hogy imádkozzatok velünk, és kérem a hallgatókat is. Istenem, köszönöm, hogy szeretsz engem.
1: Köszönöm, hogy szeretsz engem.
0: Köszönöm, hogy szereted családtagjaimat.
1: Köszönöm, hogy szereted családtagjaimat.
0: Uram, bocsáss meg gyöngeségemet.
1: Uram, bocsáss meg gyöngeségemet.
0: Ha beengedtem az aggodalmasságot.
1: Ha beengedtem az aggodalmasságot.
0: És ezáltal próbáltam.
1: És ezáltal próbáltam.
0: Segíteni rajtuk.
1: Segíteni rajtuk.
0: Tévedtem, Uram.
1: Tévedtem, Uram.
0: Én csak egy teremtmény vagyok.
1: Én csak egy teremtmény.
0: De jöjj segítségemre.
1: Jöjj segítségemre.
0: Hogy benned higgyek, Uram.
1: Hogy benned higgyek, Uram.
0: Hisz te jelen vagy.
1: Hisz te jelen vagy.
0: A világ mindenségben.
1: A világ mindenségben.
0: Ott is, ahol vannak szeretteim.
1: Ott is, ahol vannak szeretteim.
0: És beléd vetett hittel.
1: És beléd vetett hittel.
0: Megtagadok minden hiába való aggodalmat.
1: Megtagadod minden hiába való aggodalmat.
0: És helyébe.
1: És helyébe.
0: Háladást tölti be az én szívemet.
1: Háladást tölti be az én szívemet.
0: Köszönöm, Uram.
1: Köszönöm, Uram.
0: Hogy minden nap hálát adhatok.
1: Hogy minden nap hálát adhatok.
0: Hogy gondját viseled szeretteimnek.
1: Hogy gondját viseled szeretteimnek.
0: És ezt örömmel teszem meg.
1: És ezt örömmel teszem meg.
0: Hogy mennyei áldásod.
1: Hogy mennyei áldásod.
0: Hitem által.
1: Hitem által.
0: Kísérje őket.
1: Kísérje.
0: A te békédben való életre.
1: A te békédben való életre.
0: Köszönöm ezt a lehetőséget.
1: Köszönöm ezt a lehetőséget.
0: Mert benned van az én hitem.
1: Mert benned van az én hitem.
0: Áldott légy ezért.
1: Áldott légy ezért.
0: Saját magam.
1: Saját magam.
0: És szeretteim életébe.
1: És szeretteim életébe.
0: Most és mindörökké, amen.
1: Most és mindörökké, amen.
0: Jézus szent nevére mindaz, amit az aggodalmasságon keresztül sötét erők megkedtek bennetek. Ő benne és általa. Aki meghalt, értünk. Megtörjük ezen erők fogságát. Bármit alakítottak ki. Vérkeringési zavart, cukorbetegséget, gyomorbajt, epe vagy máj bántalmat. Jézus szent nevére engedelmeskedjetek betegségnek, lelkei. Jézus Krisztusban megvan törve a ti hatalmatok. Távozzatok és ne engedjétek, ne térjetek többé vissza.

0: jóságot beköltözzön életükbe. Jöjj, Szent Lelkű Isten, jöjj, mennyei béke, jöjj, és áradj ki jelenés távol lévőkre egyaránt. Oldozz fel, és tedd szabadá, Uram, a benned való életre, egy örömtelire, szeretteik egyetemben a Szent Háromság, az Atya, a Fiú és a Szentek nevében. Amen. Köszönjük szépen. Mit tapasztaltál?
1: Mint egy nagy kő esett volna le.
0: Jó, ha én meg szeretnék köszönni, Istennek egy pár szóba tedd meg.
1: Hála szívvel köszönöm, hogy elsősorban, hogy eljöhettem, mert már nagyon rég szerettem volna, de most sikerült. És köszönöm a mintől letettem volna egy nagy terhet a vállamról és a szívemről. Köszönöm, Jézusom.
0: Mi pedig köszönjük, hogy elhoztad, hát aztán ügyelünk el.
1: Tudjak jönni.
0: Isten áldjon, köszönjük szépen. Levente, téged foglak megkérni, csak úgy fogom csinálni, hogy lévén azért, hogy nők meglepődtek. Hallgatók nem látták, gondolom. A testvérünk a szvetterét levette, mert meleg jelett. Igen. És utána a pólót egy kicsit megmozgatta magán, és azt gondolták, hogy azt is le fogja vetni. De nem. Levent a testvérünkbe. Te mit kommentálsz? Elég komoly betegsége van ez. Születésedtől van Levente?
2: Na, az 14-as koromtól kezdődött. Akkor fedezték fel, 14-as koromban kezdtem rosszul lenni.
0: 14 éves korodban?
2: Igen.
0: Ilyen rosszul léteid lettek?
2: Anyhéig, és aztán lettek durvábbak. Két évig epilepsziával kezeltek. Egy nap lett 23 darab, akkor rejtettek a gépre, és abba hába vittek műteni vasarára.
0: 23 rosszul léted volt egy nap?
2: Igen, kámé. Ma nem tudtam menni egyenesen, egyáltalán egyedül.
0: És kiderült, hogy a agyvérkeringéssel, vagy a netkeringéssel milyen is van baj?
2: Nekem agygörcsöim vannak, és én tettettek be a fejembe.
0: Igen, mert
2: sokat
0: valahol...
2: agyvizel, azt mondta.
0: Igen. Van-e még valaki, akinek fejvérkeringési problémái vannak, vagy éppenséggel szédül, vagy ez hasonló. Meg ki foglak kérni, álljatok fel.
3: Magas érdemes.
0: Álljál fel. Kérnék két szolgálót a testvérekhez.

Atyánk, Istenünk, Szent Fiad nevében a Te szent színedre mindnéket az élő Istennek. Elsősorban irgalmasságodat kérjük, Urunk. Bocsáss meg, hogyha nem a Te igazságodban szolgáltunk. Bocsáss meg, Uram, ha beengedtünk idegen erőket az életünkbe, amelyek megköteztek, vagy befolyásoltak. És ez

által, akár vérnyomás, ingadozás, szédülés, kábultság, vagy olykor gondolati zavar alakult ki, vagy éppenséggel fejvékeringés, vagy netkeringési zavarok alakultak ki. De mert Teremtő Istenünk vagy, aki egy világot alkottál, a te színed elé hozzuk testvéreinket. Kérve kérünk, Uram, irgalmasságos szerint mennyei kegyelmed járját és törje meg minden sötét erő befolyását. Bármi által alakult ki, Krisztusban törjön meg teljesen, teljesen a sötétség fogsága. Jöjj, mennyi áldás! Jöjj és járd át gyermekeidet! Teljesen járd át, Uram, közös kérésünkre, hogy a mi sérelmet szenvedett, az hitünk szerint Krisztus szent sebeiben gyógyulást nyerjen, és megtisztulást. Ezért minden tisztátalanság tűnjön el, és ennek fogsága, mindaz, ami ijegységből, félelemből, szorongásból, vagy balesetből kialakult, az ő benne is általa, aki alászállt a mennyből és meghalt értünk, nyerjen gyógyulást, teljes gyógyulást. Jöjj, Szentlélek, Úristen! Jöjj, mennyei teremtő erő! Jöjj és formáld át! Teljesen formáld át testvéreinket, hogy ne ezen gyöngeségek jellemezzék, hanem te békéd és kegyelmed. Jöjj, teremtő lélek! Jöjj, nyilvánulj meg, Uram! Teljesen nyilvánulj meg! És színed elé hozunk, Uram, minden fejsérülést, hogy helyreállítsd ezek következményeit. Van valaki a hallgatóságból, aki felsérülése miatt látási zavarokkal küzd. Ó, tisztítsd meg, Urunk! Tisztítsd meg ezen testvéreinket, hogy szent véredben tisztává legyenek, hogy semmilyen boszorkányerő, kuruzslás, varázslás, vagy bármi ne befolyásolhassa. Jézus nevére törjen meg minden kötelék és kötözöttség. Teljesen törjen meg. És távozzon mindaz, ami kötve tart benneteket. Szálljon ki az életetekből, és ne térjen vissza. Jézus szent nevére engedelmeskedjetek sötétségnek, lelkei. Hátráljatok, és senki jelenlévőnek, se hozzátartozójának, se hallgatónak ne ártsatok. Téged pedig, Urunk, kérünk, tisztíts ki. Teljesen tisztítsd meg mindattól, ami beszennyezte, vagy megkötözte idegrendszerüket, központit, a kisagyat, nyúltagyat, gerincfelőt. Jöjj, Szentlélek, Úristen! Jöjj és járd át, Uram! Teljesen, Uram! Te teljesség Istene vagy. Mi nem enyhülést kértünk, és nem is valami javulást, hanem teljes újjászületést,
testben, lélekben és szellemben. Jöjj, teremtő lélek! Jöjj! Jöjj, és nyilvánulj meg, Uram! Mélyen, teljesen! Teljesen törzs be gyermekeidet! És minden gyulladáskeltő erőt törjön meg! És hagyjon el benneteket! És ott, ahol idegen erő által kötöttetek meg, az Krisztusban az ő szent nevére hajtson térdet, és távozzon. Parancsolom az ő hatalmas nevére, melyre meg van írva, meghajlik minden térd. Hajtsatok térdet, és tűnjetek el teljesen és végérvényesen. Téged pedig, Atyán, kérünk, hogy ennek helyét te töltsd be szent jelenléteddel a normális szervi működésre és lélekben való újjászületésre, közös kérésünkre az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Köszönöm szépen a szolgálatokat!

0: Na, mennyire vagy? Tudsz-e beszélni?
1: Most már igen, jobb.
0: Most már igen?
1: Igen. Uh-huh. Lábim azok nem bírnak meg, a biztos.
0: Lábaid nem bírnak meg?
1: Szóval.
0: Hát mondtad, hogy a fejeddel van baj.
1: Most már a lábammal is.
0: Nem ment a lábadba? Igen, mozgassak meg.
1: Az egész testem még imádkoztak, bizsgörgött a lábam úgy, igen, hogy...
0: Vagy lehet, hogy a lábadban volt a baj, csak a fejed érezte?
1: Nem.
0: Jó. Ha majd megszeretnék a Szent Istennek egy pár szobat, tedd meg. Hogy?
1: Felkelő hajok.
0: Nem muszáj, meg egyelőre.
1: Drága mennyi atya, köszönöm, hogy itt lehetek. Köszönöm, hogy itt tölthettem azt az éjszakát, Uram. Köszönöm mindenki egy álmadért. Köszönöm a gyógyítók egy álmadért, Uram. Köszönöm mindent, amit megadtál és megadsz azután. Hallj dicsőségnek egy szent nevadnak, most és mindörökké, amen.
0: Amen. Nem tudom, hogyha jól látom, de itt szoktál közben érezni ilyen nyomást?
1: Ritka.
0: Ritkán?
1: Igen.
0: Viszont most érzel egy ilyen szabadságot, olyan, hogyha tudsz anyád csak úgy mélyed, hogy... Úgy van?
1: Igen.
0: Na, én nagyon örvendek neked.
1: De az anyisztástim meg könnyebb, hogy sokkal.
0: Igen. Igen, csak valami ott volt elzárva. Jó? Nézd meg, most megbírja a lábad.
1: Most
0: már? Pont jó. Kitűnő lábaid vannak. Jó, köszönjük szépen. Kérdezz meg a többieket is, hogy nehogy.
2: Én könnyebbnek érzem magam.
0: Könnyebbnek érzed magad? Jó? Ki volt még?
3: Én kicsit imbolyogtam, és ennyi, nem éreztem.
0: Mi volt a panaszod?
3: Hát, a hitetlenségnél, amikor. Tehát most nem most, bocsánat. Most nem.
0: Nem most voltál. Nem, akik most voltak felállva.
4: Hát én szédültem tegnap egész nap, így amikor elhajoltam, sírtelen felálltam, akkor úgy alig tudtam megállni. Most fáztam mostani, most a fűtés bekapcsolt, úgy. Még nem társ a gyógyulásom, de úgy érzem, hogy az lesz.
0: Miből mondod, hogy nem teljes?
4: Még a hasonlóban egy kicsit olyan feszültség van.
0: Szoktál béketlenkedni?
4: Inkább aggódni. Néha.
0: Aggódni?
4: Hát, lehet, hogy béketlenséges van, az is van, az is egy kicsi.
0: Azt látom, hogy szoktál béketlenkedni. Úgy könnyen felidegesedsz?
4: Igen, ez egy probléma.
0: Így van. Az a helyzet, hogy jó lenne azt, hogy az oltári szentség előtt úgy megtagadni ezeket, mert ez egy ördögi cselvetés, hogy tartson fogságba.
4: Jó.
0: És azon, hogy kicsit beköltözess annak a tünetit érzed.
4: Jó, köszönöm.
0: De ezt te kell kitagadd. Pontsd fel a szerződést vele, vagy rúg ki.
4: Jó.
0: És akkor az megszűnik.
4: Isten fizesse.
0: Jó, ha itt meg szeretnék köszönni Istennek.
4: Drága Jézusom, köszönöm, hogy itt lehetek, köszönöm, hogy megadod a teljes szabadságot, és én megtagadok minden olyan hirtelen haragot, mindent, ami nem tőled való, és kérlek, hogy törzs be szent lelkeddel. Amen.
0: Amen. Kitűnő. Jó. Ki volt még?
5: Nekem olyan másfél hete erős nyomás van a fejemben, úgy érzem, hogy mindjárt agyvérzést kapok, és gyorsan kezd verni a szívem, de most úgy érzem, hogy helyreállt minden, úgy ráment a szívemre is, most volt egy fejfájásom, és szédülök is közben, úgy azóta.
0: Mi, az ilyennel nem volt alaposan, mert ez veszélyes?
5: És, kicsike a vérnyomásom. Csak úgy mégis ezt éreztem. Most úgy érzem, hogy helyreállt minden. Szívem is kezdett volt nyomni, de az is most már nem nyom.
0: Amíg imádkoztunk, a szívednél olyan nyomást éreztél?
5: Igen, ugyan volt, mint element volna a fejemből a szívemre.
0: Van valami, ami úgy aggaszt komolyan?
5: Hát a kolléganőmmel van valami, de mindig megbocsájtok, mindig megtagadom, és imával helyrejön. Tehát amikor...
0: Nem gyűlt össze egy kicsit?
5: Amikor látom, akkor újra elkezdődik gyakorlatom ellenére. De úgy nem akarom, és mindig bocsánatot kérek Isten.
0: Igen, sok keresztény ember nem akarja, hogy békétlenség legyen benne, meg nyugtalanság, vagy neheztelés. Viszont ha úgy beengedtük egyszer őszintén egy alkalommal, akkor ezek ott meghelyezkednek, támaszpontot csinálnak. És mindaddig, amíg ezt úgy komolyan szívünk mélyéből nem bánjuk meg, az nekik úgy marad. Amikor úgy hittel megbántam és elszakadtam tőle, akkor utána már nem tudnak zaklatni, akkor is jöhetnek ilyen magatartások, viszont nem befolyásolnak. Itt tök vettem, ez volna ez a...
5: Pedig megtettem.
0: Igen?
5: Még bocsánatot is kértem tőle, mondtam, hogy nem látom, hogy hol vétettem neked, de bocsánatot kérek, hogyha megbántottalak. És mégis imában ezt elmúlítani.
0: Az úgy el, de akkor, amikor beengedted a neheztelést, kezdetben, mikor ott, mint tudom, hogy milyen, na ott történt valami, ami megpecsételt.
5: Azt mondta, hogy annyira utál engem, hogy nem tudja megmagyarázni.
0: Uh-huh. És tudtál újongani.
5: Igen. Hát nem haragudtam úgy akkor sem, de aztán mindenkiről pletykált, csak utána azt mondta mindenkinek, hogy én mondtam azokat, tehát én pletykáltam. Tehát amit ő mondott, azt mondta, hogy én csináltam.
0: Rád fogta?
5: Igen.
0: Uh-huh. Jézusnak azt mondták, hogy Isten káromló.
5: Igen.
0: És nem sértődött meg.
5: Igen. Én sem haragszok, nem is akarok.
0: Most nem. De volt. Atyánk Istenünk, áldunk és magasztunk testvérünk törekvését és kitartásáért. Kérve kérünk őt és mindazokat, akik megsértődtek bárkinek a magatartásáért. Kent fel, Uram, a mély bűnbánattal, és adj erőt, hogy szívük mélyből megbánják és megtagadják ez az ellenszenves megnyilvánulást. Ti pedig minden sötétségnek lelkekig megpróbáljátok Isten gyermekeit fogságba tartani, engedelmeskedjetek és tűnjetek el. Hagyjátok szabadon Isten gyermekeit teljesen és végérvényesen. Tűnés, minden neheztelő gondolat hagyjon el benneteket. És helyben Isten békés a hálázást töltsön be a Krisztusban elnyert szabadság teljességére. Az Atya, a Fiú és a Szentek nevében. Amen. Mit tapasztaltál?
5: Úgy megkönnyebbültem kicsit.
0: Egy kicsit sokkal. Egy teljesen meg kell a könnyebbi.
5: Egy idegesség akar feltörni.
0: Hogy?
5: Egy olyan idegesség akar feltörni.
0: Az nem idegesség akar feltörni, hanem azok az erők, amelyeket megszólítottunk, amelyekre ráparancsoltunk, azok most verdődnek biztos, mert egyben nem akartak elmenni, de gondolom, hogy olyan 10 perc alatt elhagynak. Ugyan menjenek, feküdjenek le.
5: Később.
0: Isten jó rendben. Hogyha meg, Istennek, mert ő csináltam, én csak kértük. Egy pár szóval megköszönnéd, neki meghallgatnánk.
5: Hálát adok neked, Istenem, mindazért, amit értem tettél. Köszönöm, hogy meggyógyítottál, és... hogy szabadá tettél engem, áldalak, imádlak, és magasztalak ezért. Amen.
0: Mert szabad vagyok.
5: Mert szabad
0: minden vagyok. Neheztelő gondolattól.
5: Minden neheztelő gondolattól.
0: És mostantól újong az én szívem.
5: És mostantól újong az én szívem.
0: Mikor hozzád hasonló leszek.
5: Hozzád hasonló leszek.
0: Mert megvádolnak.
5: Mert megvádolnak.
0: Ezért örömtelt el engem.
5: Ezért örömtelt el engem.
0: Amen.
5: Amen.
0: No, ez a normális.
5: Ez már jobb volt.
0: Tessék?
5: Ez már jobb volt.
0: Ugye? Jó, köszönjük. Ki volt még?
6: Nekem a belső fül, problémám volt, azért szédültem.
0: Igen?
6: Az ima alatt háromszor éreztem, hogy olyan nagyot kell sóhajtsak. Égett, most is ég belőle egy picit a fülem, és ilyen hideg járkal közbe felle bennem.
0: Jó, azt úgy megvárjuk, hogy fejeződjön be, mert ez biztos egy folyamat. És akkor csak ne felejtsük el, hogy jelezzé vissza egy olyan 4 óra 20 perc múlva, hogy hát nem, hogy vagy jó?
6: Rendben.
0: Jó? Tovább kívánni. Igen?
7: Én most nagyon jól vagyok, de elismerem, hogy lobbanékon természetű vagyok és sértődékeny. Uh-huh. Én most dicsőítem és áldom és magasztalom a jóságos Isten, aki ennyire szeret engemet, hogy ennyi időn keresztül megtartott. Köszönet, hála minden jó szerető jóságáért, és hogy meggyógyított.
0: Amen.
7: Amen.
0: Lobbanékonyság és ezek a magatartások, ezek nem jellemzői a keresztény embernek. Ezek ilyen apró, sötét erőcskék, amelyek próbálják a békétlenséget és a nyugtalanságot, meg az ember nyugalmát, békét, örömét elvenni. Ezek úgy lehet csak szabadulni, hogyha az ember felismeri őket. Mert nagyon érdekes, hogy az ördög elfogadtassa az emberre, hogy olyan az a természeted. Örökölt, tehát olyanok a géneid, mint tudom én, tehát valamivel úgy megnyugtat, hogy marad csak úgy, mert neked az jól áll.
7: Szoktam mondani, hogy Jézusom, jöjj segítségére, mert én ezeket nem akarom.
0: Az nem rossz.
7: Takarodjatok.
0: Nem rossz.
7: Nem mindig sikerült
0: csak egy pillanat.
7: Idejébe.
0: De azt úgy kell kezelni, hogy ha felismertem, hogy ez megvan bennem, akkor egy kicsit nézzem meg, hogy mind keresztül engedtem be. És ha megtaláltam, akkor a felett tartsak bűnbánatot, és tagadjam meg, és akkor utána van szabadsága. Ezek így jók, mert így de ez van átmeneti, csak úgy nyújtása. De ahhoz, hogy az ember alapjában meg szabaddá váljon, azt olyan formában kéne csinálni. Jó?
8: Egészen jól felszabadultam, úgy érzem.
0: Igen, mi volt a gond?
8: Szédülök. Régebb is volt olyan, hogy évekkel ezelőtt kétszer voltam a sürgősségen szédüléssel.
0: Ha mit ittál?
8: Sajnos akkor semmit. És nem tudták megmondani, mitől. És a tegnap egész nap szédültem.
0: Júj!
8: És akkor ma is folytatódott.
0: Uh-huh. De és elmerti jönni virasztásra szédülte?
8: Hát hova menjek? Nem az
0: merre mehetnénk, mert örök életed, hogy így nálad vannak.
8: Igen. És olyan emlékképek villantak be a metafizikás időszakból, amikor a beavatásaim voltak, és lehet, hogy attól nem
0: megtörténhetik, jól beavattak.
8: Meg rendesen.
0: Igen, ezekkel a beavatásokkal be szoktak avatkozni az ember idegrendszerébe.
8: De most jól érzem magam. Köszönöm.
0: Jó. Egy pár szóba köszönöm még.
8: Drága Jézusom, hálát adok neked minden szabadulásomért és minden gyógyulásomért. És hálát adok, hogy a jó útra vezéreltél. Igaz, hogy későn, de annál nagyobb hálából gondolok.
0: De jobb később, mint soha.
8: Sose késő Istennél. Ezt én mondhatom. Az életemmel tanúsíthatom.
0: Ja. Köszönjük szépen. Jó? Volt-e még valaki? De mindenki jól van.
9: Én a betegségemtől szédülök, amíg a betegség van, fél deci. Ezt tartod.
0: Még egyszer, mert nem értettem valamit.
9: Én a betegségemtől szédülök. Amíg van betegség, addig van fél deci. Hát azt hiszik, részeg vagyok.
0: Kicsit késő van, de próbálom felfogni. T- Tehát józanul is szédülsz, ugye?
9: Én nem kell ígyak, annélkül szédülök. Nem nagyon szoktam inni, úgyhogy, de én józanon tudok szédülni, úgyhogy.
0: Annak idején volt egy szomszédunk, szegény ilyen alkoholfüggő volt. Egyszerre jön be, és kapunál kiállt apukámnak, hogy Józsi, felfogadtam, többet nem iszok. Ezután kanállal leszem. De most nem szűnt meg, amíg imádkoztunk?
9: Hát most, hogy leültem, akkor megszűnt. De nem szédülök, le vagyok ülve. Csak a menés közben imbolygok kicsit.
0: Menésed ingatag. Atyán, Istenünk, hozzád kiáltunk testvérünkért. Valójában látod az ő sérelmét és gyötrelmét, Uram. De mert a világ teremtője vagy, Jézus nevében, kinek nevével tettük kezünket, áld meg gyermekednek egész nyakszirtjét, áld meg a nyúlt agyat, kis agyat és a gerincvelőt, de áld meg, Uram, a középfület, és oldasz fel minden sérüléstől és következményétől, hogy egyenesen és igazságban tudjon járni, a te utódon tudjon követni. Kísérd áldásoddal a beteljesedés és az Atya, a Fiú és a Szentek nevében. Amen. Tapasztaltál?
9: Hát így kivilágosodott minden előttem, hogy nem még a látásom és tiszta így, hogy nem ugye, néha kettőt látok egy helyet, de most tiszta. Aztán, hogy mikor felkelek, kimegyek, akkor aztán nem tudom, hogy...
0: Visszatalálsz-e?
9: Visszatalálok-e, de én valakinek felássak. Mert itt is közben megnéznek, hogy ez biztos becsicsent, hogy de én már megszoktam, úgyhogy.
0: Nem jártál úgy, mint az a rendőr, amelyik meg volt állva az uton, és jött egy itas ember, mondta, hogy ne tessék haragudni, kettőjük között kimehetnék-e? Rendőr úgy ránéz, igen, de csak egyenként.
9: Na,
0: akkor egyet sétál, légy szíves, nézzük meg, hogy... Úgy láttam, volt némi kilengés.
9: Volt, az egyensúlyért nem tudtad is.
0: Igen, volt ilyen nyakszirti sérülésed?
9: Hát én azt nem tudom, nekem ugye a szklerózistól van az.
0: Te szklerózis multiplexes vagy?
9: Igen.
0: Mióta?
9: Hát több mint 14 éve.
0: És mitől kaptad?
9: Azt nem tudják még senki megmondani.
0: Volt valamilyen ilyen kellemetlenségben, ijegységben, vagy valamiben részed?
9: Soha.
0: Valami ki kellett váltsa. Tehát előttem, mielőtt lebetegedtél volna?
9: Nem emlékszem.
0: Nem volt családi konfliktus?
9: Olyan nem.
0: Milyen volt?
9: Hát, ilyen egyszer megszokott hétköznapi.
0: Normális.
9: Úgyhogy édesapám nem ívott, nem veszekedtek édesanyámmal, úgyhogy nem volt ilyesmi. Na. Mind a gyermek kerektünk, verekedtünk, de...
0: Másképp rendesen éltetek. Nem volt semmilyen megrázkodtatás, nem ért, nem...
9: Nem emlékszem
0: arra. Nem emlékszem arra. Hogy?
10: Vírusos fertőzés is kivallás.
0: Igen.
9: Nem volt vírusos fertőzés.
0: Nem volt.
9: Maroson nép kérdezték, hogy kullon csipette meg. Mondom, még méhecska se.
0: Nem mindenki tudja. Látom olyat, akit elég mélyen megcsipett és hordozta, és nem tudott róla.
9: A tavaly tudom, hogy a szakadékok siptek még. Rengeteg sok szakadék.
0: És attól nem jöttél helyre?
9: Nem. Pedig a családorvos is azt mondta, ez a betegségre jó az ilyen csipése.
0: Így van.
9: De nem jöttem helyre.
0: Van-e még valaki szklerózisos beteg? Nincs. Atyán Kisten, Szent Fiad nevében hozzád kiáltunk testvérünkért, Uram. Kérve kérünk, érítsd meg az idegrendszerét, hogy bármi történt vele, ami rendellenességet váltott ki idegrendszerének működésében, az benned az élet szerzőjében feloldódjon. Jöjj mennyei béke, jöjj törzs be és járd át, Uram, egész fejvérkeringését, központ idegrendszerét, kisagyat, nyúltagyat, gerincvelőt, egész le a talpáig, törzs be és oldozd fel a bénaság szellemének kötelékéből. Teljesen tedd szabadá szent hatalmasságod által. Látod, Uram, hogy vágyik a te közelségedre az ő szíve. E vágyon keresztül oldozd fel, és tedd szabadá dicsőséged győzelmére az Atya, Fiú, Szentek nevében. Amen. Amen. Mit éreztél?
9: Hát úgy valami balágség, és úgy mintha gerincében ott valami, hogy azok a mieli hüvelyek mozognának, hogy ahol meg van sérülve, az összefort volna, nem tudom.
0: Jó, ahogy meg szeretnék köszönni Istennek, tedd meg egy pár szóba.
9: Köszönöm Istenem, hogy itt vagyok. Köszönöm, hogy szeretsz engem. Azt is megköszönöm neked, Uram, hogy ezt a betegséget kaptam, mert általa megismertelek téged. Hála és dicsőség neked, Uram. Hála és dicsőség, hogy levetted a betegséget rólam, s gyógyulásba részesültem. Hála és dicsőség most is mindenki, amen.
0: Amen. Köszönöm. Menjünk vissza, de mesélsz is.
6: Hát így mindent érzek. Hol elmelegedek, hol a hideg rasz, hol a kicsi hanyinger.
0: Tehát még nem lett vége a folyamatnak?
6: Nem.
0: Jó. Jó, akkor hagyjad.

0: Mondottad, hogy voltál most orvosi kivizsgáláson.
1: Igen.
0: És azt mondották, hogy nagy a...
1: szemnyomás, igen.
0: Igen. És úgy mondtad, hogy ez talán gyerekkorod óta van?
1: Igen, azt mondták, hogy lehet, hogy avval születtem. Uh-huh.
0: Vannak-e még valakik, akik szemproblémások?
2: Most van egy akkor.
3: Egyik szeme.
1: -12.
3: A másik -12.
0: Jó. Kérnék szolgálókat ide

0: Jó, most a szemben nem látsz. Mi történt?
1: Nem.
0: Tessék? Hogy akkor abból nem lesz semmi. Tehát akit bíztatni kell, annak úgy sem fog használni. Aki nem tudja vállalni, annak annyi. Felállhatod, nem nyugodtan, de nem látszom. Nem hiszem, változás álljon be. Ott ketten vannak, az egyik ide kéne jöjjön. Hogy jön Jóska. Tehát még egyszer megismétlem, azt a beteget, akit biztatni kell, azon nem igen fog az itt az áldás, mert azt mondja, hogy legyen hited szerint, és hogyha neked nem jön, csak az szomszéd mondja, hogy nem egy nájfél teljes, akkor abból nem igen lesz eredmény. Petyen, Kisten, Szent Fiad nevében hozzád kiáltunk, Uram. Te egy csodálatos világot alkottál, és teremtményed hasonlatosságodra az ember lett. Látod, Uram, hogy ezt a világot megpróbálják eltakarni tőlünk. Ezért különböző betegségek támadták meg a látószerveket, akár a látó ideget, vagy a látó ideg központot. Kérve kérünk, mennyei áldásod szálljon ezekre a szervekre. Áld meg, Uram, a vérellátását a látóideg központnak, a látóidegeknek, a szemgolyóknak. Áld meg, Uram, hogyha nem éppen elégséges a vérellátás, akkor kiteljesedjen. De hogyha a sérülés miatt túlnyomás van, az benned feloldódjon és megszűnjön. És kérünk, áld meg minden alkotó elemét a látószerveknek, hogy helyreálljon minden rendellenessége. Akár lerakodások vagy sérülések okoztak zűrzavart, Krisztusban, az élő Isten fiában nyerjenek gyógyulást közös kérésünkre. Jöjj, Szentlélek, Úristen! Jöjj és járd át beteg testvéreinket! Járd át és törd meg a vakság lelkének fogságát! Teljesen törd meg. Teljesen. Jöjj, teremtő lélek. Jöjj, dicsőj meg, Uram. Még mélyebben, teljesebben, hatalomban és erőben. A teljes gyógyulás, a felépülésre, Uram. Jöjj, Szentlélek, Úristen. Jöjj. Jöjj és járd át gyermekeidet. Áld meg, Atyánk Istenünk, hogy hitük szerint gyógyulásban, tisztánlátásban részesüljenek. Törzs be kérésünkre. Jöjj, teremtő lélek. Jöjj. Jöjj, nyilvánulj meg, Uram. Milyen teljesen. A mindent Isten teremtére maradjon ti rajtatok, és munkálkodjon bennetek az ő győzelmére közös kérésünkre. Az Atya, a Fiú, Szentlélek nevében. Ámen. Jó, köszönöm. Mit tapasztaltál?
2: Hát erő nincs a lábomba, egy kicsit reszket. És melegséget.
0: Jó, ha itt meg szeretnék köszönni Istennek.
2: Köszönöm Istenem, hogy itt lehetek. Köszönöm, hogy meggyógyultam. Köszönöm az Élet a Lélekben ima csoportot és az életemet. Amen.
0: Amen. Amen. Jó, köszönjük szépen. Egy kicsit tudja megkérdezni mindenkit, hadlám, hogy kinél mik vannak. Nem tudom, volt a szemed, de baj?
3: Tényleg kevés volt a régen. De jobb olyan világosabb, olyan frissebb.
0: Tehát az iszak ellenére világosan látsz, jó? Az jó. Igen, ki volt még?
4: Én imbolyogtam, ment el az erőm, melegedtem el, de most hál' Istennek jól vagyok. Helyre jöttem, nekem ilyen, nem, fátyol, ilyen valami fátyol volt a szememben, a jobb szememben, amit mondták, hogy meg kéne ütessek, de hála jó Istennek, jól vagyok.
0: Megtisztult. Köszönjük szépen.
5: Én most ilyen alig furán érzem magam, de volt két hete, nagyon beleüttem a fejemet az ablakba, és fájt is a múlt héten, és a héten is, és a szemeim van gyengik, gyengébecskék.
0: Tehát a szem problémád az ütéstől van, vagy az előttől volt?
5: Az előttől. Ahogy megmutatták, hogy ugye a kis volt düllenvás, azután alig gyengik. Felül is, alul is ki volt eléggé nyomástól, azt mondták.
0: És miből voltak a szem problémáid? Vagy mióta vannak? Vagy?
5: Ahogy volt a pajzsmirigyem, és akkor a közben azt mondja, kivették, akkor visszahúzódott. Tehát itt annyi maradt meg az a takadás, de itt visszament. De úgy gyenge, nagyon gyenge. Leveszem a szemüveget, az gyenge. Eléggé homályosat látok.
0: Mit látsz szemüveg nélkül?
5: Nem tiszta. Tehát szemüveggel kell legyek már, annélkül gyenge. De attól a folyamattól kezdődött, hogy gyenge volt nekem a szemem. Gyenge lett. Lát, hogy volt egy kicsit szemtengely ferdülés is.
0: Valami ferdülés van. Atyánk Istenünk, Szent Fiad nevében, a te színedünk testvérünkkel, Uram, és minden sötét erővel, amely zűrzavart keltett életébe. Bocsáss meg, hogyha erre igen mondotta. Parancsolom néktek, ti sötétségnek lelkei, engedelmeskedjetek, és hagyjátok ezt a testet. Most nyomban tülés! Teljesen! Szálljátok ki, se kéne lévőnek ne álltsatok. Te pedig vedd a Krisztusban elnyert szabadságot, és te élj be vele. Istenek dicsőségére és család örömére, közös kérésünkre, az Atya, a Fiú és a Szentek nevében. Amen.
5: Amen.
0: Tudsz-e beszélni? Még nem. Kicsit menjünk, visszajövünk. Ki volt még?
4: Én most a jobb szememmel jól látok, a bal az ködbe volt, most az is tisztult valamennyire. Jobb.
0: Örülünk, jó?
6: Nekem már 2 éves korom óta van problémám, csak ami szomorú, hogy 3 évente járok ellenőrzésre, és mindig romlik.
0: Igen? Jó, most mit tapasztaltál?
6: Most olyan jó eső, melegség. Éreztem, hogy nagyon-nagyon jól esik.
0: És hányos a szemüveged?
6: Hát nekem elég erős. 5-ös, plusz 5-ös.
0: Plusz 5-ös.
6: Cilinderes.
0: Mind a kettő?
6: Igen.
0: Uh-huh. Jó.
7: A fájám tetején egy nagy lüktetés, a szívemre egy olyan nyomás, mert valami elnyomnak. Még most is azt érzem.
0: De mi volt a baj a látással, vagy mi a...
7: A látással az van, hogy ilyen látászavaraim vannak közben, és szemüveg nélkül nem tudok olvasni, úgy putnak össze a betűk, vagy csak vonalat látok. És gyulladnak be. Sokszor reggel így, mihogy kivonálnak, duvadok, úgy megvannak tussza.
0: Kicsit komplex. Egyen Istenünk áldunk és magasztalunk Uram testvérünkért, az ő törekvését és buzgóságát és kitartásáért. Kérve kérünk Jézus Szent nevében, mennyei áldásod törje meg minden szellemi erő befolyását, amely akár látásában, érzelmi világában, vérkeringésében megpróbál zavart okozni és fogságba tartani. Engedelmeskedjetek, és tűnjetek el. Teljesen hagyjátok el ezt a testet, és ne térjetek vissza. Mert a Krisztusban elnyert szabadságot, és az ő mennyei békéjét, és te élj be vele az ütes győzelmére életedben, Atya, Fiú, Szentek nevében. Áll. Mit tapasztaltál?
7: A szívem környékén egy ilyen rezgést, ilyen, mikor a szívizágek úgy megmozdulnak.
0: Jó, köszönjük. Ki volt meg? Mennyire vagy?
8: Nagy fáradtság lett rajtam, ura, és úgy érzem, hogy ott van velem valami, úgy történik egy olyan...
0: Mondjuk ez a fáradtság az normális, mert amikor ilyen erőktől szabadul fel az ember, az egy belső harc, és egészen kimerülhet. Egy nagyobb harcnál annyira, hogy még a lába is az itt van, hogy mondják, hogy a lábaik elgyengültek, nem bírják meg. Nem, hogy jelezzé vissza, jó, köszönöm. Ki volt még?
9: Nekem a szemgólyom fáj 5 napja. Én ráfogtam, hogy húzatot kapott. Most megszűnt.
0: Megszűnt. Jó, köszönjük.
10: Hát én többféle érzést váltott ki nálam. Egy olyan nagy forróság volt.
0: Igen.
10: Egy kicsit úgy meg is mozgolódtam jobbra-balra, de évekkel ezelőtt, mikor Tibor adott egy áldást a szememre, akkor megjelent a bal szemem alsó sarkába egy olyan pici gömbölyű valami, úgy tudnám megmagyarázni, mint a tévéképernyő, mikor úgy vibrál, olyan kötszerű valami, és az ment körbekereken, mondjuk szokott néha otthon is sok esetben, de most úgy ment körbekereken, és ezek mellett egy olyan teljes megnyugvást éreztem, egy olyan...
0: Tehát most?
10: Igen, igen.
0: Megnyugvás, jó. Nem látási szempontból nincs változás?
10: Nincs.
0: Jó, köszönjük.
11: Hát nekem olyan furcsán remegett itt a combom, most meg úgy így a felsőtestem is olyan hevesebb a szívverésem, meg itt ég itt a tarkómnál.
0: Voltál valamilyen meditációs gyakorlatokon?
11: Nem.
0: Valahol valamilyen szellemi kapcsolatot alakítottál ki, nem? Nem olvastál ilyen könyveket, vagy ilyen filmeket, vagy ilyesmit, nem néztél?
11: Nem tudok róla.
0: Nem emlékszel ilyenre?
11: Hát amit úgy letettem, amit úgy megbeszéltünk, és letettem.
0: Nem tudom, mit beszéltünk, miről volt szó?
11: Hát volt az, hogy mondtam, volt, hogy voltam ilyen dráma, színházképzéses tanfolyamon.
0: Értem, ilyen képzelődésesen. Atyánk, Istenünk, Jézus Szent nevében felszólítunk minden bajongó lelket, minden megtévesztő szellemi erőt, amely megpróbálta testünket befolyásolni és zavarba tartani. Felszólítunk Jézus Szent nevében, akiben megvan keresztelve Isten gyermeke, jelenlévő testvérünk, hogy tűnjetek el, teljesen hagyjátok szabadon, távozzatok, ne befolyásoljátok se érzelmi világát, se testét, se lelkét, se szellemét. Te pedig véd a Krisztusban elnyert szabadságot, és te élj be vele, hogy megdicsőjön a szent és hatalmas neve a te életedbe, közös kérésünkre, az Atya, a Fiú és a Szentek nevében. Ámen.
11: Hát a remegnek most a lábaim.
0: Meg egy kicsit igen, legalább egy percet, de meg kell szűnjen egy perc múlva. És akkor lesz egy olyan megkönnyebbülési érzésed, igen? Itt is felvotálva a hölgyem én biztatásra.
12: Én nem éreztem különösebben semmit így az ima alatt, viszont nekem inkább vannak egyéb problémáim. Bárhányszor, amikor én itt vagyok a virasztáson, mindig lesz egy ilyen hasi kavargás, egy ilyen hasi görcs. Most a várandosság alatt amúgy is van egy másfajta. Azzal kínlódok, de érzem azt, hogy meg tudom különböztetni, hogy amikor itt vagyok, akkor mindig van egy más görcsölés a hasamban.
0: Általában, aki ilyen helyen valami ilyen tapasztal meg, vagy érez, az volt más helyen is.
12: Voltam valamikor.
0: Úgy van.
12: Imádkozva volt arra többször.
0: Arra igen, viszont, hogyha a magatartásunk olyan, akkor nagyon sokszor kell imádkozni, mert azok visszajönnek úgy.
12: Lehetséges, mert legtöbb alkalommal, tehát most az elmúlt, amióta járok ide, ritka volt az, amikor nem éreztem azt a görcsölést.
0: Ez attól függ, hogy miért imádkozunk, vagy milyen lelkület van, hogy provokálják-e, vagy nem. Mert ezek az erők, hogyha nincsenek provokálva, akkor ott lankadnak, és aztán mikor nekik úgy esik, akkor aztán munkálkodnak.
12: Általában jönnek örökké. Általában munkálkodnak. Mert hogy így most a várandóság alatt nagyon, tehát ilyen egyéb problémák vannak, azok még mindig fennállnak, amiért a múltkor is imádkoztak a nyáron.
0: De mi volt az? Hát, én már nem tudom.
12: Hogy mondjam?
0: Úgy, ahogy van.
12: Igen. Nem tudom, lelassítja a bélmozgásokat, minden is, ami után én utána néztem, ugye vasat kell szednem a vérszegénységre, progeszteron hormont, mert volt egy kicsi vérzésem is. Én ezt csak olvastam ugye az interneten, hogy lelassítja annyira a bélmozgást, hogy egy csomót kínlódok.
0: Ó, sok mindent lehet olvasni az interneten.
12: Hát sok mindent, igen. De azon kívül, tehát amit itt a virasztáson
0: tapasztalok,
12: az más. Igen, igen.
0: És mit mondtak?
12: Hát csillapított. Szóval, hogy mondjam, írtak ilyen...
0: Gyógyszeres kezeléssel csillapodott?
12: Nem szűnik azzal sem még, viszont
0: ez az
12: segít,
0: nem
12: valamennyit segít.
0: Ennyit. Nyújt rajta, de nem szűnik meg. Mert úgy látom, ez szellemi befolyás.
12: Gondolom, amikor megszülök, vagy nem tudom, hogy akkor ezt-e helyre.
0: Amikor szülsz, akkor valami történik, de nem biztos, ez megszűnik.
13: A jobb szememmel volt probléma, homályosan láttam, most teljesen tiszta, úgyhogy a szemüveget leteheted.
0: Nem hiszem.
13: Én igen.
0: Örvendek. Jó, köszönjük szépen.
14: Hát nem tapasztaltam különösen semmit. Egy ilyen fehér fényt láttam mind a két szememmel, de nincs változás.
0: Nincs változás a látásból.
14: Szemüveg nélkül nincs.
0: Nincs. Jó, köszönjük. Bement a Székely bácsi, az a szemorvoshoz, és kérdezi, mi a baj, bácsi? Doktor, azt mondja nekem, egy pont így fut el a szemem előtt, így nem. Nem gond, tessék ezt a cseppeket elvenni, naponta háromszor cseppektet, és két hét múlva jön vissza. Visszajön két hét múlva. No, bácsi, hogy vagyunk, használtak a cseppek? Igen, doktorom, most már pontot egyenesen látom. Azt mondja. Ma nem futgározt. Igen. Rita, mondtad, hogy valamit megőriztél a bajaidból. Tudom, hogy téged elég sokat kísértettek a betegségekkel. Egyikbe vittek a másikba, hogy ne is találd meg sem a megoldás, sem a...
15: Igen. Hát napról napra jobban vagyok, azt úgy érzem. De megmaradt egy ilyen, mikor megyek, beszélek közben, hogyha valakivel vagyok, és csak lassan sétálok is, akkor egy ilyen nehéz légzés, ami eléggé kellemetlen, mert olyan, mint hogyha szaladnék, nem tudom milyen gyorsan, és akkor egy egészséges ember szalad és közbe beszél. Tehát körülbelül én vagyok kint lassú sétálnál is, a beszédem ugye kifáraszt.
0: Igen, neked volt valami tüdő problémád?
15: Igen, hát víz volt a tüdőmön, vagy 3 hónapja, hogy...
0: És ez miből került? Vagy nem lehet tudni?
15: Még nem lehet tudni, most jöttek meg az eredmények, de semmit nem értettem, mert ugyebár leszivatásokkor csináltak vizsgálatot a vízből, biopsziás vizsgálatot, amiben egyikből se jött ki rákos elváltozás. És amikor utoljára a 3 liter vizet így drénnel lecsapolták, úgymond, és akkor csináltak filmet, hogy már nem volt semmi víz. A doktor úr aggódott, hogy nehogy az a szükület, ami látszott a CT-n, amik volt víz, hogy nehogy ott legyen valami tumor. Na de amikor jött a doktor úr film után, akkor kérdeztem, hogy néz ki a tüdőm, és azt mondta, hogy szépen. Tehát jó, a röntgen filmen nem látszik a daganat, hogyha van vagy valami, de hogy nem volt összehúzódva, nem volt eldeformálódva a tüdő. Tehát visszanyerte szépen a sok víz után is az alakját. Na de ott ugyebár mosott meg betadinos szerrel, mert mit tudom, én kétszer is kimosta, akkor ott szivatta, eléggé meg...
0: Ilyen belső mosást végezte?
15: Traumálta.
0: Hogy nem fordítottak ki?
15: Hát igen, 5 napig ott mozdulatlanul kellett feküdjek, és na, azután mondta, hogy bármilyen tünetem lesz, az minden normális 6 hétig, mert hogy ugye az traumatizálva volt a tüdőm a víztől is, meg mindenféle félétől.
0: Lejárt a 6 hét.
15: Most körülbelül most jár le, azt hiszem. Na de hát...
0: Most?
15: Hát most mondjuk, most. Igen, és... Tehát nagyon csúnyán lélegeztem éjszaka utána, hogy hazajöttem a kórházból. Lóri mindig figyelte éjjel, hogy szuszogok. Hát hallatszott, mert nagyon hangos volt. Tehát olyan hörögő hangot adtam ki éjszaka alvás közben, ami ugye elég furcsa lehetett neki is, meg nekem is. Na de ezek most úgy megszűntek, de viszont ez a fáradás, ez megmaradt. És akkor elmentem a családorvoshoz, hogy hallgassa meg, mert ugye ő vette észre a múltkor is, hogy mondom, lássuk, hogy van-e víz, mit hal, mert na hát mondja, hogy hát ő nem tudja teljesen megítélni, de jelentős mennyiségű vizet nem hal, hanem az a traumatizáció miatt, és ott többet sose lesz, hogy a tüdőm. Ezt mondta.
0: És mondtad, hogy ez virasztás?
15: Nem mondtam neki, mert szerintem nagyon nem...
0: Nem kedvelje a virasztásos víz.
15: Fogta volna fel, de viszont úgy azért egy kicsit ez megnyugtatott, hogy nincs víz, mert hogy úgy érzem, mint amikor sok víz volt. Akkor is így fáradtam.
0: Uh-huh. Jó. Na. Még van-e valaki, akinek tüdejével baj volt, vagy van, vagy ehhez hasonló valami tüdős menet?
16: Igen, Májka.
0: Mi?
16: Májka. Csak
0: úgy fáradás. Mi volt a májaddal?

0: Mondtam, hogy te valamit átéltél, csak nem tudom.
1: A gyermekkorunktól az más vagyok.
0: Volt ott neked valami traumát? Biztos vagyok benne. Biztos vagyok. Ott mi a gond?
2: Kronikus
0: léggyűrűzés. Hát igen, ott van az, amiről az előbb is beszéltünk. Jó? Itt?
3: Nálam a sugárkezelés után vannak elváltozások, de azt mondták, hogy teljesen normális ez, hogy így.
0: Minél hamarabb, jó? Atyánk Istenünk, Szent Fiad nevében hozzád jövünk, Uram. Jelen és távol lévő testvéreinkkel. Hozzád kiáltunk, és abban kérünk, ne rótt fel emberi gyöngeségeiket, Uram, hogyha nem gyűltek elégező testükre, és fázásnak tették ki. Légy irgalmas. És mert a szeretet Istene vagy, aki nem megítéli gyermekeit, hanem felemeli, most kézzeltételünk által van a hallgatóság, van valaki, aki úgy le van fekve, és elég nehézkésen légzik, a melnyomás, melkasában nyomás van, és azt látom, hogy úgy egyedül van, megkérem, hogy a jobb kezét tegye a melkassára. Jöjj, teremtő lélek! Jöjj és járd át jelen és távol jövő testvéreinket. Hogy nézzem, itt megrontottak akár kezelések, akár fázások, műtétek, vagy bármi is volt, az Krisztusban törjön meg. Teljesen törjön meg. Jöjj, Szentlek, Úristen! Jöjj, és szoríts ki minden idegen erőt ezen testekből. Kérve kérünk, Atyánk, te teremtő Isten vagy, aki egy világot alkottál, mennyivel inkább újjá tudod formálni beteg testvéreinket. Jöjj, teremtő lélek! Jöjj, teljesen! És Uram, ahol trauma volt, műtéttől vagy bármitől, ott Jézus nevére gyógyuljon be, teljesen és frissüljön fel. Az ő hatalmas nevére újuljon meg minden sebb hely. Jöjj, teremtő lélek! Jöjj, mélyen, hatolj be Isten gyermekeibe! Hatolj be és oldozz fel, Uram! Tedd szabadá, hogy kezelések következménye volt. Tedd szabadá, Istenünk, kérve kérünk! Hiszen fontos, hogy legyen levegő számunkra. Jöjj, mindjárt kegyelem. Jöjj és járd át jelen és távol lévő testvéreinket. Áld meg Istenünk a homloküreget és arcüregeket, az orr és szájüreget, hörgöket és tüdőket. Mindkét lebenyt, Uram, alul egészen fentről lefelé és vissza. Áld meg és tisztítsd meg, hogy benne teljes szabadságban működjenek. Hogy a szükségnek eleget tegyenek, Uram. Jöjj, teremtő lélek, jöjj mélyen, hatolj be Isten gyermekeibe. Hatolj be és oldozd fel. Teljesen oldozd fel. Teljesen. Mi pedig áldunk és magasztalunk, hogy hozzád kiálthatunk és kérhetünk tőled, Atyánk, te pedig meghallgatod kérésünk, mert szereted testvéreinket. Szent áldásod maradjon ő rajtuk, a Krisztusban a szabadságban kiteljesedése, a Szent Háromság az Atya, a Fiú és a Szentek nevében. Amen. Amen. Jó, köszönjük szépen a szolgálatot. Na nézzük csak meg, hogy tudsz-e mélyen szusszanni is.
4: Igen, nagyon sokkal jobb.
2: Igen, az ima elején éreztem egy ilyen egyengülést, mintha kiment volna az erő a lábamból, aztán az elmúlt hamar, és akkor éreztem itt a bal

0: ott a tüdőm, tehát nem a hátam, hanem ott belül éreztem, igen, fájást, ott a sarkában, alul. Az is elmúlt, vagy most érzek egy kicsit, de nem jelentős, tehát nem egy nagy fájás, csak ott érzem, hogy van.
1: Még érzed, hogy van?
0: Most is, igen.
1: Hát ne legyen. Egyenk Istenünk, bocsáss meg, hogyha nem voltunk elég figyelmesek, Uram, és kérve kérünk, hogy mindazt, amit elkezdtél testvérünkben, itt most fejezve, Uram, hogy teljes legyen az ő egészsége. Jöjj, Szentlek, Úristen, jöjj, Teremtő Lélek, jöjj, és oldozd fel teljesen a te szabadságra, Uram. És kísérd áldásoddal beteljesedés a kérdésünkre, az Atya, a Fiú és a Szentek nevében. Ámen.
0: Most megszűnt.
1: Most megszűnt?
0: Igen.
1: És hogy megy a légzés?
0: A légzés az egész jól most. Na, lássam, hogy beszélek egy kicsit többet, lássam, hogy tudok-e fáradni. De az előbb egy kicsit kifáradtam, hogy többet beszéltem folyamatosan, de most egész jól tudom venni egyenletesen a levegőt beszéd közben, úgyhogy úgy érzem, hogy rendben van.
1: Jó, amit meg szeretnék köszönni. Istennek egy pár szóba tedd meg.
0: Menjen, jó atyám. Hálás szívvel köszönöm, hogy annak ellenére, hogy én gyarló, esendő ember vagyok, folyamatosan segítesz, és velem vagy. És most köszönöm, hogy a testvérek közbenjárására meghallgattad a kérésüket és az én vágyamat a szívemben, Uram. Teljesítetted, és meggyógyítottál, mert, mint látod, részletre vettem eddig, de most köszönöm, hogy megszabadítottál ezen a mai éjszakán, mert tényleg lemondtam, és nem azért, mert hogy elsőre szívemben az volt, hogy hozzád kerüljek, és ide kerüljek, és nem másfele mennem ma éjszaka. És köszönöm, Uram, hogy meghívtál és meggyógyítottál ezen az éjszakán, mert tudtam, hogy azért kell eljönnöm ide. Nem csak azért, de hogyha eljövök, akkor kegyelmegverésre sítesz újra engem, mert annyira szeretsz. Köszönöm a fiadat. Köszönöm, Jézusom, hogy feláldoztad magadat az én bűneim megbocsátásáért, és az, hogy nekem életem legyen, és az bőségben legyen. Áldalak, magasztalak, és dicsőítlek, Uram. Amen.
1: Amen. Jó, köszönjük szépen. Ki volt még a... Igen?
2: Ugye, ahogy imádkozni kezdtünk, a szemem gödrét éreztem, hogy nagyon fáj, és utána meg elgyengültek a lábaim, és éreztem, hogy nagyon forró a kezük. És akkor, igen, háromszor rám jött a köhögés olyan hirtelen.
1: Igen, az jó.
2: Utána meg jól elmúlt, és most nagyon jól érzem magam.
1: Kitűnöm, gratulálom.
2: Hála és dicsőség, Uram, neked. Áldlak és magasztalak, Uram, hogy minden nyomát ennek a sugárkezelésnek megtisztítottad az én tüdőmet, és én ezért hála van az én szívembe, és dicsőítlek, és magasztallak téged, Uram, a te irgalmas szeretetedért, ami által kegyelemben részesítettél. Áldlak téged, Uram, és köszönöm. Amen.
1: Amen. Amen. Köszönöm.
3: Most is remegek. A lábamból úgy kiment, bocsánat, a lábamból kiment az erő. Tehát itt mintha szúrást éreznék a májam tájékán.
1: De mi volt a problémád?
3: Zsírosabb máj, és vagy 3 éve nem tudok egyáltalán húst tenni. Kiütéseim vannak, és rosszul vagyok.
1: Jó. Ott a másik zsíros máj.
4: Éreztem egy melegséges és egy rebegést most.
1: Mit éreztem? Melegséget
4: is? Melegséget, és mind rebegett a...
1: És ez megállt-e?
4: Igen, most igen.
1: Mind a kettőtöknél azt látom, hogy volt egy ilyen stresszes periódus az életetekben. Igen. És annak a következménye. Ez itt meg foglak kérni. Van-e még valaki ilyen zsíros májon? Neked is? Igen. Neked is?
5: Nem szíros, csak folyamatosan fáj. Vagy a májon, vagy az
1: etőn. Nem Epe csatorna szükületed van neked?
5: Nem voltam, mint a kétes
1: kinyelem. Azt mondták, rendben van? Jó. Neked is érvényes, amit most mondok? Hát neked is. Álltok fel, és ismételjétek utánam.
6: Nekem az apéta.
1: Jó. Ismételjétek utánam. Jézusom. Te sokat szenvedtél ártatlanul. Hogy megváltsd a világot. Nem békétlenkedtél, nem zugolódtál, nem nehezteltél, és nem estél kétségbe. Bocsáss meg nekem, Uram, hogy megpróbáltatásaim közepette. Nem téged követtelek. Beengedtem az aggodalmat, félelmet, szorongást. És kétségbeesést. Tévedtem. Ő segítségemre, hogy szívem mélyéből megbánjam. És megtagadjam mindezen erőket. És helyébe te költözd be az én szívembe. Foglald el szívem trónját. És mostantól te uralj engem. Hogy a szabadság, amelyben részesültem, az valóban az enyém legyen. Segíts, hogy átvegyem, Uram. És mostantól áldjam a te szent nevedet. És magasztaljalak téged. A teljes győzelmedre. Az én életembe. Amen. Atyánk Istenünk, jelen és távol lévő testvéreinket áld meg, Uram, hogy mindazt, amit átéltek, és amely által megköttettek, az Krisztusban, aki föltámadt, benne feloldódjon, teljesen feloldódjon, és szabadok legyenek. Jöjj, mennyei teremtő erő, jöjj, és járd át gyermekeidet. Teljesen. A mindenható Isten áldása maradjon bennetek. Szabadá téve titeket az ő kegyelmében való életre, békére, szeretetre. Közös kérésünkre az Atya, a Fiú és a Szentek nevében. Ámen. Jó, mit tapasztaltál?
3: Nem, mint hogyha ilyen ködös lenne így a gondolkozásom per pillanat.
1: Uh-huh. Jó.
4: Még maradt a remegés.
1: Hogy?
4: Kicsit még maradt a remegés.
1: Van remegés. Jó, menjünk tovább.
7: Nekem a torkam van elszorulva, olyan volt, minthogy ne tudjam mondani, és kezdtem remegni, vagyis a gyomrom.
1: Volt olyan nagyobb ijegységed? Valamikor valamitől is féltél, akár sötét ló, állat, valami?
7: Nem.
1: Biztos vagy benne?
7: Nem. Nem tudom. Vagyis nem emlékszem ilyen.
1: Szerintem valamitől megijedtél. Nem most, úgy tűnik kicsi korodban. Nem emlékszel rá?
7: Nem.
1: Ha eszedbe jut, akkor majd szóljál, jó? Akár telefonon.
8: Nekem olyan, mintha az egész gyomrom már zsibbadt volna, úgy minden eltűnt.
1: Így van.
8: Így van.
1: Örülök, hogy annyira nyitott voltál, úgy láttam, hogy neked ugye működik a kegyelem. Köszönöm szépen. Hogy?
7: Nem emlékszem a gyermekkoromra.
1: Nem emlékszem a gyermekkorodra?
7: Nem igazán vannak emléke.
1: Tehát nem emlékszel a gyermekkorodra, vagy?
7: Nem.
1: De vagy a gyermekkorodra, vagy az ijegységre?
7: Egyikre sem.
1: Jaj. De miért, valami problémád volt, vagy mitől nem emlékszel?
7: Nem tudom, nem. Azt hittem, az normális.
1: Jaj. Mi rendes családban nőttél fel? Szülők, testvérek?
7: Igen.
1: Valami nem jó. Meddig emlékszel vissza?
7: Ilyen egy-két emlékeim vannak.
1: De hogy mikor?
7: Óvodából egy van, az első osztály is voltam, egy emlékem. Kettő az óvodából, így ennyi.
1: Jó, egy kicsit gondolkozzál a gyerekkorban, hogy volt ez olyan ijegységről, meg valamiről, amit
7: jó.
1: Szerintem a felszínre fog jönni. És akkor majd szóljál, jó? Jó, köszönjük szépen.
4: Egész testemet bizsergés járta át. A fejemtől a talpa, még most is.
1: Igen?
4: Érzem.
1: És itt kezdtél el lazulni.
4: Igen.
1: Úgy nyomogassak meg magadnak nézni.
4: Igen.
1: Így van. Jó, ha itt meg szeretnék köszönni Isteneket pár szóval.
4: Köszönöm Istenem a gyógyulásomat. Áldlak és magasztallak téged most és mindörökké. Amen.
1: Amen. És mi is áldunk és magasztalunk, atyánk. Jaj, bocsáss meg.
9: Könnyebb légzés, nagyon megkönnyebbülésem. Könnyebbnek érzem a tüdőm.
1: Ja, igaz, kifelejtettünk, elnézést.
9: Köszönöm Istenem a kegyelmet, áldás hallok, köszönet, és hogy itt lehetek.
1: Amen.
9: Amen.
4: Nekem elzsipott a lábam, és még mindig fáj.
1: Még mindig fáj?
4: Igen.
1: Kire haragszol?
4: Haragszok.
1: Így van.
4: Aki hát tönkretette az életemet arra.
1: Hát jó, de nem tették volna tönkre, nem volna most itt.
4: Igen.
1: Adjál csak hálát érte.
4: Hálát adok, Uram, mindenét, és köszönöm, hogy itt lehetek. Köszönöm, jó Isten, hogy meggyógyítol, és erre hoztál engem.
1: És bocsáss meg, Uram.
4: És bocsáss meg, Uram.
1: Mert beengedtem a haragot.
4: Mert beengedtem a haragot.
1: És nem téged követtelek.
4: És nem téged követtelek.
1: Jöjj segítségemre.
4: Jöjj segítségemre.
1: Hogy szívem mélyéből megbánjam.
4: Hogy szívem mélyéből megbánjam.
1: Megtagadjam.
4: Megtagadjam.
1: És minden átélt fájdalmamat.
4: És minden átélt fájdalmamat.
1: Felajánljam.
4: Felajánljam.
1: Haragosom lelküdvességére.
4: Haragosom lelküdvességére.
1: Áld meg bárhol lenne.
4: Áld meg bárhol lenne.
1: Hogy megismerjen.
4: Hogy megismerjen.
1: Megtérjen.
4: Megtérjen.
1: És üdvözöljön.
4: És üdvözöljön.
1: Amen.
4: Amen. Ugye vagyok.
1: Tényleg. Még meg sem éretkeztél, jó? Jó, köszönjük. Nem akarlak úgy szó nélkül hagyni benneteket.

0: Nem tudom, azt látom, hogy valahol a gondolkodásmódotokban kéne változás bájon, mert túl sokat foglalkoztok magatokkal, tehát hogy túl sokat olyasmivel törődtek, ami úgy de amúgy nem kéne.
1: Olyan a munkát
0: is. Igen. És hogy nem tudtok szabadságba lenni, pedig azt ugye el kéne fogadni. Mi pedig áldunk és magasztalunk, Atyánk Istenünk. Áldunk és magasztalunk téged, az élet szerzőjét. Mert te a szeretet Istene vagy. Köszönjük, Urunk, hogy életre hívtál bennünket. Köszönjük, Istenünk, hogy te tartasz életben, mert a szeretet Istene vagy. Segíts, Uram, hogy elmélyünk mindabban, amire meghívtál minket. Jöjj, Szentlélek, Úristen, jöjj és érítsd meg, és járjál teljesen és mélyen, Uram, erre a szabadságra, a benned valóra. Jöjj, mennyei kegyelem. Jöjj, dicsőj meg hatalomban és erőben. Jézus Szent nevében.

És köszönjük, hogy ilyen kisnénk, hogy te a szeretett Istene vagy, és átölelsz minden nap. De nem csak nappal, hanem éjszaka is. És hálásak vagyunk ezért. Mindazért, amit cselekedtél, és cselekedni fogsz a mi életünkbe, és a hallgatóság életébe is. Mert te a szeretett Istene vagy, aki nem megveted az emberi gyöngeséget, hanem feloldozod és szabaddá teszed. Ó, jöjj, mennyi áldás! Jöjj, és tölts el mindannyiunkat! Tölts el szent jelenléteddel, Uram, hogy teljessé váljunk benned az élet szerzében, hatalomban és erőben.

Igen, Urunk Jézusunk, köszönjük, hogy Te királyi gyermeki rangra emeltél minket. A Te megváltó kegyelmed által bocsáss meg, hogyha ezt semmibe vesszük. Különösen én, Uram, hogyha megfeledkezek a királyi gyermeki mi voltomról, a kísértésekben és a nehézségekben. Hálát adunk neked, Urunk, ezért a mai éjszakáért, az igenért a szívünkbe, amit adtál, hogy vágyat ébresztettél, hogy újból a Te jelenlétedbe jöjjünk, mert szükségünk van rád. Ezt Te tudod a legjobban, Uram. És köszönjük, hogy felébresztetted a vágyat a szívünkbe, hogy a Te jelenlétedbe keressük a kincsünket, a Te jelenlétedbe keressük a megoldást a problémáinkra, kérdéseinkre a választ. Mert minden kincsünk az, hogy szeretünk téged, Jézusunk. Amen.

Imádlak téged, Uram Jézus, a te gondviselésedért, a te szeretetedért, és a te jelenlétedért az életemben, és mindazért, amit tettél, értem, és hogy nap mint nap megtapasztalom a te nagyságodat, hatalmadat, és a végtelen irgalmadat és szeretetedet. És köszönöm neked, Uram Jézus, hogy te betöltöttél engem a te szent lelkeddel, és a te szent lelked által vezetsz, világosítasz meg, és tartasz meg engem a te igazságodnak útján, és ezért áldom és dicsőítem a te szent nevedet. És megvallom, hogy minél jobban dicsérlek és dicsőítlek, annál jobban betöltesz engem a te szent lelkeddel, és minél jobban betöltesz, annál jobban áldalak és dicsőítlek.

Téged áldunk és magasztalunk, Jézusunk. Téged dicsérünk itt mai éjszaka és ezen a reggelen. És köszönjük, Urunk, hogy veled tölthettük ezt az éjszakát. Köszönjük, Urunk, hogy minden forrásunk belőled fakad. Te táplálsz minket. Köszönjük, Urunk, hogy te adod nekünk az élő vizet. Te erősítesz meg minket küzdelmeinkben. Köszönjük, Urunk, hogy belőled táplálkozhatunk. Abból a forrásból, amely soha nem apad ki. Ezért áldunk és magasztalunk mindörökkön örökké. Amen.

fölösleges Uram, azt kérjük, hogy maradj velünk, mert te velünk vagy, hanem arra kell kérjük magunkat, hogy maradjunk veled, hiszen te kiapadhatatlan forrás vagy. És akit te megszólítasz, annak a szíve hevesebben dobog, mert a te érintésedet nem lehet csak úgy elfelejteni. A te érintésedre a szív megdobban, a száj kiszárad, és vágyunk arra, hogy abból a forrásból igyunk, amely után soha nem szomjazunk meg többé. Ezért testvérek, menjünk együtt a forráshoz, ahol a szívünk egyesül a mi Istenünk szívével. Amen. Amen.

belőled fakad, Uram, minden érzés, minden áldás, és látom, Uram, hogy mi megtaláltuk a forrás mai éjszakait a Te jelenlétedbe, hisz a Te nevedbe gyűltünk össze, Uram, és köszönjük neked, hogy valóban ez a forrás, amit Te adsz nekünk, ez soha ki nem apad, Uram. Ezért áldj meg bennünket, Uram, hogy mindig vágyjunk ide a Te közeledbe, és hogy táplálkozzunk, és ígyunk a Te forrásodból, hogy valóban azzá váljunk, Uram, akinek Te teremtettél minket, mert erre törekszik, és erre vágyik a mi szívünk, Urunk, hogy teljesen befogadjunk Téged. Ó, áldott légy, Uram, hogy minket idehoztál ma éjszaka, hogy a Te jelenlétedbe tölthettük. Teljesen megragadtál minket, Jézus Krisztus. Amen.

Megragadtál, Uram Jézus Krisztus. Megragadtál és kiemeltél engem abból a mélységből, amelybe belementem. Megragadtál és kiemeltél, Uram, hogy a szereteteddel átölelj. Ezért áldom a te szent nevedet, akkor is, hogyha nehézségben vagyok, de akkor is, hogyha örömben és békében vagyok. Áldom a te szent nevedet, és minden dicsőség a tied, Uram. Amen.

Áldott legyen az Úr neve, áldott legyen hatalmas neve, mikor körül zár a sötétség, de akkor is, Uram, amikor megtapasztaljuk a Te jelenlétedet, a Te szabadításodat, a Te gyógyításodat, ezért gyertek testvéreim, áldjuk a mi Urunkat, a mi Istenünket, áldjad lelkem az Urat.

Áldjad én belsőm az Urat. Áldjad én belsőm az Urat. Mert te vagy nekünk, és adsz nekünk mindent, amire szükségünk van. És örömet, és boldogságot, és örvendünk, hogy te mindig ott vagy velünk, minden percünkben ott vagy. Bármikor szükségünk van, te ott vagy, örömünkben, baratunkban, szeretetünkben mindig ott vagy. És ezért újjongjunk, öregek és öreg fiatalok. Együtt legyünk fiatalok és urak, szeretetben is újjongjunk.

Igen, uram, köszönjük, hogy a mai szaka egy csomó problémánktól meggyógyítottál, elvetted a fájdalmainkat, és átvittél egy új életre minket. Ezért újongva hálát adunk neked, fölemeljük kezünket, és hangos szóval kiáltjuk, hogy éljen Izrael szentje, ami megváltunk.

Hála van a szívemben, drága Jézusom, hogy együtt lehettünk itt ezen az éjszakán, és áldhattunk téged, és megszabadítottál minket a nehézségeinktől, a bajainktól, betegségeinktől. Köszönjük a sok szabadulást. Dicsőség neked, Uram, ezért a sok kegyelemért. Ezért gyertek, testvérek, áldjuk együtt az Urat, áldjuk szent nevét ezen az éjszakán együtt, egy szív, egy lélekkel. Amen.

köszönöm neked, Uram Jézus, hogy reánkra gyugtattad a te arcodat, és látszik rajtunk a te ragyogásod. És megköszönöm, Uram, hogy megtartasz minket ebbe a ragyogásba, hogy amikor kimegyünk az utcára, lássák rajtunk az emberek, hogy mi hozzá tartozunk, és hogy nem egyszettel vagyunk keresztelve, hanem a te örömödöt hordozzuk, a te szeretetedet sugározzuk, és hirdessük a te szavadot, mert most illés napjait éljük.

Igen, Urunk Jézusunk, köszönjük, hogy Te eljöttél, és közénk jöttél. Köszönjük, hogy megtapasztalhattuk oly sokszor az életünkben, hogy nincs hozzád senki méltó. Semmilyen világi hiába valóság, mulandóság, szórakozás, anyagi javak. Semmi nincs, Uram, ami kielégíteni azt a boldogságot, ami a szívünkben van, és ami csak utánad vágyik, Uram. Köszönjük, hogy Te megmutattad nekünk, hogy nálad kapjuk, és keressük meg azt a kincset, és azt a boldogságot, amire teremtve vagyunk, amire elhívott minket az Atya. Hálát adunk neked minden jóért, ami az életünkben van. Hálát adunk neked minden nehézségért, Uram. Még akkor is, ha nehéz, és ez nem mindig jön össze, de áldunk, és dicsőítünk, és magasztalunk minden kísértéssel, minden nehézséggel, és mindazzal, Uram, minden erővel, hamis erővel, amivel megpróbálnak minket. És köszönjük, Urunk, hogy Te vagy a mi kincsünk is, és hogy táncol a menny, és táncolunk mi is, mint mindenki, aki itt jelen van, és azok is, akik hallgatnak minket. Amen.

a bárány dicsőségét hirdessük, mert azt énekeltük, hogy a trónteremben van nekünk helyünk, ez nem semmi. De ezért dolgozunk meg egy kicsit, úgyhogy táncolva, tapsolva, újongjunk, énekeljünk, dicsőítsük az Urat, így most hajnalosan mindannyian, mutassuk meg, hogy valóban nem ecettel kereszteltek, hogy mi nem szomorú keresztények vagyunk, hanem vidám, életre való keresztények, mert arra hívott meg minket az Úr, hogy örömbe éljünk.

Igen, uram, nem zavarra bolondnak néznek. Azért, hogy hozzátartozunk, hogy táncolunk és örvendezünk, mert a szívünket betöltötted, uram, az öröm lelkével. Gyertek, testvéreim, jöjjetek, örvendjünk, lelkesen tapsoljunk az Úrnak. Amen.

Igen, Uram, és a Te igazságod az, hogy minden sötétséget legyőztél, és nem uralkodhatnak fölöttünk, Uram, a legyőzöttek, sem a félelem lelke, semmilyen hazugság, Uram, amiket valamikor beengedtünk, és elfogadtunk igazságként, testvérünk. Nézzünk fel arra, aki a sötétséget legyőzte, aki megváltott bennünket, kifizette értünk az árat, és rúgjunk ki minden olyan sötét erőt, ami eddig uralta, akár az elménket, akár gondolatainkat, érzelmeinket, mert mi nem akárkik vagyunk, hanem Isten szeretett gyermekei, az ő társörökösei Jézus Krisztusnak, és megvalljuk ezt egy szívvel és egy lélekkel, hogy nincs mitől félnünk.

Hála van a szívünkben, Jézusunk, hogy veled tölthettük ezt az éjszakát. Hála van a szívünkben minden szabadulásért és gyógyulásért. Hála van a szívünkben, hogy te itt vagy velünk, és megtörted a gonosznak a hatalmát, mert a te nevedre meghajlik minden térd. Itt a földön, a mennyben és az altvilágban. És ezért nekünk szabadulásunk és gyógyulásunk van. És ezért áldunk és magasztalunk, és néked hódulunk, dicső király.

0: Újjong, dalolj szívem, és imádjad őt. Újjong, dalolj szívünk, és imádjuk az oltári szentségben jelenlevő Jézust. Köszöntünk, Jézusunk, minden jelenlevővel és minden hallgatóval. Hálát adunk neked minden egyes gyógyulásunkért és szabadulásunkért. Hálát adunk az életünkért. Hálát adunk a te türelmedért. Hálát adunk, hogy tanítasz, formálsz és alakítod a mi szívünket úgy, ahogy te jónak látod. Hálát adunk, hogy tanítasz elfogadni, felismerni a te igazságodat, a te akaratodat a mi életünkben. Bocsáss meg, Uram Jézusom, hogyha nem mindig nyitott a szívünk arra, ami a te akaratod, hogy a mi elképzeléseink azok felülírják. Oly sokszor az Atya akaratát és igazságát a mi életünkben, és hogy emiatt nem tudunk szabadok lenni. De köszönöm, Uram Jézusom, hogy a te kegyelmed, a te irgalmad és a te szereteted újból és újból kiárad, hogy táplálkozhatunk és erőt meríthetünk a te jelenlétedből. Hogy a te szeretetedből táplálkozunk és befogadjuk és azt tudjuk továbbadni. Mert szükségünk van rád, Uram. Köszönjük, hogy átjárja a te szereteted az egész lényünket, a szívünket, a lelkünket. Köszönjük, hogy te teszed jobbá a mi szívünket. Hogy tiszta legyen. És köszönjük, hogy megáldod mindazokat, akiket ránk bíztál, akiket imáinkba hordozunk. Szeretteinket, ellenségeinket, irigyeinket, rossz akaróinkat, átkozóinkat, a te mennyei áldásod szálljon rájuk ezen hamis erők munkálkodásán keresztül. És köszönjük, hogy tanítasz minket hálát adni. Hálát adni mindenért és mindenkiért, aki nem tetszik nekünk, akit nem akarunk mi a közelünkbe. Uram, én a te áldásodat kérem minden kollégámra, a vezetőnkre. Áld meg őket, Uram, ott, ahol vannak. Add, Uram, hogy megismerjenek téged. És segíts nekünk, Uram, ebben eszköznek lenni. Még akkor is, hogyha ez nehéz. De köszönöm, hogy te adod a te szent lelkedet. Hogy te győzedelmeskedj, Uram. Mindannyiunk életében, döntéseiben. És köszönöm, Uram, hogy áldásodat kérhetem fiataljainkra, gyermekeinkre. Látod, Uram, hogy mennyi tévút van előttük. A gonosznak hány és hány ajánlata van. Uram Jézusom, a te szentséges szívedbe ajánlom a gyermekeimet, gyermekeinket, fiataljainkat. Áld meg őket. És nyisd meg a szívüket, hogy nálad keresik a boldogságukat. És köszönöm, hogy itt lehettünk, és itt vagyunk a te jelenlétedben, ismételten. Amen.
1: Amen.

Gyönyörű vagy én, Uram, szívem mélyből áldalak. Nagy hála van a szívembe, Jézusom, ezért sok szabadulásért, gyógyulásért. Köszönöm, hogy adtál erőt, hogy ki tudjunk tartani egész reggelig. Kérlek, áld meg a dicsítő csapatunkat, áldjál meg mindnyájunkat, hazafelé úton adj éberséget, Uram. Köszönöm, Uram, a barátomot, Attilát, aki kitartani túl itt van. Azt hiszem az első virasztása, de nagyon kitartó. Kérlek, Uram, áld meg őt, családját, gyerekeit, szeretteit. Én idehozom, Uram, a zimacsoportokat. Idehozom a Görösfalvi Vacsárcsi Rákosi Madifalvi Egyház közösséget. Áld meg minden hívát, különösképp azokat, Uram, azoknak érintsd meg a szívét, akik távol állnak tőled, akik megkeresztelkedtek, megkeresztelték, de nem törődnek. Pedig ebbe össze-vissza a világban csak veled lehet szabad lenni. Emberileg nem tudjuk ezt a dolgot megoldani. Nagyon fontos, hogy még aki ide járok, én is sokszor megtapasztalom, hogy be tud csapni a gonosz, ha nem vagyok éber. Kérlek, Uram, add meg az éberséged. Elítozom a papbácsinkot. Kérlek, Uram, hogy segíts meg abba, hogy tudjon a cigarettáról elmondani. Add meg az életét. Elítozom szüleimet. Öregkoruk ellenére add meg őket. Látom, hogy sokszor belekeserednek az öreg kórban, de tudom, hogy te megáldod az ők életüket. Minden nap kérem Isten áldását rájuk. Minden Mária rádió hallgatót, aki kitartó volt, azt is kérlek, Uram, hogy áld meg. És köszönöm, Uram, mindent köszönök, hála és dicsőség neked most is mindörökké, amen.

Szentségű Úr Jézus Krisztus, szívem gyönyörűsége, hálát adok neked, hogy te mindig hallod azt, amikor a szívünk kiált, amikor segítségre van szükségünk, és te mindig ott vagy, Uram, mindig segítségünkre sietsz. Köszönöm neked, Uram, hogy te nem olyan vagy, mint mi. Látod, hogy mi sokszor egymás között süket fülekre találunk, de nálad ez nem áll fenn, Uram. Te mindig hallasz minket. Sőt, nem is kell szóljunk, mert látod, hogy mi a mi nyomorúságunk, miben szenvedünk. És ott vagy, Uram, nyújtod a kezed. Bocsásd meg, hogy olyan sokszor elfordulunk tőled, hogy a félelmeinkbe, a szomorúságunkba belétemetkezünk, és nem veszünk tudomást rólad, a jelenlétedről. Pedig ott vagy, Uram. Én megköszönöm neked ezt az újabb átvirasztott éjszakát. Megköszönöm, Uram, hogy a te jelenlétedben lehettünk. Nehéz volt, de hálás vagyok, Uram, annál nagyobb az én hálám, hogy megsegítettél, hogy ki tudtunk tartani. Megköszönöm neked, Uram, hogy gyógyítod a betegeket, köztük az én férjemet is. Hálát adok neked azért, Uram, hogy a máj funkciói normális keretek között van, hogy a vérképe teljesen letisztult, hogy gyarapodik testben és lélekben a te kegyelmedből, Uram. Hálát adok neked, Uram, ezért a végtelen nagy irgalmas szeretetért, a gondviselésedért, azért a sok-sok testvérért, aki ebben a közösségben értünk imádkozott, anyagiakkal segített nekünk. Áld meg őket, Uram, és rendeld vissza ezerszeresen mindenkinek, minden fáradtságát jutalmazd meg ezerszeresen. De hálát adok, Uram, a szemináriumokért, és azokért a testvérekért, akik Máriához hasonlóan a Jobbik részt választották, és melletted döntöttek. Köszönöm, Uram, hogy te adsz nekik kitartást. Te adod meg a családjaikba a békességet, hiszen látod, hogy zűrzavar mindenütt van, és a gonosz lélek gondoskodik arról, hogy ne legyen minden zökkenőmentes. De köszönjük, Uram, hogy mindez a te szent lelked erejében jöhetett létre, hogy a te kezedben van, és ott jó helyen van. Köszönöm, Uram, hogy megáldod az elkövetkező heteinket, hónapjainkat. És köszönöm, Uram, hogy újra és újra színed elé jöhetünk, hogy veled beszélhetünk, hogy neked kiönthessük a lelkünket, hogy letehessük a nehézségeinket. Megvigasztalsz, bátorítasz, megnyugtatsz, mert ilyen szerető Istenünk vagy te. Ezért legyen áldott a te szent neved, örökkön örökké. Amen.

drága Jézusom! Köszöntelek itt a legméltóságosabb oltári szentségben. Köszönöm a te élő jelenlétedet. Köszönöm a te érintésedet, a te irgalmadat és kegyelmedet. Köszönöm, Uram, minden szabadulásomat és gyógyulásomat. Köszönöm, hogy uralmat vettél minden olyan gonoszság és hamisság fölött, ami megpróbálta az én életemet. Minden szó kevés, Uram, kifejezni az én hálámat és a mi hálánkat. Túl kevesek és kicsik vagyunk ehhez, hogy ki tudjuk fejezni a te hatalmasságod és nagyságod előtt. De te a szívek vizsgálója vagy, és minden szavakon túl tudod, mi lakik az emberi szívekben. Ne nézd a mi gyarlóságainkat, bűneinket, hanem nézed a mi szívünk vágyát, amely utánad vágyakozott, és veled töltöttük ezt az éjszakát. Áld meg a mi életünket, a mindennapjainkat, segíts minket a lelki küzdelmeinkben. És áld meg mindazokat is, Uram, akiknek eddig hiába beszéltem rólad, mert a fülük zárva van, és a szívük is. Te nyisd meg ezeket a füleket és szíveket, te munkálkodjál bennük, te dicsőj meg ezen emberek életében. Áldlak és magasztallak mindörökkön örökké. Amen.

Drága Jézusom, Te vagy az, akit a szívembe zártalak. Köszönöm, hogy Te hatalmas vagy, Te nagy vagy, és mégis lehajultál hozzá. És ha elestem, felemeltél, annyiszor megvigasztaltál, annyiszor ott voltál mellettem, és gondoskodtál rólam. Amikor el voltam szomorodva, Te mindig megvigasztaltál. Erőt adtál a mindennapokra, hogy kibírjam a nehézségeimet. Gondoskodtál a gyermekeimről, az unokáimról, a munkámról, mindig ott voltál velem. És kérlek, hogy most is, továbbra is gondoskodj az én unokáimról. Látod, hogy most abban a korban vannak, hogy olyan könnyen el lehet tévedni. De Te ne engedd, hogy eltévedjenek. Te légy ott, és fogd a kezüket, és mutasd az utat, hogy melyiken járjanak a Te szeretetedben, a Te békédben. Mindig rád figyeljenek, hogy Te legyél a legfontosabb az életükben, mert tőled lehet meríteni. Tőled lehet meríteni szeretetet, békességet. Te megoldod a problémákat, adsz ötleteket, erőt hozzá. Minden vagy. Köszönöm, hogy Te lehajoltál hozzánk, és mindig gondoskodsz rólunk. Ezért dicsőítelek, és magasztallak, és nagyon-nagyon szeretlek. Köszönöm, hogy vagy nekünk. És áld meg a gyermekeimet és az unokáimat, hogy ők is szeressenek Tégedet, és soha el ne távolodjanak tőled, mert Te vagy az, akivel lehet bízni, akit lehet szeretni. Dicsőség neked. Amen.

Örömteli szívvel köszöntelek téged, megváltó Jézusom, és hálát adok neked ezért az éjszakáért, az éjszakai virasztás minden kegyelméért és ajándékáért, Uram, minden gyógyulásért és szabadulásért. Köszönöm, Jézusom, a te szeretetedet, a te jóságodat, a te gondviselésedet, Uram, és azt, hogy nem hagysz minket árván. Köszönöm, Uram Jézus Krisztus, hogy meghívtál, hogy elfogadtál. Légy áldva, dicsőítve és magasztalva, most és mindörökké. Amen.

Könyörögjünk, Urunk Jézus Krisztus, Te ebben a szentségben kín szenvedésed emlékét hagytad ránk. Add kérünk, tested és véred szent titkát úgy tisztelnünk, hogy megváltásod gyümölcsét szüntelenül élvezzük.

Kedves Mária Rádió hallgatók, éjszakai virasztást közvetítettünk a Sepsiszentgyörgyi Krisztus Király altemplomból. Az elmélkedést Takó István plébános tartotta, a zenei szolgálatot a Fénysugár dicsőítő együttes látta el. A bevezetőt és a virasztást Bajcsi Tibor, a rádió önkéntese vezette. Technikában segítségemre volt Bába Berta önkéntes. Mi megköszönjük, hogy velünk együtt virasztották át ezt az éjszakát, hiszem, hogy az Úr jelenlétében. Ha tehetik, maradjanak továbbra is a Mária Rádióval. Búcsúzom a helyszínről, a mikrofonnál Görgényi Tündét hallották. Dicsértessék a Jézus!

0: Szövetség az életért. Böjte Csaba, ferences atya bátorító gondolatai reménységről, szeretetről, életről.
1: Dicsőítessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntöm Mária Rádió kedves hallgatóit egy nagyon szomorú helyről. Doberdói Fensíkon vagyunk. Márton Áron emlékútra jöttünk el. Tudjuk jó, hogy Márton Áron után leérettségizett, nem sokára be is sorozták pár napra rá, és már kint is volt a Doberdói Fensíkon Szent Mártonról elnevezett falu határában a Szent itt szolgált szeretettel. Zászlósként volt besorozva, és igazából egy 30-40 fős kis csapat volt rábízva. Ő ezeket ugye mozgatta, tartotta tisztekkel a kapcsolatot. Ő is ott volt elhelyezve a közkatonák között fronton. Ez a golyó valószínű egy mester kis alakulatát. Szörnyű. Így került haza végül is Csíksomjóra, ahol a szűzanya lábánál keresett vigaszt, jelenkezett a ferences világi rendben. Igen. Mindenesetre ezt így elmondva egyet jelent, de kijönni ide a harctérre, ahol több százezer ember elesett bajtársai közül meghalt, és ezek nem ilyen szép halálok, hát végül is, hogy az embert eltalálja, egy repesz, darabokra tépi, légnyomás. Nagyon sok embert úgy kellett összeszedni darabokban, és ezt éveken keresztül képes volt, és nem csak ez az egy front volt az első világháborúban, hisz nagyon sok helyt. Majd olyan helyt fogok misézni, ahol közel 100 000 magyar katona van eltemetve. Megrázó. Egyfelől az a végtelen úri viselkedés, ahogy akár Ferenc József Körös, hogy mondjam, buzgó imádság, s állítats, minden, amit akarsz. És másfelől ez a rideg, kemény valóság, ahol fiúk tudták, hogy olyan századok voltak, ezredek, hogy néhány katona maradt életben, a többi

meghalt, súlyosan megsebesült. És akkor itt volt még a súlyos kolera járvány, ami azt mondják, több embert vitt el, mint a maga a frontszolgálat. Aztán 18-ban jött ugye a spanyol nátha, mennyi ember, mennyi nagyszerű ember meghalt, és az ember nézi ezeket a robokat, ugye hát most már hál' Istennek sok mindent újraép, egész falvakat, kőkövet nem maradt. Tényleg volt el a várossal, az ellenségre, a tüzet. Én azt gondolom, hogy minden fiatal, tehát egy busz fiatallal jöttünk ide frontra, el kellene hozni ilyen helyekre, hogy egy kicsit döbbenjünk rá arra, hogy mivel is játszunk. Gyerekeink körbevettek, még a tavaly össze, és kérdezték, hogy a Csaba testvér kommunista volt? És hát mondtam, nem. Hát miért? Hát azt mondtam, mi ment el a katonának? Hát mondtam, kicsi szívem, akkor nem úgy volt, hogy nem lehetett dönteni, hogy mész vagy nem mész. Ugye 78-ban volt a román katona. Néztek olyan nagy üveges szemmel, és az egyik végül megszólalt, és azt mondja, a papbácsi, mondhat akármit, én biztos nem mentem volna el maga helyett katonának, hanem szerettem volna oda menni. Tehát annyira nem is értik a mai fiatalok, hogy ez mit jelentett. Tehát egyszerűen nem volt B-terv, ha nem mentél, katonaszökevény voltál, és lelőttek. Tehát mind a vágó híd, úgy hajtották fel erre a hegyre. És nézem, még ma is jól látható hát terep épületeket, lövészárkakat, kavernákat, óvahelyeket, alagutakat. Félelmetes, hogy ezek az emberek mennyi dolgoztak. Nem beszélve arról, hogy akkoriban nem az autó hozta fel ezeket a fegyvereket, lőszereket, felszerelést, élelmet, mindent, hanem egyszerű emberek a saját hátukon cipeltek mindent fel, és hát ugye ástak, építettek, dolgoztak, és temették a társaikat. 100 000 emberek eltemetni. Olyan 12 iszonzói csata volt, és több olyan volt, amelyik 50-100 000 áldozatot követelt mind a két oldalról. Nem volt víz. Fent a Kassz-vidéken nincs forrás, nincs víz. Hát úgy kellett hozni hátországból a vizet. Félelmetes. És ezek olyan fiúk voltak, ugye hát itt a nagyváradi, debreceni, székesfehérvári, budapesti, tehát ilyen ugye széki hadosztálynak egy része is itt volt, csapatba be volt Mártonáron is ugye illesztve. Hát most őszinte legyek, ezek vidéki, alföldi fiúk, itt felhozni valamit 2000 méter magas sziklabércekre felmászhatni, hogy ott harcoljanak, hogy ott embereket közel harcban, nagyon sokszor, tehát az volt, hogy jött a roham, és akkor akit lehetett lelőttek, és akkor aki megérkezett, akkor azt ásóval, szuronnyal, két puszta kézzel kellett megnyugasztani, aztán kiverték osztrák sereg, vagy a magyar seregeket a lövészárokból, és akkor azt vissza kellett foglalni, és félelmetes látni ezeknek a nyomait, tudom, hogy rengeteg vas szanaszét heverő. Persze összegyűjtött, és leadták, ócska vastak, meg minden, de még mindig én is találtam ilyen repesz darabokat, amik ugye 16-17 poly során, tehát hogy mondjam, öltek. Igen, testvéreim, Mártonáron közbejárását kérve imádkozzunk az áldott békéért. Rajtunk múlik, ami bőrünkre megy. És én azt gondolom, hogy Európa népe nagyon közel van egy pusztító háborúhoz, mert a jólét, a kényelem megköveteli, hogy ezt az életszínvonalat, és azt nem tudjuk lenne adni, ebből kifolyólag politikusainknak muszáj, hogy megtegyenek mindent, hogy fenntartsák ezt a mi igény szintünket. És ez békés, mondjuk belé a politikusokat ezekbe a döntésekbe, amik könnyen világégést okozhatnak. Milyen jó lenne, hogy Szent Ferenc évében tanuljunk egyszerűséget, szegénységet, visszafogottságot,
testvéri szeretetet nagy példaképünktől. Szent Ferenc fegyvertelenül tudott elmenni az ellenséghez. Miért? Mert nem voltak igényei. Mert egyetlen igénye az volt, hogy szeresse az Istent, és szeresse az embertársát. Ezt a parancsot kaptuk a mennyei atyától. Ugye Jézus Krisztusnak ez a fő parancsa. Ilyen jó lenne, hogyha tényleg. Hát ide visszamennénk ezekhez a gyökerekhez. Hát ezekben a gyökerekben élet van, és nem halál. A birtoklás utáni vágy, a fogyasztás utáni végtelen móság, kapzsiság, ami bennünk van, hatalom utáni sovárgás, amit minden emberben ott van. Ezek nem rossz dolgok. Isten adta nekünk, ha jóra használjuk. Mert hogy aki igazán nagy akar lenni, az legyen a többiek szolgája, mondja a mi Urunk Jézus Krisztus. És ilyen egyszerű. Ha tényleg a szolgáló szeretet útján járnánk, hát törekedjünk nagyobbak lenni. Nagy volt Árpádházi Szent Erzsébet, vagy Teréz anya, kis Szent Teréz. Ha van lehetőség kitörésre, ezeket a lehetőségeket próbáljuk megélni. A kincs gyűjtésre is. Ez is szóval nem mondja Jézus, hogy ne akarjál gyűjteni, hogy a benned lévő végtelen móságot ne akart kiélni. Csak azt mondja, olyan kincset gyűjtsön, ami megmarad az örök életre. Ne limlót, a legértékesebb festmény, kép, könyv, autó, minden. Hát az csak lehúz. Jóisten színellé, mikor oda akarsz állni, akkor az a fontos, hogy hát szabad legyél. A madár szárnyalását, a legfinomabb aranylánc, ami őt leköti, visszafogja az ő szárnyalását. Akadályozza a kibontakozását, az égbe való emelkedését. Egy tömeges megtérés kellene, és nem a fog összeszorított fakírság a mi útunk, hanem Isten gyermeki szabadság, jókedv, derű. Ültessünk szöllőt, rózsatöveket, gondozzuk a kertünket, tegyük szépi otthonunkat. Ne ronyrázással, és nem felfúvalkodott másikat leköröző, mit tudom én milyen vágyakkal, hanem maga egyszerűségében, visszafogottságában. Adná az Isten tényleg, hogy meg tudjunk térni. Adja az Isten, hogy ne az első és a második világháború nyomvonalán haladjunk tovább a harmadik világégés felé. Márton Áront, szentjeinket kérjük, járjanak közbe értünk az áldott békéért. Dicsértessék a Jézus Krisztust!

Szövetség az életért. Böjte Csaba ferences atya műsorát hallhatták.

Íme hatalmat adtam nektek, hogy kígyókon és skorpiókon járjatok, s minden ellenséges hatalmon, és semmi sem fog ártani nektek. Amikor a 72 tanítvány visszatért missziós útjáról, örömmel újságolták Jézusnak. Nevedre még az ördögök is engedelmeskedtek nekünk. A mester ekkor emlékeztette őket arra, hogy ez nem a saját erejükből történt. A fölöttük való tekintélyt, hatalmat ő adta nekik. A gonosz nem a tanítványoktól fél, hanem Krisztustól. Az ő keresztje már megtörte a sátán hatalmát. Feltámadása pedig végleges győzelmet aratott a bűn és a halál fölött. Ezért, amikor Jézus nevében cselekszünk, nem önmagunkra támaszkodunk, hanem az Úr győzelmére. A sátán egyik legnagyobb hazugsága az, hogy el akarja hitetni velünk, hogy tehetetlenek vagyunk vele szemben. Jézus azonban egészen mást mond. Íme, hatalmat adtam nektek, hogy kígyókon és skorpiókon járjatok, s minden ellenséges hatalmon, és semmi sem fog ártani nektek. Ezért Krisztus követőjeként nincs okod rettegni a gonosztól. Jézus nevében ellenállhatsz a kísértésnek. Megtörheted a hazugságok befolyását az életed fölött. És megparancsolhatod a sötétség erőinek, hogy távozzanak. Nem azért, mert különleges ember vagy, hanem mert Krisztus tekintélyében állsz, és az ő neve fölötte áll minden más névnek. Ne a gonosz erejét mérlegeld, hanem Krisztus minden hatóságát. Ő ma is menedék és szabadító azok számára, akik hittel hozzáfordulnak. Emlékeztesd magad újra és újra. Nem a győzelemért harcolsz, hanem Krisztus már kivívott győzelméből. Maradj közel hozzá, élj az ő igéjéből, és járj az ő tekintélyében.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát.
2: És ő méhébe fogadás Szentlélektől szent fiát.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Íme az Úr szolgáló leánya.
2: Legyen nékem a te ígéd szerint.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélőn.
2: És mi köztünk lakozik.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
2: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk.
2: Kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a föltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Istenünk, te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen. Urunk Istenünk, te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt. Ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva minket is egyszülött fiat követésére buzdít. Tekints érdemeire, életszentségére, és közbenjárása által hallgass meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeid között tisztelhessük. Amen.
3: Mindenható érgalmas Istenünk, szerető mennyei Atyánk, neked ajánljuk egyházmegyénket, egyházközségünket, saját személyes életünket. Kérünk, küldd el a szeretet, az imádság és az egység lelkét, hogy egyre jobban megismerjük szent fiadat, Jézus Krisztust, mint üdvözítőnket és megváltónkat, és egyre jobban szeressünk téged. Adj nekünk reményt és vágyakozást a megújulásra, hogy közösségben közelebb kerüljünk hozzád, és hűségesen teljesítsük akaratodat. Szűz Mária, édesanyánk, imádkozzál érettünk, és vezess minket egyre közelebb szeretett fiadhoz, Jézus Krisztushoz. Amen.
4: Jézusunk, lelkek örök pásztora, tekints irgalmasan szeretett nyájadra. Urunk, mint árvák, könyörgünk hozzád. Kérünk téged a boldogságos szűzanya és boldog Szilárd vértanú püspök közbenjárására, oltalmazd meg a te szolgáidat, és ébresz új papi és szerzetesi hivatásokat. Jézusunk, őrizd meg népedet hűségben és szeretetben, és küldj nekünk a te szíved szerinti papi és szerzetesi hivatásokat. Amen.
0: Szívem első gondolata,
2: hozzád száll fel, Istenem, te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeket. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, ennek a pirkadó hajnalnak a csöndjében hozzád jövök, és alázattal, bizalommal, békédet, bölcsességedet és erődet kérem.
3: Töltse szeretettel, ahányszor ma a világodra nézek. Engedd megértenem, hogy az egyház minden dicsőségének egyedül kereszted a forrása.
1: Engedd, hogy fele barátomat úgy fogadjam, mint azt az embert, aki általam akar szeretni.
4: Ajándékozz meg azzal a készséggel, hogy odaadóan szolgáljam őt, és kibontakoztathassam mindazt a jót, amit belém tápláltál.
5: Szavaim szelídséget sugározzanak, és egész magatartásom békességszerző legyen. Csak áldást hozó gondolatokat hagyja lelkemben. Fülemet zárd el minden rossz indulatú szó és bírálat elől. Nyelvem csak arra szolgáljon, hogy azt emelje ki, ami jó.
6: Mindenek előtt pedig, ó uram, hogy tele legyek, vidámsággal és jó akarattal, hogy mindenki, aki találkozik velem, megérezzen valamit a te jelenlétedből és szeretetedből. Öltöztes jóságod és szépséged fényébe, hogy egész nap téged sugározzalak. Amen.
3: Istenem, hiszek te benned, mert örökké igazmondó vagy. Istenem, remélek te benned, mert mindenkor hű és irgalmas vagy. Istenem, mindennél jobban szeretlek téged, mert végtelenül jó és szeretetre méltó vagy. Amen.
1: Örvendezz, ó Szűz Mária, mert rádiónk hullámai örömmel hirdetik az igét a szomjas föld végső határáig.
4: Isten szava, mely szűzi méhedben testet öltött, friss szellőként hinti szét az öröm és béke magvait az emberi szívekben.
5: Anyai szívedből a szeretet mérhetetlen ajándéka fakadt egyházunk számára. A Mária Rádió, amely egyszerű szolgálod az Úr szőlőjében.
6: Világcsaládunk, melyet te gyűjtöttél össze minden népből és nemzetből, neked szenteli magát, és minnyájan szívünk királynőjének vallunk téged.
3: Gyermekeid alázattal és hűséggel viszik a hit, a remény, a szeretet és a béke üzenetét testvéreiknek. Borítsd be palástoddal a világ fájdalmát, a szegényeket, a betegeket, a szomorkodókat, a magányosokat és a tévelygőket, akik a világosságot keresik, hogy nálad oltalmat találjanak.
1: Siettes szeplőtelen szíved végső győzelmének kegyelmi idejét. Add, hogy életünkkel szolgálhassunk neked, és a szeretet sugárzó hajnala mielőbb beragyogja a földet.
6: Mária Rádió királynője, könyörög érettünk. Amen.
7: Az imaórák liturgiája, reggeli dicséret.
6: Nyisd meg, Uram, ajkamat,
8: hogy dicséretedet hirdesse szavam.
6: Az Úré a föld, és mind, ami betölti, jöjjetek, imádjuk.
8: Az Úré a föld, és mind, ami betölti, jöjjetek, imádjuk.
6: Jöjjetek, örvendezzünk az Úrnak, és újongjunk üdvünk sziklája előtt. Lépjünk színe elé háladallal, magasztaljuk őt hangos ének szóval.
8: Az Úré a föld, és mind, ami betölti, jöjjetek, imádjuk.
6: Mert az Úr valóban nagy Isten, az összes isteneknél dicsőbb király. A föld mélységei az ő kezében vannak, és övi a hegyek minden orma. Övi a tenger, az ő műve, a szárazföld is az ő keze alkotása.
8: Az Úré a föld, és mind, ami betölti, jöjjetek, imádjuk.
6: Jöjjetek, boruljunk le, hódoljunk előtte, újjunk térdre, Urunk, alkotunk előtt, mert ő a mi Istenünk, mi meg háza népe és kezének nyája.
8: Az Úré a föld, és mind, ami betölti, jöjjetek, imádjuk.
6: Bárcsak hallgatnátok ma az ő szavára, ne legyetek kemény szívűek, mint bánál maszta napján a pusztában, ahol atyáitok megkísértettek engem, és próbára tettek, bár látták számos csodámat.
8: Az Úré a föld, és mind, ami betölti, jöjjetek, imádjuk.
6: 40 évig terhemre volt ez a nemzedék, azt mondtam, ez a nép tévelygő szívű. Nem ismerték meg utaimat, ezért haragomban kimondtam eskümet. Nyugalmam helyére nem juthatnak el.
8: Az Úré a föld, és mind, ami betölti, jöjjetek, imádjuk.
6: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most is, mindörökké. Ámen.
8: Az Úré a föld, és mind, ami betölti, jöjjetek, imádjuk.
6: Hajnalban fürdik már az ég, a földre nappal fénye hol, a napsugár, mint nyíl lövel, minden rossz álom tűnjön el.
8: Az éjjé rémek fussanak, távozzék kínzó bűntudat, a bűn éjjében szunnyadó, sötét félelmek múljanak.
6: Hogy az a végső virradat, mit szívünk vágya esdekel, legyen tüzes fényáradat, míg zengő dalunk énekel.
8: Dicséret áldja az atyát, és vele egyszülött fiát, s a lelket, a vígasztalót, most és örök időkön át. Amen.
6: Téged kutat szemem víradat előtt. Teljes szívemből kiáltok, hallgass meg, Uram. Parancsaidat én megtartom.
8: Te hozzád kiáltok, szabadíts meg engem. Intelmeidet én híven őrzöm.
6: Téged szólít kiáltásom már hajnal előtt, mert nagyon reménykedem igéidben.
8: Téged kutat szemem víradat előtt, hogy szavaidról elmélkedjen.
6: Tekints jóságodban könyörgésemre, Uram. Ítéleteid szerint éltes engem.
8: Túl közel vannak már álnok üldözőim, de törvényedtől távol vannak.
6: Te azonban közel vagy, Uram. Minden intelmed maga a hűség.
8: Tudtam én parancsaidról kezdet óta, és azt is, hogy mindörökre adtad.
6: Dicsőség az atyának, a fiúnak, és a Szentléleknek.
8: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
6: Téged kutat szemem víradat előtt.
8: Az Úr lett az én erősségem és dicsőségem, ő lett az én szabadítóm. Daluljunk az Úrnak, mert fölséges és dicsőséges. Lovat és lovast a tengerbe taszított.
6: Az Úr az én erősségem és dicsőségem. Ő lett az én szabadítóm.
8: Ő az én Istenem, dicsőítem őt. Magasztalom, mert atyáim istene.
6: Hősharcos az Úr, mindenható az ő neve. Tengerbe vetette a fáraó harci szekerét és seregét.
8: Haragod leheletétől feltorlódtak a vizek, a tornyosuló hullámok megálltak, az örvények a tenger mélyén összegyűltek.
6: Az ellenség így szólt, üldözőbe veszem, elfogom. Szétosztom a zsákmányt és kielégül lelkem.
8: Kirántom kardomat, kezem elpusztítja őket.
6: Rájuk leheltél, és összecsapott felettük a tenger. Elmerültek, mint ólom a hatalmas vizekben.
8: Ki olyan fölséges, mint te vagy szentélyedben? Élelmetes, dicsőséges, csodákat cselekvő.
6: Kinyújtottad kezedet, és a föld elnyelte őket. Megváltott népednek jóságos vezére lettél.
8: Hatalmad vezette őt a te szent hajlékodba.
6: Bevezeted és örökséget hegyére költözteted népedet, erős lakhelyedre, amelyet te építettél.
8: Szentélyedbe, amelyet a te kezed alkotott, Uram. Uralkodjék az Úr mindenkor és mindörökké.
6: Dicsőség az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek.
8: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
6: Az Úr lett az én erősségem és dicsőségem, ő lett az én szabadítóm. Dicsérjétek az Urat, minden népek! Dicsérjétek az Urat, minden népek! Magasztaljátok őt, minden nemzetek!
8: Mert erős fölöttünk az ő irgalma, és az Úr hűsége örökké megmarad.
6: Dicsőség az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek.
8: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
6: Dicsérjétek az Urat, minden népek!
8: Testvérek, még inkább törekedjetek rá, hogy hivatásotokat és kiválasztottságotokat tetteitekkel megpecsételjétek, mert ha ezt megteszitek, nem botoltok el soha. Így lesz ugyanis könnyű számotokra a bemenetel Urunknak és megváltónknak, Jézus Krisztusnak örök országába.
6: Hozzád kiáltok, Uram, te vagy az én menedékem.
8: Hozzád kiáltok, Uram, te vagy az én menedékem.
6: Örökségem az élők honában.
8: Te vagy az én menedékem.
6: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
8: Hozzád kiáltok, Uram, te vagy az én menedékem.
6: Hozz fényt, Uram, azoknak, akik sötétségben és a halál árnyékában ülnek. Áldott az Úr, atyáink Istene, mert meglátogatta és megváltotta az ő népét.
8: Erős szabadítót támasztott minékünk, szolgájának, Dávidnak családjából.
6: Amint szólott a szentek szájával, ősidők óta a proféták ajka által.
8: Megszabadít az ellenség kezéből, mindazoktól, akik gyűlölettel néznek minket.
6: Atyáinkkal irgalmat gyakorol, hogy szent szövetségére emlékezzék.
8: Az esküre, amelyet Ábrahám atyánknak esküdött, hogy nekünk váltja be, amit ígért.
6: Hogy félelem nélkül is megszabadulva az ellenség kezéből, neki szolgálatot teljesítsünk.
8: Szentségben és igazságban járjunk előtte, napról napra, amíg élünk.
6: Téged pedig, gyermek, a fölséges Isten prófétájának fognak mondani, mert az Úr előtt jársz egyengetni az ő útját.
8: Az üdvösség ismeretére tanítod nemzetét, hogy bocsánatot nyerjen minden bűnük.
6: Istenünk irgalmas szívétől, amellyel meglátogat minket felkelő napunk a magasságból.
8: Hogy fényt hozzon azoknak, akik sötétségben és halálos homályban ülnek, lépteinket pedig a béke útjára vezérelje.
6: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
8: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
6: Hozz fényt, Uram, azoknak, akik sötétségben és a halál árnyékában ülnek. Áldjuk Krisztus Urunkat, aki minden tekintetben hasonlóvá lett hozzánk, testvéreihez, hogy Istennél irgalmas és hűséges főpapunk legyen. Kérjük őt is, mondjuk.
8: Urunk, halmozz el minket szeretetet kincseivel.
6: Igazság napja, neked szenteljük mai napunkat, aki a kerességben megvilágosítottál minket.
8: Urunk, halmozz el minket szeretetet kincseivel.
6: Áldunk a mai nap minden órájában, mindenben magasztaljuk szent nevedet.
8: Urunk, halmozz el minket szeretetet kincseivel.
6: Édesanyád Szűz Mária tanulékony lélekkel figyelt szavaidra, irányítsd a mai napon lépteinket tanításod szerint.
8: Urunk, halmozz el minket szeretetet kincseivel.
6: Add, hogy a mulandó dolgok között zarándokolva a mennyei örök életre vágyakozzunk, a hit, a remény és a szeretet által már most élvezzük a mennyei boldogság előízét.
8: Urunk, halmozz el minket szeretetet kincseivel.
6: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Istenünk, világítsa be szívünket a feltámadás ragyogó fényessége, hogy a halál sütítjéből kiszabadulva eljussunk az örök dicsőség világosságára. Ami Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélek egységben, Isten mindörökkön örökké.
8: Amen.
6: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.
8: Amen.

Irgalmas és szent Urunk, küldj szüntelenül új munkásokat országod aratásába. Segítsd azokat, akiket arra hívsz, hogy napjainkban kövessenek téged. Engedd, hogy akik arcodat szemlélik, örömmel válaszoljanak a csodálatos küldetésre, amelyet rájuk bíztál, néped és valamennyi ember javára. Istenünk, aki az Atyával és a Szentlélekkel élsz és uralkodol, most és mindörökké. Amen.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat a kolozsvári stúdióból. A mikrofonnál Ferenc Emessét hallják. Ma reggeli napindító témaként egy picit az emberrel foglalkozunk, hát sokszor foglalkoztunk, vagy elmélkedtünk róla, de most is egy picit ezt próbáljuk megnézni, az embert és az ő embertársait, vagyis bennünket és a mi fele barátainkat. Vagyis állunk mi ezzel a kérdéssel. Na de talán az első kérdés, amit feltehetünk, az az, hogy végül is ki is az a másik. Ugye közhasználatban is szoktuk ezt gyakran mondani, hogy a másik ilyen, a másik olyan, a másik amolyan, és sokszor meg sem nevezzük azt a szemét, azt az embert, csak annyit mondunk, hogy a másik. A másik az, kedves hallgató, akivel utadon találkozol. Aki melletted nő fel, melletted dolgozik, örül és bánkódik. Aki melletted szeret vagy gyűlöl, akiről azt mond,

A másik a fele barátod, akit szeretned kell teljes szívedből, minden erődből, teljes lelkedből. A másik az, aki előtt ítéletet mondanak majd fölötted. A másik az, aki nagyobbá tesz téged, ő Krisztus szeretetének ajándéka. A másik az Atya küldötte, Krisztus szeretetének felszólítása. A másik az, aki által Isten megnyilatkozik, aki által Isten hív, aki által Isten gazdagít, aki által Isten szeretetünket leméri. A másik a te mindennapi kenyered, mindennapi ostyád. A másikat Jánosnak, Péternek, Annának, Szabónak vagy Kovácsnénak hívják, ugyanabban a házban lakik, mint te, ugyanabban a hivatalban dolgozik, ugyanazzal a villamossal jár, melletted ül a moziban. A másik Jézus Krisztus. Jézus Krisztus lakik veled egy házban, ő dolgozik veled egy hivatalban, ő jár ugyanazon a villamoson, ő ül melletted a moziban. A másik. A mai emberek egyénileg vagy közösen kapcsolatokat óhajtanak a hozzájuk hasonlókkal. Törekszenek arra, hogy fölvegyék a kapcsolatot, hogy kapcsolatba lépjenek egy bizonyos személlyel, környezettel, országgal. Egyesek ebben szükségeset, mások kötelességet látnak. Mi azt hisszük, mind a kettőről szó van. Szükségességről, mert az ember már nem élhet el szigetelten. Közhelynek hangzik, ha azt mondjuk, hogy a világ összeszűkül, és az egyesek érdekei, bármilyen távol essenek is térben és időben, szorosan összekapcsolódnak. Kötelességről is szó van, mert az ember nem teljesedhet ki, csak ha egyesül a többi emberekkel. Ez főleg azért kötelesség, mert a Krisztus által megváltott emberek Krisztusban ugyanazon Atya fiává, és így egymás testvéreivé lettek. Amilyen mértékben a modern közlekedési és hírközlő eszközök közelebb hozzák egymáshoz az embereket, olyan mértékben kell megsokszorozniuk, elmélyítenük kapcsolataikat. Mégis vajon olyan egyszerű-e kapcsolatba lépni a másikkal? Egyes emberek, mintha sokakkal szorítanak kezet, megveregetik a vállukat, megisznak a másikkal egy pohár bort, együtt laknak, beszélgetnek, vitatkoznak, azt gondolják, rengeteg kapcsolatom van, sok embert ismerek. Pedig tévednek. Az ember egyedül lehet úgynevezett kapcsolatok tömkelege közepette is, ha nem nyitja ki a szemét és nem tárja ki a szívét, hogy meglássa és befogadja a fele barátját. Régóta vársz a buszra. Elment. Megtelt. Türelmetlen vagy, elkeseredsz. Ez így megy mindig ezen a vonalon. Így van ez egyes embereknél is, soha nincs náluk hely. Elrohannak a megállók mellett, azok mellett, akik rájuk várakoznak. Megtelt. Nem haladsz-e te is gyakran, túl gyorsan, és a megtelt jelzéssel? Pedig rajtad kívül senki más nem fog megállni ezen a helyen és ebben az órában, mert egyedül te jársz ezen a vonalon, és a menetrend nem csalhat. Ha rá akarsz nevelődni a kapcsolat felvételre, tanulj meglátni. Hogy láthass, haladj lassan, vedd azt a fáradtságot, hogy megállj, minden iránt érdeklődj okosan, ami lehetővé teszi, hogy jobban megismerd az embereket. Életüket a munkahelyen, a családban, a városnegyedben, szabadságok idején. Ízlésüket, vágyaikat, nehézségeiket, küzdelmeiket. Szinte áhítozni kell az emberek megismerése után, hogy tudjuk megérteni és szeretni. A kapcsolatfelvételhez nem elég a másikat észrevenni, be kell fogadni. A lakásínségnél sokkal nagyobb ínség van. Hiányzanak azok az emberek, akik lelkileg befogadóképesek testvéreik számára. Légy mindig nyitott ház, tárt kapukkal. Ne legyenek ott harapós kutyák, amelyek mindenkit távol tartanak. Jellemet gőg.

Köd önzésed, féltékenységed, iróniád, nyerességed, gyengétség hiánya. Nehogy a másik visszahúzódjon és azt mondja, nem mertem, féltem, hogy a pokolba küld, hogy kigúnyol, hogy nem ért meg. Ne legyen várakoztatás, amely habozást kelt. Légy azonnal kész. Ne legyenek felesleges bútoraid, üres, szabadon elfoglalható lakást adj. Ne kényszerítsd a másokra ízlésedet, eszméidet, szemléletedet. Ne kérj drága lelépést, ha adsz valamit, adj ellenszolgáltatás nélkül, és ne várj viszonzást. Ne legyen kötelező szerződés. Az emberek jöjjenek, menjenek, ahogy akarnak, formalitások nélkül, szerződés nélkül. Vajon egy napon Krisztus azt mondja-e neked, köszönöm azt a helyet szíved hajlékában, vagy azt, jaj neked, nem találtam benned egy követ sem, ahol fejemet lehajthattam volna. Ha befogadod a másikat, tedd ezt azért, hogy megpihenjen. Örülsz, ha az állomáson rátalálsz a podgyászraktárra, hogy ne kelljen cipelned csomagjaidat, légy jó podgyászraktár a többiek számára. Hadd rakhassák le nálad túlságosan nehéz és zavaró terheiket, hadd folytathassák útjukat, meg könnyebbülten. Te nem vagy kapcsolatban mindenkivel, akik melletted elhaladnak, hiszen a kapcsolat sokkal több, mint a testek találkozása, a valódi kapcsolat nem más, mint két személy, két lélek közötti titokzatos összhang. Egy ember belső értéke többek közt azzal is mérhető, hogy mennyire tud kapcsolatokat létesíteni. De ez a képessége lényegileg nem külső tulajdonságok összessége, mint amin ő a szeretetre méltóság, kedélység, beszédnek és gesztusoknak könnyedsége, de nem kizárólag belső tulajdonságok, mint a lelki finomság, összeszedettség, figyelmesség gyümölcse. A kapcsolatfelvételt elősegítik mindezek a tulajdonságok, de ezek csak az igazi találkozás előfeltételei. A kapcsolatteremtés lényegileg attól függ, hogy tudunk-e lemondani, és fel tudjuk-e adni önteltségünket. Ha kapcsolatba akarsz lépni a hozzád hasonlókkal, készíts helyet magadnak, de engedd, hogy azt mások benépesítsék. Teremts csendet önmagadban, de engedd, hogy mások hozzád jöjjenek és felverjék a csendet lármájukkal. Vajon mit talál a másik, aki belép hozzád? Ha hála neked, szembe találkozik a benned lakozó Istennel, megbékélten, megerősödve, vidáman és feléledve távozik majd, mert végeredményben az igazi kapcsolatnak célja, hogy Isten jelenlétét közvetítse. Minden reggel néhány percre találkozz az Úrral, és ő benne, a hit homályában, anélkül, hogy arcukat felismernél, vagy beszédet hallanál, vagy kezet fognál, fogadd be mindazokat, akikkel majd találkozol a nap folyamán. Szeresd őket és menj békességgel, készségesen, tisztább tekintettel, érzékenyebb hallással Isten hívása iránt, nagyobb és főleg jobban benépesített szívvel, hogy pompás fogadtatást nyújthass. Csengetnek, kopognak, add ide a gyalut. Kovácsné itthon van? Szabó úr, egy szóra, szabad kérnem? Vagy egy könyv, egy újság, rádió, film, egy hirdetés, vagy egy mosoly, egy elhallgatás, egy sértő szó, egy lehajtott fej. Íme az Úr, aki jelt ad neked. Ezek a felszólítások, hogy lépjünk kapcsolatba a másikkal.

Az embernek szüksége van arra, hogy kibeszélje magát, hogy meséljen magáról, hogy sajnáltassa magát, hogy bátorítsák és támogassák. Hallgass meg a másikat, hallgass meg újra, meg újra, fáradhatatlanul, szívvel, lélekkel. Vannak, akik tönkre mennek abban, hogy soha nem találkoztak senkivel, aki annyira becsülte és szerette volna őket, hogy odaadással meghallgassa mondani valójukat. Ha kedves akarsz lenni azokkal, akikkel találkozol, beszélj először arról, ami őket érdekli, és nem arról, ami téged érdekel. Beszélni a másikkal annyi, mint először is meghallgatni a másikat. Nagyon kevés ember tud hallgatni, mert kevesen vannak olyanok, akik nincsenek eltelve önmagukkal, akiknek az énje nem hangos a lármától. De igen, uram, nézze csak úgy, mint én, míg a másik beszélt, ő csak önmagára gondolt. Ne szakíts félbe a másikat azért, hogy magadról beszélj. Engedd mindvégig magáról beszélni. A kísértés környékez, hogy magadról beszélj, nem azért van, mert magadra gondolsz. És ha így van, már nem vagy egészen a másiké. Ha beszélsz is önmagadról, szolgálja az a másikat. Világosítsd fel, nyugtasd meg, gazdagítsd, de soha ne azért beszélj, hogy te érvényesülj, miközben a másikat elhomályosítod, elcsüggeszted, elnyomod. Ha a másik hallgat előtted, tiszteld a hallgatását, azután szelíden bírd szólásra. Kérdezősködj az életéről, gondjairól, vágyairól, bajairól. Mert beszélni a másikkal gyakran annyi is, mint kérdezősködni. Vigyázz arra, nehogy a másik elmenjen anélkül, hogy elmondta volna, amit mondani akart. Ha azt morogja magában, gondterheltnek találtam, ez azt jelenti, hogy nem voltál befogadóképes. Ha így sóhajt fel, nem erőltettem a dolgot, olyan szórakozottnak látszott, ez azt jelenti, hogy a másút voltál. Vajon visszatér-e még? Nyugtalan vagy, millió gond gyötör, és valaki jelentkezik, aki beszélni szeretne vele. Tedd félre a gondjaidat, rossz kedvedet, idegességedet, nyomasztó gondolataidat is, adj oda mindent az Úrnak. Ismételd ezt meg, ahányszor csak kell, s hamarosan szabaddá válsz, hogy meghallgasd, befogadd a másikat, és kapcsolatba lépj vele. Menj elébe a másiknak. Hogy belépjen hozzád, néhány lépést kell megtennie, nyújts hát felé a kezed. Hogy felemelje ezt a csomagot, erőfeszítést kell tennie, nyújtsd hát a kezed. Hogy bátran felfedje ezt a sebet, nem szabad remegnie, nyújtsd hát a kezed. Kezedet nyújtani annyi, mint rámosolyogni, megfogni a karját, annyi, mint mondani, és a kisfia hogy van. És hogyan rendeződött az a múltkori ügy. És azután mi történt, szegény öregem? És a kis mondatok mindegyikébe vidd bele önmagadat teljesen, vidd bele egész szeretetedet az Úr iránt, aki örök időktől erre szólít fel. Amikor egy kelés megérett, kinyomják, csak aztán veszünk be csillapítószert. Ha a másiknak nehézségei vannak, ne siess a kész megoldás ajánlásával. Segíts tapintatosan a kelés kitisztításában. Azután elég egy barátságos szó, egy kézszorítás, mint nyugtatószer, mert a baj ki van küszöbölve. Ha tudsz hallgatni, sokan jönnek majd a mondani valójukkal. Légy figyelmes, hallgatag, összeszedett, talán még mielőtt egy segítő szót szólnál. A másik elbúcsúzik boldogan, felszabadultan, megvilágosodva. Mert után kívül nem tanács vagy életrecept volt az, amit várt, hanem valaki, akinek vállára teheti terhét. Ha válaszolnod kell, ne kutass szavak után, míg a másik beszél, mert először is a figyelmedre van szükséges, csak azután a szavaidra. Bízd magad a Szentlélekre, ami a másikat megfogja, az nem elsősorban az okoskodás gyümölcse, hanem a kegyelemi. Csak akkor lehet szó igazi párbeszédről, ha mély csendet teremtesz magadban, áhítatos csendet, hogy befogadhassd a másikat, mert a másikban és a másik által Isten jön feléd, és egyedül a hit tehet képessé a párbeszédre.

Végezetül a mai napindítóból még egy műsorismertető van hátra, hamarosan Tótiból közvetítünk szentmisét, majd 9 órakor ima szendékaikat fogadjuk, 9 óra 15 perctől pedig az örvendetes rózsafüzért imádkozzuk. 10 órától Iránytű című műsort hallhatnak Pál Feri atyával, majd 11 órától Dalfakasztó lesz Simó Zsuzsával. 11:30-kor napraforgó műsorunk veszi kezdetét, majd délben Úrangyalát imádkozunk, illetve a napközi imaórát is elvégezzük. 12:30-kor asztalt terítünk Dávid Gyöngyivel, majd 1 órakor szeretetlen rózsafüzért imádkozunk, a békéért is imádkozunk, melyet a zenés köszöntő követ, és melynek a végén egy újabb műsorismertetővel várjuk Önöket. Ma délután 5 órától Mária köszöntőt közvetítünk Csíksomjóról, a megszokott módon. További áldott szép napot és jó rádiózást kívánok Önöknek. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat Líziai kis Szent Teréz gondolatával. Számomra az ima a szív fellángolása, egyszerű tekintet az ég felé, a hála és a szeretet kiáltása, mind a próbatétel, mind az öröm idején is. Szent misét közvetítünk a Bihar megyei Tóti településről, a Líziai kis Szent Terézről elnevezett templomból. A Szent misét celebrálja és a kántori szolgálatot ellátja főtisztelendő Mihály Balázs, micskei plébános.

0: Kedves testvéreim, kedves Márádió hallgatók! Ezen az októberi első szombati napon, amikor a boldogságos Szűz Mária anyai oltalmába menekülünk, hozzuk az oltár elé jobb könnyeit, a tanítványok törékeny örömét és a magunk sebzett életét. Mária ugyanis ott állt a kereszt alatt, látta a legmélyebb sötétséget, de mégis hitt a szeretet győzelmében. Mi hányszor veszítjük el a reményt a mindennapok nehézségei között? Vizsgáljuk meg a lelkiismeretünket és csendben tegyük fel szívünknek a kérdést. A mai kor kihívásaiban, a szenvedés és a szürkesség idején a szűzanya hitével kapaszkodom-e Istenbe, vagy engedem, hogy a csüggedés és a zúgolódás elfordítson tőle. Gondoljuk át bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az áldozatot. A ma reggeli szentmisét felajánlom a Mária Rádió stábjáért, önkénteseiért, hallgatóiért és támogatóiért. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor
1: és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos mindenkor Szűz Mária, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen.

0: Olvasmány Jób könyvéből. Az Úr szavára Jób így válaszolt. Most már tudom, hogy mindent megtehetsz, Uram, és hogy egyetlen gondolatunk sincs elrejtve te előtted. Igazad van. Ki az az oktalan, aki gondviselésedet értelmetlennek mondja? Valóban balgán szóltam én olyanról, ami meghaladja bölcsességemet. Eddig csak szóbeszédből hallottam rólad, Uram, de most saját szememmel látom, hogy ki vagy. Korholom tehát önmagamat, és bánom bűneimet, porban és hamuban. Jobb életének következő szakaszát az Úr még jobban megáldotta, mint a korábbit. Lett neki 6000 tevéje, 14000 juha, és 1000 iga ökre, 1000 szamara. Született 7 fia, és 3 lánya is. Jemima, Kasszia, Kerenhappuk. Az egész földön nem volt 3 olyan szép leány, mint Jobb leányai. Jobb örökrészt is adott nekik fiú testvéreik között. 140 évig élt még Jobb ezek után. Meglátta nem csak gyermekeit, hanem negyedízig való unokáit is. Majd meghalt öregen, évekkel gazdagon megáldva. Ez az Isten igéje.
1: Istennek legyen áldása.

0: Az evangélium tanítása legyen bűneink bocsánatára. Krisztusban szeretett kedves keresztény testvéreim, kedves már rádió hallgatók, a szenvedés sötétségéből mindig el lehet jutni a szív öröméig, mert mindannyian Isten kezében vagyunk. A szenvedés sötétségéből mindig el lehet jutni a szív öröméig, mert szüntelenül Isten kezében vagyunk. A mai köznapon, amikor gyermeki szeretettel ünnepeljük a boldogságos Szűz Mária szombati emléknapját, Anya Szentegyházunk két olyan szentírási képet állít elénk, amelyek első látásra, első hallásra távolinak tűnnek egymástól, mégis a lelkünk mélyén, hogyha átelmélkedjük és odafigyelünk, összekapcsolódnak szorosan egymáshoz. Jobb könyvében a megtört, porban ülő ember végső hódolatát látjuk a mindenható előtt, míg Lukács evangéliumában a 72 tanítvány újongó gyermeki örömét, akiket Jézus arra emlékeztet, és ez nagyon fontos, hogy ne annak örüljenek, hogy a gonosz lelkek engedelmeskednek nekik, hanem annak, hogy nevük fel van írva a mennyben. Nevünk fel van írva a mennyben. Kedves testvérek, kedves hallgatók, gyakran érezzük úgy az élet viharaiban, mint Jobb. Betegség, veszteség, megválaszolatlan, miértek, mardosság sokszor a szívünket. Jobb is mindent elveszített, de az az érdekes és az a csodálatos, hogy a szenvedés kohójában valami mindennél értékesebbet talált. Azt mondja, eddig csak hírből hallottam felőled, most azonban saját szememmel láttalak. Vagyis a szenvedés Jobbot megerősíti. Eddig sokat hallott az Istenről, de a szenvedés által Jobb közel került az Istenhez. Azt mondja, ugye, eddig csak hírből hallottam, most azonban saját szememmel láttalak. Nem a kérdéseire kapott filozófiai választ, hanem magát az Isten tapasztalta meg. És ez az Isten változtatta meg az életét. Mert a gyász helyét átvette a késői évek békéje és áldása. Hallottuk, hogy az Úristen mennyire megáldotta Jobbot. A kitartásnak mindig békesség, boldogság és sok-sok áldása gyümölcse. Jobb életpéldája tanúsítja ezt. És ezzel szemben az evangéliumban a tanítványok a siker mámorában térnek vissza Jézushoz. De a Mester finoman átformálja az örömüket. Azt mondja, az igazi boldogság nem a múlandó földi sikerekben van, nem abban van, hogy sikerült ezt és ezt megvalósítanom, ezt és ezt megtennem, hanem az igazi boldogság valójában abban a titokban van, hogy Istené vagyunk. Abban a titokban, hogy ő ismer minket, és szeret bennünket. És Jézus felkiált a Szentlélekben, magasztallak téged, Atyám, mert elrejtetted ezeket a bölcsek és okosak elől, és kinyilatkoztattad a kicsinyeknek. De nézzük meg, hogy kik ezek a kicsinyek. Kire mondja Jézus, hogy kicsinyek? A legkisebb, a legalázatosabb, aki mindezt a legtökéletesebben megértette, az a boldogságos Szűz Mária. Ő az, aki Jobbhoz hasonlóan ott állt a kereszt alatt, a legmélyebb sötétségben, és mégis hűséges maradt. És ő az, aki a tanítványokhoz hasonlóan, sőt, náluk sokkal tisztábban tudott ujongani a Szentlélekben, amikor kimondotta, magasztalja lelkem az Urat, és szívem ujjong üdvözítő Istenemben, vagyis a Magnifikát. Mária élete valójában a híd, a jobbféle szenvedés és a Jézusféle tiszta öröm között. Kedves testvéreim, kedves hallgatók, évekkel ezelőtt egy idős, mélyen vallásos édesanyja, akit a falujában csak Mária néninek hívtak, súlyos csapásokat élt át. Elveszítette a férjét, majd egyetlen fiát, és egy balesetben is. Magára maradt egy kis házban, szegénységben, a teste is megfáradt, mert a betegség kínoszta. Olyan volt az élete, mint a modern kor Jobbé. A szomszédok sajnálták, néhányan pedig értetlenül kérdezték meg tőle, Mária, miért imádkozol mindig annyit? Miért jársz te még mindig a templomba? Miért teszed? Miért köszöntöd az Istent, ha annyi fájdalmat mért rád? Mária néni ekkor szerényen elmosolyodott, a ráncos meggyötört arcán valami olyan mennyei béke ragyogott fel, ami elnémította a kérdezőket. Azt felelte, tudjátok, Amikor a fiam meghalt, én is a porban ültem és sírtam. Nagyon sokat bánkodtam. De odaléptem a fájdalmas anya szobrához a templomban, ránéztem, és megértettem, hogy ő is átélte ezt. Ő sem értette ott a kálvárián, hogy miért történik a fiával az, ami megtörténik. De mégis bízott. Ott a könnyeim között nem a válaszokat kaptam meg, hanem Jézus édesanyjának a kezét kaptam meg. Megértettem, hogy a szenvedésem nem egy céltalan büntetés, hanem egy út az örök boldogságba. A szenvedés nem egy céltalan büntetés, hanem egy út az örök boldogságba. S hozzátette is, most, amikor szombatonként Máriát ünneplem, nem a földi szerencsétlenségemet siratom, hanem annak örülök, hogy a fiam, a férjem, és én is, az én nevem is fel van írva a mennyben. Ott már senki sem veheti el tőlünk az igazi örömöt. Ott már senki sem veheti el tőlünk az igazi örömöt. Igen, kedves hallgató, kedves testvérek, Mária néni jobb hitét és a tanítványok tiszta örömét hordozta valójában a szívében. Nem a világ szemében volt sikeres, hanem Isten szemében volt kicsiny, akinek az Úr kinyilatkoztatta szent lelke titkait. Ma is csak annak nyilatkoztatja ki a mindenható Isten szent lelke titkait, aki kicsin tud lenni, aki alázatos tud lenni. Kedves testvérek, ma ezen a szombati emléknapon vigyük a szűzanya elé a saját jobb sorsunkat, a megválaszolatlan kérdéseinket, a meg nem értettségünket, a nehézségeinket, a mindennapi keresztjeinket, és kérjük tőle azt a gyermeki szívet, amely képes örülni annak, ami a legfontosabb, hogy Isten gyermekei vagyunk. Soha ne a világ elismerését keressük, és ne is a csüggedésnek adjuk át magunkat. Tekintsünk Máriára, aki a hétköznapok szürkeségében és a kereszt sötétségében is tudta, az Úr keze vezet minket, és a végső szó nem a pusztulási, hanem az életté, az örömé és a feltámadási. Menje, édesanyám, boldogságos Szűz Mária! Hálás szívvel köszönöm, hogy a köznapok szürkeségében és életem viharaiban is Te vagy a biztos menedékem, és anyai palástoddal betakarod lelkemet. Köszönöm a Te csendes, de hűséges jelenlétedet. Oda teszem most szeplőtelen szívedre a világ minden könyvtől áztatott fájdalmát. Kérlek, hogy légy gyógyulása a betegeknek, vigasza a szenvedőknek, támasza a magányos özvegyeknek, és oltalmazó karja az elhagyott árváknak. Lépj oda a gyászolók mellé, akiknek a hiány mardossa a lelkét, és csillapíts sírásukat a feltámadás reményével. Édesanyán, könyörögj a korunk folytogató problémáitól szenvedő emberiségért, a békétlenség, a szeretetlenség, a háborúk és a lélek sötétsége ellen. Amikor meginog a hitünk, és elnyom a világ zaja, mutassa keresztre, és fogd meg a kezünket, hogy el ne vesszünk. Szent fiadnál, Jézus Krisztusnál létszüntelen közben járunk, Te, aki a legmélyebb gyászban is hűséges tudtál maradni. Amen. Kedves testvéreim, bizalommal forduljunk Istenhez, aki Máriát, Krisztus anyját fölébe helyezte minden égi és földi teremtménynek.
1: Irgalmasság atya, köszönjük, hogy a boldogságos Szűz Máriában égi édesanyját adtál nekünk. Add, hogy mindig gyermeki szeretettel ragaszkodjunk hozzá.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Szűz Mária tanulékony lélekkel figyelt Jézus szavára. Add, hogy példája szerint mi is szívünkbe fogadjuk Szent Fiad igéit.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: A kereszt alatt álló Máriát megerősítetted a fájdalmak elviselésére. Az ő közben járására adj erőt nekünk is a kereszt hordozására.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Szent fiad feltámadása által örömmel töltötted el Szűz Mária szívét. Tölts el minket is a feltámadás reménységével.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Szűz Máriát testével, lelkével felvetted a mennyei dicsőségbe. Földi életünk után add meg nekünk is az örök életet.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: A boldogságos Szűz Mária, a mennyország királynője, az ő közben járására fogad be elhunyt testvéreinket is az örök élet boldogságába.
2: kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Végezetül könyörgünk a Mária Rádióért, önkénteseiért, támogatóért és hallgatóiért. Uram, továbbra is legyen az te áldásod ő rajtuk.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Add meg, kérünk, mindenható Istenünk, hogy mi a te híveid, akik a boldogságos Szűz Mária oltalmában bízunk, anyai közbenjárására minden rossztól megszabaduljunk itt a földön, és az örök élet örömére eljussunk a mennyben, Krisztus a mi Urunk által.
2: Amen.

0: imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Fogadjál az Úr kezemből az áldozatot,
0: nevének dicséretére és dicsőségére,
1: minden

Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása, és méltán dicsői téged alkotásod az egész teremtett világ, mert fiad, ami Urunk Jézus Krisztus által a szent lélek erejével éltetsz és megszentelsz mindent, és néped gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk tehát, Istenünk, a szent lélek által szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

Ugyanígy kezébe vette a szőlőtő borával telt kelyhet, ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt: vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

annak emlékét ünnepeljük tehát, Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan feltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints kérünk egyházad áldozati adományára, ismerd föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve, egy test és egy lélek legyünk Krisztusban. Ő tegyen minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal, elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanúkkal, Pádai Szent Antallal, Kastjai Szent Ritával, Lízió kis Szent Terézzel, Szent Istváni Szent László királyainkkal, Boldog Bogdánfi Szilárd vértanú püspökünkkel, őrzőangyalunkkal, védő szentünkkel és minden szenttel együtt. Az ő közbenjárásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket. Kérünk Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősítsd meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat, szolgádat Leó pápánkat és László püspökünket, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet. Teljesíts kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyánk, vond magadhoz irgalmasan a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet. Továbbá emlékezzél meg a Mária Rádióról, annak stábjáról, hallgatóiról, önkénteseiről, valamint minden támogatóiról is. Elhűnt testvéreinket pedig és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadd be jóságosan országodba, ahol reményünk szerint, dicsőségedben velük együtt, mi is örökre gazdagon részesülünk, Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot.

0: Krisztus, az élő Isten fia, elszadja akaratából, a Szentlélek közreműködésével, halálod által életre keltetted a világot, szabadíts meg engem, szent tested és véred által, minden végentől és minden bajtól, add, hogy mindig ragaszkodjam törvényeidhez, és soha el ne szakadjak tőle.
1: Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára.
0: Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.

0: Krisztus lelke,
1: szentelj meg engem, Krisztus teste, üdvözíts engem, Krisztus vére, ihles meg engem, Krisztus oldalából kifolyó víz, most tisztál engem, Krisztus kincszenvedése, erősíts meg engem, ó jóságos Jézus, hallgass meg engem, szent sebeidbe, rejts el engem, ne engedd, hogy elszakadjak tőled, a gonosz ellenségtől oltalmaz meg engem, halálom óráján, így magadhoz engem, add, hogy eljussak hozzám, és szentjeiddel dicsérjelek téged, mindörökkön örökké. Amen. Ó édes Jézus, ó kegyes Jézus, ó irgalmas Jézus, imádlak lelkem mélyéből, szeretlek tiszta szívemből, neked élek, neked halok, tiéd vagyok életemben és halálomban. Amen. Előtted állunk, Szentlélek, és a te nevedben gyűltünk össze, egyedül te vezess minket, lelj otthonra a szívünkben, taníts minket a követendő útra, és arra is, miként járjunk rajta. Gyengék és bűnösök vagyunk, ne hagyd, hogy zűrzavar szítsunk, ne engedd, hogy a tudatlanság tév útra vezessen bennünket, vagy hogy az elfogultság befolyásolja a cselekedeteinket. Add, hogy megtaláljuk benned az egységet, hogy együtt haladhassunk az örök élet felé, és ne térjünk el az igazság útjától, sem attól, ami helyes. Mindezt tőled kérjük, aki mindenütt és minden időben munkálkodsz, az Atyával és a Fiúval egységben, mindörökkön örökké. Amen. Imádott Jézusom, lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, belsőnk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csöndességre, szemünk egymásra nézzen, és tekintetünk összeforjon, ajkunk együtt könyörögjön az örök Atyához, irgalomért. Amen.

közvetítettünk a Bihar megyei tóti településről, a Lizőki Szent Terézről elnevezett templomból. A szentmisét és a kántori szolgálatot jómagam Mihály Balázs látta el. Technikai munkatárs Bertalan Gyula volt, a mikrofonnál Mihály Balázst hallották. További áldott szép napot kívánok Lizőki Szent Teréz gondolatával. Minden pici áldozat, minden mosolygós tekintet, minden kedves szó tett által meg akarom mutatni, hogy mennyire szeretlek Istenem. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!

Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Ima szándékaikat fogadom a 0259 420 555, valamint a 0359 420 555-ös telefonszámon. Szöveges üzeneteiket pedig elküldhetik a Mária Rádió oldalán keresztül.

0: Haló, haló.
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké.
1: A rózsafüzét és a napi szentmiséget el szeretném ajánlni az én egészségemért, fiam családjáért, valamint sógoromért, Benedek Ferencét, aki a kápolnás falusi temetőben nyugszik feleségével, és szomszédomért, Péter Ferencét, aki a csíkszeredai temetőben nyugszik, valamint a tegnapi nagyon sajnálatos balesetért, aki egy 21 éves lány vesztette életét. A Jóisten adjon erőt a szülőknek, hogy tudják elviselni ezt a hatalmas nagy fájdalmat. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus. Jézusom, bízom benned.
0: Mindörökké, amen. Köszönjük a hívását. Maradjon velünk az imában.

0: Halló, halló.
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökjönben.
1: Ezt a rózsafűzést felszerepti bajalni drága jó édesanyámit, akit ma 21 éve kísértünk utolsó útjára a Madéfali temetőbe. Drága jó édesapámért, testvéreimért, és a családunk közös halottjaiért. Emlékük legyen áldott, nyugalmi csendes. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, maradjon velünk, imádkozzunk együtt.

0: Haló, haló.
1: Haló.
0: Hallgatjuk.
1: Dicsért tessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökjönben.
1: Haló.
0: Halljuk, tessék mondani.
1: Elnézést kérek, drága emese, hogy nem hallottam, mert mintha megszakadt volna.
0: Nem, csak gyenge a hangom, mert közben meg vagyok hűlve.
1: Két emberért szeretném a mai rózsafűzért felajánlani. Az első, drága emese, Kiskegyed, aki a mai csodálatos reggeli beinduló beszédjéből elmondta a másik embert. Nagyon szeretném tehát, hogy az ön társaságába, a Jóisten oltal, a szűzanya oltalmába én legyek a másik ember, aki a villamoson emese mellett vagyok, aki nem sorolom az egészet, tehát a Jóisten áldja meg ezért a csodálatos beszédjéért, a másik pedig lent Balázs atya, Mihály Balázs, aki egész héten egy csodálatos szembeszédeivel feltöltötte az olyan embereknek a szívét is, akik betegességgel szenvednek, akinek a megható és biztató szavai a csodálatos zenei kíséretével együtt. Mindkettőjüket csak névről ismerem, de a Jóisten áldása legyen az életükbe, és áldja meg önöket a Jóisten mindenért. Jakabibi néni voltam Nagyváradról.
0: Köszönjük szépen, kedves Ibi néni, a Jóisten áldja, és maradjon velünk az imában.

0: Ezt a rózsafűzért felajánlom családomért, problémák megoldásáért, hogy megtaláljuk a helyes utat. Szűzanyám, bízom benned. Haló, haló!
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
0: Mindörökjelben!
1: Ezt a rózsafűzért felajánlom az én egészségemért, bűneim bocsánatáért, és a lábam gyógyulásért, és a két gyermekeimért, a leányomért, a fiamért, és az unokáimért, a családom összes tagjaiért, és a halottaimért, férjemért, és az összes halottamért. Köszönöm szépen, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen!

0: Halló, halló.
1: Jézus Krisztus.
0: Mindörökjelme.
1: Halló.
0: Tessék mondani, halljuk.
1: Igen, annyi zene hang jött, hát dicsértessék, és adjon a jó Isten, szép napot önnek, Emese drága, és szeretném Lajos család halottaiért ajánlani fel ezt az imát, és imádkozok betegekért, bajba jutott embertársaimért, és mindenkiért, aki az imát várja, és ezt a szegény balesetet szenvedett lányért, aki vesztette életét, és kívánok a családnak vigasztalása, a halottnak pedig örök nyugodalmat adjon a jó Isten. Köszönöm szépen, hogy bejuthattam. Isten áldja önöket, szép napot, szép szombatot kívánok.
0: Köszönjük a hívását, imádkozzunk együtt.

0: Halló, halló.
1: Halló, halló, dicsőtessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Mert szeretettel köszöntöm, mert mesét Isten áldását kérem az életére. Én szeretném ezt a rózsafűzét és az egész mai összes állomzó imát felajánlani. Hálából a mennyei atyának a mindennapi kapott kegyelmekét, a sok-sok szép termését, amivel a Jóisten megáldott mindannyiunkat. Különösen most szeretném felajánlani a Csíkrákos és Göröcsfalu egyházközség minden lakójáit, de az öregekért, mivel itt volt most az idősek napja, az öregek napja, és a világ összes öregjét, hogy a Jóisten adjon nekünk kitartást, erőt, türelmet a mindennapi keresztviselésbe. A családom összes halottaiét, a kicsi családom testi-lelki gyógyulásáért, a sok-sok lelki testvérét, a Mária Rádió nagy családjáért. Imádkozzunk együtt és egymásért hittel és bizalommal. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen. Maradjon velünk, imádkozzunk együtt.

0: Haló, haló. Haló, köszöntöm a kedves hallgatót.
1: Haló, köszöntöm a kedves hallgatót.
2: Én is szeretném felajánlani ezt a mai rózsaszüzét a szülőnyárok a tiszteletére, hogy adjon kegyelmet, hogy a fülem hallással, hogy halljak, mert nem hallok semmit, lecsukoltak a füleim, és még kérem Szent Márton, Szent Vita kérésére, és ajánlom fel minden kikérésére, és hallgatom, és ajánlom a papjainkért, az én betegségemért, minden betegért, de különösen az én betegségem fülemnek a hallásáért. Köszönöm szépen, hogy meghallgattam. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, egy áldott Istentől megáldott, szép szombati napot kíván egy mindennapos hallgatójuk.
0: Köszönjük a hívását, maradjon velünk, imádkozzunk együtt. Kedves hallgatók, ennyi fért bele az ima szándékfogadás műsor idejébe. Hívjuk önöket, hogy kapcsoljanak hozzánk. Imádkozzuk együtt az örvendetes rózsafűzért, melyet ma délelőtt a Györgyfalvi Szűz Mária Szeplőtelen Szíve egyházközség hívei fognak vezetni. Maradjanak velünk!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Felajánljuk a rózsafüzért, Szentatyánkért, Leópápáért, püspökeinkért, papjainkért, egyházközösségünkért, családjainkért, fiatalokért, felajánljuk a békéért, a betegekért, a szenvedőkért. Kérjük a szűzanya közbejárását imáink meghallgatásáért. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Amen. Urunk Jézus Krisztus, élő hittel leborulunk előtted, szóval és szívvel beismerjük, hogy egyedül csak a te nevedben üdvözülhetünk. A te szent gyermekséged érdemeiből lettünk Isten gyermekeivé, halálod eltörölte bűneink adósságát. Föltámadásod és mennybe menetele számunkra is megnyitotta az örök életet. Add szent kegyelmedet, hogy a rózsafüzér titkoknak megfontolása növelje élő hitünket te benned, aki az út, igazság és élet vagy számunkra. Szentséges szűz Isten anyja Mária, könyörög érettünk, hogy életpéldádat követve, szent fiadnak szavain és cselekedetein elmérkedve, gyarapodjunk az ő ismeretében és szeretetében, ami Urunk Jézus Krisztus által. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözz légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki hitünket növelje. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki reményünket erősítse. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik leginkább rászorulnak irgalmadra.
1: Az örvendetes rózsafűzér első szent titka, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál. Miután az angyal közölte vele, hogy Jézus anyja lesz, Mária így válaszolt neki. Íme az Úr szolgáló leánya, legyen nekem a te ígéd szerint. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között is, áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik leginkább rászorulnak irgalmadra. A második szent titok, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál. Erzsébet köszöntése. Boldog vagy te, aki hittél, mert be fog teljesedni, amit az Úr mondott neked. Mária erre így szólt. Magasztalja lelkem az Urat, és szívem ujjong megváltó Istenemben. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy

0: akit te szentszűz Erzsébetet látogatván hordoztál. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz Erzsébetet látogatván hordoztál. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és Szent Léleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd amelyik be a lelkeket, különösen azokat, akik leginkább rászorulnak irgalmadra.
1: Az örvendetes rózsafűzér harmadik szent titka, akit te szentszűz a világra szültél. Mária megszülte első szülött fiát, pólyába takarta őt és jászolyba fektette. Az angyal így szólt a pásztorokhoz: nagy örömet hirdetek nektek, megszületett az üdvözítő. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz a világra szültél.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz a világra szültél.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz a világra szültél.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz a világra szültél.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz a világra szültél.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz a világra szültél.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz a világra szültél.

0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik leginkább rászorulnak irgalmadra.
2: Az örvendetes olvasó, negyedik szent titka, akit te szent szűz a templomban bemutattál. Mikor pedig elteltek a tisztulás napjai, Mózes törvénye szerint felvitték őt Jeruzsálembe, hogy bemutassák az Úrnak. Látva gyermeket, az ő Simeon így imádkozott. Most bocsásd el, Uram, szolgádat, a te ígéd szerint békességben, mert látták szemeim a te megváltásod. Máriához pedig így szólott. Jel lesz ő, amelynek ellene mondanak, és a te lelkedet is tőr járja át. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik leginkább rászorulnak irgalmadra.
1: Az örvendetes rózsa füzér, 5. szent titka, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál. Amikor Jézus 12 esztendős lett, fölmentek mindnyájan Jeruzsálembe, az ünnepi szokás szerint. Amikor elteltek az ünnepnapok, és már visszatérőben voltak, Jézus ott maradt Jeruzsálemben, és nem vették észre a szüleim. Mária sírva kereste szeretett gyermekét, majd 3 nap múlva megtalálták őt a templomban, amint a tanítók közt ült, hallgatta és kérdezte őket. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik leginkább rászorulnak irgalmadra. Ó Mária, édesanyánk, eljött már a te órád, csak egy szót szólj szent fiadnál, és megmenekül a világ. Rózsafüzér királynője, te vagy világ megmentője, ajánlj minket szent fiadnak, boldogságos szűzanyánk. Amen. Most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya, keservét a bónak bajnak, eloszlatni van hatalmad, hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg. Hő imái gyermekidnek, nem, te soha nem veted meg. Hol a szükségkénye nagy, mutasd meg, hogy anya vagy. Most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya. Amen. Ó Mária, édesanyánk, eljött már a te órád, csak egy szót szólj szent fiadnál, és megmenekül a világ. Rózsafüzér királynője, te vagy világ megmentője, ajánlj minket szent fiadnak, boldogságos szűzanyánk. Most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya, keservét a búnak bajnak, eloszlatni van hatalmat, hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg. Hő imái gyermekidnek, nem te soha nem veted meg. Hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy. Most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya. Amen. Istenünk, te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen. Urunk Istenünk, te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hán János püspököt, ő hűséges szolgált és nyájat gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva minket is egyszülött fiat követésére buzdít. Tekints érdemeire, életszentségére és közbenjárása által hallgass meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeid között tisztelhessük. Amen. Szent Mihály arkangyal, védelmez minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk. Esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten, te pedig mennyei seregek vezére, a sátán és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszíts vissza a kárhozat helyére. Amen. Ima hivatásunk felismeréséért. Uram, bölcs gondviseléseddel öröktől fogva minden embernek megszabtad feladatát. Ezt a feladatot keresnünk kell, s te segítesz nekünk, amikor akaratodat kinyilvánítod számunkra a kor szükségleteiben és követelményeiben, a nép és az egyház szükségében. A jó akaratú emberek tanácsában, képességeinkben, amit tőled kaptunk, valamint szívünk hajlamaiban. Uram, kérlek téged, árazd lelkembe világosságodat, hogy mindezekből felismerjem az én feladatomat, hogy úgy szolgáljak neked, ahogy te kívánod tőlem. Ha akarod a család közösségében, ha akarod lemondva a családi élet melegéről, ha úgy akarod a lelkét vezetésével, ha úgy akarod két kezén, két kezem kemény munkájával. Amen. Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja, hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire. Könyörögjünk! Úristen, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy miután a rózsafüzérele misztériumokról megemlékeztünk, kövessük, amit tartalmaznak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, ami Urunk által. Amen. Rózsafüzér királynéja, könyörög életünk. Csíksomjói segítő Szűz Mária, könyörög életünk. Mária Rádió királynéja, könyörög életünk. Az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében. Amen. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Mindörökké. Amen.

Isten hozott benneteket. A mai alkalom egyrészt hozna még valamennyi új témát mindenképp, de már nem túl sokat, mert arra szeretnék hát valamennyire vállalkozni, hogy a következtetéseinket le tudjuk vonni, mert most már óráról órára beszéltünk arról, hogy mit jelent a meghittség az Isten kapcsolatban, és hogy a következtetések megfogalmazódjanak. Emlékeztek, onnan indultunk el, hogy először beszéltünk arról, hogy mi nem a hit, aztán próbáltunk egy dinamikus modellt használni a hit leírásához, és aztán, mikor ez megvolt, akkor belementünk a mélyébe, vagyis megnéztük azt, hogy milyen emberi tapasztalatok azok, amelyekből a hitnek a tapasztalata vagy a megerősödése fakadhat, és aztán azt néztük meg, hogy amennyiben a mi szabad döntésünk által a bizalom mellett a hitünk meg tud erősödni, akkor ez milyen irányultságot jelent az életünkben. Egyáltalán, hogy ebből az fakad, hogy egyszer csak valamire irányult életet tudunk élni. A valamire irányult élet, ez azóta jutott eszembe, hogy képesek vagyunk a jövőbe nézni. És ebből az fakad, hogy tudunk előre látók lenni. Nem vagyunk jövőbe látók, de jövőbe nézünk. Ugye a hit által az ember tud a jövőbe nézni, és emiatt tud előre látó lenni. Ha viszont merhetek és akarhatok előre látó lenni, akkor a jelenben tudok elköteleződni. És akkor kimondhatóvá válik valami, amivel össze tudom foglalni azt a 20 pontot a tapasztalatról, illetve arról, hogy mi az, amit az ember meg tud ilyenkor látni, ez pedig az, hogy amikor Jézus azt mondja, hogy beteljesedett, ezt nem a mennyei atyánál mondja, akkor, amikor kényelmesen ücsörög az ő atyának a jobbján, hanem ez a szó, hogy beteljesedett, az agóniának a végén hangzik el a kereszten. Ebben az egyetlen képben össze tudom foglalni, hogy mit jelent az, hogy valakinek hit tapasztalata van. Hogy az agóniának a végén lehetővé válik annak a kimondása, hogy beteljesedett, nem pedig a megdicsőülés állapotában. Ennél jobban ezt nem tudom összefoglalni, és hát nem is én foglalom össze, úgy látszik, hogy ez már megtörtént, nekünk csak észre kell venni. Ami talán érdekes lehet, nézzük meg a speciálisan hívő emberre jellemző megküzdési stratégiákat. Ugyanis van ilyen. Talán 2 vagy 3 éve beszéltünk arról, hogy a közvetett megküzdési stratégiák, azaz érzelmi megküzdési stratégiák, közvetlen megküzdési stratégiák, amelyek a helyzet jobbítására irányulnak, emlékeztek? És aztán beszéltünk a tehetetlenségről, majd a mélypontnak az ünnepéjéről. És most akkor nézzük meg azt az 5 klasszikusan úgynevezett vallásos megküzdési stratégiát, ami nekünk rendelkezésre áll azon megküzdési stratégiák mellett, amelyek minden ember számára adva vannak. Ezek is adva vannak mindenkinek, persze, de ez már valamiféle alapot föltételez. Nézzük ezt az 5-öt, de rögtön szeretnék valamit hozzátenni. Egy kicsit lelövöm előre a poént. Vagyis képzeljétek el, hogy van ez az 5 megküzdési stratégia, ugye? És most már is azt gondolom, hogy sokatoknak fölcsillant a szeme. Megküzdési stratégiák, de jó. Majd ezeket én használom, és alkalmazom, és... Most elmegyek a végére, és tudjátok, mi derült ki? Hogy akinek van, annak még adnak. Akinek nincs, attól azt is elveszik, amiről azt gondolta, hogy van neki. Vagyis... Megnézték az embereket, ez a 90-es évektől kezdve folytak a kutatások, hogy vajon a megküzdési stratégiák valóban segítik-e azokat, akik ezeket a megküzdési stratégiákat alkalmazzák a krízisekben vagy a nehézségekben. És valami nagyon-nagyon egyszerű dolog jött ki. Mégpedig az, hogy nem azon múlik, hogy valaki hatékonyan tud egy vallásos megküzdési stratégiát alkalmazni, hogy azt ismeri-e, vagy hogy abban benne van-e, vagy azt próbálja-e alkalmazni, nem ezen múlik, hanem a kötődési mintán, meg az alappozíción. Sajna-bajna az derült ki, hogy ha valakinek elkerülő vagy bizonytalan a kötődési mintája, vagy az alappozíciója olyan, hogy nem oké, vagy én, vagy te, vagy mindketten, ő alkalmazhat akármilyen vallásos megküzdési stratégiát, nem jön neki be. Míg a biztosan kötődő, és aki abban az alappozícióban van, hogy én is oké vagyok, és te is, bármelyik stratégiához nyúlhat, abból jó jön ki.
Na ez a nagy piszokság. De ezzel valami nagyon fontoshoz el fogunk jutni, de ezt előre akartam mondani. Nézzük az elsőt. Az úgynevezett lelki megküzdés, vagy spirituális megküzdés. Vagyis, aki biztosan kötődő, az általában arról számol be, hogy én támaszkodhatok a nehéz helyzetben Istenre, bízok benne, és ő segít nekem, tudom, hogy nem hagy el, és erről van tapasztalatom is, tudom, hogy oltalom alatt állok, és biztonságban vagyok. És mit mond egy ugyanolyan helyzetben lévő valaki, akinek a kötődése bizonytalan vagy elkerülő, ő azt mondja, Isten elhagyott, nem értem ezt, hogyan engedhette meg, Isten engem nem szeret. Sajnos tehát a legelemibb kijelentéseink, amiről azt gondoljuk, hát ezek a mi tapasztalataink, hát ez a valóság, ez valójában sokkal inkább a kötődési mintánkat írja le, és annak megfelelő, nem pedig az Istenről szól, vagy a vele való lehetséges kapcsolatról. Az jutott eszembe, ahogyan az angyal köszönti Máriát, és mondja neki, üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes. És hogy ezt mennyire szeretjük idealizálni, ó, akkor Máriának elárasztotta őt a kegyelem, és akkor... Van ennek a kegyelemmel teljesnek egy másik oldala, mert ez körülbelül csak annyit ír le, hogy nézd, Istentől megkapsz mindent, amire szükséged van. Mária felől pedig azt lehetne mondani, hogy ami Isten felől kegyelemmel teljes, az Mária felől bizalommal teljes. Hogy a bizalommal teljesség szükséges ahhoz, hogy a kegyelemmel teljességből valami kijöjjön. Valójában mindnyájan kegyelemmel teljesek vagyunk, csak nem vagyunk bizalommal teljesek. Ez a bajunk. De mert nem vagyunk bizalommal teljesek, ezért szívesen ezt az egészet leverjük Istenen, és azt mondjuk, hogy nem adott kegyelmet, nem ad eleget. Ó, a kegyelemmel van a baj. Azzal nem. Nem, az jó szokott működni. A bizalommal van a baj. Egy zseniális gondolatot olvastam, csak nem tudom kinél. Elizabeth Lucas eszembe jutott. Azt írja, hogy ha valaki csak a kétségbe esésben kiállt Istenhez, valójában a bizalmatlanságát árulja el. Ugyanis ha valaki bízik Istenben, az Istenhez kiáltása és annak a tudata, hogy Isten oltalmazza őt folyamatos. Amikor tehát valaki megfeledkezik Istenről, és csak a bajban gondolja azt, hogy Isten talán majd segít nekem, valójában egy olyan alapállásról kiált, ami majdnem lehetetlenné teszi, hogy az Isten kegyelmét hatékonyan tudja befogadni. Ezért tehát csak a bajban Istenhez fordulni, valójában a bizalmatlanságnak és a bizonytalanságnak a kifejezése egy olyan Isten iránt, akiről fogalmunk sincs, hogy van-e vagy nincs, de ha van is, bizonytalanok vagyunk benne, hogy segít-e vagy nem. Ebből aztán nagyon sok kudarc származhat, mert az illető az elkerülő vagy a bizonytalan kötődésével nem is biztos, hogy fölismeri, hogy az Isten hogyan segít neki. Az a 20 pont a tapasztalatról egyszerűen nem válik számára elérhetővé vagy megélhetővé. Miközben a másik egy kétszer olyan nehéz helyzetben megtapasztalja ezeket a fölismeréseket. Annyira fontos nekem az a történet, de tudom, többször elmondtam már. Frankl, mikor azt mondja, hogy az a tapasztalatom, hogy a koncentrációs tábor poklában a hit az nagyon sajátosan alakul. A gyönge hit eltűnik, az erős hit megerősödik. Pontosan ugyanezt mondja. És mikor valamelyikük szökni próbált, és akkor fölállították ott a barakot, és minden tizediket fölkötötték. És ugye persze végig kellett nézni. És valaki Frankl mögött azt mondja, hogy na akkor most mondja meg valaki, hol van Isten. Mire ugyanígy állnak, és akkor valakinek ez volt a válasza. Ott lóg a bitón. Gyakran hallottam azt is, ahogy olyan nők, akik megfogantak, és el kellett dönteniük azt, hogy megtartják-e a gyereket, vagy nem. És főleg, hogyha az a megfoganás egy nem biztos kapcsolatban történt, hogy klasszikusan spirituális lelki megküzdési stratégiába illőnek tartom azt, amikor valaki azt mondja, hogy én nem is teszem kérdésessé, hogy ennek a gyereknek meg kell-e születnie, mert hiszen már megfogant, tehát ő neki meg kell születnie. Ez az ő alappozíciójából, az ő spirituális Istenhez való viszonyából fakadó erőforrás. Miközben a helyzete lehet, hogy rosszabb, mint valakinek, aki úgy dönt, hogy mégsem szüli meg. Ez akart akkor az első pont lenni. Tehát spirituális vagy lelki megküzdési stratégiák. Második pont, közösségi megküzdés. A közösség nem egyenlő a csoporttal. A közösség annál több,
Ha valaki biztosan kötődő, és az alappozíciója én is, te is okék vagyunk, akkor a közösséggel kapcsolatban, mikor ő krízisben van, a következőket mondja. A közösség nekem támaszt ad. Nagyon jó, hogy van kihez fordulni. Hála Istennek nem vagyok egyedül. Míg a bizonytalanul vagy az elkerülő módon kötődő a következőket mondja ugyanilyen helyzetben, én nagyon elégedetlen vagyok az egyházzal és a vallási vezetőkkel. Nem segítettek és magamra hagytak. Az egyház nem ért hozzá. A 90-es évek elején volt egy nagyon érdekes kutatás. Ilyen egyszerű kérdéseket tettek föl, hogy mit gondol ön, hogy az egyház kompetense a gyereknevelési kérdésekben? Mit gondol ön, hogy az egyház kompetense a lelki-testi egészségre vonatkozó dolgokban? És kiderült, hogy ami az embereknek úgy általában nagyon fontos, és az életre markánsan vonatkozik, azzal kapcsolatban azt állították, hogy az egyház ezekben nem kompetens. 90-es évek eleje. Mondanék akkor néhány történetet. Emlékszem, amikor az édesanyám meghalt, és akkor vasárnap kora délután volt, és az esti misén, meg a mise után, hát ez kiderült, hogy az én anyukám meghalt, és akkor az az ifi közösség, akikkel én együtt voltam minden pénteken, most is vannak itt, hogy akkor azt ajánlottátok föl nekem, hogy Feri, gyere, imádkozunk veled együtt. És itt most hagy emeljem ki ezt, hogy veled együtt. Tehát nem arról van szó, hogy majd imádkozunk érted, hanem hogy üljünk le együtt, és most vége van a misének, te most jó, most miséztél, meg nem tudom mi, ránk kellett figyelned, akkor most gyere, üljünk le és imádkozzunk együtt. Hogy nekem ez egy életre szóló élmény. Hogy mit jelent, hogy egy közösség azt mondja, hogy gyere Feli, imádkozzunk együtt. Pedig én vagyok a pap. Na és aztán. Vagy micsoda ereje tud annak lenni, hogy mondjuk tudod, hogy egy kolostorban ott este mindig elmondják a zsolozsmát, az egyház imáját. Hogy mindig. Hogy te oda mehetsz Pannonhalmára, akkor és akkor, és tuti biztos lehetsz benne, hogy ahogy 950 akárhány éve ott elmondják a zsolozsmát, 1000 éve, hogy most is elmondják. Hogy amikor Franciaországban bolyongtam, mondjuk így, akkor egyszer csak eszembe jutott, hogy miért ne ugorhatnék el Tezébe. Ha elugrok Tezébe, akkor még Rozsé Sütz élt. És akkor fogtam, vettem egy jobbost, és elmentem Tezébe, és pontosan tudtam, hogy este a közösség összegyűlik imádkozni. Hogy ez bomba biztos. Tehát, hogy igazából egy csomó minden valamiről fogalmam sincs, hogy van, de hogy este a közösségnek van imája, amire én odaülök, és ott énekelni fogunk, és hogy az hogy fog történni, az tuti biztos. Hogy amikor a közösség együtt van, hogy annak micsoda megtartó ereje tud lenni. Pedig nem is vagyok a tagja. Szóval anélkül, hogy bármit kifejeznék, vagy kifejeznénk abból, hogy összetartozunk, ez mégis így van. És hogy ezért fából vaskarika valójában hívő emberként csak bebeugrani egy misére. Ez tulajdonképpen fából vaskarika. Tehát mert a közösség ünnepel, ezért nem közösségben lenni, miközben ünnepeljük azt, hogy közösségbe tartozunk, ez egy abszurdum. Fiatalok olyan szépet mondtak nekem, 19-20 évesek, és ugye mennyit beszéltünk arról, hogy az elköteleződés mennyire nehéz. És mégis vannak az egyházközségben mindig olyan fiatalok, 17-18-19-20 évesek, akik ahelyett, hogy élnék a világukat, mondjuk 9-10-11-12 éves gyerekek kisközösségét vezetik. Minden héten több óra készülni kell, macera, szervezni, telefonálni, és 20-21 évesek. És mondjuk a péntek estéjüket nem bulizással töltik, hanem a gyerekekkel. És igazából ez, hogy miért csinálja? Hogy egy normális 20 éves miért csinál ilyet? És akkor megkérdeztem az egyiket, te mondd meg nekem, Laci, nem úgy hívják, de hogy te ezt most miért csinálod? És akkor a következőt pont a teljes természetességgel. Azért, mert amikor én gyerek voltam, akkor nekem nagyon-nagyon sok élményem volt, amit másoknak, az akkori felnőtteknek köszönhettem. És én azt akarom, hogy ezeknek a gyerekeknek is legyen ilyen élménye. Ezt én akarom. És akkor a rendszer szemléletből egy gyors mondat. Az élő rendszer mindig több, mint a rendszert alkotó tagok összessége.
Nagyon, ez nagyon, nagyon. Ó, hát hányszor volt olyan élményem? Én vagyok a csoportvezető, ülünk a csoportban. Elvileg ugye én osztom az észt. És akkor valaki hoz egy valamit, és akkor én mondok valamit, hogy ilyen kézzel fogható legyek, és akkor azt gondolom, na, jó, ez most jól. És akkor a csoportban ül valaki, és mond egy olyan valamit, hogy így fejemhez kapok, és azt mondom, ha 5 évig kellett volna itt ülnöm és gondolkodni, akkor se jutott volna eszembe. Hogy valami olyan zseniális jött belőle, hogy csak azt lehet mondani, hogy na ez az. Na jó, tehát közösségi megküzdés. 3. Vallásos értelemadás. Aki oké-okében van, és biztos a kapcsolódása, ő fölismeri, hogy Isten szereti, és hogy valamilyen terve van vele. Hogy ez a nehéz helyzet is valamire taníthat, vagy elvezethet. Hogy egy új célt és értelmet akar adni az életemnek. Ez pedig a réginek az elvesztése által lehetséges csak. Hogy bár nagyon nehéz helyzetben vagyok, Isten gondviselése alatt történik mindez. Azonban a bizonytalanul vagy elkerülő módon kötődő általában Isten büntetésére gyanakszik. Ez annyira súlyos lehet, hogy még a halálos ágyon is vannak, akikből ez kibeszélhetetlen. Tehát már látom, hogy úgy fog meghalni, hogy ez Isten büntetése. Olyan mélyen belevésődött ez a kötődési minta, hogy egyszerűen képtelen meglátni, hogy talán nem. Ilyenkor azt a stratégiát szoktam követni, hogy mégiscsak az ember akkor jár legjobban, ha Isten bünteti és nem a felesége. Ezt most nagyon-nagyon gagyin mondtam el. Azt akarom ezzel mondani, hogy ha Isten büntet engem, ez nem így van, de mindegy, akkor ugye, ha úgy kezdődik, van egy téveszméd, akkor elfogadom, hogy van, és akkor azon belül lavírozunk. Ez az ő téveszméje, ezt én elfogadom, hogy ez van neki. Hát azért mégiscsak nagy dolog, hogy téged az Isten büntet. Az nem kevés. Tehát az Isten kifejezetten egy speciális büntetést ad neked. Ez minimálisan azt fejezi ki, hogy köztetek kapcsolat van. Méghozzá nagyon személyes kapcsolat. Ez egy jó kiindulási pont. A héten úgy döntöttem, hogy befejezem a hitoktatást. Már nem egy életre, csak erre az évre. Hát még lenne mondjuk 2 óra, de júniusban nem. Az egyik fiatal eltörte a bokáját. És azt kérdi tőlem, Feri atya, most mondd meg nekem, hogy ez véletlen volt-e, vagy nem. Mit csináltam? Mit gondoltok? Hát, hogy nem válaszoltam meg a kérdést. Hát, mit gondolsz? És akkor egy ilyen szó zuhatag. Hát, Feri atya, az tuti, hogy ez nem véletlen. Hát, a 100%. Hát, ez az véletlen lenne, a bokám eltörje, mi értelme lenne akkor annak? Az lehetetlen, hogy véletlen. Hát, ez gőzöm sincs, hogy mi értelme. Hát, az fogalmam sincs, majd erről beszéljünk még, de az lehetetlen, hogy véletlen. Ez valahogy az Istentől jött. Nem tudom, hogy, de az tuti. És kérdele Feri atya, hogy múlt héten megkérdeztem egy apácát, hogy mondd kedves nővér, hogy ez véletlen vagy nem. És hát az nem lehet, hogy véletlen. Azt mondta, hogy véletlen. Az nem lehet, hogy véletlen. Föl volt pörögve, de teljesen ilyen nagy gipsz a lábán. Ugye? És nem lehet, hogy véletlen. Ugye 15, 6, 7, 8 éves fejjel, hát egy ilyen heroikus küzdelem, hogy megtaláljam az értelmét. Hogy mi a csuda az értelme annak, hogy az összes többi barátomnak lesül szépen a szőrtelenített vádlia, az enyémet meg nem kell szőrteleníteni, mert szép fehér gipszes. Hogy miért van az, hogy nyáron hogy fog kinézni? Hát ez szerintem ez elemi kérdés. Nem, egy 16 éves lánynál, hogy most nem tud mozogni, és ezért hízik. Ez nem lehet véletlen. Hát nem is az. Szóval egy ilyen fölkiáltás, hogy ugye van ennek értelme. Hogy most már az életemet úgy kell leélnem, hogy 3 darabba volt a bokám. Hogy ugye ennek van értelme. Ugye annak a megszállottjai vagyunk, hogy mit várok az élettől. Nem? Ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés. Szinte minden nap föltesszük magunknak, inkább abban a formában, hogy ma se kaptam meg, amit vártam az élettől, és akkor az életnek vannak keresztnevei. Na és szóval az a meglátásom, hogy ameddig az ember ezt a kérdést hajtja, nyomja a végtelenségig, valami kimarad. A lényeg. Mert ennek a kérdésnek van egy párja. Az élet mit vár én tőlem? Ez a kérdés legalább olyan fontos,
Mind a kettő egyformán fontos, de ez fontosabb. Mert amikor azt a kérdést teszem föl, hogy és én tőlem mit vár az élet, akkor valahogy az ember voltunknak valami nagyon reális, nagyon megalapozott helyzetét is állítom ebben a kérdésben. Hogy nem én vagyok a világ közepe. Hogy az élet nem azért jött létre a Földön, hogy hát jött, nekem is van belőle, de hogy nem azért pont. Nem véletlen, hogy a 20. század második felében ennek a kérdésnek egy külön nevet adnak, hogy logoterápia. Hogy az ember, aki ugye, nem tudom én, köpött egyet az ég felé, és azt mondta, hogy majd én, elvesztette ezt a kérdést. És belebonyolódott abba, hogy mit vár ő az élettől, és ebből egy csomó kudarc meg csalódás fakadt. Szóval, hogy ordító aktualitása lett ennek a kérdésnek. És a logoterápia azt, Frankl azt mondja, hogy csak jó számot mondjak. Valahogy így mondja, hogy a neurózissal hozzám forduló embereknek körülbelül egy harmada csak akkor gyógyul meg, ha az értelemadás megtörténik. Bajlódhat az érzéseivel, az érzelmeivel, a gyerekkorával, a kommunikációval, minden csodával dolgozhat, nem gyógyul meg tőle. Csak akkora fölteszi azt a kérdést, hogy és az élet mit vár tőlem? Valami ilyesmit, a neurózisok egyharmada erre a rugóra jár, hogy elfelejtette az illető ezt a kérdést. Igen, ugyancsak a logoterápiától tanultam azt, hogy megint csak egy egyoldalúság. Nagyon gyakran azt kérdezzük, és tulajdonképpen mi is gyakran, mintha ebbe az irányba kancsalítanánk, hogy mi miatt is vagyok én olyan, amilyen? Hogy valamiért én ilyen vagyok. Nem is, hogy valami miatt én ilyen vagyok. Valami miatt. Valami miatt. Mert az apám, mert az anyám, mert a nagymamám, mert a valami miatt ilyen vagyok. És akkor erre próbálunk rájönni, hogy mi miatt vagyok olyan, amilyen. De legalább ugyanilyen fontos az a kérdés, hogy nem valami miatt, hanem valamiért vagyok olyan, amilyen. Tehát az nem a múltba, hanem a jövőbe vezet engem. Lehet, hogy egy kicsit bénán fog hangozni, de olyan nekem nagyon fontos fölismerés volt az, hogy nem véletlen, hogy az apukám harmadik házasságából vagyok. Nem véletlen, hogy az anyukám második házasságából vagyok. Hogy nem véletlen, hogy a szüleim elváltak. Hogy nem véletlen, hogy 30 éves vagyok, és mind a két szülőm már meghal. A nagyszülőkről meg már nem is beszélek. Hogy ez nem csak, hogy nem véletlen, hogy nem csak az az izgalmas kérdés ebben a helyzetben magamra vonatkozó, hogy miért van ez így? Miért vagyok én ilyen szerencsétlen, hogy nektek élnek a szüleitek, nekem nem? Hogy bezzeg a ti szüleitek nem váltak el? Tehát ragozhatom ezt a kérdést, hogy miért? De hogyha behozom azt a kérdést, hogy mi célból? Tehát, hogy nem mi miatt van ez velem, hanem hogy miért van. És akkor egyszer csak kezdtem megvilágosodni, hogy pont egy ilyen hülye, lehetetlen, nyomorult, kajla helyzetből jövő pap tud olyasmit mondani, ami érdekes lehet a legtöbb embernek. Tehát, hogy ennek valami ilyen értelemben vagy célja van, hogy hát emiatt. És itt történik egy rendszerváltás az egyházban. Képzeljétek el! Tehát még mondjuk 20-30 évvel ezelőtt inkább az volt, hogy ilyen klasszikusan, tradicionálisan keresztény családokból, ahol sok gyerek van, egy-kettő elment papnak meg apácának. És hogy képzeljétek, ez a kor kezd lecsengeni. Valami nagyon sajátos üzenete van ennek. Jelenleg a papnevelő intézetben már, amiket én tudok és ismerek, nagyobb százalékban olyan hátterű gyerekek jelentkeznek, mint én. Ezek az emberek valószínű, hogy 5-10 év múlva, ha kibírják, akkor tudnak majd igazán hatékonyan működni. Mert különben állhat a szószéken 100 jó családból jövő, biztosan kötődő, egészen normális pap, és belehalunk a beszédjeikbe. Mert nem is értik, hogy mi a bajunk. Nem? Hát nem is értik. Tehát ilyen ez. Tehát ami egyik oldalon, ugyanis hát van kapcsolatom a papnőr intézetek vezetőivel. És akkor ugye fogják a fejüket, hogy Istenem, micsoda papnövendékek. Tehát, hogy ilyen elemi dolgokat nem tudnak. Szóval, hogy ami evidens volt 20 évvel ezelőtt, az ma az 5. évre kezd derengeni. Legkomolyabban. És hogy ami ilyen katasztrófának tűnik,
annak valami hatalmas előnyei lesznek, ha kibírják, ha gyógyulnak. Negyedik pont. Cselekvő stratégia. A biztosan kötődő a következőről számol be, Isten útmutatását tudom keresni és meglátni. Képes vagyok együtt működni Istennel. Fölismerem a felelősségem, és tudok vele bánni. Reálisan értékelem a helyzetet. És személyes kapcsolatok által, együtt cselekvés által találok rá a helyes útra. Aki elkerülő módon vagy bizonytalanul kötődik, ott két véglet lehetséges. Az egyik, túlzott felelősségvállalás, mindenért én vagyok a hibás. Ennek is én vagyok az oka. Vagy pedig totál túl terheli magát. Mert nem gondolja, hogy az Isten megteszi a maga részét, ezért ő halálos kimerültségig melózik, és még akkor is azt gondolja, hogy nem tudom én, hát még mindig nem segítettem valakinek, ami igaz is. De attól ő neki még nagyon jól kellene tudnia aludni, mert amit ő már nem bír, azt az Isten nem bízta rá. De ő ezt nem így látja. Tehát ez az egyik, a másik pedig, hogy eldob mindent, és azt mondja, na uram, gyere! Én itt vagyok, én már tehetetlen vagyok, jöhetsz, én már nem bírom, gyere. Ezt úgy hívják a mi berkeinkben, hogy csodavárás. Katasztrófa, hogy még van olyan, hogy valaki a hitére hivatkozva orvosi ellátást elutasít. Most itt reális helyzetérkét értékelésből fakadóan az orvos azt mondta, hogy ide nézzen, perforál a vak bele. Vagy kiszedjük, vagy megdeglik. Köszönöm, doktor úr. De én szabadon döntök a bizalommel. Hát, barátom, szép halál lesz. A csodavárás a másik véglet. Teréz anyát, mikor kérdezték, de hogy bírt a kis törékeny asszony? Hát, hogy azt a sok beteget, azt a sok haldoklót, hát hogy bírta? Hát mindig csak egynek segítettem. Ezt mondta. Ez volt a négyes pont. 5. Vallási rituálék. A vallási rituálé nagyon fontos. Annak, aki biztosan kötődik. A bizonytalanul kötődő pedig bemegy a templomba, és néha szól hozzá Isten, néha nem. Néha nagy élmény a templomba lenni, néha meg nem történik semmi. Néha szól az Isten, néha nem. A bizonytalanul kötődő az a valaki, aki persze valóságnak gondolja azt, hogy az Isten néha szól, néha nem. Itt szeretnék néhány példát mondani. A biztosan kötődő meg lubickol. Kereszteltem múlt héten is, és azt szoktam csinálni, hogyha több gyerek van, akkor tudjátok, a végén az élet gyertyát át kell adni. De hát a pici csecsemő nyilván nem tudja megfogni, ezért azt át kell adni a szülőknek. De én már rájöttem, hogy a gyertyát érdemes átadni a kisebb tesóknak, mert alig várják, hogy ők is szerephez jussanak. És akkor mindig az szokott lenni, hogy vedd Krisztus világosságát. És akkor átadom a gyertyát, és hát akkor a gyerekek ilyen megbabonázva. És ez pont jó arra, hogy a mi atyánk alatt nem beszélnek. Mert az jön utána. Tehát ez az én vallási megküzdési stratégiám a keresztelésre nézve. És eddig mindig ez történt. Ez bomba biztosan bejött. Kistesónak nyújtom, vett Krisztus világosságát. Ez olyan, mint a mennybe menetelt. És mi történik most? Gyerekek, itt is van kistesó, először a rutinból. Vedd Krisztus világosságát. Mire a gyerek? Ez a hívő család. De tényleg, ugye, mert megszokta, hogy az imádság után nyújtják a gyertyát, és ő fújhatja el. Ugye, Petike, hogyha csöndbe maradsz az ima alatt, elfújhatod a gyertyát. Most, Petike, miért nem mondod a mi atyánkot? Engem ti nem vágtok át, csöndbe maradok, elfújhatom. Úgy elfújtam, mint a sic. Tehát a vallásos megküzdési stratégiák, ezt tényleg néha meg kell küzdeni vele. Kereszteltem kisbabát. Utána jelentkezik egy felnőtt, de nem akkor rögtön, hanem több nap múlva. Azt mondja, Feri atya, ezt én is szeretném. Nem volt megkeresztelve. Ez egy nagyon szép mondat, mert nem biztos, hogy ki tudjuk mondani, hogy mit is. Ezt én is szeretném. Aztán a másik, a legmélyebb spirituális élményről beszélgettünk egy csoportban. És akkor a feleség azt mondja, hát nekem végül is az esküvő. És persze jön a férfi aggyal, és

őket gyógyítgatni kell. De vannak olyanok, akiknek a szülei ilyen halkan odajönnek hozzám, és azt mondják, te Feri atya, ez a gyónás után a panika egyszerűen átszellemült lett. De az napokig úgy mászkált itt a szobába, értitek? Nem jó gyerek lett, átszellemült. Azért ez egy más minőség. Nem akarom most már ezt ragozni, meg már nem is írtam ide más, tehát nehéz is lenne. A rituálékról csak két dolog összefoglalásképpen. A vallásos rituálé a személyeset képes egyetemessé tenni. A legmélyebben személyes, egyébként is a leginkább egyetemes. De a vallásos rituálé ezt ki tudja fejezni. A legszemélyesebbet, legegyetemesebbként kifejezni és megélhetővé tenni. És a másik, a vallásos rituálé segít abban, hogy a kimondhatatlan kifejezhetővé váljon. Nem kimondhatóvá. A kimondhatatlan attól kimondhatatlan, hogy nem lehet kimondani. A papok ne akarják a kimondhatatlant kimondani, hanem végezzék a liturgiát. Azért kell végezni a liturgiát, mert a kimondhatatlan abban kifejezhetővé válik. Gyorsan-gyorsan akkor végkövetkeztetések. Most már biztosan állíthatjuk azt, hogy az Isten kapcsolatról elmondott tapasztalataink döntően a kötődési mintánkról és az alappozícióinkról szólnak, nem pedig az Istenről. Ezt ilyen axiomatikusan kijelenthetjük. Tehát amennyire rádöbbentünk arra, hogy fogalmam sincs, hogy ki vagy te és ki vagyok én ebben a kapcsolatban, mert a kötődési minta alapján láttamlak téged, magamat meg a kapcsolatot, ez ugyanúgy érvényes az Isten kapcsolatra. Valójában az Istennelre vonatkozóan még duplán fogalmunk sincs, hogy ki ő. Egyrészt mert Isten, másrészt mert a kötődési mintánk ezt totálisan befolyásolja. Ezért aztán a szakirodalomban beszélnek meglepően ateistákról. Vallásos közegben fölnőtt fiatalok, akik egyszer csak totálisan, váratlanul serdülőkorban vagy ifjúkorban ateistává lesznek. Ezekben az esetekben majdnem mindig az derül ki, hogy serdülőkorban vagy ifjúkorban a vallásos értelemadás nem tudott megtörténni akkor, amikor ők éppen valamilyen életválságban vannak. Tehát, hogy valamelyik megküzdési stratégia nem volt gyakorolható. Majdnem mindig ez derül ki, ők lesznek váratlanul ateisták. És aztán vannak meglepően hívők, vagy meglepően vallásosak, akik semmi háttér, semmi segítség, minden rossz, ahogy van. És mégiscsak azzá lesznek. Ott pedig nagyon gyakran az derül ki, hogy nagyon erősek a cselekvési megküzdési stratégiában. Nehéz helyzetben vannak, van valamennyi énerő, van valamennyi külső segítség, és ahogy cselekednek, egyszer csak tapasztalhatóvá válnak dolgok. Az a 20 pont, vagy abból valamelyik. Egyértelmű összefüggést találtak a gondoskodó, szerető, minket föltétel nélkül elfogadó Isten képe és az intimitásra való készség között. A kettő között egyértelmű összefüggés van. Ezen kívül egyértelmű összefüggés van az én kép és az Isten kép között. A pozitív Isten kép megerősíti a pozitív én képet. Majd a pozitív én kép megerősíti a pozitív Isten képet. Egyébként pont fordított irányba pörög a történet. A negatív Isten kép engem abban erősít meg, hogy hát nem is vagyok szerethető, elfogadható, nem bocsátanak meg nekem, mert hát hogy. Ez még jobban megerősíti a negatív Isten képet, ami visszacsatol az én képre. Tehát az önértékelés és az Isten kapcsolat között kölcsönhatás alakul ki. A biztosan kötődő gyerek és fiatal, amikor változik az Isten képe, vagy a hitében természetes krízisek állnak be, ez nem rengeti meg az Istennel való kapcsolatot. Tehát a kép azért változhat az Istenről, mert a kapcsolat biztos talajon áll. Azért teheti föl ezt a kérdést Istennek, hogy de mondd, Uram, akkor ezt most miért engedted meg nekem? És ebből nem következik az, hogy el is fordul tőle. Vagy pedig, hogy oda tud állni az Isten elé, és az Isten számon meri kérni. Azt dühös mer az Istenre lenni, ordítani mer vele, dühöngeni és panaszkodni, és akármit tenni. Mert tudja, hogy olyan biztos a kapcsolatuk, hogy kifejezheti az érzéseit Isten felé. Nem az a bizalom jele, ha Isten előtt mindig udvarjasan beszélünk,
az a bizalmatlan.

0: jele, mert az van bennünk, hogy hát, ha most elmondanám Istennek, mit is gondolok róla, még nagyobb bajba kerülnék, mint vagyok. A bizalomnak az a jele, hogy biztos vagyok a kapcsolatunkban, ezért beolvasok neki. És utána persze ugyanúgy le tudok térni, és azt tudom mondani, uram, hát ezt is együtt éltük meg. És akkor itt egy izgalmas dolog. Emlékeztek, arról beszéltünk, hogy mi kell az intimitáshoz? Az, hogy először legyen egy megbízható anyuci, aki gondoskodik rólam. Mert a gyerek nagyon nagy bajban van. A pszichés egyensúlyának a kulcsa nincs nála. Minden gyerek ilyen végtelenül kiszolgáltatottan jön a világra. Az én lelki egyensúlyomnak a kulcsa egy másik személynél van. Hogy én biztonságban tudom-e magam, az egy másik személy kezében van. Hogy oltalom alatt állónak, hogy szerethetőnek, hogy értékesnek, nincs nálam ennek a kulcsa, pedig rám vonatkozik, az én pszichémről van szó. Én rólam van szó, és mégis nálad van annak a funkciónak a kompetenciája. Ugye a második lépés az, hogy az az anya, akinél volt a kulcs, annak a képe ide bekerül. Még mindig az anyánál van a kulcs. Még mindig. És akkor van egy átmeneti tárgy, és mit tudom én, a gyerek úgy alszik el, hogy a szájában van a mit tudom én mi, gumimaci, és akkor ez az átmeneti tárgy elevenné teszi benne az édesanyának a képét, aki őt aztán meg tudja nyugtatni, és azt tudja, hogy semmi baj, nyugodtan el lehet aludni, holnap föl fogsz ébredni. És aztán történik az meg, hogy nem kell már átmeneti tárgy, az anyukám képe bennem van, és hogyha nincsen anyukám ott abban a pillanatban, akkor is meg tudok nyugodni, de még azért erre a képre szükségem van. És aztán jön csak az, hogy a saját magamról alkotott képnek a részévé válik az, hogy én magamat meg tudom nyugtatni. Hogy én magamat meg tudom erősíteni. Hogy én önmagam felé ki tudom azt mondani, hogy értékes vagy, Feri. És el is hiszem. Ez a végpont. Az Isten képpel kapcsolatban ugyanez a helyzet. Vagyis a legtöbb ember, aki az Istent állandóan csak egy tőle független valakinek képzel él, aki valahol van, nem tudom, atyánk a mennyekben, vagy valami, tulajdonképpen állandó távolságban vagyok, és újból azt élem át, amit gyerekkorban, hogy nekem kéne most gondviselés alatt állónak éreznem magam, de én nem tudom annak érezni magam, csak hogyha kívülről az Isten mond nekem valami szépet, vagy ha történik valami szép esemény, és az megerősít, vagy keresed a jeleket. Ékes bizonyítéka annak, hogy az Isten nem vált a személyiségedről alkotott kép részévé. Ugyanis ennek a folyamatnak is az lenne a vége, hogy az önmagamról alkotott kép részévé válik az Isten kép. Jézusnak van egy olyan meredek mondata, nem is szoktuk idézni. Csak úgy kerekperec azt mondja, hát nem tudjátok, istenek vagytok. Benne van a Szentírásban. És azok után, amit elmondtam, talán érthető, hogy mit jelent ez a mondat. Már az Ószövetségben gyönyörű proféciák jelennek meg. Azt mondja a próféta 2500 évvel ezelőtt. Új szívet adok neked, és új lelket öntök beléd, és többé nem lesz szükséged arra, hogy bárki is tanítson téged. Mert az új szív és az új lélek benned belülről majd megmondja az Isten tanítását. Hát ez, hogy az Isten kép a személyiségnek részévé válik. Ez tulajdonképpen milyen érdekes, ha történelmet nézzük, 2000 év óta totálisan világos kéne, hogy legyen, csak azonban, ahogy élünk, nem világos. Mert amikor kialakul az a képzet, hogy teremtő Isten, akkor Isten, aki által vagyok. Amikor megjelenik Jézus, akkor kialakul az a képzet, Isten, aki velem van. És amikor elküldik a Szentlélek Istent, akkor alakul ki az a tartalom, hogy Isten, aki bennem van. Ezért tehát én és Isten már nem is vagyunk elválaszthatók. Bennem van, itt hatékonyan. Tehát igazából, mikor valaki azt mondja, hogy Isten engem elhagyott, egy képtelenséget állít. Pontosan abban a tévedésben van Istenre vonatkozóan, mint önmagára vonatkozóan. Nem csak az Istenről állít valamit, ami nem úgy van, önmagáról is. Önmagát még mindig úgy látja, hogy ő benne Isten nincs. Ezt 2000 év óta tulajdonképpen tudhatnánk, de mégse tudjuk. És hogy azért nem tudjuk, mert nem a fejünkön múlik, hanem a tapasztaláson. A tapasztalásunk azonban súlyosan befolyásoltatik a kötődési mintánk és az alappozíciónk által. Jó, sikerült befejeznem. Ez azt jelenti, hogy a biztosan kötődő és a pozitív istenképpen rendelkező ember biztos alappal bír a világhoz való viszonyában. Itt is egy egyértelmű összefüggés van. Vagyis meg tudja találni az élet értelmét, képes az elköteleződésre és az érzelmi melegségre. Erre a háromra alkalmassá válik. Az elköteleződésnek ebből a szempontból alapja a védelem és a biztonság. Annó. Azt tud elköteleződni a jelenben, aki a múltban védelemben és biztonságban részesült. Egy másik döbbenetes kutatási eredmény, a pszichés egészségnek a vallás gyakorlattal kapcsolatos ismérvek közül az Istenhez való kötődés minősége a legjobb előrejelzője. Vagyis megkérdezek valakit, hogyan kötődsz az Istenhez? Ha ő azt mondja, hogy ó, én biztosan az öt megküzdési stratégiában azt élem át, hogy Isten velem van, Isten nem hagyott el, a közösségben van helyem, segítenek nekem, de jó bemenni a templomba együtt. Aki erről számol be a pozitív Isten képéről, az illetőnek az egészsége az Isten képnek megfeleltethetően pozitív. Hogyha bemegyünk egy kórterembe, és frissen műtötték az embereket, és rákérdezünk az Isten képükre és az Istenhez való kötődésükre, akkor jó valószínűséggel meg tudjuk állapítani, hogy melyik csoportban lesz nagyobb százalékban szövődmény, vagy halálozás a műtét után. Tehát a lelki-testi egészség és az Isten kép, a kötődés egyértelmű összefüggésben vannak egymással. Ezt szoktuk úgy mondani, hogy a hit gyógyít, csak most bonyolultabban mondtuk. Ha negatív az én kép és negatív a szülőkép, ott a legritkább esetben van pozitív Isten kép. És akkor egy érdekes, még belefér ugye két perc, hogy az érték átvétel szempontjából, hogy képes vagyok-e a szüleimtől tanulni, tapasztalati tanulásra hogyan vagyok képes, az elkerülő módon kötődő, az engedelmesség által tanul. Miért is? Hiszen nem biztos a kötődése. Ezért, ha hajlandó valamit átvenni a szüleitől, azt megtanulni és azt gyakorolni, hát azért teszi, mert engedelmes. Mert kell. Mert muszáj, mert kiszolgáltatott, vagy mit tudom én, előnyöket akar elérni. Ha a szülők elutasítják, akkor nagyon gyakran azokat az értékeket is elutasítja, amit a szülők képviselnek. Tehát az érték átadás súlyosan sérül az elkerülő módon kötődés miatt. Ha valaki biztosan kötődik, abból az következik, hogy lehet, hogy azt mondom, hogy hát ez az űrge egy nagy hülye, de azt, amit tud valamilyen területén az életnek, ezt szívesen megtanulom tőle. Az elkerülő módon kötődő nem így jár el, pont fordítva. Amikor a kapcsolatukba nehézség áll be, az egészet kidobja a kukába. Nem képes ezt megkülönböztetni. Ezért a forrásai sokkal szűkösebbek. Mindig csak addig tartanak, ameddig a kötődés tud tartani. A bizonytalanul kötődő itt nagyon nagy szerepet kap a harag, és a kötődése a tapasztalatot átadó személyekkel természetesen ambivalens lesz. Ezért két érdekes dolog fakad ebből, az egyik, hogy a biztosan kötődőre, egy biztosan kötődő gyerekre hat a szeretet megvonás. Biztosan kötődőnek azt mondjuk, hogy hát akkor biztosan kötődő, azt mondja, de nem, az a kötődés annyira fontos, de akkor inkább lefekszem aludni. Nem? Azt mondja, akkor reggel nem megyünk állatkertbe. Biztosan kötődő, azt mondja, azt nem szeretném. Állatkert tök jó dolog, anyuval menni tök jó dolog, akkor lefekszem. A bizonytalanul kötődőre azonban ezek a pedagógiai módszerek hihetetlenül nem hatnak. Ezt már megszoktam. Egyszer megyünk, egyszer nem. Az egész úgyis tök esetleges. Most minek? A bizonytalanul kötődőre a szülői harag van hatással. Na most aztán már, Petike, elég. Valahol itt a vége.
1: Iránytű. Pál Ferenc atya előadás sorozatát hallhatták itt a Mária Rádióban.

te hozzáállásodon múlik, Isten mit ad neked. Mert ha ebbe a szent szolgálatba bekapcsolódunk, azzal nem csak a szentek szükségletét elégítjük ki, hanem Isten iránt is őszinte hálára indítunk.

0: hogy otthonodban szólhat az Erdélyi Mária Rádió, csak is a te imádnak és adományodnak köszönhető. Adakozz, hogy örömet okozz.
1: Dalfakasztó.
2: Hogy tudj mesében, dalban szólni.
3: Simó Zsuzsa műsora.
2: Dicsértessék Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Mária Rádió hallgatóit, dalolóit ebben az újabb tanévben, amit most indítunk el ezzel a műsorral. Őszre hangolódunk, és egy kicsit még örülünk a nyár végi örömöknek is, úgyhogy egy kicsit táncolunk az elején a dalban.

látszik, hogy most kezdtük még az iskolát, mert picit bátortalanok vagytok. Nyugodtan lehet énekelni, az sem baj, ha tévedsz nagyot, inkább kisebbet tévedj. Jó, de bátran énekelj, hanem nem tudjuk meg, hogy mennyire tudtad, és hogyan tudunk haladni tovább. Éneklem az első két sort még egyszer, jó?

0: A szél és a fa levelek tánca. Hol volt, hol nem volt, az idő kezdetén, amikor még minden évszaknak külön gazdája volt, élt egyszer egy pajkos kis szellő, akit Fürgének hívtak. Fürge volt a legfiatalabb az éjszaki szél gyermekei közül, és mindig arra vágyott, hogy valami nagyon nagyot alkosson. Egy reggel, amikor a nyár már búcsúzni készült, Fürge besuhant az erdőbe, és látta, hogy a fák levelei mind zöldek és mozdulatlanok. Milyen unalmasak vagytok, kiáltott a lombok felé. Sosem táncoltok, sosem mozogtok, csak lógtok ott a helyeteken. A vén töltfa, aki már 100 éve állt az erdő közepén, halkan megrecsent, ahogy megszólalt. Türelem, kis szellő, eljön még a mi időnk is. Fürge nem értette ezt, és dühösen tovaszáguldott, hogy panaszkodjon édesanyjának, az öreg északi szélnek. Anyám, a levelek nem akarnak táncolni velem, mozdulatlanul lógnak és nem törődnek velem. Az öreg szél megsimogatta fia haját, egy lágy fuvallattal is elmosolyodott. Kis Fürgém, minden a maga idejében történik. A nyár pihenés és a növekedés ideje. A levelek most erőt gyűjtenek. De ha türelmes leszel, hamarosan eljön a pillanat, amikor végre együtt táncolhattok. Fürge nem igazán hitt ebben, de mivel nem volt más dolga, úgy döntött, kivár. Napról napra kifigyelte a fákat, és észrevette, hogy levelek lassan színt kezdek váltani. A zöld helyett aranyvörös és rozsdabarna vette át. Mi történik velük? Kérdezte csodálkozva. Készülnek a nagy táncra, felelte az öreg szél. Most már közel az idő. Fürge azonban türelmetlen természet volt, és a várakozás egyre jobban gyötörte. Egy nap, amikor már nem bírta tovább, elhatározta, hogy segít a leveleknek gyorsabban felkészülni. Teleszívta magát levegővel, és teljes erejéből neki rohant a töltfa koronájának. Huss! Zúgott végig az erdő ágain, tépdesve, galjakat törve. A levelek azonban meg sem rezzentek. Túl korán volt még, túl erősen kapaszkodtak az ágakba. A vén töltfa fájdalmasan recsent egyet. Óvatosan, kis szellő, szólt szigorúan. A türelmetlenség nem gyorsítsa az időt, csak kárt okoz. Fürge szégyenkezve húzódott vissza egy tisztás szélére, ahol a patak csobogott. A patak, aki mindig szívesen elbeszélgetett, az arra járókkal megszólalt. Miért lógatod az orrot, kis szellő? Fürge elmesélte a bánatát, hogy annyira szeretne már táncolni a levelekkel, de azok nem hajlandók sietni, ő pedig már alig bírja kivárni. A patak csendesen csordogált egy darabig, majd így szólt. Tudod, én is szerettem volna néha gyorsabban folyni, hogy hamarabb érjek a tengerhez, de rájöttem, hogy az utam szépsége éppen abban rejlik, ahogyan lassan kanyargok, elveszíteném mindazt, amitől patak vagyok. Fürge elgondolkodott ezen a bölcsességen. Talán tényleg nem gyorsaságon múlik minden. Ezután úgy döntött, hogy amíg vár, hasznossá teszi magát. Segített szárigatni a gombák kalapjait, finom fuvalattal elhordani a pókok elszakadt hálóinak fonalait, hogy újat szökkehessenek. És még a mókusoknak is segített, amikor lesodorta akik legmagasabb ágakról a makkokat. Így telt el több hét is. Fürge észrevette, hogy várakozás közben ő maga is megváltozott. Már nem érezte olyan hosszúnak az időt, mert tele volt apró örömteli feladatokkal. Egy szép reggelen, amikor a levegő hirtelen hűvösebb lett és a nap alacsonyabban járt, az égen az öreg szél odahívta Fürgét. Most suttogta, most szólíthatott táncba őket. Fürge boldogan suhant be az erdőbe, és először csak óvatosan finoman megérintette az ágaikat. Legnagyobb meglepetésére az egyik vörös levél elengedte az ágat, és lassan forogva ereszkedett alá, mintha csak arra várt volna, hogy valaki felkérje a táncra. Gyertek, kiáltott Fürge izgatottan, és most már erősebben fújt. Egyszerre 100 meg 100 levél vált el a fától. Aranyszínű, vörös és barna levelek kavarogtak a levegőben, körbe-körbe forogtak, felemelkedtek, majd újra leereszkedtek, mintha egy hatalmas, láthatatlan zenekar muzsikájára táncolnának. Fürge örömében körbe-körbe kergette őket, az erdei tisztáson és a levelek vidáman zizegve követték minden mozdulatát. A vén tölgyfa immár csupasz ágaival elégedetten figyelte a táncot. Látott, kiszellő, nem voltunk unalmasak, csak vártuk a megfelelő pillanatot, hogy veled táncolhassunk. Fürge szégyenkezve és boldogan pörgött tovább a faleveleken. Sajnálom, hogy türelmetlen voltam. Most már értem, mindennek megvan a maga ideje. A tánc egész délután tartott. A nyulak kidugták a fejüket az odukból, hogy megcsodálják a színes forgatagot. A varjak pedig magasból károgva bíztatták Fürgét, hogy fújjon még erősebben, meg a patak is csillogóban csobogott, mint ha ő is táncra perdült volna. Maga módján, visszatükrözve az ezernyi aranyló levelet, amelyet felszínére hullatott. Amikor a nap lassan lebukott, a fák mögött és a levelek nagy része már a földet borította. Fürge kimerült és boldogan telepedett le a vén tölgyfa tövébe. Köszönöm, hogy megvártál, mondta a fának. Köszönöm, hogy megtanultál várni, felelte a tölgyfa, és egy utolsó magányos levelet engedett el búcsúzóul, amely lassan méltóság teljesen Fürge orra elé libent, mint a csak egy kézfogás lett volna kettejük között. Attól a naptól kezdve minden észre a Fürge visszatért az erdőbe, és a levelek már türelmetlenül várták, hogy végre táncra kelhessenek vele. Együtt kergették egymást az ösvényeken. Felkavarták a port az utat mentén, és színes szőnyeget terítettek az erdő talaján, ahol a kisállatok puha ágyat találtak a hosszú térre. És ha most összesétálsz az erdőben, és látod, hogy a levelek hirtelen táncra perdülnek, a szélben tud, hogy Fürge barátai éppen a legkedvesebb játékukat játsszák, amit már 1000 éve gyakorolnak minden esztendőben.
1: Köszönjük Dénes Ábelnek, hogy ilyen vagányul felolvasta nekünk ezt a mesét.
2: És akkor a végét folytassuk egy igazi őszi énekkel.

három. És ha jól megfigyeltétek, mindkettő szakasznak ugyanaz a vége, úgyhogy olyan refrénszerű, most megtanuljuk egyszer a végét. Jó, most hátulról kezdjük tanulni. Úgy szól a vége, hogy

0: Köszönjük a kedves hallgatóknak, hogy bekapcsolódtak mai éneklésünkbe is. Elbúcsúznak önöktől a dalfakasztók.
1: Dénes Luca, Piroska Hyper Kata,
2: Mihály Csanad, Dénes Gáspár, Lőrinc Villő,
3: Dobaj Kincső,
4: Lukás Luca,
5: Nagy Anna Mária,
6: Demeter Janka,
7: Demeter Krisztina,
8: Székely Lilla,
9: Balázs Bianca,
10: Tóth Kata Kamilla,
11: Tóth Rebeka,
12: Dénes Ábel.
0: És velünk volt Réti Boglárka is, csak ő titkolja a nevét. Köszönjük Páfi Lajosnak, hogy kísért minket, és Józsa Ferencnek is, hogy mindig velünk dolgozik és szórakozik közben, reméljük. Dicsértessék Jézus Krisztus!
13: Dalfakasztó.
0: Hogy tudj mesében, dalban szólni.
14: Simó Zsuzsa műsorát hallották.
15: Mária Rádió. Egy fénysugára lelkednek. Maros-Hévízen a 94.4-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy-nagy szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót a mai napraforgó műsorunkban.

0: vagy segíthet, de a szülő sajátos küldetését egyikük sem veheti át. A család az első hely, ahol a gyermek találkozhat az imádsággal, ugye a megbocsátással, a felebaráti szeretettel és az Istenbe vetett bizalommal. Azt is megvizsgáltuk, hogyan lehet Isten természetes része a családi életnek, a közös imádság, a vasárnapi szentmise, az egyház év ünnepei, a hálaadás és az egymásért végzett szolgálat által. Végül arról is beszéltünk, hogy a hiteles szülő nem hibátlan szülő. Ha türelmetlen volt vagy hibázott, bocsánatot kérhet, változhat, és ezzel is példát mutathat gyermekének. Ugye nagyon sok példát említettél az előző műsorban, nagyon sok mindenről beszélgettünk, és én nagyon szépen köszönöm, hogy ismételten itt vagy, és egy picit folytathatjuk ezt a beszélgetést, mert én azt éreztem, hogy egy picit így félbe maradt, és nem tudtunk mindenről beszélgetni. Talán a legfontosabb kérdés maradt ki az előző műsorunkból, hogy mi történik akkor, ha a gyermek mindennek ellenére ellenáll. Ha vitatkozik, nem akar imádkozni, nem akar szentmisére menni, vagy idővel eltávolodik az egyháztól. Innen szeretnénk folytatni, és akkor erről egy picit beszélgetni, picit kiboncolni ezt, hogy miért is fontos az, hogy hát ezekben a helyzetekben is helyt tudjunk állni.
1: Én szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat is, a téged is, Timeo. Hát igen, ez az időszak már többnyire a kis kamaszkorra, a kamaszkorra tehető, esetleg a fiatal felnőttkor időszaka, és hát ez az a pont, amikor a gyerekeink felül vizsgálják, hogy mi került bele abba a bizonyos képzeletbeli hátizsákba, amiben mi szülők, hát sok mindent becsomagoltunk az elmúlt évek folyamán. Sokszor lekerül az a bizonyos hátizsák, kiborítják a tartalmát a földre, és hát elkezdenek válogatni, hogy ez kell, erre nincs szüksége. Ez használható, ez meg idejét múlt. Ez hiteles volt, ez meg hiteltelen. És hát ez jó példa volt, esetleg azt is mondhatná, viszont ezt aztán semmi pénzért nem akarom az életembe. És hát igen, bizony érvényes ez a hitbeli neveltetési témákra is, és hát valóban nagyon fájdalmas lehet egy hívő szülő számára ez a helyzet, különösen akkor, hogyha éveken keresztül tudatosan igyekezett imádkozni együtt a gyermekével, vitte szentmisére, hittanra járatta is. Ilyenkor úgy érzi, hogy mindent megtett azért, hogy átadja neki azt a hitet, amit ő is talán kapott a szüleitől, nagyszülőktől. És amikor a gyerek később mégis vitatkozni kezd, vagy esetleg elutasítja a közös imát, kijelenti, hogy nem akar templomba járni, ezt bizony könnyen, kudarcként élheti meg a szülő. Az első dolog, ami ilyenkor megjelenik bennünk, az a félelem, hogy mi lesz így a gyerekemmel. Vagy felmerülhet az önvád is, hogy hát most vajon hol rontottuk el? Vagy a harag is, hogy miért utasítja el mindazt, amit tőlünk kapott. És ezek érthető érzések. Mégis fontos, hogy a szülő ne csak ezekből az érzésekből válaszoljon azonnal. Hajlamosak vagyunk, hogy ezt így tegyük. Először is nagyon fontos, hogy különbséget kell tennünk a kérdezés, kételkedés, ellenkezés és a tudatos elutasítás között, mert hogy ezek nem ugyanazt jelentik. Amikor egy gyerek vagy kamasz kérdéseket fogalmaz meg a hitével kapcsolatosan, akkor nem azt jelenti, hogy eltávolodik, vagy eltávolodott volna Istentől. Lehet, hogy éppen csak komolyabban kezdi venni mindazt, amit korábban egyszerűen csak úgy elfogadott. A kisgyerek többnyire azért hisz, mert a szülei hisznek. Kamaszkorban azonban elérkezik annak az ideje, hogy megkérdezze, hogy én valóban hiszem ezt, vagy hogy miért higgyek én Istenbe? Ugye iskolai információk jönnek, kezdenek tanulni olyan dolgokat, mondjuk ősrobbanásról, vagy evolucionizmusról, amik azért úgy megpiszkálják benne ezt az egész Isten hitet, vagy lehet egy tanárnak nem jó hatása akár. Miért járjak templomba? Miért mondja ezt az egyház? Lázadnak is minden tekintély ellen. És ez valóban a nyugtalanító folyamat lehet, de szükséges folyamat ahhoz, hogy a szülőktől átvett hitből egy személyes hit szülessen. Mert hogy a gyerekeinknek egyszer el kell jutniuk oda, hogy már ne csak azért imádkozzanak, mert ezt elvárjuk tőlük, vagy akár elvárja valaki tőlük, hanem mert ő maga szeretne kapcsolódni.

0: kapcsolatba lépni Istennel. Tehát ez esetben a kétel nem mindig a hitnek az ellentéte, olykor a mélyebb hithez vezető útnak a része. A Szentírásban is találkozunk ilyen kérdésekkel, vagy küzdelmekkel, esetleg bizonytalansággal. Ott van hitetlen Tamás, így szoktuk mondani. Tamás apostol sem tudta azonnal elfogadni társai tanúságtételét Jézus feltámadásáról. Jézus mégsem küldte el őt, hanem találkozott vele, válaszolta a keresésére, a kérdéseire. Kisebb fiammal, 18 éves most, és az idén tavasszal került volna sor a bérmálkozására. A tavaly ősszelbe is iratkozott, hát annak rendje és módja szerint a 11-es társaival együtt a bérmálkozási felkészítőre a plébánián, de az első alkalmak után azt mondta, hogy ez a dolog sokkal komolyabb és mélyebb, mint hogy ehhez ő most hozzá tud állni. Ezért úgy döntött, hogy várni fog vele. Meglepődtünk a döntésén, de hagytuk, és később örültünk is neki, mert hogy közben beiratkozott egy 97-es Szentlélek szemináriumra, elvégezte a Főegyházmegyei Ifjúsági Főlelkészség által megszervezett teljes szívvel vezetőképzőt, és azt mondhatom, hogy nagyon-nagyon sokat növekedett ezek által. Hogyha mi akkor nyomást helyezünk rá, hogy már pedig ez a rendje is neked bérmalkoznod kell minden áron, ezekben a nagyszerű tapasztalatokban nem lett volna része. És most egy sokkal érettebb ember részesülhet a keresztény nagykorúsága, lelki felnőttség szentségébe. Tehát visszatérve, ha a gyerek azt mondja, hogy nem akarok misére menni, érdemes elkerülni az azonnali kioktatást. Először jó, ha megpróbáljuk megérteni, hogy mit jelent számára ez a mondat, mert lehet, hogy egyszerűen csak unatkozik, nem érti a liturgiának a nyelvét, a jelképeit. Lehet, hogy a barátai közül nem jár senki templomba, ezért érzi kellemetlenül magát. Lehet, hogy konfliktusa volt a hittantanárával, a pappal, valamelyik gyerekkel a közösségben. Vagy előfordulhat, hogy tapasztalt ilyet, egyházi személyek botrányos viselkedéséről hallott, és nem tudja ezt összeegyeztetni az egyház tanításával. Vagy az is lehet, hogy Istennel van kapcsolatban fájdalmas kérdése. Sokszor a gyerekek magukban hordozzák ezeket. Lehet, hogy imádkozott valaki gyógyulásáért, és az illető meghalt. Vagy könyörgött valamiért, és az mégsem történt meg, akár egy egyszerű dolgozatért imádkozott. Persze, hogyha tanult, mi ezt többször is elmondjuk nekik, hogy lehet imádkozni a dolgozatért, de hogy meg is kell tanulni a leckét. Vagy igazságtalanságot tapasztalt esetleg, a családi konfliktus. Ugye, a legegyszerűbb kézzelfogható kérdés ilyenkor, hogyha Isten szeret bennünket, akkor ezt miért engedte meg? Tehát vannak egészen különböző helyzetek, ezért nem lehet adni egyetlen egy sablonos választ ezekre a kérdésekre. Tehát nagyon fontos, hogy meghallgassuk őket. Előfordulhat, hogy egy általunk elképzelt problémára válaszolunk, miközben őt valami egészen más bántja. A szülő attól is tarthat, hogyha meghallgatja a gyermek ellenvetéseit, akkor talán úgy tűnik, hogy helyesli is azokat. Pedig nem ugyanaz a kettő. Tehát meghallgatni valakit azt jelenti, hogy te fontos vagy nekem, ezért szeretném megérteni, hogy mi történik benned. És ilyenkor nyugodtan a szülő elmondhatja, hogy ha nem ért egyet a gyermekével, de nem mindegy, hogy milyen hangnemben teszi. Hát mondhatja például azt, hogy értem, hogy most így látod ezt a dolgot, én másként gondolom, és szeretném is elmondani, hogy miért. Ez sokkal inkább megnyitja a párbeszédet, mintha ilyeneket mondanék, ami elég gyakori sajnos nálunk fele, akár családi minták hatására, hogy ilyeneket szoktak mondani a szülők, hogy ilyet ebben a családban nem mondunk, vagy egy ilyen beszólás, hogy amíg az én kenyeremet eszed, azt fogod hinni, és azt hiszed, amit én mondok. Vagy biztosan a barátaid beszélték tele a fejedet. Tehát ilyeneket nem mondjunk. Ha a gyerek azt tapasztalja, hogy a kérdéseivel csak felháborodást és megszégyenítést vált ki, akkor a kérdései fognak eltűnni. Tehát nem a szüleivel fog beszélni róluk, nehogy Isten a ChatGPT-vel esetleg, vagy a barátaival, de hogy a szülőkkel nem, és akkor elveszítettük őt. Az is igaz, hogy a szülő szeretné megvédeni a hitét, és ez önmagában egy nagyon jó szándék, de olykor annyira gyorsan akar válaszolni minden ellenvetésre, hogy közben elveszíti a kapcsolatot a gyerekkel. Mert hogy azt gondolom, hogy a hit nem pusztán csak érveknek a rendszere, tehát fontos, hogy keressük az értelmes válaszokat és az egyház tanítását megismerjük, de a gyermek szívét nem lehet pusztán egy jól felépített vitával megnyerni. Tehát a hitet nem tudjuk egy töltsérrel bele csorgatni a szívébe. Tehát néha őszintébb azt mondani, hogy erre most nem tudok megfelelő választ adni, de nem baj, nézzünk utána együtt. És ezzel nem gyengítjük a hitünket, éppen azt mutatjuk meg, hogy az igazságtól nem kell félnünk, és a keresztény hit elbírja a kérdéseket is. Ha pedig azt látjuk, hogy dühös vagy indulatos, nem biztos, hogy abban a pillanatban kell végigbeszélni azt a kérdést. Vagy például, amikor azt kérdezi, hogy miért fontos a Szent Mise, ott könnyen felsoroljuk a kötelességeket, egyházi előírásokat, elmondhatjuk az egyház 5 parancsát is neki, csak hogy ezeknek valóban van helyük, viszont ritkán győznek meg egy ellenálló kamaszt ezek a parancsolatok. Sokkal személyesebbnek hat, hogyha például a szülő azt is elmondja, hogy számára miért fontos a hit. Mondhatjuk azt, hogy nekem az imádság sok nehéz helyzetben erőt adott. Vagy azt is mondhatjuk, hogy a Szent Misében nem egyszerűen egy kötelezettséget teljesítek, nem azért megyek el templomba, hanem Krisztussal szeretnék találkozni az oltári szentségben. Vagy azt is mondhatjuk, hogy én sem értek mindent, de megtapasztaltam, hogy Isten a leglehetetlenebb, legmélyebb pillanatokban sem hagyott magamra. Tehát nem csak arra van szükségük, hogy megtudják, hogy mit tanít az egyház, hanem azt is szeretnék látni, hogy mit változtatott meg a hit az édesanyja vagy az édesapja életébe. És természetesen az életkorukat is figyelembe kell venni, tehát nem ugyanúgy viszonyulunk egyértelmű egy 6 éves, egy 16 éves és egy 26 éves gyerek ellenállásához. Egy kamasz már erőteljesebben keresi az önállóságot. A szülői vezetésre továbbra is szüksége van, de nagyobb teret kell biztosítani az ők esetében a párbeszédnek, a kérdezésnek. Sok családban a legnehezebb kérdés, hogy mi legyen például a vasárnapi Szent Misében. A szülőnek egyszerre kell következetesnek lenni, és azt is figyelembe venni a gyerek esetében, hogy ő mekkora, milyen életkora van, érett, valamint az ellenállásának a valódi okát. Egyértelmű, hogy egy kisebb gyereknél a szülő dönt a család vasárnapi rendjéről, nem várjuk meg, hogy minden alkalommal kedve legyen elindulni, de ugyanakkor fontos, hogy a szentmisére járás az ne kizárólag veszekedéssel, fenyegetéssel, büntetéssel kapcsolódjon össze. Kamaszkorban már nem mindig elegendő azt mondani, hogy már pedig te eljössz velünk a szentmisére, mert én, az édesapád ezt mondtam. A szülő megfogalmazhatja a család értékrendjét, hogy nálunk a vasárnapi szentmise a család élet része, mert Isten fontos számunkra, tehát így is lehet ezt így megközelíteni. Emellett azonban törekedni kell arra is, hogy a fiatal értse a nehézségét. Tehát segíthet egy másik miserend akár. Egy fiatalokból álló közösség, egy pap, aki megszólítja, elhívja. A ministrálás az nagyon jó, hogyha beszokik, mert akkor ott van szolgálat, énekszolgálat akár, ott gitározik a Szent Misén, vagy valamilyen hangszeren, vagy ott van az énekkarban, valamilyen konkrét feladat. Nem azért, mintha a Szent Misének szórakoztatnia kellene a gyerekünket, hanem mert az emberi kapcsolódás segíthet felfedezni a liturgiának a mélyebb a valóságát. És hát a gyerek ellenállása, olykor a szülőt is arra hívja, hogy önmagát is megvizsgálja, hogy nem azért történik ez, hogy nincs összhang, vagy esetleg ellentmondás van a szülő szavai és élete között. Hogy azt hallgatja napestig, hogy Isten szeretett, viszont otthon nagyon sok a megszégyenítés. Vagy tanul ő a megbocsátásról, viszont a családban évekig azt látja, hogy tartják a haragot valamelyik rokonnal, testvérrel, tehát hatalmas nagy ellentmondás van a megélt kereszténység és a mondott kereszténység között. Vagy hogy kötelező templomba mennie, de soha nem hallotta a szüleit személyesen és szívből imádkozni. Tehát ezekre is azért fontos figyelni. És hát utoljára említem, de talán ez egy egyik legfontosabb szempont, hogy egy kamasznak a szüleink kívül is szüksége van hiteles példaképekre. Tehát serdülőkorban természetes változás történik a gyermek kapcsolataiban. A szülők továbbra is fontosak maradnak, de már nem kizárólag rájuk néz fel. Tehát egyre inkább a saját korosztályában, illetve nála néhány évvel idősebb fiatalok között kezd keresni olyan embereket, akivel azonosulni tud. Tehát ők lesznek számára követhető hősök. És ezért ebben az életkorban különösen felértékelődik az ifjúsági közösségek, lelkiségi mozgalmak, egyházi táborok, ifjúsági szolgálatok szerepe. Nagyon sokat jelentett például, hogyha a fiatal találkozik olyan egyetemistával, vagy fiatal házaspárral, zenésszel, ifjúsági vezetővel, aki nem kényszerből, hanem örömmel éli a hitét. Nekünk is van sok ilyen tapasztalatunk, hogy most már felnőttkorú gyerekeink annak idején meghallgattak bennünket egy-egy téma kapcsán, sok mindent elfogadtak is, sok mindennel szemben ellenálltak, akkor azonban, amikor valaki mástól, egy számukra fontos ifjúsági vezetőtől hallották ugyanazt, sokkal jobban átment az üzenet. És ilyenkor hazajöttek egy-egy táborból, képzésről, és hát sompolyogva mondták, hogy hát nem vagytok ti teljesen eszementek, mert lám-lám, másnak is ugyanaz a véleménye, mint a tietek. És hát fontos egy ilyen kortárs közösség, mert hogy a fiatal azt tapasztalhatja, hogy nincs egyedül a hitével, mert hogyha iskolai osztályban senki nem jár templomba, és könnyen úgy érezheti, hogy hívőként ő egy különc vagy kívülálló, az nehéz. Egy jó ifjúsági közösségben viszont olyan fiatalokkal is találkozhat, aki hasonló kérdésekkel, kísértésekkel küzd. Együtt imádkozhatnak akár, vagy szolgálhatnak, örülhetnek. És hála Istennek itt a környezetünkben is van több lehetőség csatlakozni egy-egy jó közösséghez, tehát nagy áldás, hogyha a plébániai közösségben van erre lehetőség, de ha nincs, akkor érdemes szülőként erre akár időt és anyagiakat is szánni. A mi gyerekeink életében nagyon sokat jelentettek a Gyulafehérvári Fegyházmegye ifjúsági főlelkészségének a programjai, vagy a Keresztirány ifjúsági szolgálat, vagy az Ő az út ifjúsági szolgálat rendezvényei és táborai. Tehát fontos ez, hogy ez megtörténjen, mert hogy már ebben az életkorban nem mi leszünk a gyerekünk számára a kérdéseinek egyetlen válaszadója és egyetlen példaképe.
1: Nagyon sok mindent elmondtál, és nagyon sok szép példát is említettél, hogy ebben az esetben mit tud tenni a szülő, vagy mivel tudja a gyermekét még inkább rávezetni arra, hogy vasárnapi szentmise az hát része legyen az életének, és ne kényszerként élje meg, hogy el kell oda menjen, hanem tényleg szívesen menjen. És egy példa jutott eszembe, egyszer egy kedves ismerősöm mesélte, hogy az egyik gyermeke egyszer csak azt mondta, hogy na, akkor ő mostantól nem jár templomba. És ő is először megrökönyödött és kérdezgetett tőle, hogy de miért, de hát mondja meg az okát, és mind mondta neki, hogy hagyja őt békén. És teltek a hetek, teltek a napok, ő ugye a másik gyermekkel eljárt a templomba, és egyik vasárnap odaállt a gyermek melléjük, készen felöltözve, én is jövök veletek. És az anyuka csak nézett rájuk, hogy de hát mi történt, mi az, ami változott? Azt mondta nekik, hogy minden vasárnap úgy jutottak haza, hogy ragyogtatok, és én is érezni akarom ezt a ragyogást. Tehát amikor tudja a szülő azt, hogy nem kényszerítem a gyermeket, hanem úgy is rá fog jönni, hogy valami hiányzik az életéből, és ezt én nagyon sokszor tapasztaltam, és nagyon sokan mesélték ezt, hogy hogyha nem tudnak elmenni vasárnap templomba, akkor egy hiányt éreznek. Én is ezt érzem. Valahogy úgy része az életemnek, és mondhatjuk azt is, hogy sokszor volt olyan, én is hallottam több embertől, ó, nincs kedvem templomba menni, de elmentem, és más emberként értem haza. Amikor érezed ezt a hívást, ugye te is itt most nagyon-nagyon sok példát említettél, és nagyon sok olyan lehetőséget hoztál fel, amely ugye segítség lehet. Lehet, hogy pont most hallotta valaki, és úgy érzi, hogy lenne mind változtatnia. Lehet, hogy eddig kevés helyet kapott Isten ugye az életükben, vagy a hit kérdésére nem fordítottak annyi időt, nem volt annyira fontos a családban, és inkább viták, számonkérés volt, amikor ugye a hit vagy a Szent Mise megjelent egy családban. De mit tehet akár ma este az a szülő, aki hallotta ezt a beszélgetést, és szeretne elindulni, vagy újat kezdeni?
0: Először is azt tanácsolnám, hogy ne akarjon egyetlen este alatt mindent befótolni. Másik gondolat pedig, amit az elmúlt alkalommal is mondtam, és te is utaltál most rá, hogy hát csak azt tudjuk továbbadni, amiben mi vagyunk. Hát ezért használom én szívesebben azt, hogy hitre nevelés helyett azt, hogy hitben nevelés. Tehát, hogyha én benne vagyok a hitben, akkor azt tudom továbbadni a gyerekeimnek. Ugye az a ragyogás, ami ennek a fiatalnak feltűnt a szülei arcán, hogy másként jöttek haza a Szent Miséről. Tehát Krisztus hordozókkal váltak ezáltal. Ugye szoktuk mondani, hogy hogy élő, két lábon járó tabernákulumok legyünk, amikor kijövünk, hogy ne csak úgy jöjjünk ki, mintha misé történt volna a Szent Miséről, hanem hogy az látszódjon rajtunk, hogy azt ki is vigyük a mindennapi életbe, a család életébe. Igen, a lelkesedés sokszor arra indíthat bennünket, hogy azonnal nagy változásokat vezessünk be, viszont ez elég nagy teher lehet egy szülőre, úgyhogy én azt javasolnám, hogy csak úgy lassan, hogyha eddig nem történt, akkor maga most is legyen türelmünk. És először nagyon fontos, hogy mi forduljunk Istenhez. Tehát az újrakezdés első lépése ne a gyerekünk megváltoztatása legyen, hanem mi magunk álljunk először Isten elé, és akkor elmondhatjuk néhány percben, hogy Uram, igen, szeretném hitben nevelni a gyerekemet, de nagyon sokszor bizonytalan vagyok, mutasd meg, hogy mit kell változtatnom. Bölcsességet adj, türelmet adj, szeretetet adj. Mert hogy ez nem módszerek kérdése, nem elég megtanulni néhány jó mondatot, vagy családi gyakorlatot. Igen, tehát a figyelmes jelenlét lehet még a következő lépés. Lehet, hogy ma este nem imával kell kezdeni, hanem egyszerűen csak egy valódi beszélgetéssel. Kérdezzük meg, hogy milyen napja volt, mi volt ma a legjobb. Aztán a figyelmes jelenlét önmagában már a hit tanúság tétele lehet. Tehát néha a bocsánatkérés is egy ilyen első lépés, hogyha valamit elrontottunk. Ugye múltkor azt mondom, hogy türelmetlenül beszéltem veled, mikor nem akartál szentmisére jönni, viszont nekem továbbra is fontos a szentmise, nem volt helyes, ahogyan veled beszéltem, és kérlek, bocsáss meg. Vagy egy egyszerű imával kezdhetjük. Csak annyi, hogy mielőtt lefekszünk, szeretnénk hálát adni Istennek ezért a napért. Vagy felkínálhatjuk neki a lehetőséget, hogy van valami, amit te is szeretnél megköszönni. Van-e valami, amiért te is szeretnél imádkozni? Tehát, hogyha lehetne egy pontokba szedni néhány ötlet, hogy minden este talán egy mondatban adjunk hálát valamiért. Vagy reggel rajzoljunk egy keresztet a gyerek homlokára, mondjuk egy rövid áldást. Vagy étkezés előtt ugyanúgy kerüljenek vissza a család életébe. Persze ez a közös étkezések szükségesek, hogy legyen pont. Mostanában hallom a családokban, hogy nagyon nehéz leültetni az egész családot egy asztal mellé. Az egy asztalnak a család életben is óriási szerepe lenne. Vagy vasárnap a szentmise után mindenki mondja el, hogy mi érintette meg, mi volt nehéz számára. Rendszeresen imádkozni egy beteg, segítségre szoruló emberért. Nem a mennyiség a fontos, hanem egy kiszámítható, szeretettel megélt szokás. Azt gondolom, hogy többet jelenthet, mint egy nagy vállalás, amely néhány nap múlva megszűnik. Legyen Isten neve jelen az örömben, a bánatban. Ha valami szép történik, adjunk hálát érte. A szülő maga is kezdjen növekedni a hitben, nagyon fontos. Vagy a gyerek számára nagyon erős tanúságtétel lehet, hogyha látja, hogy az édesanyja vagy az édesapja maga is tanul. A szülő mondja azt, hogy hát ezt én sem értem, de nézzünk utána, nézzünk, keressünk rá együtt. Tehát nagyon fontos, most csak így néhány lépés. A hitben nevelés gyümölcse gyakran hosszú idő múlva válik láthatóvá. Tehát azt gondolom, hogy nekünk szülőknek az a feladatunk, hogy vessünk és öntözzünk. A növekedést Isten adja, ezt Szent Pál apostol is így írt a korintusiakhoz intézett első levelében, hogy sem az nem számít, aki ültet, sem az, aki öntöz, hanem csak Isten, aki a növekedést adja. És hát azt gondolom, hogy egy szülő nem tudja egyetlen egy beszélgetéssel visszavezetni a gyerekét az egyházba, de segíthet abban, hogy a hazafele vezető út az ne legyen eltorlaszolva szégyennel, sértettséggel és félelemmel.
1: Én nagyon szépen köszönöm, hogy ismételten itt voltál, és egy picit beszélgethettünk erről, és én abban is bízom, hogy nagyon sok szülőnek segíthettünk, vagy adhattunk néhány támpontot, hogy miért is fontos az, hogy a hit, a jóisten, a szeretet, az öröm az ugye részese legyen a mindennapoknak, és a gyerek már egészen pici kora óta tapasztalhassa ezt, és hogy tudjuk kezelni ezeket a kiugrásokat, például amikor ő úgy dönt, hogy nem szeretne szentmisére menni, mert én biztos vagyok benne, hogy mindenre van megoldás, csak ahogy te is mondtad, tényleg türelemre van szükség, és nem biztos, hogy meg tudunk mindent oldani egyik napról a másikra, de türelemmel és hittel én úgy gondolom, hogy ezek a dolgok is rendeződhetnek. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, a kedves hallgatóknak is köszönjük szépen, hogy velünk tartottak. Az elmúlt percekben Kertész Tiborral beszélgettem. További áldott szép napot kívánunk mindenkinek. Szűcs Timeát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lássunk Krisztus ígéreteire,
0: könyörögjünk, kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: mint éppen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Istenünk, te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeit között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
4: Mária Rádió egy fénysugár a lelkednek.

0: Istenem, jöjj segítségemre!
1: Uram, segíts meg engem!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek!
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja!
0: Dicsérjük dallal az Urat, buzgó készséggel lelkesen, az óra íme délre jár, s bennünket imádságra hív.
1: Ez szent idő, az áldozat, boldog bárány keresztre szállt, és híveit megváltva most, dicsőségünket szerzi meg.
0: E fénytől, mely tűzön ragyog, homályba hull a déli ég, szívjuk szívünkbe lelkesen, kegyelme lángjács erejét.
1: Dicsérjük őt, ki jó atyánk, és egyszülött örök fiát, s a szent lelket kivigaszunk, meg nem szűnő időkön át. Amen.
0: Ég és föld elmúlik, de az én szavaim nem múlnak el soha, mondja az Úr. Kimerült a lelkem, míg várom segítségedet, de nagyon reménykedem igéidben.
1: Kifáradt a szemem, míg ígéreteidre várok. Azt kérdem, mikor vigasztalsz meg?
0: Kiszáradtam, mint boros tömlő a füstön, de rendelkezéseidet nem felejtem.
1: Ki tudja, hány napja van még szolgádnak? Mikor ítélkezel már üldözőimen?
0: Kiásták a vermet számomra a gőgösök, akik nem élnek törvényeid szerint.
1: Kipróbált hűség minden parancsolatod, álnokul üldöznek, segíts meg engem!
0: Kis híja, hogy el nem törölnek a föld színéről, de én nem hagyom el parancsaidat.
1: Kegyelmed szerint éltes engem, ajkad bizonyosságait megőzöm.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ég és föld elmúlik, de az én szavaim nem múlnak el soha, mondja az Úr.
1: Uram, te vagy az én reménységem, és erős bástyám az ellenség ellen. Hallgass meg, Istenem, panaszom szavamat, figyelj imádságomra.
0: A föld széléről kiáltok hozzád, miközben szorong a szívem. Hozzáférhetetlen kősziklára állíts engem.
1: Te vagy az én reménységem, és erős bástyám az ellenség ellen.
0: Hadd lakjam hajlékodban mindörökre. Hadd leljek oltalmat védőszárnyaid alatt.
1: Mert te, Istenem, meghallgatod imádságomat, és a neved tisztelőinek szánt örökséged megadod nekem.
0: Adj napokat a király napjaihoz, és sok nemzedékkel mérjed éveit.
1: Ülhessen trónján Isten színe előtt mindörökre, tartsa meg őt szereteted és hűséged.
0: Akkor mindörökre dicsőítem nevedet, és amit fogadtam, napról napra teljesítem.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Uram, te vagy az én reménységem, és erős bástyám az ellenség ellen. Őrizd meg engem, Uram, hogy ellenségeimtől ne kelljen félnem. Hallgass meg, Istenem, panaszkodó szavamat. Őrizd meg engem, hogy ellenségeimtől ne kelljen félnem.
1: A gonoszok cserszőése elől rejts el engem, szabadítsd meg a gonosztevők dühöngésétől.
0: Nyelvüket, mint a kardot, jó élesre fenték, mérgezett nyíl minden szavuk, hogy rejtekükből letérítsék az ártatlan embert.
1: Gyorsan röpítik nyilaikat, nem félnek semmitől, egyre vakmerőbbek gonosz terveik.
0: Egymást biztatják a gonoszságra, titokban tört vetnek, és azt kérdik, ki láthat minket.
1: Kiforralták gonosz tervüket, szándékukat végre is hajtották. Mély titok az ember, örvénylő titok a szíve.
0: De nyílát kiröpíti Isten, váratlan csapással rajtuk üt, és saját nyelvük tőrébe ejti őket.
1: akik látják, fejüket csóválják, és félelem fog el minden embert.
0: Hirdetik az Úr nagy tetteit, és műveit megértik.
1: Az igaz örvend az Úrban, és ő benne bízik, ő benne dicsekszik minden igaz szívű.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak, és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Őrizd meg engem, Uram, hogy ellenségeimtől ne kelljen félnem. Légy bátor és bizonyulj férfinak. Tarts szemed előtt, amit az Úr, a te Istened parancsol. Járj az ő útjain, tarts meg parancsait, rendelkezéseit és törvényeit, kövess sugallatait, hogy minden sikerüljön, amit teszel. Parancsaid ösvényén vezess, Uram.
1: Mert kedvem terik bennük.
0: Könyörögjünk, add meg nekünk, Istenünk, örök szereteted égő fényét, hogy mindenkor szeretetet tüze hevítsen minket, és osztatlan szívvel szeressünk téged mindenek felett, testvéreinket pedig te érted, Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Mondjunk áldást az Úrnak.
1: Istennek legyen hála.
2: Mária Rádió. Egy fény sugára lelkednek. Kolozsváron a 100,4-es ultrarövid hullám.

Dicsértessék Jézus Krisztus! Kedves hallgatók, szeretettel köszöntjük Önöket a székelyudvarhelyi stúdióból Józsa Ferenc technikus társammal együtt, a mikrofonnál Dávid Gyöngyi. Tudták, hogy a Bibliában 200-nál is több alkalommal, talán 212-szer esik szó a borról az Ószövetségben. A szőlő pedig az a gyümölcs, amelyről a legtöbbször említést tesz. Az Ószövetségben Noéval kapcsolatban esik szó először a borról. Noé, a földműves, szőlőt kezdett telepíteni. Mózes által előre küldött férfiak, akik felderítették Kánoán földjét, hatalmas szőlőfürttel tértek vissza, hiszen akkor éppen az első szőlőfürtök érésének az ideje volt. A zsoltárosok is megénekelték az új szövetségben Krisztus első csodatétele is a kánai mennyegzőn a borhoz kötődik. Pedig sem Jézus, sem a tanítványok nem ittak részegítő italt, ez is megvan írva a Szentírásban. Fontos tudni, hogy a bor fogalma legtöbbször nem az erjedt, hanem a frissen préselt, édes alkoholtartalommal még nem bíró szőlőlevet jelentette, így a bibliai szóhasználatban a bor leginkább az általunk szőlőként, szőlőléként, avagy mustként ismert italnak felel meg. Meggyőződésem, hogy Isten is kedvelte, kedveli a szőlőt, ami a mai műsorunk fő témája, hiszen a világon körülbelül 16 ezer fajtájával büszkélkedhetünk mára. Többféle színben, nagyszemű, ropogós, csemege, vékony héjú, több-kevesebb cukortartalommal, sőt, manapság már mag nélküli is van a piacon. Nemes italokat készítenek belőlük, borok, borpárlatok, pálinkák, gyümölcslevek. De készíthetünk belőle lekvárokat, zselét, mazsolát, a szőlőmagjából sajtolnak olajat, borecetet és balzsamecetet is készíthetünk. A mai műsorban ezek közül néhányat ki is próbálunk. A mazsolával kezdjük, ami szerintem minden háziasszony kamrájában előkelő helyen van, hiszen elképzelhetetlen nélküle a kuglóf, a kalács, a gyümölcskenyér. Túrós süteményekben is általában használjuk, a varga béles, túrós batyú, de a túróval töltött palacsintából sem hiányozhat a mazsola. Az, hogy hányféle fajtája van, azt nem tudom. De az aranymazsolát és az apróbb szemű, sötétbarna mazsolát ismerem, használom. Még az úgynevezett becsinált levesben is így tanultam édesanyámtól. Arról a becsinált levesről beszélek, amelyet a másnapos, illetve a húsleves aljából készítenek, a megmaradt leveszöldségeket apróra felkockázzuk, visszatesszük a levesbe, mazsolát és valamilyen levesbetétet is teszünk bele, majd tejfölöst tojássárgás habarással eresztjük be. Régi recept, de most is megállja a helyét, még az ünnepi asztalon is. A mazsola káliumban, magnéziumban, kalciumban, vasban és foszforban gazdag. Ugyancsak aminósavakban, B-vitaminokban bővelkedik. A téli vitamin szegény hónapokban igencsak jótékony hatással van a táplálkozásunkra, persze mértékletesen, mint a szőlőből készült ételek, italok, mert magas az energiatartalma. Előételeknél maradva a szőlő a salátákban is kitűnő. Kedvenc őszi salátán fő kelléke a dió, paprika, paradicsom és más zöldségek mellett, és persze ide még egy jókora marék zöld saláta is dukál, akár csak abba a salátába, amiben még a dió mellett és a szőlő mellett sajtot is teszünk bele, ha lehet többfélét. Nagyon kedvenc az őszi salátám, amint az előbb is említettem, hogy a sok zöldség mellett ott van legalább egy vagy két fajta szőlőszem benne a dióval együtt, amikor ráharapunk a zöldségre, aztán a gyümölcsre. Hát nagyon-nagyon finom, nagyon érdemes kipróbálni. Azt már mindannyian tudjuk, hogy a szőlő nem csak prés alá való, s nem csak ebéd után gyümölcsös tálon felszolgálandó. Kitűnő főfogások,
húsos ételek készíthetők vele belőle. Be is bizonyítom, a nyúlhúst kedvelők nagy örömére. Hozzávalók, körülbelül másfél kiló nyúlhús, 5 deka vaj, 2 deciliter fehérbor, 2 fürt fehér szőlő, fűszereknek majoranna, só és bors. Tehát másfél kilónyi nyúlhús kell nekünk szépen konyhakészre előkészítve, 5 deka vaj, lehet itt egy picit több is fog kelleni, de akkor majd pótoljuk, 2 deciliter fehér bor, 2 fürt fehér szőlő, fűszereknek pedig majoránna, só és bors. És így készítjük.

lehet párosítani őket, tehát ha ehhez az ételhez pár gereszt fokhagyma kerülne, szerintem még pikánsabbá tenné az összhatást. Ha a szőlőszemeket fehér borban óvatosan megpároljuk, kitűnő köretet tálalhatunk a sültek mellé. Két nagy fürt szőlő, itt lehet fehér és vörös szőlő, sőt, úgy a legfinomabb, és a szemnek is úgy a legszebb, tehát két nagy fürt szőlő, egy deciliter fehér bor, sóbors, egy teáskanál méz, reszelt narancs és citromhéj, egy csipet fahéj, egy teáskanál keményítő és fél deciliter főzőtejszín kell ahhoz, hogy elkészítsük a szőlő szószt. Két nagy fürt szőlő kell hozzá, mint mondtam, jó, hogyha fehér és vörös vagy rozé van, hogy ne legyenek egyforma szemek a szószunkba. Egy deciliter fehér bor, sóbors, egy teáskanál méz, reszelt narancs és citromhéj, egy csipet fahéj, egy teáskanál keményítő kell, és egy fél deciliter főzőtejszín. Tehát amivel besűrítjük majd a végén. Legfinomabb akkor, ha a hús sütésekor visszamaradt zsíradékhoz öntjük a bort, ahhoz a finom szapthoz, hozzáadjuk az összes fűszert és összefőzzük. Csak most tesszük bele a szőlőszemeket, és csak 2 percig pároljuk. Nem kell túl puha legyen a szőlőszem. Az étkezési keményítőt elkeverjük a tejszínnel, állandó keverés mellett kiforraljuk. Sült húsok és sajtok mellé tálaljuk. És hogy miért mondjuk itt az étkezési keményítőt és nem a lisztet, ha bár a liszttel is nyugodtan besűríthetnők, azért, mert olyan szép áttetsző lesz így a mártás, és jobban érvényesülni fognak a szőlőszemek. Ez az én meglátásom. Fő ételek után dukál a desszert is. Tudom, hogy a szőlő egymagában is az. Sőt, együk is nyersen, frissen, minél többet belőle. Ám ezt az igen egyszerű rétest próbálják ki, amihez csupán egy csomag rétes tészta kell, ami legalább 6 lapot tartalmazzon. Szétválasztjuk 3-3-ra a lapokat, majd minden lapot megkenünk olvasztott vajjal, majd ha a 3-at egymásra helyeztük egy nedves konyharuhára, akkor megtöltjük a következő töltelékkel. Ide kell 1/2 kiló szőlő, ha lehet, akkor mag nélküli szőlőt vásároljunk, 10 deka darált dió, 5-6 deka porcukor. A diót és a cukrot összekeverjük, és felét a rétes lapra, tehát a 3 rétegű rétes lapra tesszük. Most a szőlő fele következik, majd a konyharuha segítségével feltekerjük, és egy kikent vagy kibélelt tepsibe tesszük, majd a következő 3 lapot is megkenegetjük, egymásra tesszük, és a töltelék másik felét is felhasználva megtöltjük, ugyanúgy, mint az előzőt. Tehát alul kerül a cukor a dióval, és rátesszük a szőlőszemeket. A rétes csíkok tetejét megkenjük még olvasztott vajjal, és 25-30 perc alatt készre sütjük. Végül pedig vaníliás cukorral megszórjuk, még langyosan tálaljuk. Befőtt vagy kompót készítése kötelező a szőlőből. Itt a jól kidunsztolása fontos, vizes dunsztban, majd ott is hagyjuk kihűlni. Nagyon sokan szeretünk gyümölcsöket, mint például a szilva is, savanyúságként használni. Nos, a szőlőből is készíthetünk. Egy kis adaggal próbáljuk ki, ha tetszett, megtöbbszörözhetjük az adagot. Egy 50 dekányi 1/2 kiló szőlőkkel 1,5 deciliter fehér borecet, 1/2 deciliter víz, 20 deka cukor, 1 kávéskanál egész fekete bors, és 1 kávéskanál só, majd 1 ág rozmaring. A 1/2 kiló szőlőhez kell nekünk 1,5 deciliter fehér borecet és 1/2 liter víz, 20 deka cukor, 1 kávéskanál egész fekete bors, 1 kávéskanál só és 1 szép nagy ág rozmaring. A rozmaring ágat darabokra vágjuk, és a szőlőszemekkel együtt üvegekbe tesszük. A többi hozzávalót felforraljuk, a szőlőre töltjük, az üvegeket lezárjuk,

vizes dunszban dunsztoljuk ki, savanyúságként használjuk sültekhez, sajtok és pástétomokhoz is nagyon illik. És remélem, hogy ugyanúgy ideillik a most felhangzó dal is.

józan fejjel nem jó nézni, hogy mulatnak mások. Ha jó kedvem támad, én is jól bepitizálok, de bármennyit

Balzsamecetek, a balzsam krém ecet elkészítése egy sikerélmény. Magunk és mások örömére is készíthetjük. Igazán kedves ajándéknak is, akár karácsonyra. De már most kell készíteni, amikor a hamvas gyümölcsöt könnyedén a kosarunkban emelhetjük. A balzsam ecet nem a magyar konyha tipikus alapanyaga. A népszerű főzőműsorok és szakácskönyvek írták be a köztudatba. A balzsamecet és az olívaolaj Olaszország kincsei. Feltehetően véletlenül találták fel, valahogy úgy a felforralt mustot, a középkor kedvelt édesítőszerét benne felejtették egy edényben, és csak akkor került elő a kamra mélyéről, amikor már átható ecet illata volt. Az igazi balzsamecetet 12 évig érlelik legalább, aztán egy zsűri eldönti, elbírálja a mesterművet. Egy decis üvegekbe töltik, egy ilyen üvegecske ára eléri a 100 eurót is. De ára a korral együtt nő, hiszen van a forgalomban 25-50, de akár 100 éves balzsamecet is. Balzsamecetet mi is készíthetünk, ám a kereskedelemben is megkapható, és nem aranyáron. Igaz, ezek már nem fahordós, évekig érlel termékek, hanem szőlősürítményből és borecetből készült. Íze lágyabb, teltebb, és összetettebb a hagyományos borecetnél, a balzsamecetnek. Leginkább salátákhoz használjuk mi, de sültekhez is használhatjuk, különféle csatnikhoz is nagyon jól illik. Ki gondolta volna, hogy desszertekhez is használják, dió vagy vanília fagylaltra csöpögtethetjük. Most még kipróbálhatják a sárga és görögdínyén is, kockára vágjuk őket, kevés zöld citrom levével meglocsoljuk, és egy pár csepp balzsam ecettel még meglocsoljuk, és már is fogyasztható. Remélem, eléggé felkeltettem az érdeklődésüket ahhoz, hogy elkészítsék. És pont jókor, mert már a finom Otello Isabella szőlő arra vár, hogy kosarunkba hazavigyük. S ha már egy liter jó minőségű fehér borecetet is megvásároltak, akkor foghatunk is hozzá. Egy fél kiló Otello vagy Isabella esetleg mindkét szőlőfajtából kell nekünk, összesen fél kiló szőlő kell, egy liter fehér borecet és két evőkanál barna cukor. Csupán ennyi a balzsam ecet hozzávalója. A szőlőt leszemezzük, összenyomkodjuk, hogy szétpattanjanak a szemek. Üvegbe tesszük és ráöntjük az egy liter fehér borecetet. Állni hagyjuk 4-5 hétig, közben, ha közelébe járunk, lötyköljük meg az üveget. Az idő leteltével leszűrjük, a szőlőszemeket is átnyomkodjuk szitán, és az ecethez adjuk. Újra szűrjük sűrű szövésű anyagon. A két evőkanál cukrot karamellizáljuk, forraljuk össze az ecettel, és kész is a balzsamecetünk. Fűszerezhetjük fahéjjal, csillagánizzsal, szegfűborssal, szegfűszeggel. Nem kell sokáig forralni, mert még magában is fog besűrűsödni. A balzsam ecetből pedig balzsam ecetkrém is készíthető, ami sajtokhoz, grillezett zöldségek, húsok ízét egészen más dimenzióba emeli. Elkészítése annyiban különbözik az ecetétől, hogy fél literhez két evőkanál barna cukor, 2,5 deciliter vörösbor, 2,5 deciliter balzsamecet, 5 deka hagyma, 2 gereszt fokhagyma, 6 deka méz, 1,5 deciliter szőlőlé, só, bors és étkezési keményítő kell. A hozzávalókat megismétlem, tehát fél literhez balzsamecet krémhez kell nekünk 2 evőkanál barna cukor, 2 deciliter vörösbor, 2,5 deciliter balzsamecet, 5 deka hagyma, 2 gereszt fokhagyma, 6 deka méz, 1,5 deciliter szőlőlé,
só, bors és étkezési keményítő. A balzsamecet mellé jó minőségű olajat használjanak, amikor a balzsamecetet például egy salátára tesszük, akkor biztosra vehetjük, hogy minden cseppjét ki fogjuk mártani, és nem vész kárba semmi. Kedves hallgatók, ne feledjük Jézus tanítását, amikor a szőlőről beszélünk, én vagyok a szőlőtő, s atyám a szőlőműves. Majd folytatja, én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki bennem marad, s én benne, az bőtermést hoz. Segítsen az Isten mindannyiunkat, hogy termést hozó szőlővesszők lehessünk az ő szőlőjében. Józsa Ferenc technikus társammal együtt búcsúzom a kedves hallgatóktól. Dávid Gyöngyit hallották, dicsértessék Jézus Krisztus!

0: Ki vagyok én?
1: Hogyan leszek igazán boldog?
0: Mit üzen a testem?
1: Mi Isten terve a szexualitással? Foglalkoztatnak ezek a kérdések?
0: Ha igen,
1: akkor tarts velünk január 17-től
0: két hetente, szombaton este 9 óra 25 perctől
1: Szent II. János Pál pápa testteológiája nevű tanítását boncolgatva fogjuk együtt keresni a választ az élet legfontosabb kérdéseire. Várunk téged is!

0: Imádkozzuk együtt a szeretett lángrózsa fűzérét.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat a Mária Rádió kolozsvári stúdiójából. Meghívjuk Önöket, imádkozzák velünk a szeretett lángrózsa fűzért és litániát. Imáinkat felajánljuk Szent Atyánkért, 14. Leó pápáért, püspökökért, papokért, szerzetesekért, kispapokért, jó papi hivatásokért, a családokért, gyermekekért, az ifjúságért, betegekért, orvosokért, ápolókért, a tisztító tűzben szenvedő lelkekért, a bűnösök megtéréséért, a Mária Rádió munkatársaiért, önkénteseiért, támogatóiért, valamint minden kedves testvérünk szívében megfogalmazott szándékért. Jöjj, Szentlélek, Úristen, és töltsd be lelkemet a te lelkeddel. Járj át lelkemet a te kegyelmed és annak hét ajándéka. Tedd lelkemet befogadóvá a szeretetlen kegyelme iránt, mely Szűz Mária legszeretetre méltóbb ajándéka. Segíts, hogy szívünk vágyakozása egyesüljön Szűz Mária szeplőtelen szíve szeretetének lángolásával. Segíts, hogy szívünk megteljen azzal a szeretettel, mely Szűz Mária szeplőtelen szívét átjárta és betöltötte. Jöjj, Szentlélek, újítsd meg és erősítsd meg az én szívem szeretetét, hogy Szűz Mária szeplőtelen szívének szeretett lángja lobogjon benne, most és mindörökké. Amen. Isteni megváltónk öt szent sebe tiszteletére mély áhítattal egymás után ötször keresztet vetünk. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
2: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
1: Istenem, hiszek te benned,
2: mert végtelenül jó vagy.
1: Istenem, remélek te benned,
2: mert végtelenül irgalmas vagy.
1: Istenem, szeretlek téged,
2: mert mindennél szeretetre méltóbb vagy.
1: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
2: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
1: Szűz Anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz Anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz Anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz Anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz Anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz Anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz Anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz Anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz Anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz Anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Árasz szeretett lángot, kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
2: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
3: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
2: Szűz Anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz Anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz Anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz Anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz Anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz Anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz Anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz Anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz Anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz Anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által. Árasz szeretett lángot, kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
2: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
3: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által. Ára szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
1: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
3: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által. Ára szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
2: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
3: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk. Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Ára szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
3: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
3: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
3: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Uram, irgalmazz nekünk.
3: Uram, irgalmazz nekünk.
1: Krisztus, kegyelmezz nekünk.
3: Krisztus, kegyelmezz nekünk.
1: Uram, irgalmazz nekünk.
3: Uram, irgalmazz nekünk.
1: Krisztus, hallgass minket.
3: Krisztus, hallgass minket.
1: Krisztus, hallgass meg minket.
3: Krisztus, hallgass meg minket.
1: Mennyei Atya Isten,
3: irgalmazz nekünk.
1: Megváltó Fiú Isten,
3: irgalmazz nekünk.
1: Szentlélek Úristen,
3: irgalmazz nekünk.
1: Szent Háromság Egy Isten,
3: irgalmazz nekünk.
1: Üdvözlégy Mária, akinek szeplőtelen szívében az Isten és ember szeretetet szüntelenül lángol.
3: Add meg, Urunk, Istenünk!
1: Hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja áthassa lelkünket.
3: Add meg, Urunk, Istenünk!
1: Hogy tökéletes Isten szeretetre késztesse szívünket.
3: Add meg, Urunk, Istenünk!
1: Hogy őszinte ember szeretetre gyújtsa szívünket.
3: Add meg, Urunk, Istenünk!
1: Hogy édesanyánk szeretet lángja legyen a családok meleget árasztó fényforrása.
3: Add meg, Urunk, Istenünk!
1: Hogy ezen fényforrásnál a családok megszentelődjenek.
3: Add meg, Urunk, Istenünk!
1: Hogy anyai szívet szeretet lángja a kisgyermekek lelkét is átjárja.
3: Add meg, Urunk, Istenünk!
1: Hogy édesanyánk szívének fénye utat mutasson nekünk.
3: Add meg, Urunk, Istenünk!
1: Hogy a szeretet láng által megvilágított úton járjunk.
3: Add meg, Urunk, Istenünk!
1: Hogy szíved szeretet lángjánál felismerjük életünk értelmét.
3: Add meg, Urunk, Istenünk!
1: Hogy szíved szeretet lángja kiégesse lelkünkből a bűnök és a hibák csiráit.
3: Add meg, Urunk, Istenünk!
1: Hogy szeretet lángot felszítsa a jóra való törekvésünket.
3: Add meg, Urunk, Istenünk!
1: Hogy édesanyánk szeretet lángját közvetítsük testvéreinkhez.
3: Add meg, Urunk, Istenünk!
1: Hogy édesanyánk szeretet lángja bevilágítson a sötét lelkekbe.
3: Add meg, Urunk, Istenünk!
1: Hogy édesanyánk szeretet lángja a fagyos lelkeket buzgóságra serkentse.
3: Add meg, Urunk, Istenünk!
1: Hogy szívének szeretet lángjától a kőszívek is meglágyuljanak.
3: Add meg, Urunk, Istenünk!
1: Hogy szívének szeretet lángja felrázza a közömbösöket.
3: Add meg, Urunk, Istenünk!
1: Hogy szívének szeretet lángja felgyújtsa az apostoli lelkeket.
3: Add meg, Urunk, Istenünk!
1: Hogy az édesanyánk szívéből feltörő szeretet láng minden emberhez eljusson.
3: Add meg, Urunk, Istenünk!
1: Hogy édesanyánk szeretet lángja gyújtsa Isten szeretetre lelkünket.
3: Add meg, Urunk, Istenünk!
1: Hogy a szűzanya szíve szeretet lángja oltsa ki a gyűlölet tüzét.
3: Add meg, Urunk, Istenünk!
1: Hogy szűzanyánk szeretet lángja világítsa meg minden nép vezetőinek értelmét.
3: Add meg, Urunk, Istenünk!
1: Hogy az édesanyánk szívéből kapott szeretet lángot életünk végéig őrizzük.
3: Add meg, Urunk, Istenünk!
1: Hogy a szeretet láng szelíd fényénél haladjunk az ég felé.
3: Add meg, Urunk, Istenünk!
1: Hogy édesanyánk szeretet lángja világítson nekünk a halál óráján.
3: Add meg, Urunk, Istenünk!
1: Hogy a szívéből áradó szeretet láng szüntelenül lobogjon bennünk.
3: Add meg, Urunk, Istenünk!
1: Hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja mielőbb beragyogja az egész világot.
3: Add meg, Urunk, Istenünk! Szent József, te szállást kerestél a szűzanyának Betlehemben, segíts nekünk is szállást keresni szeretet lángjának az emberi szívekben.
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
3: Kegyelmezz nekünk, Uram!
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
3: Hallgass meg minket, Uram!
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
3: Irgalmazz nekünk, Uram!
1: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja!
3: Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire!
1: Könyörögjünk! Szentlélek, Úristen, tekints szeretet jegyesedre, ami szeplőtelen szívű édesanyánkra, aki végigkísérte Szent Fiát megváltó szenvedésében, és bennünket most is erősít földi küzdelmeinkben. Add meg, hogy szeplőtelen szívének isteni lelked által szított szeretet lángja, beragyogja az egész világot, oltsa ki a gyűlölet tüzét az egész földön, hogy Jézus a béke fejedelme legyen, szeretete szentségében, oltáraink trónján, aki veled él és uralkodik az Atyával egységben, Isten mindörökkön örökké.
3: Amen.
1: A szűzanya azt mondta, az én szívem szeretet lángja maga Jézus Krisztus. Kérjük a kegyelmet, hogy állandóan Jézussal egyesült életet élhessünk.
3: Uram, add, hogy lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensünk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csendességre, szemünk egymásba nézzen, és tekintettünk összeforjon, ajkunk együtt könyörögjön irgalomért az örök atyához.
1: Imádkozzunk Szűz Mária szeplőtelen szíve szeretet lángjának kiáradásáért. Boldogságos Szűz Mária, drága mennyei édesanyánk, te annyira szeretted Istent és bennünket, gyermekeidet, hogy egyszülött isteni fiadat Jézust a kereszten függve a mennyei atya kiengesztelésére és a mi megváltásunkért felajánlottad, hogy aki benne hisz, el ne kárhozzék, hanem örök élete legyen. Gyermeki bizalommal kérünk, hogy szeplőtelen szívednek a Szentlélektől szított szeretetlángjával gyújtsd tökéletes Isten és ember szeretett tüzére, ami gyarló szívünket, hogy veled együtt, egy szívvel, lélekkel szüntelenül szeressük Istent és vele barátainkat. Segíts, hogy ezt a szeretetlángot továbbadhassuk minden jó akaratú testvérünknek, s így a szeretet tüze oltsa a gyűlölet tüzét az egész földön, s Jézus a béke fejedelme legyen szeretete szentségében, oltáraink trónján, minden szív boldogító királya is középpontja. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.

Az adakozás nem csak, hogy szeretetből kell végezni, hanem örömmel is, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Kedves hallgatók, az Erdélyi Mária Rádió az önök szeretete és öröme nélkül nem maradhat fenn. Ezért várjuk az önök adományait, hogy a szerető Istennek örömhírét minél több ember szívéhez eljuttathassuk az éterhullámaink keresztül.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük a kedves Mária Rádió hallgatókat a kolozsvári stúdióból. Meghívjuk Önöket, hogy az elkövetkező 15 percben tartsanak velünk, imádkozzunk együtt a békéért. Ma, amikor ország-ország ellen, ember-ember ellen, gyermek-szülő ellen, vagy épp szülő-gyermek ellen támad, a családjainkat békétlenség övezi, és mindenfele csak a háború következményeit látjuk, tapasztaljuk és érzékeljük. Arra hívjuk Önöket, hogy erős hittel és bizalommal kérjük a béke urát, hogy teremtsen egyetértést, rendet ebben a nagyon zavaros és kusza világban. Ezért imádkozunk most, maradjanak velünk.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Ámen. Urunk, béke Istene, hallgass meg könyörgésünket. Meg annyi éven keresztül rengetegszer próbáltuk megoldani a konfliktusainkat saját erőnkkel és fegyvereinkkel. Meg annyi ellenséges és sötét pillanat, meg annyi kiontott vér, meg annyi megtört élet, meg annyi eltemetett remény. De az erőfeszítéseink hiába valóak voltak. Urunk, most Te segíts nekünk. Te add nekünk a békét, Te taníts meg minket a békére, Te vezess minket a béke felé. Nyisd meg a szemünket és a szívünket, és add meg nekünk a bátorságot, hogy kimondhassuk soha többé háborút. A háború mindent elpusztít. Önts belénk bátorságot, hogy konkrét lépéseket tehessünk a béke megteremtéséért. Urunk, Ábrahám és a proféták Istene, szeretet Istene, aki megalkottál és arra hívsz bennünket, hogy egymással testvérekként éljünk, adj nekünk erőt, hogy minden nap a béke megteremtői lehessünk. Tégy minket képessé arra, hogy jó indulattal nézhessünk minden testvérünkre, akikkel utunk során találkozunk. Tégy minket készé és figyelmessé arra, hogy meghalljuk embertársaink kiáltását, ami azt kéri tőlünk, hogy fegyvereinket a béke eszközeivé, félelmeinket bizalommá, feszültségeinket pedig megbocsátássá alakítsuk. Tarts bennünk égve a remény lángját, hogy kitartó türelemmel a dialógust és a kiengesztelődést válasszuk, hogy végül a béke győzedelmeskedjen, és hogy minden ember szívéből kivesztenek a megosztottság, a gyűlölet és a háború szavak. Urunk, szeredd le a nyelv és a kéz fegyvereit, újítsd meg a szíveket és lelkeket, hogy a testvér legyen az a szó, amelyben egymással találkozhatunk, és hogy az éles stílusunk béke, shalom, szalám legyen. Amen.

0: Irgalomban, békében és szeretetben bőven legyen részetek.
1: Urunk, adj bátorítást azoknak, akik diplomáciával, adományok gyűjtésével a békét szolgálják.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Urunk, erősítsd meg egyházunk szolgáit, hogy a megpróbáltatások is

0: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Adj nekünk, Urunk, befogadó lelkületet, hogy a háborútól menekültek, akik nálunk oltalmat keresnek, és tőlünk segítséget remélnek, általunk ismerjék meg gondviselő jóságodat, és belőled új reménységet nyerjenek.
0: Kérünk téged, hallgass meg minket.
2: Jóságos Istenünk, ne engedd, hogy egy is elveszen a kicsinyek közül, akiket drága szent véreddel megváltottál, és távoztasd el tőlünk a hitetlenségnek, a békétlenségnek és tévejkéseknek a botrányait. Alázatosan kérjük tőled mindezeket, szűzanyád fájdalmaira, szentséges kínszenvedésedre, az angyalok és szentek közbenjárását kérve, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Könyörögjünk, szabadíts meg minket, kérünk, Urunk, minden múlt, jelen való és jövendő bajtól, és a boldogságos mindenkoron Szűz Máriának, az Isten anyjának, Szent Péter és Pál apostolaidnak, és minden szentnek közbenjárására, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmat segítségével a bűntől mindig mentek maradjunk, és minden zavargástól biztonságban legyünk, Krisztus a mi Urunk által.
1: Ámen.
3: Mi atyánk,
1: aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária!
1: Kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Most segíts meg, Mária!
1: Ó, irgalmas Szűz anya, keservét a bónak bajnak, eloszlatni van hatalmad. Hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg. Hő imáid gyermekidnek, nem, te soha nem veted meg. Hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy. Most segíts meg, Mária, ó, irgalmas Szűz anya. Amen.
3: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
3: Áldjon meg bennünket, családjainkat, és a Mária Rádió hallgatóit a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké. Amen.

Drága gyermekek, veletek vagyok ezekben az években, hogy az üdvösség útjára vezesselek benneteket. Térjetek vissza fiamhoz, térjetek vissza az imához és a bőjthöz. Gyermekeim, engedjétek meg, hogy Isten szóljon a szívetekhez, mert a sátán uralkodik, és el akarja pusztítani az életeteket és a földet, amelyen jártok. Legyetek bátrak, és döntsetek a szentség mellett. Látni fogjátok a megtérést a szívetekben és családjaitokban. Meghallgatásra talál az ima.

Isten meg fogja hallgatni kiáltásotokat, és békét ad nektek. Veletek vagyok, és megáldalak benneteket édesanyai áldásommal. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra. Kedves hallgatóink, a 2020. március 25-ei üzenetet hallották.

Dicsétessék a Jézus Krisztus, nagy szeretettel és tisztelettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót a nagyváradi stúdióból. Tibor atya köszönti önöket, elérkezett az ima szándékfogadás élő műsor ideje. Kedves hallgatók, a megszokott telefonszámok egyikén fejezhetik ki ima kéréseiket, ima szándékaikat 0259 420 555, illetve 0359 420 555. Üzenetben is megtehetik a 0758 420 555-ös számon, illetve a www.mariaradio.ro linkre kattintva várom hívásaikat, imádkozzunk majd. Azután közösen az irgalmaság rózsafűzérét az összes szándékra, mely elhangzik, vagy nem fog elhangzani.

közben érkeztek üzenetek. Minden imád szent misét felajánlok Iloska tökéletes gyógyulásáért, írták Székelyudvarhelyről. Amely elhangzó imákat felajánlom távolban dolgozó családtagjaimért, Jóisten is az üzenje vigyázzon rájuk, segítse munkájukba, egészséget, békességet az egész családnak, anyagi gondjaink megjavulásáért, a gonosz távozásáért, írták Hidegségről. Minden imád szent misét felajánlok elhunyt szeretteimért, minden rokonomért, nyugodjanak békében, szintén Székelyudvarhelyről írták.

ezt a rózsafűzét, és összes imád felajánlom testi-lelki gyógyulásomért, bűneim bocsánatáért, Mária Rádió fennmaradásáért, szüleim gyógyulásáért, írta Lajos Svájcból a mindennapos hallgató. Ma imákat felajánlom édesanyám lelke üdvét, a család többi halottjaiért. Adjon a Jóisten örök nyugodalmat, nekik írták hidegségről. Ezt az imát felajánlom családomért, gyerekeimért, minden egyes tagja, család tagjaiért, egészségét, szülenkét, testvéreinkét, minden betegét, a Mária Rádió nagy családjáért, a világ békéért, írt egy névtelen hallgatóm.

a rózsatűzét felajánlom gyerekeim jó maga egészségét, halottaim lelki nyugalmáért, lányom jó utazásáért, a Máre Rádió fennmaradásáért, önökkel imádkozva. Istenem, bízom benned, hogy megsegítesz újra, hogy munkát találjak, amit elvesztettem, nagyon el vagyok keseredve, bízom benned. Zsárköz újlakról jött egy e-mail, dicsértessék a Jézus Krisztus az irgalmaság rózsafűzérét. Fel szeretném ajánlani a család egészségéért. Drága Jézusom, járközbe értünk. Múljon el az aggódás, a szorongás, depresszió és a félelem. Erőt kérek tőled a mindennapi munkához, és erősebb hitet, Jézusom, bízom benned. A mai rózsafűzéreket, szentmiséket felajánlom hálával a kapott kegyelmekért, pontos szándékért, Jézusom, bízom benned. Egy édesanyja írja Délvidékről, ezt a rózsafűzét felajánlom családomért, problémák megoldásáért, a helyes útért, Szűzanyám, bízom benned.

0: 0259 420 555, illetve 0359 420 555 és számon várom a kedves hallgatók ima kéréseit. Tessék, Mária Rádió.
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Ezt a rózsafőzét felajánlom az Úr Jézusnak és a szűzanyának az eddig kapott kegyelmekért, és a bűneim bocsánatáért, testi lelki gyógyulásomért, és a szememnek a látásáért, a gyermekeimért, a családjukért, és az unokáimért, és a halottaimért, férjemért, szüleimért, minden hozzám tartozó halottaimért. A Jóisten adjon nekik örök nyugodalmat is, az örök világosság fényeskedjék nekik, nyugodjanak békébe. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Köszönjük mi is, hogy hívott bennünket, imádkozzunk együtt. Ezt a rózsafűzét felajánlom családomért, írt egy névtelen hallgató. Következő üzenet, így szól: a rózsafűzért felajánlom gyerekeimért, hogy érjenek haza jól a hosszú útról, az egész családomért, egészségért, békéért, szeretetét, hallgass meg könyörgéseinket. Tessék, Mária Rádió.
2: Tessék, Mária Rádió.
0: Halló, tessék.
3: Halló.
0: Igen, hallgatjuk.
3: Halló, uram, akkor hallítom, hogy nem hallottam.
0: Tessék a rádió készülőket.
3: Tessék az Úr Jézus Krisztus. Nagy szeretettel köszöntöm Artya, László Margit néni vagyok, Csíkszeredából. Én szeretném ajánlani ezt a rózsafűzért, irgalmasság rózsafűzérét. Minden hozzám tartozó élő családtagomért, Anna néniért ülkébe, minden jó tevőm, rossz tevőmért, Mária Rádió hallgatóért, támogatóért, én saját magam egészségéért, kicsit fájnak a lábaim, hiszem, hogy meggyógyítja a drága jó Úristenem. Mindenkiért, s a halottaimért is felajánlom, Atya. Békesség Istentől.
0: Békesség Istentől, dicsértessék a Jézus Krisztus, imádkozzunk együtt. Ezt a rózsafűzért fel szeretném ajánlani a kapott kegyelmekért, Jézuson bízom benned. Ezt a rózsafűzért felajánlom Lizió kis Szent Terész tiszteletére, és kérem Szent Ritának a közbenjárását, hogy gyógyítsa meg a hallásomat, és tegye értelmessé, írta Erzsébet. Rózsafűzért felajánlom közös szándékokért és fontos szándékokért, ezért kérem az imákat, írt egy néptelen hallgató. Tessék, Mári Rádió. Halló.
4: Halló.
0: Tessék, élőben van.
4: Halló.
0: Halljuk, tessék mondani, mert halljuk.
4: Dicsért tessék a drága Jézus Krisztus. A rózsafűzét a semmiség felajánlom a Mária Rádió összes dolgozójáért, és a drága Tibor atyáért, a családjáért. Mert mindig az csak Tibor atyát hallgatnám.
0: Köszönöm
4: szépen. A legényó gyermekemnek a lába gyógyulásáért, a bűnei bocsánatáért, a gonosz távozásáért, mert 5 éve már tiszta se volt érdig a két lába. Le van bénulva, és nem gyógyulnék itt. Az én lábom gyógyulásáért, a bűneim bocsánatáért, és a látásomért, az egész halottaimért, és a férjemért, a drága gyermekem nyugalmáért, a család békességért, az utolvévőkért, a betegekért, minden jó akaratú emberekért, és a háború megszűnéséért. Köszönöm szépen a megértését. Dicsértessék a drága Úr Jézus Krisztusnak a drága Szent Nevében.
0: Mindörökké, amen. Köszönjük, hogy velünk van, tartson be az imában is velünk. Áldott szép délutánti jó rádiózást!

0: rózsafűzért felajánlom, a rossz emberek megtéréséért írta egy névtelen hallgató. Következő üzenet így szól, egy édesanyja írja, felajánlom a rózsafűzért, magam és családom betegeinek gyógyulásáért, elhunyt szerettem jó tevém lelke üdvért, lelki békénkért, segítőkegyelemért, békét a családban, a világban, a Szentlélek kiáradásáért mindannyiunkra, Isten akaratában való megnyugvásért és fontos szándékokért. Imádkérek munkahelyi nehézségei megoldásáért. Felajánlom a rózsafűzért, minden imád a családomért, gyógyulásomért. Jézusom, hallgass meg kérésem, írta egy édesanyja. Az irgalmasság rózsafűzérét felajánlom, békért a házasságomért, a gonosz távozásáért. Jézusom, hallgass meg imáinkat. Tessék, Mária Rádió. Halló, tessék, élőben van. Halló, halló.
1: Halló, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Önök kell imádkozva minden nap reggel, délbe, este, és kérem szépen a drága szűzanyát önökkel kapcsolódva a Mária Rádió összes dolgozójával, hogy gyógyítsam meg egy kicsit, olyan nagyon-nagyon beteg vagyok férjemmel együtt. Van nekem két gyerekem külföldön, adjon nekiek a drága szűzanyas a Jézuska egészséget, hogy tudjanak reánk majd vigyázni. És minden Mária Rádió hallgatóért, aki hallgassa ezt a gyönyörű szép Mária Rádiót. Minden nap evel kelek, evel fekszek, a drága jó Isten tartsa meg önöket. Köszönöm szépen, egy mindennapos hallgató voltam, és adakozó. Szász régemből dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, imádkozzunk együtt. Minden imád szent misét, rózsafűzét felajánlok hálából családomért, egészségért, Anna néninek erőt, gyógyulást, Jézusom, bízom benned. Tessék, Mária Rádió. Halló. Mindörökké, amen.
2: Szeretnék imádkozni a szűzanyához, hogy adjon segítség egy elmet nekem. Erős egészséget, nem nagyon fajnak lábam és mindenem. Kérem a szűzanyámat, hogy segíjen meg, adjon erős egészséget nekem. Férjem egészségét, tetszőmnek az egészségét, a húgom egészségét, Áron Hűtának az egészségét. A jó Isten segíjen, hogy adjon erőt egészséget neki, és még felajánlom édesapámnak, édesanyámnak adjon erőt nyugodalmat, és a gonosz lélek távozásáért kérek bizonyat, hogy segítség kegyelmet, erőt egészséget, Isten vitatja, hogy meghallgattak, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, köszönjük, hogy hívott, imádkozzunk együtt a következőkben is, mai nap folyamán is, maradjon velünk. Hunorért kérek imát és imádkozok, írta egy névtelen hallgató. Rózsafűzét önökkel imádkozva felajánlom fájdalmai menyhülésért, családi békéért, Síksomjai segítőszűzt akarjon bevédő palástjával, közös halottaim lelke üdvéért, Jézusom, bízom benned. Felajánlom a heti szentmiséket, rózsafűzéreket, anyagi gondjaink megoldásáért ebben a nehéz helyzetben. Minden imád szentmisét felajánlok Svédországba elhunyt Bokor Domi és testvére Böske lelke üdvéért, nyugodjatok békébe az Úr Jézus szent nevébe. Imádkozik értetek volt szomszédotok Betlen falváról. Tessék, Mária Rádió.
3: Halló?
0: Igen, halljuk, tessék.
3: Halló? Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké.
3: Halló? Halló?
0: Tessék Mária mondani. Rádió? Igen, tessék mondani, élőben van, halljuk.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus. Önökkel imádkozva ezt a rózsafűzét kell ajánlom, élő elhunyt szeretteimért, jó orvosi eredményekért a családba, úton lévő szeretteimért, a gonosz távozásáimért. Három nehéz ügyem, törvényes ügyem, békés megoldásáért, a gonosz távozásait egy állandó hallgató és támogató. Isten hívása egy meghallgatta, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, köszönjük mi is, hogy hívott, imádkozzunk együtt. Ezt a rózsafűzét felajánlom fájdalmaim enyhülését, egészségét, kegyelmekért hálából. Jézusom, légy velen, írt egy mindennapos hallgató. Mai imákat felajánlom Csíkbánk falván azokért, akikről nem gondoskodik senki és egyedül vannak. Ezt a rózsafűzét, egészségét, békéjét, unokám sikerét ajánlom fel. Köszönöm szépen,

0: kicsi unokám egészséges fejlődését ajánlom fel ezt a rózsafűzét, írt egy névtelen hallgató. Keresztüleim lelki, ezt nem lehet nagyon értelmezni, keresztüleim lelki nyugalmáért, gondolom ezt akarták írni, imádkozzunk értük is. Minden imád felajánlok elhunyt szüleim lelke üdvét, önökkel imádkozva írták lövétéről. Tessék, Mária Rádió.
1: Halló, igen.
0: Igen, tessék.
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Az mai rózsafűzéseket felajánlom hálából a kapott kegyelmekért, családom egészségéért, békességéért, szeretetét, testi-lelki gyógyulásunkért, halottaim lelki üdvéért, a világ békéjéért, három nagyon fontos szándék. Köszönöm szépen, hogy meghallgattad. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, köszönjük mi is, hogy velünk tart. Minden nap imáját hálával az egész családért, testi-lelki gyógyulásért, problémák megoldásáért, Isten fizesse, írta egy kedves hallgató. Ezt az imát felajánlom Mária betegek gyógyítójához, testi-lelki betegségemmel fordulok nyitott szívvel hozzád, kedves szűzanya. Ő kért számomra az erőt kereszthordozáshoz, imádkozik Gyímesből Erzsébet, egy állandó hallgató. A mai imákat anyagi gondjaink megoldásáért ajánljuk fel. Nehéz helyzetem jóra fordulásáért, férjem egészségét, a rágalom megszűnését kérem a rózsafűzét, Isten fizesse mindenki imáját. Fiatal lányért imádkozzunk, aki balesetben hunyt el. Ezt a rózsafűzét felajánlom békéért, a családban egészségét Marosvásárhelyről. Mai nap összes dalával szeretném köszönteni Csíkbán falván Bálint Margitot születésnapi alkalmával. Hát ez már elmúlt, ez nem az ima szándékhoz tartozik. Imádkozzunk értük is a szülinaposokért, akkokért, akik ma ünneplik a szülinapokat, névnapjukat, vagy bármely más családi eseményt. Gondjaink megoldásáért kérek imát, írja Katalin. Köszöntöm önöket, egész heti rózsafűzéreket, szentmiséket felajánlom férjem gyógyulásáért, gyerekeinkért, unokáinkért, önökért. Kedves Máre Rádió hallgatók, ennyi fért a mai ma szándék kérésének a műsor idejébe. Maradjanak továbbra is velünk a Máre Rádióval. Tibor atyát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus.

valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban. Dicsőítsd és magasztald. Hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre, mert az irgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára. Ebben az órában kéréseddel mindent elnyersz magad és mások számára. Ebben az órában lépett a kegyelem az egész világba. Az irgalom legyőzte az igazságosságot.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, a lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak. Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézusom,
2: bízom benned.
0: Szent Faustina nővér,
2: könyörög érettünk.
0: Az Úr legyen veletek.
2: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket és családjaitokat a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
2: Amen.

Mária Rádió. Egy fénysugárra lelkednek. Nagy Károlyban, a Károlyi Kasténál, a 90.1-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy szeretettel köszöntöm a drága jó testvéreket, elmélkedjünk évkezi 27. vasárnap evangéliumi szakaszáról, amely Szent Máté könyvéből hangzik el. Abban az időben Jézus ezt mondta a főpapoknak és a nép véneinek: hallgassatok meg egy másik példabeszédet. Volt egy gazda ember, aki szőlőt telepített, bekerítette sövénnyel, belül pedig a sziklába taposógödröt vágott és őrtornyot épített. Aztán rábízta a szőlőt a munkásokra és elutazott. Amikor eljön a szüret ideje, elküldte szolgáit a szőlőmunkásoknak, hogy a termést átvegyék. Ám a szőlőmunkások megragadták a szolgáit, és az egyiket összeverték, a másikat megölték, a harmadikat pedig megköveszték. Erre más szolgákat küldött, többet, mint először, de ezekkel is ugyanúgy bántak. Végül a fiát küldte le hozzájuk, mondván, a fiamat csak megbecsülik. Mikor azonban a szőlőmunkások meglátták a fiút, így szóltak egymáshoz: ez itt az örökös, gyertek, öljük meg, és miénk lesz az öröksége. Meg is ragadták őt, kidobták a szőlőből és megölték. Amikor megjön a szőlőskert ura, ugyan mit tesz majd ezekkel a szőlőmunkásokkal? Ezt válaszolták: gonoszul elbánik a gonoszakkal, a szőlőt pedig más munkásokra bízza, akik idejében átadják neki a termést. Jézus így folytatta: nem olvastátok soha az írásokban? A kő, melyet az építők elvetettek, mégis szegletkővé lett, az Úr tette azzá, és szemünkben csodálatos ez. Ezért mondom nektek, az Isten országát elveszik tőletek, és olyan népnek adják, amely majd megtermi annak gyümölcsét. Ezek az evangélium ígéi. Krisztusban, drága jó testvéreim, a mai evangéliumban Jézus egy gazdáról beszél, aki szőlőt ültetett. Körülkerítette, sajtot készített benne, őrtornyot épített, majd bérbeadta a szőlőmunkásoknak és elutazott. Már ennek az első mondatnak is hatalmas üzenete van számunkra. A gazda nem egy üres, gondozatlan területet adott át. Ő előkészítette a szőlőt, megadott mindent, amire szükség volt. Kerítést épített, sajtot készített, őrtornyot emelt. Vagyis mindent megtett azért, hogy a szőlős kert termést hozzon. És amikor elérkezett a szüret ideje, elküldte szolgáit, hogy átvegyék a termést. De mi történt? A szolgákat megverték, megölték. Majd újabb szolgákat küldött, de azokkal is ugyanígy bántak. Végül elküldte saját fiát, így gondolkodva: a fiamat csak megbecsülik, de magát a fiút is elutasították. Jézus nem egyszerűen egy régi történetet mond el. Jézus az ember és az Isten kapcsolatának drámáját tárja elénk. És miközben hallgatjuk ezt a példabeszédet, nem elég azt mondanunk, hogy ez a történet az akkori emberről szólt, mert ez a történet hozzánk is szól. A szőlőskert az életünk, a gazda Isten, a szolgák mindazok, akiket Isten küld hozzánk, a fiú pedig maga Jézus Krisztus. És akkor fel kell tennünk a kérdést: mit kezdünk azzal, amit Isten ránk bízott? Testvéreim, képzeljük el a gazdát, hogy meggondozza a földet, dolgozik rajta, szőlőt ültet, körülkeríti, hogy védje, sajtót készít, őrtornyot épít, és minden készen áll a szüretre. Ez a kép nagyon szépen beszél Isten szeretetéről. Isten nem úgy teremtett bennünket, hogy azt mondta volna, hogy mostantól kezdve boldogulj, ahogy tudsz, hanem Isten gondoskodik rólunk. Már születésünk előtt szeretett bennünket, azután életet adott, egy családot adott, embereket küldött mellénk, tehetséget adott, időt adott, meghívott a hitre, de mindenek előtt önmagát adta nekünk. A mi életünk egy szőlőskert, de vajon mit kezdünk vele? Isten nem azért adott életet, hogy pusztán elfogyasszuk az időt, nem azért adott értelmet, hogy csak saját magunknak éljünk, nem azért adott szeretetet, hogy magunkban tartsuk, nem azért adott hitet, hogy elrejtsük, nem azért adott lehetőségeket, hogy mindent önmagunk javára fordítsunk. Isten azért adott mindent, hogy gyümölcsöt teremjünk. Drága jó testvéreim, a szőlőmunkások elkezdtek úgy viselkedni, mintha a szőlő az övék lenne, pedig nem az övék volt, hanem csak rájuk volt bízva. Milyen könnyen elkövetjük mi is ugyanezt a hibát. Azt mondjuk, hogy ez az én életem, ez az én időm, ez az én pénzem, ez az én házam, ez az én családom, ezek az én terveim, ez az én tehetségem, vagyis azt csinálok, amit én akarok.
de az evangélium emlékeztet bennünket, hogy nem tulajdonosai vagyunk az életnek, hanem sáfárai. A sáfár egy olyan ember, akire rábíztak valamit. Azt használhatja, azt gondozhatja, azt őrizheti, azzal gyümölcsöt teremhet, de egyszer számot kell adni róla. Ezért nagyon fontos kérdés, hogyha ma Isten megkérdezné tőled, mit tettél azzal, amit neked adtam, vajon testvérem mit válaszolnál? Mit mondanál az idődről, hogyan és mire használod fel? Mit mondanál a családodról? Mit mondanál a gyermekeidről? Mit mondanál a szüleidről? Mit mondanál a hitedről? Mit mondanál azokról az emberekről, akiket melléd helyezett az Isten? Mit mondanál azokról a lehetőségekről, amelyeket Istentől kaptál, hogyan használtad azokat fel? És mit mondanál arról a szeretetről, amelyet Istentől kaptál, hogyan adtad azt tovább? Érdemes megfigyelnünk valami, drága jó testvéreim. Az evangélium azt mondja, hogy a gazda elutazott. Tehát nem állt állandóan a munkások mellett, hogy figyelje őket, hanem bízott bennük. Ez Isten kapcsolatának egyik titka, hogy Isten bízik az emberben, hiszen szabadnak teremtett. Szabad akaratot adott az embernek. Isten szeretete nem kényszer, soha nem mondja, hogy szeress engem, különben nagy baj lesz belőle, hanem hív, vár, figyelmeztet, küldi hozzánk szolgáit, végül elküldi fiát. Isten nagyon türelmes az emberrel szemben, de Isten türelmét nem szabad összetévesztenünk azzal, hogy mi vele szemben közömbösek vagyunk, vagyis úgy gondoljuk, hogy hát ő úgyis mindent megbocsájt. A példabeszédben a gazda szolgákat küld, de a munkások megverik őket. Ez a próféták története. Isten újra és újra megszólította népét, küldött embereket, küldött prófétákat, küldött tanítókat, küldött figyelmeztető szavakat, de az ember sokszor nem akart hallani, nem akarja ezeket a szavakat meghallani, mert vannak szavak, amelyeket könnyű meghallgatni, és vannak szavak, amelyeket nehéz elfogadni és megvalósítani. Könnyű hallani azt, hogy Isten szeret téged, de nehezebb meghallani és megtenni, hogy bocsáss meg annak, aki téged megbántott. Könnyű azt hallani, hogy Isten neked megbocsájt, de nehezebb hallani azt, hogy te is bocsássál meg. Testvérek, és akkor elérkezünk a példabeszéd középpontjához. A gazda ezt mondja, elküldöm a fiamat. Ez már nem egyszerűen egy újabb követ, hanem ez a fiú, ez a szeretett fiú. Jézus itt önmagáról beszél, és itt értjük meg igazán Isten szeretetének nagyságát, hogy amikor az ember elutasítja Istent, Isten nem fordul az embertől, amikor az ember bezárja az ajtót Isten előtt, Isten akkor is tovább kopogtat. Jézus Krisztusban Isten nem csupán üzenetet küld, hanem önmagát adja. Milyen különös mondat, amikor a gazda ezt mondja, a fiamat csak megbecsülik. A gazda még mindig remél. Isten szeretete mindig remél. Isten tudja, hogy az ember képes megtérni, képes visszatérni, képes újrakezdeni. Ezért Isten nem mond le rólunk könnyen. Isten mindig azt mondja nekünk, gyermekem, gyere haza, mert én várlak. De a munkások meglátják a fiút, és ezt mondják, ez az örökös, gyertek öljük meg, és miénk lesz az örökség. Milyen rettenetes gondolat ez, testvéreim, hogy csak a miénk legyen. Ez az ember egyik legmélyebb kísértése, mindent birtokolni, Istent is félretenni, hogy én legyek az Úr, és azt mondja az ember, hogy nem akarom, hogy Isten mondja meg, hogyan éljek. Ez a gondolat nagyon régi, hiszen már az emberiség történetének kezdetén ott van. Az ember saját maga akarja meghatározni, mi a jó és mi a rossz, és amikor az ember Isten helyére saját magát ülteti, elveszíti önmagát. Jézus ezután idézi a Zsoltár szavait. A kő, amelyet az építők elvetettek, szeglett kővé lett. Jézus Krisztus az a kő, amelyet az emberek elutasíthatnak, amelyet megvethetnek, amelyet figyelmen kívül hagyhatnak, de ettől még Krisztus marad az alap. Az életünk sokféle alapra épülhet, testvéreim. Épülhet a pénzre, épülhet a sikerre, épülhet az emberi kapcsolatokra, épülhet a tekintélyre, épülhet a munkára, épülhet a tulajdonra,
de ezek közül egyik sem képes örök alap lenni, mert minden változik, minden elmúlik, de Krisztus ugyanaz, és ezért mondja az evangélium, hogy ő legyen életünk szegletköve, életünk alapköve. Mit jelent Krisztusra építeni? Krisztusra építeni nem csupán azt jelenti, hogy vasárnap elmegyünk a templomban. Ez természetesen fontos, de ennél többről van szó. Krisztusra építeni azt jelenti, hogy amikor valamiről döntök, megkérdezem, hogy mit tenne most Krisztus. Amikor haragszom, akkor megkérdezem, vajon hogyan akarja Krisztus, hogyan viselkedjem ebben az élethelyzetben. Amikor megbántanak, akkor megkérdezem, hogy mit jelent most számomra Krisztus keresztje. Amikor a nehézségem van, megkérdezem, hogy hol van Krisztus ebben a helyzetben. Amikor sikerem van, akkor megkérdezem, hogy vajon ezt most kinek köszönhetem. Amikor valaki segítségre szorul, megkérdezem, hogy most mit kíván tőlem Krisztus. A gazda nem pusztán azt kérdezi, hogy dolgoztatok-e, hanem azt kérdezi, hogy hol a termés. Ez nagyon fontos, mert lehet valaki vallásos külsőleg, de közben kevés gyümölcsöt terem. Lehet, hogy sok az ima, de kevés a szeretet. Lehet, hogy sok a vallásos beszéd, de kevés a megbocsájtás. Lehet, hogy sok a templomba járás, de kevés az irgalom. Lehet, hogy sok a vallásos hagyomány, de kevés a Krisztushoz hasonló élet. Drága jó testvérek, a gyümölcs mutatja meg a szőlőskert állapotát. És a keresztény ember gyümölcse nem más kell, hogy legyen, mint a szeretet, béke, türelem, megbocsájtás, irgalom, hűség, szolgálat, alázat. A példabeszédben a munkások azért kerülnek bajba, mert mindent maguknak akarnak. Ez az önzés tragédiája, hogy csak a miénk legyen. A keresztény élet ezzel szemben ezt mondja, hogy Uram, minden a tiéd. Az időm a tiéd, az erőm a tiéd, a családom a tiéd, a tehetségem a tiéd, a munkám a tiéd, a jövőm a tiéd, a sikereim a tiéd, a nehézségeimben is hozzá tartozom. Nem nekünk kell mindent birtokolnunk, elég tudnunk azt, hogy mindig Isten kezében vagyunk. Amikor jó termés van az életünkben, hajlamosak vagyunk elfelejteni a gazdát. Amikor egészségesek vagyunk, természetesnek vesszük, amikor van családunk, természetesnek vesszük, amikor van munkánk, természetesnek vesszük, amikor van mit ennünk, innunk, természetesnek vesszük, amikor reggel fölébredünk, természetesnek vesszük. Pedig minden ajándék, és ezért a keresztény ember egyik legfontosabb szava, ez kell legyen, köszönöm. Köszönöm, Uram, hogy élek, köszönöm, hogy szeretsz, köszönöm, hogy nem mondasz le rólam, köszönöm a családomat, köszönöm a barátaimat, köszönöm a nehézségeket is, amelyek által megtanítasz, hogy rá tudjak hagyatkozni, és köszönöm a keresztet is. Van olyan időszak is, amikor a szőlőskert száraz, amikor az ember elfárad, amikor vannak csalódások, vannak veszteségek, vannak betegségek, van gyász, van magány, van bizonytalanság, és ilyenkor az ember azt kérdezi, hogy Uram, miért? De a szőlős gazda tudja, hogy a szőlőnek vannak olyan időszakai, amikor kívülről kevés látható. A keresztény életben is vannak rejtett időszakok. Lehet, hogy valaki sokáig imádkozik, és nem érzi Isten jelenlétét. Lehet, hogy sok jót tesz, de nem kap visszajelzést. Lehet, hogy szeret, és nem viszonozzák. Lehet, hogy hűséges, és mégis szenved. De Isten előtt a rejtett szeretet sem marad gyümölcstelen. Drága jó testvérek! A szőlőt gondozni kell. Nem elég egyszer elültetni, nem elég egyszer meglocsolni, nem elég egyszer megmetszeni. A keresztény életet is gondozni kell. Naponta imádkozni, naponta újra dönteni Krisztus mellett, naponta gyakorolni a szeretetet, naponta tanulni a megbocsájtást, naponta harcolni a rossz ellen, naponta figyelni arra, hogy milyen gondolatoknak adunk helyet az életünkben, mert ami ma kis gondolat, holnap szokássá válhat, és ami szokássá válik, az élet formánkává lehet. A példabeszéd komoly figyelmeztetés, mert eljön a számadás ideje. Nem azért, hogy Isten megijesszen, hanem azért, hogy komolyan vegyük az életet, mert egyszer eljön a pillanat, amikor minden földi szerepünk véget ér, és számot kell adnunk arról, hogy hogyan dolgoztam az Isten szőlőskertjében.
Ezért kérjük ma, Uram, add, hogy a rám bízott szöllőskertben hűséges munkás legyek, ne csak levelet teremjek, ne csak külsőségeket, ne csak szavakat, hanem valódi gyümölcsöt, a szeretet gyümölcsét, a hit gyümölcsét, a megbocsájtás gyümölcsét, az irgalom gyümölcsét, az áldozat gyümölcsét, és amikor életem szöllőskertjének végére érek, hadd tudjam kimondani, Uram, minden, amit kaptam, tőled volt, igyekeztem hűségesen gondozni, fogad most vissza életemet, és add meg nekem országod örömét. Amen. Köszönöm a drága jó testvéreknek, hogy ez alkalommal is meghallgattak. Kívánok egy áldott szép napot, jövő hétre jó munkát, jó pihenést, jó tanulást, és Isten éltesse, akik névnapot, születésnapot, vagy akár házassági évfordulót ünnepel, dicsértessék a Jézus Krisztus.

0: hogy otthonodban szólhat az Erdélyi Mária Rádió, csak is a te imádnak és adományoknak köszönhető. Adakozz, hogy örömet okozz.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, elhunyt Ince dénesatya lelki örökségét, az Isten 10 parancsolata című elmélkedésének ismétlését hallhatják.
2: Kedves hallgatóim, mai előadásom a gyermekkori vallásos nevelés fontosságáról szól, az első parancsolat negyedik részeként. Iuliu Hacegánu, neves román orvos tudós 1943-ban, mint a Nagyszebeni Egyetem rektora mondotta el a görög katolikus egyetemi hallgatók között: sajnos és sajnálatos, hogy a hit és a vallásos élet olyan változékony az emberekben. Legerősebb a gyermekkorban, elhalványul az ifjúkorban, néha egészen kihagy a felnőtt korban, hogy aztán visszatérjen az öreg korban. Megállapítása szinte tagadhatatlan. Minden szülőnek biztosítania kell gyermekei vallásos

iskolák, nem volt mai értelemben vett hitoktatás. Az édesapák kötelessége volt elmondani Isten nagy tetteit. A gyermekek szüleiktől tanulták a vallási ismereteket. Vesd össze Mózes 5. könyvének 4., 9. fejezete, 11-19. verse, 30. fejezet, 2. vers, 14-11 stb. Versek. Különösen elgondolkoztató a következő idézet. Ne erülj a gyermeknek, ha istentelen. Szomorú dolog, ha a gyermekben nincs Isten félelem. Nem lehet bízni abban, aki vallástalan. Többet ér egyetlen istenférű férfiú 1000 gonosznál. Jobb meghalni gyermek nélkül, mint istentelen gyermekeket a világra hagyni. Jézus Sirák fia könyvének 16. fejezet 1. verse. Kedves hallgatók, a vallásos nevelés elindul az imádkozó vallásos édesanyja szíve alatt. A gyermeknek szinte az anyatejjel együtt kell magába szívnia a vallásosságot. A szülők az első hiteles hitoktatók, ahogyan a gyermek értelme nyílik. Közmondást tartja, kicsi kutya nagytól tanul. Iskolában, hittanórákon erre az otthoni biztos alapra tud csak építeni a hitoktató vagy a pap. Szomorú, amikor még elsőosztályos korában sem tud keresztet vetni a gyermek, mert otthon nem tanították meg rá. Itt van a vallásos nagyszülők fontos szerepe is. Legalább ők próbálják a szülők hanyagságát, vegyes házasságú, vegyes vallású házasság esetében pedig azt, ha erre szükség mutatkozik, amit a más vallású szülő nem hozott magával. A nagyszülők igenis be tudják hozni a vallástalan vagy közömbös szülők mulasztását. A vallásos élet nagy veszedelembe kerül a vallás nevelése nélkül. Ha a szülők nem tanítják gyermeküket írni, olvasni, akkor a gyermek mindig hátrányban lesz a többiekhez viszonyítva, és ezt a hátrányt egész életében érezni fogja. Ha nem adnak neki vallásos nevelést, világos látás és lelki erő nélkül dobják őt az élet küzdelmeibe. Ez a hátrány súlyos, és következményei tragikusak lehetnek. A legsötétebb árnyék, amit a szülők sírjára vetődhet, annak a gyermeknek az árnyéka, aki vallási ismeretek nélkül nőtt fel. Ott áll szülei sírja felett, s nem hisz az örök életben. A közmondás szerint, akinek kiszúrták a szemét kiskorában, az öregkorára se fog látni. Aki önmaga nem igyekszik a világosság felé, másokat se tud arra vezetni. Nagy bajok vannak etéren számos fiatal családban. Bárcsak minden gyermeknek el lehetne ma is mondani képmutatás nélküli nagy hitedet szüleidtől és nagyszüleidtől kaptad. Kedves hallgatók, a gyermek vallásos nevelésében bizony nehézségek is vannak. Na melyek ezek? 3 csoportba lehet ezeket foglalni. A gyermek és iskolás korában, ha valaki beszél neki Jézusról, a Biblia igazságairól, elcsodálkozhat azon, hogy a gyermek milyen nagy érdeklődéssel és odaadással hallgatja. Neki természetes még a legnagyobb hittitok is, például az oltári szentségben jelenlévő Jézus Krisztus, Szent Háromság, stb. Az ő lelke a csodálatosra és rendkívülire van beállítva. Nincsenek még bálványai, amiket féltenie kell Istentől. Ő feltétlenül bízik abban, hogy szülei és hitoktatója, nagyszülei, papja igazat mond. Ezért fogékony az örök szépre, jóra, az igazságra az ő kicsi gyermek szíve. A szülőknek kell ránevelniük arra, hogy a rajzfilmek, gyermekkori játékok és mesék mellett a vallásos dolgok, templom, Jézuska, papbácsi, szegényebb társai is érdekelje. Gyermekeidet ne csak küld a szentmisére, hanem fogd meg a kezét és vidd magaddal. Ne csak sportrendezvényekre járjatok, hanem a meccseken kívül a templomba is. Lásson otthon is imádkozni.

se azt, hogy alamizsnát adsz a szegénynek. Nem elég a gyermeket csak megkereszteltetni. Édesanyák, édesapák, vallásosan kellene előtte élnetek a Szent Család példájára. Következik a gyermek életében aztán a serdülőkor. Serdülőkorban kezdődnek a nehézségek. Lelkében is nagy változások lépnek fel. Ekkor kezd kialakulni nála az önállóság. Már nem mindig fogadja el a felnőttek szavát. Mindenről saját véleményt formál. Nem szívesen veszi a felnőttek gyámkodását. Ha kell, szembe is száll ezzel. Ekkorban a vallást, hittanórát, templomot, stb. A felnőttek világába sorolja. Talán terhes koloncot lát ezekben, amit legszívesebben magáról levetne. Ekkorban szólalnak meg benne ráadásul azok az ösztönök, amelyek lefoglalják, lekötik, fejlődő testét, lelkét egyaránt. Érezni kezdi azt a másik törvény tagjaiban. Rádöbbenti a sátán, hogy neki is van féltenivalója Istentől. Lelke tele van talán kételyekkel, de a szégyelli elmondani bizalmasan az ő bizalmas felnőttjeinek. Sajnos legtöbbször az sincs akinek. Ami e korban a legdöntőbb, eszményképet keres magának, akihez igazodni akar. Meg is találja sportsztárokban, énekesekben, zenészekben, színészekben, hangadókban, kétes erkölcsű kamaszbarátokban, stb. Ha ezek vallástalanok, sok esetben összetörik benne a hit kibontakozó szárnya. Összeomolhat benne a hit világa, hogy ne is említsem, az otthoniak közömbössége, vallástalansága, istentelensége, meg annyi negatív pecsét lehet lelki életére. Figyeljünk fel tehát barátaira, kilengéseire, és tegyünk meg mindent azért, hogy ne veszítsük el bizalmát, vagy ha igen, újra visszaszerezhessük. Végül következik a felnőtt kora, s felnőtt korba vajon milyen magunkkal hozott primér élményekkel és tapasztalatokkal lépnek a ti fiataljaitok. Isten őrizze meg őket attól, hogy kevés vallási ismerettel, hiányos hitoktatással, gyenge vallás gyakorlattal, vagy otthonról, környezetükből hozott kereszténytelen életpéldákkal. Mert amikor ezekhez hozzájárul, majd az élet keresztje, talán a munkanélküliség, a szegénység, kivándorlás lehetősége, a családélet nehézsége, a káros szenvedélyek s egyéb külső-belső bajok, akkor nem csak hitélete, hanem ő maga is tönkre mehet. Jó környezetben, jó házasságban élete pozitív módon alakulhat. Ellenkező esetben az utolsó szikra is kialszik szívében, ami az égiekre ösztönözné. Közömbös keresztény lesz belőle. Kedves hallgatók, az ember öregkorában általában két állapot lehetséges. Vagy belecsontosodik a teljes vallástalanságba, vagy visszatér az elhanyagolt vallásossága. Mindkettőre megszámlálhatatlan példa van. Maxim Gorki, a nagy orosz író, Gyermekkorom című könyvében könnyed csalogatóan ír az ő áldott lelkű vallásos, imádkozó nagyanyjáról, aki nem sokat beszélt, veszekedett, hanem gyermeki hittel szerette az Istent. A nagyíró leírja, hogy későbbi életére mekkora hatással volt az ő nagyanyja. A másik példa személyes emlékem. Évtizedekkel ezelőtt Csíktaplocán temettem egy sok gyermekes vallásos édesanyját. Felnőtt gyermekei sajnos egytől egyig vallástalanok voltak. Később a temetés után elmondta nekem a legnagyobb fia, hogy édesanyja emlékét elfelejteni nem tudja. Mert minden vasárnap kora hajnalban felkelt évtizedeken át, megfőzte a finom vasárnapi ebédet, megterítette az asztalt, s mindenkinek kikészítette a fehér inget, hogy abban mehessenek a szentmisére. Mi sohasem mentünk. Csak az ebéd alatt vehettük észre, hogy szegény édesanyánk nagyon szenved, a mi vallástalanságunk miatt. Ezzel vittük szegénykét idő előtt a sírba, de hogy meghalt, azóta
egyetlen egyszer sem maradt el a vasárnapi szentmisénk. Kedves hallgatók, bár csak a mai családjaink vallásos életpéldája is örök eligazító iránytűje lenne a mai fiataljainknak, higgyétek el, kevesebb baj volna a fiatalsággal.

0: Kedves hallgatóim, kötelességünk hitünkkel kapcsolatosan ez az Isten 10 parancsolatának első parancsolata, 5. része. Hasznos és jó, ha egy cikket arra szentelünk ebben a sorozatban, hogy hitünkkel szemben milyen kötelességeink vannak felnőtt korunkba. Első, hitünk állandó erősítése. Ezt úgy érjük el, ha gyarapítjuk hitbeli ismereteinket. Elengedhetetlen keresztény életünkben, hogy hitünket jól kell ismernünk. Aki a tanult mesterséget nem gyakorolja, elfelejti. Így az idegen nyelveket is. Így vagyunk a hittel is. Sokan azért veszítik el, mert csak annyit tudnak róla, amit gyermekkorukban a kis katekizmusban tanultak, ha tanultak, s ha hittanra jártak. Azóta sem járt kezükbe egy vallásos könyv, prédikációkat sem hallgatnak. Érthető, ha a gyermekkorban szerzett egyszerű és hiányos vallási ismeretek nem elégítik ki felnőtt korukban. A gyermekkori kis cipő már nem elég felnőtt korban. A gyermekkorban szerzett vallási ismeretek sem elégségesek egy egész életre. Lépést kell tartanunk ezek gyarapításában. A sportolók sem elégednek meg az egyszeri felkészítéssel, hanem állandóan edzenek. Csak így lehetnek bajnokok. Hitünket is erősítenünk kell. Mivel? Imádságos élettel, templomba járással, szentbeszédek meghallgatásával, a szentségek gyakori vételével, vallásos könyvek olvasásával, Biblia olvasással, jó filmek megtekintésével, különösen a szentek életének naponkinti olvasásával. Aki nem így tesz, elveszítheti azt a hitét, amelyet igazában még csak meg sem ismert. Vétkezik az, aki hiányos hitbeli ismeretét szándékosan nem gyarapítja, miközben a mai tudományos képzésekkel lépést tart. De az is hibázik, aki előnyben részesíti a hitellenes irodalmat. Ha szülők, hitoktatók, papok felületesen tanítják a vallás tanítását. Másodszor kötelesek vagyunk őrizni hitünket. Ez úgy történik, hogy kerüljük mindazt, ami hitünkre veszélyes. Társaságot, munkatársakat, barátokat, barátnőket. Madarat tolláról, embert barátjáról ismerünk fel, mondja a közmondás. Nem lehet barátod az, aki Istennek ellensége vagy hitetlen. Az ilyen ember sem keresztszülő, sem bérmaszülő nem lehet. Lelkileg nincs mit a hitetlentől tanuljon a te gyermeked. Kerülöm a vallás, egyház és hitellenes könyvek olvasását, filmek, interneten az ilyen műsorokat. Sok szenny van ezek között. Bár a II. Vatikáni zsinat eltörölte a tiltott könyvek jegyzékét, egyházi indexet, magam kell eldöntenem, hogy mindaz, ami kísértést, kételyt okoz bennem, vagy a bűnre csábít, nem szabad olvasnom, néznem. Gondolok itt olyan irodalmi művekre, filmekre, színdarabokra, amelyek magasztalják, dicsérik a házassági hűtlenséget, a léhaságot, erkölcstelenséget, erőszakot, s minden más hitványságot. Ugyanakkor kigúnyolják a vallást, az egyházat, vezetőit vagy a vallásos hívőket. Régebben Émile Zola vagy Voltaire írásai voltak nagyon veszedelmesek. Amikor Zolát jó barátja megkérdezte, hogy sok műve közül melyiket merné édesanyjának ajánlani, ezt felelte, egyiket sem. S vajon ma van-e olyan televízió, folyóirat, internet, csatorna, amelyről ne áradna reánk, hitünkre, ifjúságunkra, ártatlan gyermekeinkre a szenny, a fertő és a bűn? Egyik paptársa mondta el, hogy régen a nagyváradi premontrei zárda fiatal kapusa addig olvasta az Ócska ponyva irodalmat, amíg ellopta a zárda főnök 5000 régi forintját. Ebből úgy élt, mint egy bál király. Amikor a pénz elfogyott, felkötötte magát. Akárcsak a ponyva regények szerencsétlen, kitalált figurái. Kedves hallgatók, kötelességünk hitünket védeni. Olvassunk egyházunk által jóváhagyott Bibliát. Ma sok selejt van kidobva a piacokra, természetesen meghamisítva vagy hiányzó könyvekkel. Nem vehetünk részt rendszeresen és állandóan például a másvallásúak Isten tiszteletein. Ma sokan mondják, egy Istent imádunk, minden vallás jó vallás, hát az otthoni békért ezt kell tennem, stb. Ezeken már sokan elcsúsztak, akinek minden mindegy, annál az embernél semmit sem lehet komolyan venni. Semmiben sem hisz komolyan. Aki nálunk sem jó, az másoknál sem válik be. Itt nem a másvallású temetésekről, esküvőkről, konfirmálási ünnepségekről vagy egyéb nagy ünnepi alkalmakról van szó, hanem a rendszeresen kétfelé kacsingatásról. Az ökumenizmus világában azt keressük, ami minnyájunkat összeköt, de úgy tisztelünk másokat, hogy mindennél jobban szeretjük és megbecsüljük elsősorban a miénket, ezer éves magyar katolikus erdélyi egyházunkat. Ha egyházunk meg is engedi a vegyes vallású házasságokat, ökuménikus esküvőket, lelkiismeretben kötelesek vagyunk megtartani azt, amit ezért a mi egyházunk tőlünk ilyenkor mindig kér. S ez nem az emberi szabadságjog elleni merénylet vagy terror. 2000 év tapasztalata áll mögötte az ember szívek későbbi boldogságáért. Az ortodoxiában nincs reverzális. A házasságkötéskor azonnal automatikusan átírnak mindenkit ortodoxnak. Papságon fájdalmas tapasztalata volt, amikor tisztelet a kivételnek egyik fél a másik miatt nem járt többé a saját templomába. Végül egyikük sem sehova. Ez lenne az Isten akarata. Egyszer halálunk óráján mindannyian számot kell adnunk Istennek magatartásunkért és viselkedésünkért. Aki vallását cserélgeti, az örök üdvösségét kockáztatja. Hitünk védelmében a leglényegesebb az egyházi tanítói hivatal elismerése, s ez azt jelenti, elismerem a pápát, a püspököt, a plebánost, a zsinati határozatokat. Tudomásul veszem, hogy rajtuk keresztül Isten szól hozzám. És érdekes ez is, ami most következik, kötelességünk hitünket szükség esetén megvallani. Ma is. Jézus tanítja, aki megvall engem az emberek előtt, azt én is megvallom mennyei atyám előtt, aki a mennyekben van, aki pedig megtagad engem az emberek előtt, azt én is megtagadom atyám előtt, aki a mennyekben van. Máté evangélium a 10. fejezet 32. vers. Hitünk megvallása történhetik szóval vagy tettekkel. Ebből az is következik, hogy a hittagadás bűn. Hitünket nyíltan akkor kell megvallanunk, ha hivatalos helyről vallásunkat kérdezik. Kivételes esetben és nagyon ritkán titkolhatom hitemet, ha súlyos okom van rá, de sohasem szabad úgy viselkednem, mint aki jóvá hagyja azt, ami hitellenes. Sohasem szabad hallgatnunk, sőt kötelesek vagyunk felszólalni, ha jelenlétünkben Isten gyalázzák, ha előttünk káromkodnak, vagy hitellenes beszédet folytatnak. Különben azt a látszatot keltjük hallgatásunkkal, hogy mi is egyetértünk ugyanezzel. Akkor is kötelesek vagyunk hitünket megvallani, ha ezzel az ingadozókat megerősítjük, s visszatartjuk őket a hittagadástól. Semmilyen körülmények között sincs megengedve, kedves hallgatóim, a hittagadás. Még a legnagyobb kényszer alatt sem, életünk árán sem. A vértanúk inkább meghaltak, de hitüket nem tagadták meg. Ma sok áttérített szektás nem is gondol erre a súlyos bűnre. Veronai Szent Péter életében olvassuk, hogy fiatal korában az albiak eretnekségéhez tartozott. Később katolikus lett, s dominikánus szerzetesként visszament hozzájuk, hogy visszatérítse őket. Krisztus igaz egyházába. Ezért sok ellenséget szerzett, s egy alkalommal, amikor magányosan gyalog igyekezett a szomszédvárosba, rátámadtak és leszúrták, hogy hitét előttük megvallja, haldokolva, újját saját vérébe mártotta, és utolsó hitvallásként ezt írta a porba, Credo, hiszek. Végül mindannyiunk kötelessége a hitterjesztés. Ha valaki hivatást érez arra, hogy messze országba hirdesse az evangéliumot a pogányoknak, hát az ne késsen az erre való vállalkozásában. Azonban elsősorban mi a hitet úgy tudjuk terjeszteni, hogy saját környezetünkben megéljük azt, és családom, rokonaim körében példaszerűen élem a vallásos életet. Az egykori nagy keresztény Európa gőgjében odáig jutott, és vallási közömbösségében, hogy újra evangelizációs terület, s nem csak Európa, hanem lassanként a magyar lakta területeink is. Mi vagyunk számunkra az evangélium nyitott könyvei, ezek az emberek reánk néznek, s a mi vallásosságunkból próbálnak erőt meríteni, vagy újra talpra állni a hitet illetőleg. Ne hozzunk szégyent Jézus Krisztus egyházára és saját katolikus tanításunkra.
1: Kedves hallgatóink, elhunyt Ince Dénes atya lelki örökségét, az Isten 10 parancsolata című elmélkedésének ismétlését hallhatták.

lélekidő. Harmóniába kerülni önmagunkkal és Istennel. Csendes elmélyülés, gondolatébresztő felismerések. Reikli Erika műsora következik.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy szeretettel köszöntöm a kedves Mária Rádió hallgatókat a Lélekidő mai műsorában. Rejkli Erika vagyok. Amit mondunk és amit hallunk, gondolkodjunk egymásról. Ez lesz a témája a mai műsornak. Van egy dolog az életünkben, amit talán sokszor természetesnek veszünk, pedig valójában az egyik legfontosabb része a kapcsolatainknak. A kommunikáció. A szavaknak nagy erejük van. Képesek megbékíteni, vagy összeveszíteni az embereket, reményt adni, vagy fájdalmat okozni, sőt, akár egy ember életét is megváltoztatni. Szavak nélkül az emberi kapcsolatok és az érzelmek sem lennének ugyanazok. Beszélünk, vagy próbálunk beszélgetni egymással, a családunkkal, a barátainkkal, a munkatársainkkal. Beszélünk telefonon, üzenetekben, néha hosszasan, máskor csak néhány szóban. Mégis előfordul, hogy miközben beszélünk, valójában nem mindig értjük meg egymást. És talán itt kezdődnek a félreértések. Mert ha nincs kommunikáció, vagy csak nagyon kevés van belőle, akkor a másik ember helyett könnyen elkezdünk mi magunk magyarázatokat gyártani. Kitaláljuk, mire gondolhatott. Miért mondta ezt? Csak hogy, amit mi gondolunk, az nem biztos, hogy azt a másik ember valóban úgy gondolta. Tapasztalatból mondom, hogy egy félreértésnek, miközben nincs szándékos háttere, mégis megtörténik, hogy sokszor félreértenek, vagy másképp értelmeznek bennünket. Egy szót, egy mondatot. Ez a műsor tulajdonképpen egyfajta gondolkodásra hívás a hallgatókkal. Nem az a célom, hogy megmondjam, ki mit gondoljon. Inkább szeretném, hogyha egy-egy téma kapcsán megállnánk egy pillanatra, és feltennénk magunknak a kérdést. Én hogyan gondolkodom erről? Természetesen minden gondolat, amiről beszélek, igaz számomra. De nem biztos, hogy minden egyes szóval, minden kifejezéssel ugyanúgy azonosulok. Épp a minap egy beszélgetésben szóba került például a birtoklás szó. Manapság sokat használjuk a birtoklás szót a kapcsolatainkról beszélve. Talán mindenki egy kicsit mást ért alatta, és természetesen nem is szeretném megmondani, hogy ki hogyan értelmezze. Én inkább magával a szóval nem tudok igazán azonosulni. Ahogy hangzik, számomra egy kicsit nyers, kemény, talán túlságosan tárgyias. Nem feltétlenül az érzéssel vagy a jelentéssel van bennem kérdés, amit valaki ezzel a szóval szeretne kifejezni, inkább maga a megfogalmazása kicsit távolabb tőlem. Én személy szerint például szeretem érezni minden formában, ha tartozom valakihez. Szeretem érezni, hogy fontos vagyok, hogy számítok, hogy a másik embernek nem mindegy, mi történik velem. Szeretem, amikor ezt kimondja, megmutatja szavakkal, tettekkel, kifejezi a figyelmével, a törődésével, a jelenlétével. És igen, azt is szeretem, amikor azt mondja, hozzám tartozol. Számomra ez nem azt jelenti, hogy a másik tulajdona vagyok, hanem azt, hogy összetartozunk. Talán ugyanazt az érzést többféle szóval is ki lehet fejezni. Nekem az összetartozás, a kötődés, a hozzám tartozol sokkal közelebb áll ahhoz, amit érzek. És talán éppen ez mutatja meg, mennyire fontosak a szavak. Nem mindig azzal van bajunk, amit a másik ember mondani akar. Lehet, hogy csak azzal a szóval, ahogyan kifejezi. És ilyenkor nem kell rögtön elutasítani az egész gondolatot. Lehet, hogy elég megkérdezni, te mit értesz ez alatt? Mert lehet, hogy ugyanarról beszélünk, csak más szavakkal. Egy mondat mögött sok minden lehet. Milyen érdekes, hogy ugyanaz a mondat két emberből egészen más érzést válthat ki. Az egyik ember számára szeretetet, a másik számára talán bántás. Az egyik egyszerű kijelentést hall, a másik ember lehet kritikát.
az egyik ember figyelmet érez, a másik lehet, hogy talán elutasítást. És talán egyik sem akar rosszat. Csak más tapasztalatokkal, más érzésekkel hallgatják ugyanazt a mondatot. Ezért fontos lenne, hogy amikor valami megérint, vagy fájdalmasan érkezik hozzánk, nem mindig azonnal válaszoljunk. Néha jó lehet egy pillanatra megállni, és megkérdezni. Biztosan ezt akarta mondani? Lehet, hogy mást értett alatta. Mert néha nem a másik emberrel van a problémánk, hanem azzal, amit belehallottunk a szavaiba. Ő mond valamit, mi pedig válaszolunk valamire, amit talán nem is mondott. És talán mindannyian voltunk már olyan helyzetben, amikor valaki nem azt hallotta meg a szavainkból, amit mi szerettünk volna átadni. Milyen nehéz ilyenkor ezt érezni. Nem erre gondoltam, nem ezt akartam mondani, nem úgy értettem. Talán ezért is fontos, hogy ne egyetlen mondatból próbáljuk megítélni egymást. Egy ember sokkal több egyetlen rosszul sikerült mondatnál, több egy hibánál, több egy elrontott reakciónál. És amikor valamit talán félreértünk, érdemes lehet nem rögtön a legrosszabbat feltételezni. Lehet, hogy csak rosszul fogalmazott, lehet, hogy fáradt volt, lehet, hogy ő maga sem tudta pontosan megfogalmazni, amit érzett. És lehet, hogy ha adunk egy kis időt a beszélgetésnek, kiderül, nem is egymás ellen beszéltünk, csak még nem értettük meg egymást. Hallgatni és meghallgatni. Amikor valaki beszél hozzánk, nem mindig csak információt közöl. Néha érzést, néha félelmet, néha szeretetet, néha bizonytalanságot, és néha segítséget kér, anélkül, hogy ezt egyenesen kimondaná. Ezért olyan fontos, hogy ne csak a szavakat halljuk meg, hanem az embert is, aki mögöttük van. Mert hallgatni és meghallgatni nem ugyanaz. Ezért talán nem kell rögtön elutasítanunk, vagy megkérdőjelezni az egész gondolatot. Lehet, hogy csak meg kell kérdeznünk, de mit értesz ez alatt? Mert lehet, hogy ugyanarról beszélünk, csak más szavakkal. És milyen érdekes, hogy egyetlen szó mennyire más érzést válthat ki két különböző emberből. Van, akinek egy szó szeretetet jelent. Másnak ugyanaz a szó lehet éppen negatív dolgot jelent. Van, aki egy mondatban csak egy egyszerű kijelentést hall. A másik ember viszont mögötte kritikát vagy szeretethiányt érez. És ilyenkor jönne az, amit talán sokkal gyakrabban kellene megtennünk, megkérdezni. Mit értesz ez alatt? Hogy érted? Mire gondolsz pontosan? Milyen egyszerű kérdések ezek, és mégis milyen sok feszültséget meg lehetne előzni velük. Sokszor nem a másik emberrel van bajunk, hanem azzal, amit mi belehallottunk a szavaiba. Ő mond valamit, mi pedig már válaszolunk is valamire, amit talán nem is mondott. Talán önökkel is előfordult már hasonló. Talán érezték már, hogy milyen az, amikor valaki egy mondatot kiemel, de közben nem látja az egész beszélgetést. Nem látja a szándékot, nem látja mindazt, amit mellette mondtál, csak azt az egy mondatot. És talán ez arra is megtaníthat bennünket, hogy mi se tegyük ugyanezt másokkal. Ezért nagyon fontos, hogy ne csak halljuk egymást, hanem próbáljuk megérteni is. A kommunikáció nem azt jelenti, hogy mindig mindenkinek igaza van, és nem is azt, hogy mindig egyet kell értenünk. Lehet úgy is szeretni valakit, hogy valamiben másképp gondolkodunk. Lehet úgy is tisztelni a másikat, hogy azt mondjuk, én ezt most másképp látom. A szeretet attól nem lesz kisebb, hogy nem értünk mindenben egyet. Sőt, talán éppen akkor mutatkozik meg igazán, amikor különbözőek vagyunk,
mégis megpróbáljuk megérteni egymást. Ezért olyan fontos, hogy ne csak a szavakat halljuk meg, hanem az embert is, aki mögöttük van. Lehet valaki mellettünk úgy, hogy közben egyáltalán nem figyel ránk, és lehet valaki csendben mellettünk úgy, hogy közben pontosan érezzük, velünk van. A meghallgatás is szeretet, sőt, néha az egyik legnagyobb szeretet, amit a másiknak adhatunk. Lehet, hogy nem tudjuk megoldani a problémáját. Lehet, hogy nem értünk vele egyet. Lehet, hogy mi egészen másképpen látjuk a helyzetet. De azt mondhatjuk, értelek. Mondd el, mire gondolsz. Szeretném megérteni, elfogadni, amit mondasz. És talán egy családban, egy barátságban éppen ezek a mondatok menthetnek meg valamit. Mert a csend néha békét jelent, de a túl sok csend könnyen távolságot is teremthet. A kimondatlan dolgok pedig idővel történeteket írnak a fejünkben. És ezek a történetek nem biztos, hogy mindig igazak. Erre én azt szoktam mondani, hogy nem kell minden gondolatunkat elhinnünk. Ezért beszéljünk egymással, kérdezzünk, pontosítsunk. Ne szégyeljük azt mondani, nem biztos, hogy jól értettem, elmondanád még egyszer? Mert ez nem gyengeség, ez szeretet. És ha már a kommunikációról beszélünk, akkor a szeretetről is beszélnünk kell. Szerintem a szeretetben nem csak az a fontos, hogy kapjunk, hanem az is, hogy adni tudjunk. Sőt, számomra az egyik legszebb része a szeretetnek éppen az, amikor valami olyat adhatok a másiknak, amiről tudom, hogy jó neki. Nem azért, mert cserébe én is szeretnék kapni valamit. Egyszerűen azért, mert szeretem őt. Jó érzés látni, ha örül. Jó érzés, ha valamitől könnyebb lesz neki a napja. Jó érzés megölelni, kimondani, hogy szeretem, figyelni rá. Segíteni neki, vagy akár csak ott lenni mellette. És ettől én magam is boldog vagyok. Talán ez is a szeretet egyik különleges tulajdonsága. Ha bármit teszek szeretetből, attól én sem leszek kevesebb. Sőt, sokszor éppen attól érzem magam gazdagabbnak, hogy adhatok. Én például, ha szeretek valakit, legszívesebben minden pillanatban és minden formában kimutatnám a szeretetemet. Szavakkal, figyelemmel, törődéssel, apró gesztusokkal. Nekem ez természetes. Bennem van, hogyha szeretek, azt szeretném, hogy a másik ember is érezze. De közben rá kellett jönnöm valamire, ami nekem sok szeretet. Az lehet, hogy a másik embernek néha túl sok. És ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy nem szeret. Lehet, hogy egyszerűen másképpen működik. Van, akinek sok az ölelés, van, akinek sok a kimondott érzelem, van, aki inkább csendben szeret, van, aki tettekkel mutatja meg, amit érez. És itt megint nagyon fontos a kommunikáció, mert nem csak azt érdemes megkérdezni, hogyan szeretlek én, hanem azt is, hogy hogyan tudlak úgy szeretni, hogy neked is jó legyen. Mert a szeretet nem arról szól, hogy én mindent úgy adok, ahogyan nekem természetes, és elvárom, hogy a másik ezt ugyanúgy fogadja. A szeretetben van figyelem is. Meg kell tanulnom a másik ember szeretet nyelvét. Lehet, hogy nekem az a szeretet, hogy 10-szer is kimondok valamit. Ő pedig annak örül a legjobban, ha csak csendben leülök mellé, és egyszerűen csak ott vagyok. Mindkettő szeretet, csak más formában. Ezért azt gondolom, hogy szeretni nem csak annyit jelent, hogy adok magamból, hanem azt is, hogy közben figyelek arra, aminek a másik valóban örül. Lehet, hogy a szeretetből is lehet túl sokat adni, és ilyenkor nem az a megoldás, hogy kevesebbet szeressünk, hanem talán az, hogy megtanuljuk úgy szeretni, hogy a másik is érezni tudja benne a szeretetünket. Talán mindannyian vágyunk arra, hogy tartozzunk valakihez. Hogy legyen valaki, akinek fontosak vagyunk. Ahol tudjuk, fontos vagyok, szeretnek, számítok. És éppen ezért
kellene jobban megbecsülnünk azt is, amit ma kapunk. Mert olyan könnyen gondoljuk azt, hogy majd holnap felhívom, majd lesz időnk beszélgetni, majd meglátogatjuk egymást, majd elmondom neki, majd lesz még rá idő. Pedig sosem tudhatjuk, mit hoz a holnap. És milyen fájdalmas tud lenni ilyenkor visszagondolni, miért nem hívtam fel, miért nem mondtam el, miért voltam elégedetlen valamivel, ami akkor még ott volt az életemben. Hányszor csak utólag értékelünk igazán valamit, amikor már hiányzik, amikor már nem tudjuk felhívni vagy megölelni, amikor már csak azt kívánjuk, bárcsak még egyszer elmondhatnám neki, mennyire szeretem. Talán ezért érdemes megtanulnunk értékelni azt, amit ma kapunk. Nem csak a nagy dolgokat, a szép pillanatokat is. Egy közös reggelt, egy beszélgetést, egy ölelést, egy mosolyt, egy közösen elfogyasztott kávét, egy telefonhívást, egy látogatást, vagy akár egy egyszerű mondatot, jó, hogy vagy nekem. Talán ezek az élet valódi ajándékai, és lehet, hogy amíg megvannak, természetesnek vesszük őket, aztán egyszer csak hiányoznak. És akkor rájövünk, hogy talán nem is voltunk olyan elégedettek, amennyire kellett volna. Talán túl sokat panaszkodtunk, talán túl sokat vártunk, túl sokszor néztük azt, ami nincs, és túl keveset azt, ami van. Pedig amit ma kapunk, az ajándék. Nem biztos, hogy természetes, nem biztos, hogy holnap is ugyanígy lesz. Ezért, ha eszedbe jut valaki, keresd meg. Ha hiányzik, mondd el neki. Ha régóta nem beszéltetek, hívd fel. Ha tudod, hogy nehéz időszakon megy keresztül, kérdezd meg tőle őszintén, hogy vagy, és tényleg várd meg a választ. Ne csak udvariasságból kérdezd, hallgasd meg. Nem kell mindig nagy dolgokra gondolni. Néha egy telefonhívás, egy pár őszinte szó is nagyon sokat jelent. Ne várjunk mindig a megfelelő pillanatra. Lehet, hogy éppen most van itt az ideje annak, hogy kimondjuk. Hiányzol, fontos vagy nekem, örülök, hogy vagy nekem. Mert a szeretetet nem csak érezni kell, meg is kell mutatni egymásnak. És talán egyszer majd hálásak leszünk azért, hogy nem halasztottuk holnapra. A kommunikációról beszélve talán furcsán hangzik, de a csendről is beszélnünk kell. Mert nem minden csend egyforma. Van olyan csend, ami békét ad, amikor egyszerűen jó együtt lenni a másik emberrel, és nem kell minden pillanatot szavakkal kitölteni. De van olyan csend is, ami fáj, amikor valaki azért nem szól, mert megsértődött, vagy amikor ott van mellettünk, mégis falat érzünk közöttünk. És talán az egyik legnehezebb helyzet, amikor nem tudjuk, mit jelent a másik ember csendje. Ilyenkor megint könnyen elkezdünk feltételezni. Lehet haragszik, lehet nem akar velem beszélni, lehet már nem vagyok fontos neki. Pedig lehet, hogy egészen más van a háttérben. Lehet, hogy a másik ember csak fáradt, vagy időre van szüksége, vagy még nem tudja megfogalmazni azt, amit érez. Ezért néha a csendet is meg kell tanulnunk jól kezelni. Nem kell azonnal megtörni, de nem is kell hagyni, hogy a csend fal legyen két ember között. Van egy másik csend is, amelyre talán még nagyobb szükségünk van. Az Isten előtti csend. Amikor nem mi akarunk mindent elmondani, hanem végre elcsendesedünk és figyelünk. Mert ahogy egymást sem tudjuk igazán megérteni, ha mindig csak mi beszélünk, úgy az Istennel való kapcsolatunkban is szükség van arra, hogy néha ne csak kérjünk, ne csak mondjunk, hanem figyeljünk is. Talán ezért nem minden csendüresség. Van csend, amely eltávolít, és van csend, amely közelebb hoz. A kérdés az, hogy mi van a csendünk mögött. Bízni Istenben akkor is, amikor nem tudjuk, mi lesz. És talán innen eljutunk egy még mélyebb kérdéshez. Mi történik akkor, amikor nem tudjuk, mit hoz a holnap?
amikor szeretnénk valamit, amikor imádkozunk valamiért vagy valakiért, várjuk a választ, és mégsem tudjuk, mi lesz a történet vége. Dávid történetében van számomra egy nagyon mély gondolat. Amikor menekülnie kellett, nem követelt választ Istentől. Nem alkudozott, nem mondta azt, hogy csak akkor bízik Istenben, ha minden úgy történik, ahogyan ő szeretné. Azt mondta, ha kegyelmet találok az Úr szemei előtt, visszahoz engem. Olyan hit ez, amely nem akarja irányítani az eredményt. Nem azt mondja, Uram, akkor bízom benned, ha úgy válaszolsz, ahogy én szeretném. Hanem, Uram, nem tudom, mi lesz, de bízom benned. Talán ez nekünk is nagy tanítás lehet. Mert sokszor könnyű bízni Istenben, amikor minden a terveink szerint alakul. Amikor egészségesek vagyunk. Vagy amikor sikerül egy vizsga. Amikor megkapjuk azt, amiért imádkoztunk. De mi történik akkor, amikor nem így történik? Amikor várnunk kell, amikor nem értjük, amikor valamit elveszítünk vagy hiányzik, amikor valami megváltozik, amikor nem tudjuk, mit hoz a holnap. Talán az igazi bizalom éppen ott kezdődik, amikor azt tudjuk mondani, Uram, én nem tudom, mi lesz, de te tudod. Nem tudom irányítani holnap a holnapot, de a holnap is a te kezedben van. Nem tudom megváltoztatni a másik embert, de én megengedem, hogy engem te formálj. Nem tudom, hogyan alakul ez a helyzet, de szeretnék benned bízni. A hit nem az eredmény irányításáról szól. A hit Isten jellemében való megnyugvás. Néha Isten megváltoztatja a körülményeinket, máskor minket változtat meg a körülményeinken keresztül. Talán nekünk is meg kell tanulnunk Dávidhoz hasonlóan mindent Isten kezébe tenni, és azt mondani, itt vagyok, Uram, tedd velem azt, amit jónak látsz. És mit viszünk magunkkal ebből a mai lélekidőből? Talán azt, hogy nem kell mindent egyszerre megoldanunk. Talán elég, ha ma egyetlen dolgot viszünk magunkkal. Ha eszedbe jut valaki, keresd meg. Ha hiányzik, mondd el neki. Ha valamit nem értesz, kérdezz rá. Ha valaki mond valamit, ami elsőre nem tetszik, kérdezz rá. Lehet, hogy csak egy szóval nem tudsz azonosulni. Lehet, hogy máshogyan fogalmaznád. Lehet, hogy mást jelent neked. De attól még nem biztos, hogy a többi gondolat nem igaz. Kérdezd meg, mit értesz ez alatt? Ha valaki szeret, próbáld meg észrevenni, hogyan mutatja ki. És ha te is szeretsz valakit, ne félj kimutatni. Ne várj mindig holnapig. Nézz körül, lehet, hogy több szépség van az életedben, mint amennyit észreveszel. Lehet, hogy van egy kapcsolat, amiért érdemes lenne hálát adnod. Lehet, hogy van egy ember, akinek ma kellene azt mondanod, köszönöm, hogy vagy nekem. Hálás vagyok érted. Mert egyszer talán éppen ezek a pillanatok lesznek, amelyekért hálásak leszünk. Ezért ne várjunk mindig, ne tartsunk magunkba a szeretetet, ne várjuk a tökéletes pillanatot. Lehet, hogy a tökéletes pillanat egyszerűen ez, ma, most. Amikor még felhívhatod, elmondhatod neki, amit szeretnél, megölelheted. Amikor még lehetőség van azt mondani, fontos vagy nekem, örülök, hogy vagy. És ha valami bizonytalan az életedben, talán azt is mondhatod. Uram, nem tudom, mi lesz holnap, de a holnapot is rád bízom. És amikor pedig nem tudod, hogyan tovább, mondd egyszerűen. Uram, tégy, ahogy jónak látod. Ha van kinek megbocsátanunk, ha van kit meghallgatnunk, ha van kit szeretnünk, és van kiért vagy miért hálát adnunk, akkor ez már önmagában is ajándék. Isten ajándéka. Sokszor elgondolkodom azon, hogy mennyire fontos számomra az, hogy önállóan gondolkodom, és mérlegelem a dolgokat. Ez azért van, mert nem a megfelelési vágy vezet, hanem egyszerűen így tudok önmagam lenni. Ezt fontosnak is tartom, mert lelkileg akkor vagyunk egyensúlyban,
ha a tetteink összhangban vannak azzal, amit érzünk. És valóban, szeretek elmélyülni egy-egy feladatban, szeretem magam is végig gondolni a helyzeteket, és ha valamiben hiszek, örömmel teszek hozzá, legyen szó a saját ötleteimről, vagy az energiámról a megvalósításához. Nehéz szembesülni azzal, amikor a tiszta szándékot mások teljesen másként fordítják le magukban. Mindannyiunknak van története, vannak hibáink, vannak nehézségeink. Például, amikor bocsánatot kérünk, azt sem azért tesszük, hogy elvárjunk valamit, vagy hogy ettől egy csapásra megváltozzon a helyzet. Egyszerűen csak azért tesszük, mert legbelül így érezzük helyesnek, és mert tudjuk, hogy van miért. Nem üzletet vagy a megfelelési kényszert látjuk egy ilyen pillanatban, hanem az őszinte megbánást, a tiszta szeretetet és a felelősségvállalást. Talán ezzel így vagyunk mindannyian. Mindenki különálló személyiség. Nem egyformán gondolkodunk, nem egyformán érzünk, nem egyformán reagálunk ugyanarra a helyzetre. Van, aki gyorsan kimondja, amit gondol, van, aki előbb csendben átgondolja, van, aki hamar megtalálja a válaszát, és van, akinek idő kell hozzá. És ettől egyik ember sem jobb, sem vagy rosszabb a másiknál. Nem a gyorsaság dönti el, hogy ki hogyan érez. Bizonyára jártak már önök is úgy, hogy valamit egy adott helyzetben úgy tettek, ahogy önök szerint helyes volt, és valakinek ez mégsem tetszett. Talán már elsőre tudták is, hogy milyen reakció érkezik majd. Vannak ugyanis ismétlődő reakciók. Vannak helyzetek, amikor szinte bármit teszünk, meg lehet, hogy mások találni fognak benne kivetni valót. Ilyenkor azonban nem biztos, hogy mindig velünk van a baj. Lehet, hogy egyszerűen csak másképp látjuk ugyanazt a helyzetet. Más a természetünk, vagy mások a tapasztalataink, másképp működünk, és ez rendben van. Talán a legtöbb félreértés abból születik, hogy nem kérdezünk. Valaki mond valamit, mi pedig rögtön jelentést adunk neki. Valaki tesz valamit, mi pedig már is eldöntjük magukban, hogy miért tette. Pedig honnan tudhatnánk, nem tudjuk, mit miért tesz a másik. Nem tudjuk, mi van egy mondat vagy egy csend mögött. Nem mindig látunk bele egymás életébe. Ezért talán mielőtt elítélünk valakit, érdemes lenne megkérdezni, nem másoktól róla, hanem őt magát. Mert van különbség a között, hogy hallunk valakiről, és a között, hogy meghallgatjuk őt. És talán ez az egyik legfontosabb dolog az emberi kapcsolatainkban. Mindannyiunknak van története, vannak hibáink. Legyünk egy kicsit figyelmesebbek, egy kicsit kíváncsiabbak a másik ember szíve iránt. Szerintem a jó kommunikáció ott kezdődik, amikor nem az a legfontosabb, hogy nekem legyen igazam, hanem az, hogy megértsem a másikat. Mert lehet, hogy amit elsőre látunk valakiből, az csak egyetlen kis része annak, aki ő valójában. És néha elég egy őszinte kérdés ahhoz, hogy egészen másképp lássuk egymást. Megköszönöm figyelmüket, áldott szép napot kívánok, Reikli Erikát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesaljai László. Pénteki műsorunk tartalmából... Leó pápa csütörtök esti rózsafüzér imája gyerekekkel. Békét kérünk minden gyerek számára. A Szent Ötö beszéde, a lehetőségek művészete együttszövés című találkozó résztvevőihez. Szükségünk van rátok. Interjú Fabiny Tamás evangélikus püspökkel, a Luteránus Világszövetség alelnökével a csütörtöki pápai audienciáról. Leó pápa rózsafüzér imája gyerekekkel. Kérünk békét minden gyermek számára. Október 1-én csütörtök kora este Leó pápa a vatikáni kertek Lourdes barlangjánál mintegy 700 gyermek és családjaik jelenlétében megnyitotta az 1 millió gyermek imádkozó rózsafüzér kezdeményezést, amelyet a szükséget szenvedő egyház pápai Caritas mű szorgalmazott. A világ minden táján élő gyermekeket arra hívták, hogy együtt imádkozzanak a konfliktusok és nehézségek közepete élő társaikért. 50 millió üdvözlégy Mária szállt fel a mennybe, szólt Leó pápa buzdítása. A szép őszi időben nyapnyugtakor tartott találkozó kezdetén a Szentatya a gyerekekhez szólt egyszerű szavakkal. Igazán boldog vagyok, hogy veletek lehetek.
1: Sono davvero felice di stare.
0: És ti, gyerekek, mondjátok meg, ti is boldogok vagytok? Mire a gyerekek lelkes igennel válaszoltak. Ma este azért gyűltünk össze, hogy együtt legyünk azzal a két személlyel, akik mindenki másnál jobban szeretnek minket. Tudjátok, kik ők? Jézus, jött a válasz. És ki a másik?
1: E Maria!
0: Felelték a gyerekek. Igen, az Úr Jézus és édesanyja, Mária, akik soha nem hagynak minket magunkra, és akik mindig közel vannak hozzánk. Mi is szeretjük őket, ugye? Akkor mondjuk együtt, próbáljuk meg. Szeretlek Jézus, szeretlek Mária. Ma este egy különleges ajándékot kérünk tőlük. Békét a világ minden gyermekének, különösen azoknak, akik ott élnek, ahol háború van, a Föld számos országában. Ezt a békét most a Szent Rózsafüzér imádságával kérjük, amely egy egyszerű ima, és amit bárki elmondhat. Hamarosan gyertyákat gyújtunk, és Jézusra gondolunk, életének néhány fontos pillanatára, amelyekben fényt és békét hozott oly sok embernek. Így például, amikor megkeresztelkedett a Jordán folyóban, amikor a kánai mennyegzőn a vizet borrá változtatta, amikor bejelentette országát, amikor megmutatta dicsőségét a Táborhegyen, és amikor az utolsó vacsora során az eukarisztiában nekünk adta önmagát. Ezek olyan pillanatok, folytatta a pápa, amelyekben csodálatos ajándékokat adott nekünk, amelyeket soha nem fogunk elfelejteni, és ezért szeretnék köszönetet mondani. Tegyük ezt meg együtt, és mondjuk közösen, köszönjük Jézus, és kérjük tőle bizalommal mindannyian együtt, adj nekünk békét. A Szentatya elmondta még a kicsinyeknek, ma este és ezekben a napokban nem vagyunk egyedül az imádkozásban, mert szerte a világon 1 millió gyermek imádkozik velünk. 1 millió. Gondoljunk csak bele. 50 millió üdvözlégy Mária száll fel az égbe, a Föld minden sarkából és minden nyelven, békét kérve és egyetlen hatalmas rózsafüzérként egyesülve átölelik és összekötik a Föld minden kontinensét, mindenféle embert és minden nemzetét. Így tehát, drága gyermekek, ma mindezen barátainkkal együtt imádkozunk és elkötelezzük magunkat, hogy jók leszünk és jól viselkedünk. Otthon, az iskolában, a hittanóránkkal, a szüleinkkel, mindenkivel, még játék és sportolás közben is, mert az imát mindig jó cselekedetnek, a szeretet gesztusainak kell kísérniük, hiszen így növekszik a béke. Még egyszer köszönöm mindenkinek, hogy eljött, és akkor most kezdjük az imát. üdvözlégy Mária.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te.
0: Leó pápa a Lehetőségek Művészete Együttszövés című találkozó résztvevőihez. Szükségünk van rátok. A Szentatya pénteken délben találkozott a Lehetőségek Művészete Együttszövés című találkozó művészeivel és kurátoraival, amelyet a Kultúra és az Oktatás Dikasztériuma szervezett. A pápa 30 fős művész és kurátor vendégeit az együttjárása a kölcsönös segítségre buzdította. A Szentatya először is köszönetet mondott a művészeknek és kurátoroknak az együttműködésért,
1: grazie per la collaborazione,
0: amelyet az elmúlt években a Szentszékkel folytattak, különösen a Velencei Biennáli Vatikáni pavilonjának létrehozásáért és a Kultúra és az Oktatás Dikasztériuma által támogatott kortárs művészeti projektekért. Köszöni a bizalmat, amivel elfogadták, hogy az egyház mellett haladjanak, akár új utakon is. Példaként említette Leó pápa a Velence melletti Giudecca szigetén található női börtönben felállított pavilont, amelyet egykor Ferenc pápa is meglátogatott. A pavilon építése elsősorban nem azt jelentette, hogy a művészetek beviszik a börtönbe, hanem hogy a börtön a maga gyakran elfogytott igazságával tanítson valamit a művészetnek és mindenkinek. Hiszen az emberi személynek méltósága van, azon egyszerű ténynél fogva, hogy létezik, és hogy célja az örökké valóság.
1: Di avere come fine l'eternità.
0: Utalt a pápa múltszombati Lourdesban mondott beszédére. A Szentatya figyelmét megragadta az idei velencei pavilon mottoja is, amelyet Bingeni Szent Hildegard ihletett. A fül a lélek szeme. Valóban a művészet, mint egy antenna, érzékeli az emberi szív nagy kérdéseit, néha kiáltásként, gyakrabban suttogásként, és hallhatóvá, láthatóvá és megoszthatóvá teszi azokat mások számára. Az egyház soha nem tekintette a művészetet járulékos jellegűnek, hanem úgy tekintett rá, mint a meghallgatás alapvető helyére, ahol tanulhatunk az emberiség vágyairól és sebeiről, a szépség, az igazságosság és a béke iránti szomjúságáról, az értelem kereséséről. A pápa a mai digitális világ kereső motorjait említette hasonlatként, amelyek ezernyi választ kínálnak ugyan, de csak azt adják vissza, ami már létezik, és jobbadán azt adják, amit már akartunk. A veszély már nem is csak a cenzúra, hanem az ellaposodás és a zaj, ami lehetetlenné teszi a hallást. A művészet ellenben másfajta kereső motor,
1: l'arte è un altro genere di motore di ricerca,
0: amely megkérdezéssel működik. Mély figyelmet igényel, amely túllép a tények összegzésén, mélyebbre ás és keresi az összekötő szálakat. Ezért a művészet ellenáll az elszürkülésnek, lelassítja a tekintetet és arra késztet, hogy megálljunk azelőtt, amit már nem lehet elfogyasztani, és ami pedig a kulturális és spirituális megújulás egyik formája. Szent VI. Pál pápa szavai a művészekhez 1964-ben ma is mérföldkő érvényűek. Az egyháznak szüksége van rátok, művészek. Közös együttműködésre van szükség, mert amikor Isten lelkületének, láthatatlan és mondhatatlan jelleginek világát akarja kifejezni, akkor annak hozzáférhető, érthető formákba foglalásának éppen ti vagytok a mesterei. Leó pápa ezt a gondolatot folytatja, az egyháznak ma épp úgy szüksége van rátok. Különösen a mesterséges intelligencia korában, amelyben sürgetővé válik megkülönböztetni az emberi művészetet attól, amit gépek hoznak létre. Ontológiai, sőt több mint esztétikai különbség van a művészet és a között, amit egy gép statisztikai számításokkal képes létrehozni mások millió képeiből. Az algoritmusokból hiányzik az emberi szellem szikrája. A kultúra és a művészet, amikor hiteles, megőrzi ezt a sziklát. Éppen ezért az egyház szeretné megújítani a szövetséget a művészekkel és a kulturális intézményekkel, szövetséget teremtve az emberiség védelméért. Végül Leó pápa nyomatékkal jelezte, hogy az egyház megbecsüléssel, hálával és reménnyel tekint rájuk, együtt akar járni velük, hogy együtt őrizhessük meg a ránk bízott csodálatos emberséget, zárta a művészekhez és kurátorokhoz intézett beszédét a Szentatya. Most hallgassák meg a Fabiny Tamás evangélikus püspökkel, a Luteránus Világszövetség alelnökével készített interjúnkat a csütörtöki pápai audienciájukról. Nagy szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió stúdiójában Fabiny Tamás evangélikus püspököt, aki most itt a stúdió vendége, de e napon csütörtök délelőtt a Szentatya vendége volt. Méghozzá a Luteránus Világszövetség tagjaként, amelynek küldöttsége a Szentatyához ellátogatott, és fogadott benneteket, és kedves Tamás, arról szeretnénk kérdezni, hogy mik voltak számodra a legsúlyosabb gondolatai a Szentatyának?
3: Szép hagyománya van annak, hogy az evangélikus vagy luteránus világszövetség vezetősége ellátogat a Vatikánba. Ez már a harmadik pápa, akivel ilyen minőségben találkozhatom alelnökként különböző korszakokban. Annak idején talán 2011-ben Benedek pápa is hívott minket egy beszélgetésre, akkor őt meghívtuk a 2017-es nagy reformáció jubileumra, amire igent mondott, csak aztán ő már nem volt pápa, ugye, mikor erre sor került, viszont utóda Ferenc pápa ellátogatott Lundba, ahol emlékeztünk el a reformációi nyitára, és nagyon megható volt, hogy közösen tudtunk emlékezni erre. Utána aztán magával Ferenc pápával is találkozhattam kétszer is a Vatikánban, egyszer, úgyhogy kétszer Budapesten is, és most a harmadik pápa, Leó pápa, akivel ilyen minőségben, mint a Luteránus Világszövetség egyik alelnöke találkozhattam. Előzőleg Kurt Koch bíboros, a Vatikáni Egységtitkárság vezetője fogadott bennünket. A fő téma általában a két egyház közötti dialógus, ami ugye mindig aktuális, és éppen most egyébként jövő héten kezdődik egy olyan munka megbeszélés. De most ami még aktualitást adott a beszélgetésünknek, az egy közelgő évforduló, mégpedig 2030. Akkor emlékezünk ugyanis a 1530-as augsburgi eseményre, amikor is benyújtották a protestáns rendek az úgynevezett ágostai hitvallást. Sokfelé az evangélikus egyházat úgy is nevezik, hogy ágostai hitvallású evangélikus egyház, és minden ellenkező ireszeléssel szemben ez még nem a szakadásnak a dokumentuma
0: erre
3: volt.
0: Erre utal a pápa maga is.
3: Erre utal maga is, és nagyon fontosnak érzem, hogy már a ő beszédében is.
0: Veszély volt, de még nem tört össze az egység.
3: Így van, én szeretek így fogalmazni, hogy ez a tétválás előtti talán utolsó, szinte kétségbe esett kísérlet arra, hogy az egyház egy maradjon, egységes maradjon. Sajnos aztán másfelé vezettek az utak, és kölcsönös kiátkozás. Hát rossz fordulatot vett a két egyház együttműködése, amit egyébként 1999-ben Augsburgban lényegében visszavonták, a kölcsönös kiátkozást érvénytelennek minősítette mind a Vatikán, mind a Luteránus Világszövetség. Tehát sokkal beljebb vagyunk, de éppen ezért fontos, hogy erre az 1530-as dokumentumra úgy gondoljunk, és úgy nyilatkozunk róla, hogy az nem a szakadásnak, hanem az egységnek a dokumentuma. Külön kiemelte a pápa, vagy talán már az Koch bíboros volt a beszélgetésben, ennek az ágostai hitvallásnak a hetedik cikkeit, ami az egyházról szól, hogy az egyház ott van, ahol az evangéliumot tisztán hirdetik, és a szentségeket rendben szolgáltatják ki. Nincs más kritérium. És ebben hála Istennek egyek vagyunk, az igében és a szentségekben.
0: Erre akar utalni a pápa azzal a formában, amit a beszédében mondott, hogy ez a pre-confessional, hogy a konfesszió, a hitvallás előtti formához térjünk vissza?
3: Igen, hogy amikor még egyek voltunk, és Krisztusnak egy egyháza voltunk, és hát az a törekvésünk, hogy ezt a látható egységet helyreállítsuk, aminek majd a nagy eseménye az asztalközösség is lesz, ami egyelőre még sajnos csak a reménység tárgya, de ezért kell folyamatosan imádkoznunk. De addig is a tanításban, pasztorális munkában, társadalmi felelősségvállalásban egyek kell, hogy legyünk.
0: Nem túl nagy ez a kérés, hogy visszamenni addig a pontig, amikor még egyek vagyunk, és akkor a későbbi sajátos jellegzetességeinktől eltekintsünk akár egyik, akár a másik oldalról.
3: Azt hiszem, ez természetes, és akár pápánáluk ugye úgy kezd Róma püspökeként betöltött szolgálatát, hogy én Augustinus gyermeke vagyok, ez egy természetes folyamat, hogy Szent Ágostonhoz tér vissza, és erre mi evangélikusok is szívesen hivatkozunk, hiszen Luther Ágoston rendi szerzetes volt, tehát Ágoston a maga kegyelem tanával közös örökséget jelent. A másik, amire még utalnék, hogy az ágostai hitvallásnak a megfogalmazója nem Luther volt, hanem egy hozzá képest talán diplomatikusabb, szelidebb ember, Philip Melanchthon. Maga Luther is mondta, hogy én nem tudnék olyan leízett réten, olyan csöndben lépni, mint ahogyan Melanchthon tette, de erre a diplomáciára szükség volt, amit Melanchthon megvalósított, és ő mindenképpen az egységnek az embere volt, és erre azt hiszem, hogy ma is érdemes hivatkozni, hogy nem elszakadni akarunk egymástól, hanem együttműködni.
0: Tamás, te Chicagóban is tanultál. Chicagót azért említettem, mert a város, ahol nét Robert Francis Prevost, a mostani Leó pápa jött. Segít neked az ő megértésében az ott végzett méliőnek a megtapasztalása?
3: Ez elég régen volt, de azért nyilván számomra az a chicagói tanulmányi időszak meghatározó volt, és én örömmel hallottam, amikor megválasztották. Egyébként éppen Olaszországban voltam, Nápolyban egy evangélikus eseményen, a Gájara prédikátorokra emlékező eseményen. Éppen Nápolyban találkoztam az ő megválasztásának a hírével, és örömmel hallottam egyrészt a chicagói származását, másrészt legalább annyira örültem annak, hogy a spanyolul kezdett beszélni, és ez a perui örökségét vagy perui tapasztalatait osztotta meg. Azért mondom ezt, mert a Lutheránus Világszövetségnek ebben a vezetőtestületében elnök és 7 alelnök vagyunk, ebben minden kontinens képviselve van. Észak-Amerikából is volt résztvevő, Dél-Amerikából is volt résztvevő, most éppen nem perui, hanem brazil résztvevő, portugál nyelvű, és én a kelet-közép-európai régiót képviseltem, és hát azt örömmel látjuk, hogy Leó pápa minden régióban, hogy úgy otthonosan mozog. És nem mondtam most külön neki, de örömmel nyugtáztam, hogy elhangzott az elmúlt héten, hogy Magyarországon is szívesen látnák Leó pápát, én is csatlakozom nem a meghívók körébe, mert ahhoz nincs jogom, de a reménykedő körébe, hogy örülnék, ha eljönne Magyarországra.
0: Beszélgetésünk elején említetted volt, hogy találkoztál Benedek pápával, Ferenc pápával, megismerted őket, és most itt az új pápa. Miben látod az ő különlegeségét, és mit remélsz, hogy valami tovább menjen, előre mozduljon?
3: Amikor Benedek pápával személyesen találkoztam, ilyenkor ugye adódik egy pár perces lehetőség arra, hogy önálló gondolatot is megfogalmazzon az ember, vagy kérdést tegyen föl. Én akkor örömmel tudtam hivatkozni arra, hogy mennyire örülök annak, hogy akkor tájt jelent meg József Ratzinger néven, de hát az vele azonos, a kétkötetes kiváló munkája a Názaret Jézus címmel, amiben ő sok protestáns teológusra is hivatkozik, és élmény volt nekem, aki ugyancsak biblikus teológus volnék, erről a biblikus műről, a Názaret Jézus című munkájáról beszélgetni. Ferenc pápánál nyilván az az impulzív jellem ragadott meg, az a természetesség, és ott is találtam meg kapcsolópontot, mielőtt kezet fogtunk, hogy emlékeztem arra, valahol olvastam, hogy amikor Buenos Airesben püspök volt, vagy talán nem is volt püspök, csak szolgált, akkor a jezsuiták szemináriumából rendszeresen átment az evangélikus szemináriumba, ami közel volt az ő intézményéhez, és Leskó Bélára szeretettel emlékezett, és én ismertem Leskó Bélát és az ő feleségét, és erre tudtam hivatkozni, hogy ó, hát kedves szentatya, nekünk van közös ismerősünk, és erre szinte hátba veregetett, és nagyon örömmel fogadta. Leó pápánál pedig ez a higgadtság, ez a nyugalom, kiegyensúlyozottság ragadott meg, ahogyan, bár tudom, hogy nagyon fáradt volt a párizsi útja után, vagy a franciaországi útja után, de nagyon odafigyelt ránk, és nagyon szerette volna kifejezésre juttatni azt, hogy fontos számára az evangélikusokkal való kapcsolattartás.
0: Mint hogy az ő elmondata úgy hangzik, hogy benne az egyben egyek legyünk, talán többet is lehet remélni, mint egy átlag pápától, mert ő azért az egység pápájaként mutatkozott be.
3: Ez nagyon fontos jelmondata, nagyon szeretem ezt, és idézem is sokszor, mert ez az origót jelenti, ami számunkra is. Valahol a Solus Christus reformátori tanítását is egyedül Krisztus, és ez a régi kép a kerékkel, hogyha közelebb vannak a küllők az atyhoz, akkor egymáshoz is közelebb kerülnek, és így ha Krisztushoz közeledünk, akkor egymáshoz is közelebb juthatunk, nem csak verbálisan, hanem imádságban, lélekben, és ismét mondom, az eucharisztikus reménységünkben, ami egyelőre még csak imádság tárgya, de hiszem, hogy talán a mi nemzedékünkben, vagy egy nemzedékkel később ez is megvalósul.
0: Kedves Tamás, kedves püspök úr, hálásan köszönöm a beszélgetést, és hát adja az úr, hogy lépésről lépésre kerüljünk közelebb egymáshoz.
3: Köszönöm szépen a lehetőséget.
0: A Fabiny Tamás evangélikus püspökkel készített interjúnkat hallották. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, pénteki műsorunk véget ért. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Aljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudé.

0: Dicsőtessék a Jézus Krisztus, tisztelettel és szeretettel köszöntök minden kedves Mári Rádió hallgatót. Az Erdélyi Mári Rádió Csíksomi stúdiójából a mikrofonnál Pál Gerértet hallják. Hamarosan ünnepélyes Mária köszöntő veszi kezdetét. Különleges lesz ez a Mária köszöntő. Az engesztelő imaórát hamarosan a csíkszeredai segítő Mária Római Katolikus Gimnázium tanáraival és diákjaival tudjuk együtt közösen elvégezni egészen 17 óra 30 percig, hiszen ezt követően 17 óra 30 perctől majd Szent Ferenc tranzitusára emlékezünk, megünneplésére készülnek a ferences atyák és testvérek az égbe költözéséről, az átmenetről. A mai napon 800 éve hunyt el Assisi Szent Ferenc, őre emlékeznek. Tartsanak velünk, imádkozzunk együtt. Erre hívjuk hallgatóinkat, ezt követően majd 18 órától az ünnepi szentmisében tudunk együtt lenni, 19 órától a rózsafűzér imában tudunk együtt imádkozni, majd a gyertyás körmenet alatt a kántor karnagyúrral tudunk együtt közösen imádkozni, énekelni a szebbnél szebb Mária énekekben. Hívom hallgatóinkat, ha tehetik, tartsanak velünk, kapcsolódjanak bele közvetítésünkbe.
1: Most nem csak önmagunkért, hanem osztálytársainkért, iskolánkért, családjainkért, a magyar nemzetért is imádkozunk. Az említettek nevében eljöttünk és elmondjuk neked, hogy szeretnénk rád, az Úrra és Mesterre figyelni, szerető jelenlétednél megnyugodni, békétből meríteni, jóságodból töltekezni, irgalmadban megfürödni. Urunk Jézus, te vagy, aki emberi létünknek, életünknek célt és értelmet adsz. Te vagy az, akire minden bajunkban számíthatunk, akiben megbízhatunk. Te vagy az a jó barát, akinek örömet jelent az, ha látod, hogy szívből ragaszkodunk hozzád, s bízunk benned. Úr Jézus Krisztus, szükségünk van rád, mint sziklára, aki biztos pontot jelentesz életünkbe, akire életünket, jövőnket építhetjük. Szükségünk van rád, mint az útra, aki által biztosan eljuthatunk az Atyához, az üdvösségre. Szükségünk van rád, mint igazságra, akihez mindennapi igazságainkat hozzámérhetjük, és meggyőződhetünk azok helyességéről, illetve helytelenségéről. Szükségünk van rád, mint életre, akiből forrásozik a mi törékeny életünk, akiből, ha átszivárog belénk a halhatatlan élet, mi is teljesebb életet élhetünk. Szükségünk van rád, mint a világ világosságára, akinek fényében biztonságban haladhatunk életünk útján. Urunk Jézus, Urunk Istenünk, alázattal és bűneink tudatában félve, de reménykedve gondolunk arra, hogy irgalmas vagy hozzánk, és neked is szükséged van ránk. Nem azért, mintha tökéletesek lennénk, bűntelenek vagy szentek, hanem egyszerűen azért, mert szeretsz minket. Igen, hiszük, hogy szeretsz és számítasz ránk. Minket választasz ki, hogy kegyelmed, irgalmad, jóságos eszközei lehessünk. Minket akarsz munkatársadul, hogy rajtunk keresztül kinyilvánítsd üdvözítő akaratodat, gondoskodásodat. Érdemtelenségünk tudatában, de hálatelt szívvel hódolunk most előtted és kérünk, engedj közel magadhoz, formáld át egyéniségünket a te szíved szerint. Amen.

Boldogságos anyánk, magyarok nagyasszonya, Csíksomlyói szép Szűz Mária. Tudjuk, hogy nemzetünk első királya, Szent István, mint egy 1000 éve tenéked ajánlotta országát és népét. Ezért szólíthatunk minden nemzetek között így, nagyasszonyunk, pátrónánk. István király felajánlása egyrészt róla szól. Az ő beléd vetett bizalmáról, irántad való szeretetről, mert ha nem, eszébe nem jutott volna megtenni ezt a felajánlást. Másrészt az ő tette rólunk szól, hiszen mi ma azért létezhetünk meg annyi eltűnt nemzet mellett, mert védelmedbe, gondviselésedbe ajánlott. Kegyes anyánk, imába foglalták elődeink, hogy soha nem lehetett hallani, hogy te valakit magára hagytál volna, aki oltalmadat kérte és segítségül hozzád folyamodott. E tapasztalatra épülő meggyőződés és István király példája bennünk is bizalmat kelt, hogy hozzád forduljunk és közbenjárásodat, oltalmadat kérjük. Bár soha nem volt életszínvonalon, jólétben élnünk, s a természeti viszonyok is kedvezőek, az életterünk, életünk tele van bizonytalansággal, aggódással, kilátástalansággal, abból kifolyólag is, hogy semmi sem biztos. Törékeny az életünk, ingatag a béke, bizonytalan a gazdasági és politikai alapokra helyezett jövőnk, s sorolhatnánk. Nem volt ez másként 1000 évesen. Éppen ezért ajánlotta fel népe országa sorsát, első királyunk, te néked. István királyunk példája meggyőző tanítás és bíztatás, hogy hozzá hasonlóan magunkat, családjainkat, egyházi és más közösségeinket, nemzetünket újra rád bízzuk. Irántad való bizalmunkat újra megerősítsük. Kegyes anyánk, fogadj minket is oltalmadba, légy továbbra is védelmezőnk és közben járunk. Szent fiadnál, Jézus Krisztusnál, aki ma is bíztat. A világban gyötrelmetek lesz, de bízzatok, én legyőztem a világot. Bármit kértek atyámtól, az én nevemben megadom nektek. Én veletek vagyok minden nap a világ végezetéig.

Boldogságos segítő Szűz Mária. A Szentírásból tudjuk, hogy Kánában ott voltál a mennyegzőn, szent fiaddal és tanítványaival. Te vetted észre, hogy a gazdának fogytán a bora, s szóltál is Jézusodnak, nincs több boruk. Figyelmességed, együttérzésed, segítőkészséged késztetett, hogy fiadnak szólj a helyzet megmentése érdekében. Kegyes anyánk, hisszük, hogy te figyelmes, együttérző, segítőkész és megértő vagy irántuk, akik sokszor küszködnek kisebb-nagyobb nehézségekkel, ezért alázatos szívvel jövünk eléd, és kinyitva szívünket, lelkünket, íme eléd hozzuk, ami a mi nehézségünk, amit emberi erőből nem tudunk megoldani. Most egy rövid kétperces csendet tartva, ki fogalmazza meg élete nehézségét, fájdalmát, gondját, baját, ami őt nyomasztja, terheli.

Segítő égi anyánk, te vagy az édesanyja, akinek figyelmes szeretetét nem kerüli el az emberi élet egyetlen rezzünése sem. Íme, ma egyenként mi is hozzád fordulunk és kérünk, tekints a mi életünkre, sorsunkra, gondunkra. Lásd meg a mi szívű szükségeinket, a családi nehézségeinket, mindennapi küzdelmeinket, s a szívünkben, lelkünkben, testi erőnkben, képességeinkben levő hiányt. Bizony, sokszor érezzük úgy, hogy a mi életünkben is elfogy a biztonság, az erő, az öröm, a béke, a türelem, vagy a reménység bora. Íme, eléd hozzuk ezen állapotunkat, és kérünk, vidd együk ügyünket Szent Fiad Jézus Krisztus elé, mondd el neki bajainkat, ahogyan egykor Kánában tetted. Hisszük, hogy kérésedre isteni erejével segít rajtunk. Nekünk pedig kéri erőt, hogy hittel és zúgolódás nélkül tegyük meg, amire Szent Fiat kér minket, mert csoda csak azután következhet be, ha mi is elvégeztük a magunk dolgát. Megtöltjük a korsókat vízzel. Szűzanyánk, naponta vezess minket Szent Fiathoz, hogy a mi életünkben való jelenléte és munkálkodása alakítsa az életünket, és így méltóvá váljunk arra, hogy egykor veled együtt örvendezhessünk az égi mennyegző örök boldogságában.

Oltalmad alá menekülünk, Istennek szent anyja, hogy könyörgésünket megnevess szükségünk idején, hanem oltalmazd meg minket minden veszedelemtől, mindenkoron dicsőséges és áldott szűz. Mi asszonyunk, miközben járunk és szószólunk, engesztel meg bennünk szent fiadat, ajánlj minket szent fiadnak, mutass be minket szent fiadnak. Szűszülője Istennek, engedd, hogy tied legyek, tied élet csalában, tied jó és bal sorsban, tied küzdve szenvedve, tied most és örökre. Szűszülője Istennek, engedd, hogy tied legyek. Anyám, benned bízom és remélek. Anyám, te utánad epedek. Anyám, te jóságos kegyelmez. Anyám, te hatalmas védelmez. Anyám, ó jöjj, segíts imádkozni. Anyám, ó jöjj, segíts küzdeni. Anyám, ó jöjj, segíts szenvedni. Anyám, ó jöjj, ne hagyj elveszni. Hiszen bírsz segíteni, ó hatalmas, akarsz is segíteni, népemes. Kell is segítened, ó hűséges, fogsz is segíteni, ó kegyelmes. Anyám, te vagy a kegyelmek anyja, szomorúak vigasztalója, bűnösök oltalma és menedéke, földnek reménye és mennek ékessége. Kikérte, mégsem ijedett hasztalanul, kitávozott tőled meghallgatatlanul. Azért bízton mondom minden szenvedésben, Mária mindig segít minden időben. Biztosan állítom életben s halálban, Mária mindig segít minden bal sorsban. Azért hiszem, meghalok ezen hitemben, hogy veled leszek, jó anyám, fenn az égben. Szűszülője Istennek, engedd, hogy tied legyek, tied élet s halálban, tied jó és bal sorsban, tied küzdve szenvedve, tied most és örökre, szűszülője Istennek, engedd, hogy tied legyek. Most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya, keservét a bújnak bajnak, eloszlatni van hatalmad.

emlékezzél meg, ó kegyes szűzanya Mária, hogy sohasem lehetett hallani, te valakit magára hagytál volna, aki oltalmadat kérte, és segítségért hozzád folyamodott. Így bizalomtól lelkesítve sietek hozzád, ó szüzek, szüze, tisztaságos anya, hozzád fordulok, és szegény bűnös sohajtva állok. Neves meg könyörgésemet, ó anyja az örök ígének, hanem hallgass rám kegyelmesen, és hallgass meg engem. Amen.

0: Temesvári Rádió hallgatók! Köszöntjük azon hallgatóinkat, akik időközben kapcsolódtak bele a Mári Rádió hallgatásába. Engesztelő imaórát közvetítettünk a Csíksomlyi Kegytemplom pápai kisbazilikából az ünnepélyes Mária köszöntő keretén belül, amelyet a csíkszeredai segítő Mária Római Katolikus Gimnázium tanárai és diákjaival együtt közösen tudtunk elvégezni. Hamarosan együtt közösen imádkozhatunk a ferences atyák és testvérekkel, megemlékezvén Assisi Szent Ferenc tranzitusáról. Ünnepeljünk együtt, imádkozzunk együtt, adjunk hálát a Jóistennek, hogy itt lehetünk, és hogy együtt imádkozhatunk. 800 éve, hogy elköltözött az égi hazába Assisi Szent Ferenc a mai napon, őrá emlékeznek, ebből az alkalomból hívjuk a hallgatóinkat, a tehetik, tartsanak velünk, és imádkozzunk együtt.
1: Örülünk, hogy Szent Ferenc atyánk boldog haláláról ilyen szép napon emlékezhetünk meg. Szent Ferenc ünnepének előestéjén emlékezünk meg boldog haláláról. Ezt úgy hívjuk mi, hogy tranzitus, átmenetet jelent. Fél hatkor fogjuk kezdeni a szertartást, és ezután Szent Ferenc erekéje itt lesz addig az oltáron, majd pedig elhelyezzük a Szent Ferenc oltárba a tabernákulum helyén, és ott fog lenni egész végig a Szent Ferenc erekje, amit Assisiből kaptunk. Kérek mindenkit szeretettel, hogy figyeljen a szertartás alatt, majd a zsoltározás közben le fogjuk oltani a villanyt, úgyhogy senki ne ijedjen meg, hogy elvették az áramot, hanem ez a szertartásnak egyik része, majd újból vissza fogjuk kapcsolni, és folytatjuk a tranzitus szertartását. Majd 6 órától a szentmise kezdődik, ahogy hirdettük, majd rózsafűzér és gyertyás körmenet következik.

Úristen, ki a mai napon boldog Ferenc atyánknak az örök boldogság jutalmát megadtad, engedd kegyesen, hogy mi

Kedves Mária Rádió hallgatók, ünnepélyes Mária köszöntő szentmisét közvetítjük a Csíksomlyi Kegytemplom pápai kisbazilikából. A szentmisét bemutatja Albert Leander Ferences atya, a kántori szolgálatot a Kegytemplom kántor karnagya, Bíró János látja el. Hívom hallgatóinkat, a teátig tartsanak velünk, ünnepeljünk együtt, lélekben legyünk itt Csíksomlyon, kérjük a szűzanya közbenjárását, és hittel bizalommal kapcsolódjunk bele ebben nagyon szép szentmisében.

Krisztusban, kedves testvérek! A mai napon eljöttünk a szűzanyához szívünk örömével, hogy ünnepeljünk. A ferences rend ebben az évben Szent Ferenc atyánk tranzitusának, azaz átmenetelének a földi életből a boldog örök életbe 800. évfordulóját ünnepli, és jubileumi évet ül. Éppen ezért erre az évre a Szent Atya teljes búcsút engedélyezett mindazoknak, akik a búcsúnak az előírásait teljesítik, akik részt vesznek itt a ferences templomban a Szent Misén, akik imádkoznak a pápa szándékára, bűnbánatot tartanak és szentáldozáshoz járulnak. És olyan szép, hogy azt hiszi Szent Ferenc talán ebben is utat mutatott az egyházban, mert a Porciunkula kápolnánál a pápa úrtól búcsút kért mindazoknak a szegényeknek, akik nem tudnak elzarándokolni hosszú zarándoklatokat, akik nem tudnak elmenni a Szent Jakab útján, vagy Rómába, vagy Jeruzsálembe, azok elmehettek a Szent Ferenc kis kápolnájához ott búcsút nyerni. Ma mi is eljöttünk ide, a csíksomlyói kegytemplomba, hogy itt teljes búcsút nyerjünk. Megkapjuk Isten mindazon kegyelmeit, melyeket az egyház által ad nekünk újra meg újra. Ünneplünk, örvendezünk. És Szent Ferenc atyánk akkor, amikor ünnepelt és örvendezett, akkor elsősorban a jó Istennel akart rendben lenni, és ezért a testvéreit is arra intette, hogy tartsanak őszinte bűnbánatot. A Szent Mis elején mi is bánjuk meg bűneinket. Gyónom a mindenható Istennek,

összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok ére. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten,

Könyörögjünk! Istenünk, te megadtad Szent Ferenc atyánknak, hogy szegénységben és alázatban Krisztushoz

Olvasmány Sirág fiának könyvéből. Íme, megjavította az Isten hajlékát, és megerősítette életében a templomot. Az ő napjaiba ástak tavat, akkora medencét, mint valami tenger. Megóvta a népet az elpusztulástól. A várost megerősítette ostrom idejére. Milyen dicső volt, körülvette a nép, amikor előlépett a függöny mögül. Mint a hajnali csillag a fellegek között, mint a teli hold, mint Isten temploma fölött a ragyogó nap, mint a felhők között tündöklő szivárvány. Ez az Isten igéje.

Szent Lecke Szent Pál apostolnak a Galatákhoz írt leveléből. Testvéreim, én nem akarok mással dicsekedni, mint Urunk Jézus Krisztus keresztjével. Általa keresztre szegezték nekem a világot, és engem is a világnak. Mert sem a körülmetéltség nem ér semmit, sem a körülmetéletlenség, hanem csak az új teremtmény. Béke és irgalom mindazoknak, akik ezt a szabályt követik, Isten igaz Izraelének. Ezután senki ne okozzon kellemetlenséget nekem, mert Jézus jegyeit viselem testemen. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme legyen lelketekkel, testvérek. Amen. Ez az Isten igéje.

Abban az időben Jézus ezeket mondta: Dicsőítelek, Atyám, ég és föld ura, mert az okosak és bölcsek elől elrejtetted ezeket, és a kicsinyeknek kinyilatkoztattad. Igen, Atyám, így tetszett neked. Atyám mindent átadott nekem, és senki sem ismeri a fiút, csak az Atya, s az Atyát sem ismeri senki, csak a fiú, és az, akinek a fiú kinyilatkoztatja. Gyertek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok, s akik terhet hordoztok, én megkönnyítlek titeket. Vegyétek

Imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Krisztusban, kedves testvérek! Az egyházban mindig jelen volt a boldogságos Szűz Máriának a tisztelete, az apostolok már a föltámadt Krisztussal találkozás után az utolsó vacsora termében a szűzanya körül vannak, együtt imádkoznak. Az ősegyház is tiszteli a szűzanyát, és így Szent Ferenc atyánk is úgy él az egyházban, hogy a szűzanya van a hitének a középpontjában. Az üdvözlégy Mária imádságot nem így kezdték el imádkozni, hanem ez egy olyan imádság, ami évszázadokig fejlődött, és csak a 14.-15. században kezdik el úgy imádkozni, ahogy ma imádkozzuk. És a különböző korokban a különböző lelkiségek ahhoz az imához, amit a Szentírásból vettek, az angyali üdvözletből, tettek hozzá egy-egy mondatot, egy-egy kifejezést. Szent Ferenc atyánk és az ő követői, a ferences testvérek ezt a mondatot tették hozzá az üdvözlégy Máriához, hogy imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Ez a mondat számunkra, ferenceseknek és minden embernek azt jelenti, hogy a Szűz Mária közbenjárását kérjük életünk minden napján. A szűzanyával szeretnénk járni útjainkat, és szeretnénk, hogy a szűzanya legyen ott utolsó óránkon is. És Szent Ferenc egész életét, az ő lelkiségét átjárta ez a hit, ez a szűzanya iránti szeretet, tisztelet. Az egyik, amit ki szeretnék emelni, az, hogy Szűz Mária a kánai mennyegzőn mondja azoknak, akik hallgatták, azoknak az embereknek, akik ott voltak, hogy tegyetek meg mindent, amit csak mond. Oly kevés szava maradt ránk a szűzanyának, de az egyik ilyen mondata ez, hogy tegyetek meg mindent, amit csak mond Jézus számunkra. És Szent Ferenc az ő életében ezt tette. Ezt tette akkor, amikor a lovagi pályáját feladja azért, hogy a legnagyobb királyt kövesse, szolgálja. Ezt tette akkor, amikor leszáll lováról, és oda megy a lepráshoz, és átöleli azt. Még végrendeletében is ír erről, mondván, hogy az, ami addig elérhetetlen volt számomra, savanyú volt számomra, az édessé vált. És Szent Ferenc, amit meg akarja tenni, azt, amit mond Jézus, meghallgatja az ő szavait, amikor a keresztről hozzászól. És akkor is, amikor az evangélium szavain keresztül üzen neki, Szent Ferenc azonnal elkezdi cselekedni azt, amit az Úr mondott. Szent Ferenc lelkiségében, az ő életében
Az egyik ez, Szűz Mária szavára, hogy tegyetek meg mindent, amit mond, mindig megteszi azt, amit Jézus kér tőle. Figyel az ő szavára, a szívét nyitva tartja az isteni szóra, és azonnal elkezdi megtenni mindazt, amit kér. És Szent Ferenc nekünk is, mai ferenceseknek, mai keresztény embereknek ezt üzeni, hogy ti is járjatok azon az úton, amelyet a boldogságos Szűz Mária mutat nektek, mert akkor eljuttok az ő szent fiához, most és utolsó órátokon. Mert hisz keresztény életünkben nagyon fontos az, hogy már most ott legyünk az Úr Jézusnál. Keresztény életünk minden pillanata arról szól, hogy az Úrral akarok lenni, és ezt az Úr Jézus megadja nekünk, megajándékoz bennünket a szent áldozásban. Szent Ferenc ezt is nagyon megünnepli, és azt mondja, hogy oda kell figyelni az oltári szentségre, mert az Úr Jézus a mennyei atya ölelő karjából, a boldog mennyországból a pap kezébe adja magát, hogy utána ő továbbadja azoknak, akik hisznek benne. Aztán Szent Ferenc atyánkra tekintve, ő nem csak azt, amit Mária mondott, hanem szerette elmélkedéseiben, imádságaiban látni azt, ahogyan cselekedett. És Szent Ferenc Máriának a tetteit is utánozta. És mi az, amit a legszebb Máriában kimondta Mária az igent az Istennek, és ehhez a szóhoz mindvégig hűséges maradt. Hűséges maradt akkor, amikor látta az ő fiát növekedni, amikor örvendezett abban, hogy hogyan nő, fejlődik az ő fia, és tudjuk a Szentírásból, hogy Jézus mindig engedelmes volt szüleinek. Aztán a szűzanya ott volt Jézus mellett, akkor, amikor kigúnyolják, akkor, amikor megvádolják azzal, hogy elment az esze. Ott van Jézussal a keresztúton, és ott van Jézussal a kereszt alatt. Mária megtanít bennünket hűségesnek lenni, megtanít bennünket, hogy kitartsunk Jézus mellett, most és halálunk órájáig. Mindig a noviciátusban, amikor beszéltünk a ferencesekről, és az, hogy mi a tökéletes, akkor László atya mindig azt mondta, hogy a tökéletes ferencesek azok mind a kriptában vannak. Kitartani az igenünktől halálunk órájáig, és Szent Ferenc ma ünnepelt tranzitusában ezt az ő kitartását is ünnepeljük. Hiszen Szent Ferenc életében nagyon sok nehézség is volt. Ő az a trubadur, aki énekel, akit vidámnak és a természet szeretőjének, az állatok barátjának nevezünk, akit legtöbbször úgy szoktunk ábrázolni, hogy vidám,
és a természetet átöleli. Voltak nehézségek is az életében, a rend, a testvérek, a közösség, az emberek sok-sok fájdalmat okoztak. Látva a gyengességet, sokszor sírt, fájt, és egyszer, amikor Szent Ferencet megkérdezték, hogy miért sír, akkor azt felelte, hogy azért, mert az emberek nem szeretik a szeretetet. Azt hiszem, ha megtanuljuk szeretni a szeretetet, ha megtanuljuk szeretni igazán az Úr Jézust, akkor mi is igazán boldogok leszünk, akkor együtt leszünk vele. Akkor Máriával együtt ki tudunk tartani minden nehézségben. És amikor Ferenc fellázad a testvérekre, és azt mondja, hogy ő már ezt nem akarja, akkor Jézus megkérdezi tőle, hogy Ferenc, kié ez a rend? És Ferencnek válaszolnia kell, hogy ez a rend nem az övé, nem a sajátja, hanem az Úr Jézusé. És akkor, amikor mindent át tud adni az Úr Jézusnak, visszaadni, akkor tovább tud menni azon az úton, amelyet Máriával együtt jár. Szent Ferenc hűséges és kitartó a szenvedésekben is, élete végén, de nem csak a legvégén, sokszor fájdalmai vannak, szenvednie kell. A szembaját azzal gyógyítják, hogy égő vassal égetik a szemét. Tehát Szent Ferenc a fájdalmakban, nehézségekben is ki akar tartani a Krisztus mellett. Kitart halála órájáig. És az boldogságos Szűz Mária nekünk is ezt az utat mutatja, erre az útra hív meg mindannyiunkat, papokat, szerzeteseket, házasságban élőket, mindazokat, akik a kerességben kimondtuk az igent, hogy kitartsunk ez igenünk mellett, életünk minden napján, halálunk órájáig. És Szent Ferenc abban az örömben, abban a kegyelemben részesül, hogy Máriával együtt ő is a mennyei atya otthonának részese. Ma megünnepeltük a tranzitust, és a tranzitus az azt jelenti, hogy Szent Ferenc élete végén átadta magát egészen az Istennek, visszatért arra a helyre, ahol nagyon szeretett lenni, a Porciunkula kápolnához, az angyalos boldogához.

pontjait, a maradványait, és kitették, hogy ott elmenve, tisztelegve az ő a földi maradványainál imádkozzunk értük, szemléljük az ő kicsinségét, az ő szegénységét. De ma már Assisiből kaptunk egy kis részecskét, Szent Ferencnek a testéből egy erekjét, amit mától kezdve itt a kegytemplomban is tisztelhetünk. Aki nem tud elmenni Assisibe, aki nem tud ilyen hosszú zarándoklatokat végigjárni, az akár itt a csíksomlyói kegytemplomban is letérdelhet, imádkozhat, kérheti Szent Ferencet, hogy járjon közben érte. Imádkozzál érettünk, bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.

Szeretett testvérek, Szent Ferenc atyánk, a katolikus és egészen apostoli férfi örömmel járta az evangéliumi tanácsok útját, felszabadított tulajdon nélküliségben, Isten gyermeki tisztaságban és megtestesült igényben.

0: tanult engedelmességben, élte földi életét. Megköszönve Istennek, hogy ugyanerre az útra hívott bennünket, kérjük őt bizalommal.
1: Könyörögjünk az Anyaszent Egyházért, a püspökökért, a papokért, az egyházban szolgálatot teljesítőkért, hogy a kegyelemből élve, örömmel és vonzóan hirdessék az Úr illatos igéjét, és így az elvetett mag szárba szökkenjen. Hallgass meg, Urunk!
2: Könyörögjünk a ferences testvérekért, a klarisszákért és minden ferences nővérért, hogy Szent Ferenc életszabályait, a ferences karizmát követve igaz hittel, biztos reménnyel és tökéletes szeretettel, hivatásukba megszentelődve hirdessék az Úrat. Hallgass meg, Urunk!
3: Könyörögjünk a ferences világ iránt testvéreiért és nővéreiért, hogy Szent Ferenc közbenjárására felismerjék és buzgó lelkülettel vállalják küldetésüket változó világunkban. Hallgass meg, Urunk!
4: Könyörögjünk a Szűzanya nevét hordozó iskolánkért és városunk minden iskolájáért. Szent Ferenc közbenjárására erősítsd meg tanárainkban a krisztusi lelkületet, bennünk fiatalokban pedig az igaz Isten keresés vágyát. Hallgass meg, Urunk!
5: Könyörögjünk mindazokért, akiket Isten az ő szolgálatára hív. Szent Ferenc közbenjárására ad, hogy megerősödve hivatásunkban bátor lélekkel döntsenek a megszentelt életforma mellett. Hallgass meg, Urunk!
6: Könyörögjünk a közösségünkben élő elesettekért, árvákért, a szükségben vagy a szenvedésben elcsüggett testvéreinkért. Szent Ferenc közbenjárására erősíts meg, Urunk, őket a hitben, add kegyelmedet, hogy hűséggel kitartsanak melletted, elhunyt testvéreinket pedig vezesd az örök hazába. Hallgass meg, Urunk!
0: Istenünk, ég és föld ura, aki a kicsinyeknek akartad kinyilatkoztatni magadat, Szent Ferenc atyán közben járására ad, hogy az evangéliumi egyszerűséget élve megismerjünk téged, egymásnak pedig valódi testvéreivé váljunk, és így egykor eljussunk a boldogító színelátásodra, Krisztus a mi Urunk által.

Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Áldozati adományainkat felajánlva, arra kérünk, Urunk, hogy méltó módon ünnepeljük a kereszt misztériumát, melyet Szent Ferenc atyánk oly buzgó szívvel

Valóban szent vagy Istenünk, és méltán dicsőít téged alkotásod, az egész teremtett világ, mert fiad, ami urunk,

nyugatik, tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk tehát, Istenünk, a Szentlélek által szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: annak emlékét ünnepeljük tehát, Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan feltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva, hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints, kérünk, egyházad áldozati adományára, ismert föl benne fiad áldozatát, mely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve egy test és egy lélek legyünk Krisztusban.
1: Ő tegyen minket neked szentelt örök áldozatta, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal. Elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, Szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanúkkal, Assisi Szent Ferenccel, a ferences család szentjeivel és boldogjaival, és minden szenttel együtt. Az ő közben járásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket.
2: Kérünk, Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősítsd meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat. Szolgádat Leó pápánkat, Gergely érsekünket, László segédpüspököt, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet.
3: Teljesíts kegyesen házad népek kéréseit, hiszen te akartod az inedei álljunk. Jóságos atyánk, mondd magadhoz irgalmasan, a világon szétszoródott valamennyi gyermekedet.
4: Elhunyt testvéreinket, rendi testvéreinket, nővéreket, ferences világi rendi testvéreket, jótevőinket, és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból. Fogadd be jóságosan országodból, reményünk szerint dicsőségedben velük együtt, mi is örökre gazdagon részesülünk, Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot.

Isten kisfélének egyesítése.

Íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára.

Krisztus testvére.

Könyörögjünk! Kérünk, Urunk, add meg nekünk e szentség vétele által, hogy akik Szent Ferenc atyánk odaadását és apostoli buzgóságát követjük, részesüljünk szeretetet kegyelmében, és azt mindenek üdvösségére kiárasszuk, Krisztus.

Istenünk, te áron püspököd, arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen, add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára.

Kedves Mária Rádió hallgatók, ünnepélyes Mária köszöntő szentmiséjét közvetítettük a Csíksomi 2. templom pápai kisbazilikából. A szentmiséjét bemutatta Albert Leander ferences testvér. Éneket a Csíksomi 2. templom kórusa Bíró János kántor karnagy vezényletével. Folytatódik közvetítésünk az ünnepélyes rózsafűzér elimádkozásával, amelyet a csíkszeredai Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium diákjaival fogunk együtt közösen elimádkozni. Hívjuk hallgatóinkat, amennyiben tehetik, továbbra is tartsanak velünk, és imádkozzunk. Hittel, bizalommal kérjük a szűzanya közbenjárását kéréseink meghallgatásában.

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki gondolatainkat irányítsa. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szavainkat vezérelje. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Ó Jézusom,

0: Első szent titok, aki halottaiból feltámadott. Az Úr Jézus élete a mi életünk, az ő szenvedése a mi szenvedésünk, és az ő feltámadása a mi feltámadásunknak az oka. A keresztény ember az életével az Úr feltámadását hirdeti. Hiába való lenne a mi hitünk, hogyha az Úr nem támad volna fel. Az ő feltámadásával azonban elkezdődött a holtak feltámadása.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.

Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.

és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek. Ó Jézusom!

0: A második szentitok, aki a mennybe felment, csak az mehet fel a mennybe, aki onnan szállt alá. Krisztus megnyitotta számunkra az örök élet kapuját. A keresztény ember úgy él, mint aki el van ragadtatva. Látja a megnyílt eget és az emberfiát, amint az Isten jobbján áll. Többé nem számít semmi ezen a földön, csak Isten, az ő irgalma, az ő jósága és szeretete.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.

üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek. Ó Jézusom, bocsáss

0: harmadik szentitok, aki nekünk a szent lelkát elküldötte. Mi már a húsvét és a pünköst fényében, hitében élünk. A Szentlélek Isten tesz képessé minket arra, hogy megismerjük az igazságot, és azt követni tudjuk. Krisztus az örök igazság. A Szentlélek Isten pedig éltető lélek. Nélküle képtelenek lennénk, hogy hitvalló Krisztus életet tudjunk élni. Ő a szeretet lelke, aki az isteni szeretetet, annak lángját gyúlasztja meg bennünk.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Szentlélek Isten. Ó Jézusom,

0: a negyedik szentitok, aki téged szent szűz a mennybe felvett. A boldogságos Szűz Mária ezen a földön teljesen azonosult az ő szent fiának életével. Méltó volt arra, hogy az ő földi elszenderülésekor szent fia testestül, lelkestül felvegye a mennybe. Valóban boldognak mondanak téged, Mária, mert nagyot tett veled a hatalmas, szent az ő neve.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe felvett. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe felvett. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe felvett. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe felvett. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben felvett.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe felvett. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe felvett. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe felvett. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe felvett. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe felvett. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Lélek Istennek. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneimet.

0: ötödik szent titok, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott. A szűz anya megkoronázása azt jelenti, hogy az ő élete Istenben már örökre teljességre jutott. Abban a dicsőségben és méltóságban részesült, amely őt megillette. Mária az ég és föld dicső királynője, ő a mennyeknek ékessége, a mi égi édesanyánk, a mi reménységünk. Kérjük őt, hogy az ő közben járása által a főséges Istentől mi is elnyerhessük azt a koronát, amelyet irgalmából öröktől fogva nekünk készített.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a földön, úgy a mennyben is.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek. Ó Jézusom!

szüsszülője Istennek, engedd, hogy tied legyek, tied élet s halálban, tied jó és bal sorsban, tied küzdve, szenvedve, tied most és örökre. Szüsszülője Istennek, engedd, hogy tied legyek. Anyám, benned bízom és remélek, anyám, te utána depedek, anyám, te jóságos kegyelmez, anyám, te hatalmas védelmez, anyám, ó, jöjj, segíts imádkozni, anyám, ó, jöjj, segíts küzdeni, anyám, ó, jöjj, segíts szenvedni, anyám, ó, jöjj, s ne hagyj elveszni, hiszen bírsz segíteni, ó, hatalmas, akarsz is segíteni, ó, irgalmas, kell is segítened, ó, hűséges, fogsz is segíteni, ó, kegyelmes. Anyám, te vagy a kegyelmek anyja, szomorúak vigasztalója, bűnösök oltalma és menedéke, föld reménye és mennek ékessége. Kikérte még segélyedet hasztalanul, kitávozott tőled meghallgatatlanul. Azért bizton mondom minden szenvedésben, Mária mindig segít minden időben. Biztosan állítom életben s halálban, Mária mindig segít minden bal sorsban. Azért hiszem, s meghalok ezen hitemben, hogy veled leszek, jó anyám, fenn az égben. Szüsszülője Istennek, engedd, hogy tied legyek, tied élet halálban, tied jó és bal sorsban, tied küzdve, szenvedve, tied most és örökre. Szüsszülője Istennek, engedd, hogy tied legyek. Amen. Most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya, keservét a bónak bajnak, eloszlatni van hatalmad, hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg, hőimái gyermekidnek, nem, te soha nem veted meg, hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy. Most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya. Amen. Induljunk békével.

Kedves Máli Rádió hallgatók, ünnepélyes rózsafűzét közvetítettünk a Csíksomlyói templom pápai kisbazilikából. Hallgatóink együtt imádkozhattak a csíkszeredai segítő Mári római katolikus gimnázium tanáraival. Most hívom hallgatóinkat, amennyiben tehetik, továbbra is tartsanak velünk. Énekeljünk együtt a Szebbnél szebb Mária énekekben, amelyet a Kegytemplom kántor karnagyával, Bíró Jánossal tudunk megtenni és közösen énekelni.

Üdvözlégy, Csíksomlyói, szentséges Szűz Mária, keresztény híveidnek segítő anyja, íme egy szobrod előtt térdelve, mély alázattal mutatom be tiszteletemet és hódolatomat, te általad ajánlom fel magamat Istennek, és remélem, hogy általad elnyerem mindazokat a kegyelmeket, melyekre oly nagy szükségem van. Irgalmas jó anyám, tekints rám, fogadj engem anyai jóságoddal, és miért bizalommal jöttem ide, mint édesanyámhoz, hatalmas pártfogomhoz, életem vezércsillagához. Védj anyai oltalmadba, és nyújts felém kezedet, mely engem gyámolítson, vezessen és oltalmazzon. Hallgass meg buzgó kérésemet, segíts minden ügyemben, vigasztalj szenvedésemben és bánatomban, oltalmazza veszélyben, ments meg a bűnre vezető kísértéstől, légy betegségemben ápolom, és halálomkor vigasztalom. A te kegyes oltalmadba ajánlom nem csak önmagamat, hanem szüleimet, testvéreimet, rokonaimat, barátaimat, jótevőimet, és mindazokat, akikért imádkozni tartozom. Nyert meg mindnyájunk számára a mennyei Atya irgalmát, az Úr Jézus szeretetét és a Szentlélek kegyelmét, hogy testben, lélekben megszentülve éljünk-e világon, haltunk után pedig veled együtt örvendjünk.

az örök boldogságban. Csíksomlyói segítő Szűz Mária, könyörög érettünk.

0: Igen nagy szeretettel köszöntünk titeket, kedves testvérek, akik itt jelen vagytok, a Csíksomlyói Kegytemplomban, és mindazokat, akik a Mária Rádión, a Mária TV-n, illetve a Kegyhen YouTube csatornáján keresztül kapcsolódtatok bele a mai Mária köszöntőbe és Szent Ferenc atyánk ünnepébe. Köszöntjük a ferences testvéreket, akik az első imaórát tartottak. Köszönjük a Csíkszeredai Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium tanárainak és diákjainak, hogy a második imaórát végezték, és hogy az ünnepélyes rózsafűzért vezették, valamint, hogy a körmenet alkalmával vitték a kegyszobor másolatát. Köszönjük a nagy lelkű adományokat a Mária szobor és a kegytemplom díszítésére. Isten fizesse! A következő Mária köszöntő november 7-én lesz. Az útra indulóknak áldott és örömteli megérkezést kívánunk. Szeretettel kérjük, hogy aki tud, maradjon és segítsen a kegytemplom takarításában. Most pedig megáldjuk a kegytárgyakat. A mi segítségünk az Úrnak nevében. Uram, hallgasd meg könyörgésünket. Istenünk, a te neved mindent meg tud szentelni, add bőségesen áldásodat ezekre a kegytárgyakra, és add, hogy mindazok, akik parancsaidnak megfelelően nevednek hálát adva használják, fogadják szent neved segítségül hívása által testüknek egészségére, lelküknek oltalmára is kegyelmet nyerjenek általuk, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen. Mondjunk áldást az Úrnak. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg titeket az Úr, és őrizzen meg titeket.
1: Amen.
0: Mutassa meg nektek arcát, és könyörüljön rajtatok.
1: Amen.
0: Fordítsa felétek arcát, és adjon nektek békességet.
1: Amen.
0: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek.
1: Amen.
0: Menjetek békével.
1: Istennek.

Temesvári Rádió hallgatók, ünnepélyes Mária köszöntőt közvetítettünk a Csíksomlyói templom pápai kisbazilikából. Köszönjük, hogy lélekben velünk együtt ünnepeltek, együtt lehetünk itt a Mária Rádió hullámhosszám. Ha tehetik, továbbra is tartsanak velünk, hallgassák szeretettel az erdélyi Mária Rádiót. A Zsolozsmából az esti dicséretet fogjuk hamarosan elimádkozni. 21 órától kiáltás ima nemzetét lesz hallható, 21 óra 15 perctől a Béke Rózsa fűzérére hívjuk hallgatóinkat. 21 óra 23 perctől ima hivatásokért lesz hallható a gyulafehérvári kispapok szerkesztésében. 21 óra 15 perctől az imádság bátorsága címek dr. Sávai János atya műsora lesz hallható. 22 órától a Zsolozsmából a befejező kompletóriumot fogjuk elvégezni. 22 óra 10 perctől házunk táján című műsorunk ismétlése lesz hallható. 23 órától ima beszélgetések az életről, Trepszker Erika nővér és Szűcs Tímea közös műsora ismétlésben lesz hallható. 23 óra 40 perctől majd a Vatikáni Rádió műsorával zárjuk mai napunkat. Felszeretném hívni kedves hallgatóink figyelmét, hogy a holnapi nap folyamán 12 óra 5 perctől fogadjuk az önök ima kéréseit, 12 óra 30 perctől rózsafűzért közvetítünk Tótiból, majd 13 órától az ünnepi búcsú szemmisében tudunk együtt lenni. Este 18 óra 30 perctől majd Székelyudvarhelyről a Kis Szent Teréz templomból közvetítünk szentmisét. Áldott estét kívánva, megköszönve megtisztelő figyelmüket, búcsúzom az erdélyi Mária Rádió Csíksomlyói stúdiójából, a mikrofonnál Pál Gerétet hallották, Fülöp Orán nevében is búcsúzom, dicsértessék a Jézus Krisztus!

Mária Rádió. Egy fénysugárra lelkednek. Nagyváradon és Vételkörzetében a 102,2-es ultrarövid hullámú frekvencián.

0: Istenem, jöjj segítségemre!
1: Uram, segíts meg engem!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek!
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen!
0: Alleluja! Isten világot alkotó, világot sarkán forgató, ki napnak ékes fényruhát, égnek kegyelmes álmot adsz.
1: A fáradt test, ha elpihent, munkára nyerjen új erőt, a frissült lélek vessen el búbánatot s aggályokat.
0: Hálát adunk a tűnt napért, imádkozunk, ha jön az éj, s hogy könyörülj a bűnösön, zsoltárainkkal hódolunk.
1: Áldjon lelkünk legbelseje, zengjen a szó a dallamos, szeressen minden tiszta szív, imádjon minden józan ész.
0: Hogy amikor az éj sötét elfátyolozza a napot, hitünk ne érjen vakhomályt, s ragyogja át az éjszakát.
1: Hallgass meg, kérünk, jó atyánk, s atyánknak egyszülött fia, és Szentlélek vigasztalunk, most és örök időkön át.
0: Amen. Dicsértessék az Úr neve, napkelettől napnyugatig. Dicsérjétek Isten szolgái. Dicsérjétek az Úr nevét.
1: Áldott legyen az Úr neve, mostantól fogva mindörökké.
0: Dicsértessék az Úr neve, napkelettől napnyugatig.
1: Fölséges az Isten minden nép fölött, dicsősége magasabb az egeknél.
0: Ki hasonlítható Istenünkhöz, az Úrhoz? A magasságokban áll a trónja. Onnan tekint alá égre és földre.
1: Az elhagyottat a porból magához vonja. Fölemeli a szegényt a sárból.
0: Hogy odaültesse a gazdagok közé, népének gazdagjai közé.
1: S aki gyermek nélkül élt házában, az gyermekek boldog anyjává teszi.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Dicsértessék az Úr neve, napkelettől napnyugatig.
1: Fölemelem az üdvösség kelyhét, és segítségül hívom az Úr nevét. Hiszek, bár gyakran mondtam, én nagyon nyomorult vagyok.
0: És keservemben így is szóltam, hazug minden ember.
1: Mit adhatnék én az Úrnak, a sok jóért, amit ő nekem juttatott?
0: Fölemelem az üdvösség kelyhét, és segítségül hívom az Úr nevét.
1: Amit fogadtam az Úrnak, megadom egész népének színe előtt.
0: Becses dolog az Úr szemében, szentjeinek halála.
1: Uram, én a te szolgád vagyok, a te szolgád és szolgálód gyermeke.
0: Bilincseimet széjjel törted, most hála áldozatot mutatok be neked, és segítségül hívom az Úr nevét.
1: Amit fogadtam az Úrnak, megadom egész népének színe előtt.
0: Az Úr házának udvarán, Jeruzsálem falait között.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Fölemelem az üdvösség kelyhét, és segítségül hívom az Úr nevét. Az Úr Jézus megalázta önmagát, ezért Isten felmagasztalta őt mindörökre. Jézus Krisztus isteni mi voltában Istennel való egyenlőségét nem tartotta olyan dolognak, amelyhez, mint zsákmányhoz ragaszkodjék,
1: hanem szolgai alakot öltve kiüresítette önmagát, az emberekhez lett hasonló. Külsejében olyan volt, mint egy ember.
0: Megalázta önmagát, engedelmes lett a halálig, mégpedig a kereszt halálig.
1: Ezért Isten felmagasztalta őt, és olyan nevet adott neki, amely fölségesebb minden névnél.
0: Hogy Jézus nevére hajoljon meg minden tért, a mennyben, a földön és az alvilágban.
1: És minden nyelv hirdesse az Atyaisten dicsőségére, hogy Jézus Krisztus az Úr.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Az Úr Jézus megalázta önmagát, ezért Isten felmagasztalta őt mindörökre.
1: A békesség Istene, aki Jézus Krisztust, a mi Urunkat, a juhok nagy pásztorát, az örök szövetség vére által feltámasztotta a halálból, tegyen készségessé titeket minden jóra, hogy teljesítsétek akaratát. Munkálja bennünk Jézus Krisztus által mindazt, ami kedves előtte. Dicsőség neki mindörökké. Amen.
2: Mi nagyszerűek a te műveid, Uram!
0: Mi nagyszerűek a te műveid, Uram!
2: Bölcsességgel alkottad a te műveid, Uram! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek!
0: Mi nagyszerűek a te műveid, Uram!
1: Az Úr szőlőskertje az ő népe, alleluja!
2: Magasztalja lelkem az Urat, és szívem újong üdvözítő Istenemben.
1: Tekintetre méltatta alázatos szolgáló leányát. Íme ezentúl boldognak hirdetnek az összes nemzedékek.
2: Mert nagyot művelt velem ő, aki hatalmas. Ő, akit szentnek hívunk.
1: Nemzedékről nemzedékre megmarad irgalma azokon, akik istenfélők.
2: Csodát művelt erős karjával. A kevékedőket széllyel szúrta.
1: Hatalmasokat elűzött trónjukról, kicsinyeket pedig felmagasztalt.
2: Az éhezőket minden jóval betölti, a gazdagokat elbocsátja üres kézzel.
1: Gondjába vette gyermekét, Izraelt, megemlékezett irgalmáról,
2: melyet atyáinknak hajdan megígért, Ábrahámnak és utódainak mindörökké.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Az Úr szőlőskertje az ő népe, alleluja.
2: Krisztus megkönyörült az éhező népen, és szeretetének csodáit művelte érte. Emlékezzünk erre is, kérjük áhítattal.
0: Urunk, mutasd meg nekünk szereteted.
2: Hittel valljuk, Urunk, hogy minden jó, amit ma kaptunk, a te szeretetedből származik. Ne maradjanak ezek eredménytelenek, hanem teremjék meg gyümölcsüket szívünk jóságában.
0: Urunk, mutasd meg nekünk szereteted!
2: Minden nép világossága és üdvössége, őrizd azokat, akiket elküldtél, hogy tanúságot tegyenek rólad az egész világon, és tedd lobogóvá bennük szent lelked tüzét.
0: Urunk, mutasd meg nekünk szereteted!
2: Add, hogy mindinkább átalakítsuk a világot a te szándékod szerint, és vezetéseddel a kor égető kérdéseinek nemes lelkűen megfeleljünk.
0: Urunk, mutasd meg nekünk szereteted!
2: Testi lelki orvosunk, enyhítsd a betegek szenvedéseit, állj a haldoklók mellé, irgalmas jóságoddal látogass és ápolj bennünket.
0: Urunk, mutasd meg nekünk szereteted!
2: Halottainkat sorold jóságosan szentjeid közé, akiknek neve ott van az életkönyvében.
0: Urunk, mutasd meg nekünk szereteted!
2: Isten szeretete kiárad szívünkbe a Szentlélek által, ezért merünk így imádkozni.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
1: Könyörögjünk, mindenható örök Isten, te mindig többet adsz nekünk, mint amennyit érdemlünk és kívánhatunk. Árazd ránk irgalmadat, bocsásd meg mindazt, amivel lelkiismeretünk vádol, és amit már szinte kérni sem merünk, add meg túláradó atyai jóságodból, ami Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, ki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen.
2: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.
2: Mondjunk áldást az Úrnak.
1: Istennek legyen hála.
3: Mária Rádió.
4: Kedves hallgatóink, a következő közel 20 percben a négy magyar nyelvű Mária Rádió közös imáját hallhatják a magyar nemzetért.

dicsértessék a Jézus Krisztus. Kedves Mária Rádió hallgatók, a mai imádságot a magyarság lelki megújulásáért Kolozsvárról imádkoztunk.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen. Amen.
0: Krisztus mondja, én vagyok a világ világossága, aki engem követ nem jár sötétségbe, hanem övé lesz az élet világossága. Fogadjuk be lelkünkbe és életünkbe az ő fényességét. Krisztus világossága töltse be szívünket.

Evangélium Szent Lukács könyvéből. A 72 tanítvány, akiket Jézus az evangélium hirdetésére küldött, nagy örömmel tértek vissza. Uram, mondták Jézusnak, a te nevedre még a gonosz lelkek is engedelmeskedtek nekünk. Ők így válaszoltak. Láttam a sátánt, mint a villám, úgy bukott le az égből. Hatalmat adtam nektek, hogy kígyókon és skorpiókon járjatok, hogy minden ellenséges erőn úrrá legyetek. Semmi sem fog ártani nektek. Mindazonáltal ne annak örüljetek, hogy a gonosz lelkek engedelmeskednek nektek. Inkább annak örüljetek, hogy nevetek föl van írva a mennybe. Abban az órában Jézus felújongott a Szentlélekben, és így imádkozott. Magasztallak téged, Atyám, ég és föld Ura, mivel elrejtetted ezeket a bölcsek és az okosak elől, és feltártad az egyszerűeknek. Így van ez, Atyám, mert így tetszett neked. Az Atya mindent átadott nekem, senki más nem ismeri a Fiút, csak az Atya, és az Atyát sem ismeri más, csak a Fiú és az, akinek a Fiú ki akarja nyilatkoztatni. Jézus azután tanítványaihoz fordult, és így szólt. Boldog az a szem, amely látja, amit ti láttok. Mondom nektek, sok próféta és király szerette volna látni, amit ti láttok, de nem látta. Szerette volna hallani, amit ti hallotok, de nem hallotta. Ezek az evangélium igéi. Kedves Mária Rádió hallgatók! Nem tudom, hogy sikerül-e nekem megfogalmazni és átadni, mert itt valami nagyon fontos hangzott el. Nem minthogyha nem volna fontos mindig az evangéliumot olvasni és ottan arról elmélkedni. De Jézus miért kiált így, vajon magasztallak téged, Atyám? Mert elrejtetted a bölcsek és az okosak elől, és az egyszerűeknek, a kicsinyeknek mi az, amit feltártál? Ott van a 72 tanítvány. Gyönyörködik, el van ragadtatva a sikerétől. Még a gonosz lelkek is engedelmeskednek nekik. Óriási siker. Csak úgy ível felfele a siker pályájuk. Na ők aztán. Akár papként is, hogy hú, úgy a tódulnak a templomba a hívek. Meg mit tudom én, milyen szerepben, hogy mekkora sikerem van. Jézus azt mondja, ne ennek örüljetek. Miközben nem értékeli ezt le. Vagy igen, ön vagy te, kedves Mária Rádió hallgató, hogy hallottad, leértékelte? Mindazonáltal ne annak örüljetek, hogy a gonosz lelkek engedelmeskednek nektek. Inkább minek örüljetek? Hogy nevetek föl van írva a mennyben. Na ez mit jelent, kedves Mária Rádió hallgató? Konkrétan a mindennapi életemben, a mindennapi percekben, akkor, amikor nem tudom, mit csinálok, éppen a mosdóba vagyok, és mosom az arcomat, mert úgy keltem föl, vagy éppen fekszem le, vagy óriási sikert aratok, és ünnepelnek az emberek, vagy nem is tudom, nem sorolom tovább. Mi az? Miért írják föl a mennyben a nevemet? Mit jelent ez? Én most így gondolkodok, nem tudom, ön, kedves Mária Rádió hallgató, szeretne velem így gondolkodni? Ezt most így fogalmazom meg, a szerethetőségem. Mert lehet, hogy azt gondolom tudattalanul is. A breviáriumtól kezdve nem tudom hány Zsoltárt és
rózsafűzért, és nem tudom mennyit elmondok, akkor Isten előtt szerethető vagyok. Ha mint pap csak úgy vonzom a híveket a templomba, influencerként, ha tegyek ilyen szót is be, ezért írják fel a nevemet a mennyben? Vagy miért írják föl? Mert Isten úgy látta, idézek a teremtés történetéből, hogy jó, amit alkotott. Ebben én is benne vagyok. Nem azért, mert tettem valamit, vagy nem. Isten úgy látta, hogy jó, hogy vagyok. Nagyon könnyen el lehet csúszni, vagy nem is tudom, vagy én elcsúsztam, hát itt ilyen meg kedves Mária rádió hallgató, hogy itt a valami narcisztikus önimádat, vagy nem tudom, miről volna szó. Én azt gondolom, hogy nem. Alapjába véve valami olyan lélek legmélyén való működés át, bocsánat ezért a kanyarotos mondatért, de ahhoz, hogy a lelkem kiegyensúlyozott legyen, ahhoz, hogy a, most mondjuk egy kicsit tudományosabban, az érzelemszabályozás sikerüljön nekem minden nap körülménytől függően vagy függetlenül, alap dolog, hogy megéljem a szerethetőségem, vagyis a nevem föl van írva a mennyben. A neved föl van írva a mennyben, Mária rádió hallgató. Lehetsz idős, vagy fiatal, lehetsz valaki, aki nagyon sokat tett, vagy keveset, tévedett, hát te kevésbé, én soha többet, vagy nem is tudom, hogy mondjam, bűnösként is, vagy bárhogy. A neved, a nevem, a nevünk föl van írva a mennyben.

0: irgalmas Isten, mennyei atyánk, abból a mélységből kiáltunk hozzád, ahová bűneink juttattak minket. Emelj föl minket irgalmaddal. Add meg nekünk a hit kegyelmét. Segíts minket, hogy alázattal kutassuk a természet örökkönyvében beírt törvényeidet, és azokhoz szabjuk cselekedeteinket. Segíts minket, hogy a te ígét tápláljon és éltessen bennünk. Áld meg családjainkat. Adj a házastársaknak kölcsönös, őszinte szeretetet és hűséget. Segítsd őket, hogy bőkezően mondjanak igent az életre, adj neki bőséges gyermekáldást. Segítsd a fiatalokat, hogy növekedjenek bölcsességben és a szív jóságában. Állj az idősek mellett, hogy családjuk számára példaképek, az imádság és a béke forrásai legyenek. Segíts minket, hogy tisztelettel és cselekvő szeretettel álljunk szegény, idős, beteg és rászoruló testvéreink mellé. Add meg, Urunk, hogy a szomszédos népekkel egymást megbecsülve és egymás jogait tiszteletbe tartva békességben élhessünk. Adj erőt, hogy ellene tudjunk mondani a gonosznak. Segíts, hogy legyőzhessük magunkban és külöttünk mindazt, ami beszennyez, ami megsebez másokat, minket és a te teremtett világodat. Támolgass kegyelmeddel, hogy építői lehessünk annak az országnak, mely nem az erősek jogára, hanem az igazságra és a szeretetre épül. Boldog asszony, az örök ige szülőanyja Mária, Szent István királyunk a te oltalmadba ajánlotta nemzetünket, járj közbe szent fiadnál, könyörög értünk, hogy mindig örömmel megtehessük azt, amit a te fiad mondott nekünk.
1: Urunk Istenünk, ragyogtasd fel fölöttünk arcod fényét, adj nekünk megújulást, emelj föl minket. Add, hogy örömmel járhassunk a te ösvényeiden, mert a te utad az élet és az áldás útja. Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg titeket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Kedves hallgatók, nemzetünk lelkünk megújulásáért az elhangzott imádságot Kolozsváról imádkoztuk. Dicsértessék a Jézus Krisztus.

Atyám, hiszem, hogy Jézus azért jött a világba, hogy helyreállítsa a békét a szívekben. Kérlek, szereteteddel írts ki a szívekből az űrzavar minden dudváját, hogy hangodra felfigyeljenek a lelkek. Megértsék, hogy amit te adsz nekünk, csöndes, békés úton jön elénk. Halkan, figyelmeztetően, békésen és jó akarattal. Kérjük áldásodat, Istenem, amelyben a béke megteremtéséért szíveket viszünk eléd.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
4: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
5: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
6: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
6: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
7: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
3: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
8: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
5: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
9: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg bennünket, családjainkat és a Mária Rádió hallgatóit a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
9: Amen.
0: Hogy otthonodban szólhat az Erdélyi Mária Rádió, csak is a te imádnak és adományoknak köszönhető. Adakozz, hogy örömet okozz.

Isten fia, adj sok fiatal szívébe készséget, hogy elfogadják hívásodat, legyőzzék a félelmet, ami érthető egy fönntartás nélküli elkötelezettség előtt. Ismételd meg nekik azt az erős és meggyőző hívást, ami Pétert arra késztette, hogy így válaszoljon. A te szavadra kivetem a hálót. A te kegyelmed legyen számunkra láng, amely megvilágít és fölmelenget. Erős szikla, amely megtart és biztonságot nyújt. A bizalomnak és a mindig új lelkesedésnek a forrása. Amen.

0: magasztaljátok az Urat. Hívjátok segítségül az ő nevét. Hirdessétek a népek között az ő cselekedeteit. Énekeljetek neki, zengedezzetek neki, beszéljétek el minden ő csodatételét. Dicsekedjetek az ő szent nevében. Örvendezzen azoknak a szív, akik keresik az Urat.
1: Az imádság bátorsága. Dr. Sájvai János atya műsora következik.

Mária igenje. Az Úristen szólította az embert. Hol vagy? Az így válaszolt. Hallottam szavadat a kertben, és megijedtem, mert mezítelen vagyok, ezért elrejtőztem. Erre megkérdezte tőle. Ki adta tudtodra, hogy mezítelen vagy? Csak nem ettél arról a fáról, amelyről megparancsoltam neked, hogy ne egyél. Az ember azt felelte. Az asszony, akit mellém adtál, ő adott nekem a fáról, és ettem. Az Úristen ekkor megkérdezte az asszonyt. Miért tetted ezt? Ő így felelt. Aki kígyó rászedett, és ettem. Ekkor az Úristen így szólt a kígyóhoz. Mivel ezt tetted, légy átkozott minden állat és a földi vad között. A hasadon jár, és port egyél életed valamennyit napján. Ellenségeskedést vetek közéd és az asszony közé, ivadékod és az ő ivadéka közé. Ő széttiporja fejedet, te pedig a sarkát mardosod. És elnevezte az ember a feleségét Évának, mert ő lett az anyja minden élőnek. A Teremtés könyve az első nemet, a kezdetek nemét, az emberi nemet mutatja be, azt, amikor az ember inkább magára, és nem az ő teremtőjére akar tekinteni, amikor a saját feje után akart menni, amikor úgy döntött, hogy ő elég magának. Ezáltal azonban kilépve az Istennel való közösségből, éppen önmagát vesztette el, elkezdett félni, rejtőzködni, és a mellette állót vádolni. Ezek a tünetek, a félelem, ez mindig az Istennek mondott nem tünete, azt jelzi, hogy nemet mondok Istennek. Mások vádolása és a magunkba szállás hiánya azt jelzi, hogy távolodom Istentől. Ezt műveli a bűn. Az Úr azonban nem hagyja az embert rosszasága hatalmában, hanem azonnal keresésére indul, és végtelenül féltő, aggódó kérdéssel fordul feléje, hol vagy? Mintha ezt mondaná, állj meg, gondolkodj, hol vagy? Ez egy olyan apának vagy anyának a kérdése, aki elveszett fiát keresi. Hol vagy? Mi lett veled? Isten ezt végtelen türelemmel teszi, míg át nem hidalja a kezdetek óta meglévő szakadékot. Ez tehát az első kulcshelyzet. Isten pedig a 6. hónapban elküldte Gábriel angyalt Galilea városába, amelynek Názáret a neve. Egy szűzhöz, aki el volt jegyezve egy férfival. A neve József volt, Dávid házából, a szűz neve meg Mária. Bement hozzá az angyal, és így szólt. Üdvözl légy, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Őt zavarba ejtette ez a beszéd, és elgondolkodott, hogy miféle köszöntés ez. Az angyal pedig folytatta. Ne félj, Mária, kegyelmet találtál Istennél. Ime a méhedben fogansz és fiút szülsz, és Jézusnak fogod nevezni. Nagy lesz ő, a magasságbeli fiának fogják hívni. Az Úristen neki adja atyának, Dávidnak trónját, és uralkodni fog Jákob házában mindörökké, és királyságának nem lesz vége. Mária erre így szólt az angyalhoz. Miképpen lesz ez, hiszen férfit nem ismerek. Az angyal ezt felelte neki. A Szentlélek száll rád, és a magasságbeli ereje megárnyékoz téged, és ezért a Szentet, aki tőled születik, Isten fiának fogják hívni. Íme Erzsébet, a te rokonod is, fiat fogant öregségében, és már a 6. hónapban van. Ő, akit Magdalannak hívtak, mert Istennek semmi sem lehetetlen. Mária erre így szólt. Íme, az Úr szolgáló leánya, legyen nekem a te igéd szerint. Ez a 2. kulcs esemény, amelyet az evangélium beszél el, az, amikor Isten eljön, hogy közöttünk lakjon, amikor hozzánk hasonló emberré válik. Ez pedig egy nagy igen által vált lehetségessé. Egykor elhangzott a bűn neme, ez viszont az igen, egy nagy igen. Mária igenje az angyal híradásakor. Ezáltal az igen által Jézus rálépett az emberiség útjaira.

azt jelenti, hogy benne, aki kezdettől kegyelemmel teljes, nincs hely a bűnnek. Mi is elismerjük az ő szépségét, amikor hozzáfordulunk, kegyelemmel teljesnek szólítjuk, akiben a rossznak még árnyéka sincsen. Isten felkérésére Mária így válaszol. Íme az Úr szolgáló leánya. Nem azt mondja, na jó, akkor most az egyszer megteszem Isten akaratát, rendelkezésére állok, aztán majd meglátjuk. Nem, ő teljes, egész életre szóló, feltétlen igent mond ki. Ahogyan a kezdetek neme elzárta az ember Istenhez jutásának útját, úgy Mária igenje utat nyitott Istennek közöttünk. Ez a történelem legfontosabb igenje, azaz alázatos igen, amely visszájára fordítja a kezdetek gőgös nemét, az a hűséges igen, amely begyógyítja az engedetlenséget, a rendelkezésre álló igen, amely megfordítja a bűn önzését. Nekünk is van egy igenekből és nemekből álló üdvtörténetünk. Időnként remekül tudunk félig meddig igent mondani, kiválóan tudunk úgy tenni, mintha nem értenénk jól, amit Isten szeretne és amit a lelkiismeretünk sugall. Ravaszak is vagyunk, és ahelyett, hogy világos nemet mondanánk Istennek, szabadkozunk. Bocsánat, de nem vagyok képes. Nem ma, majd holnap. Holnap jobb leszek. Holnap majd imádkozom. Jót teszek holnap. Ez a ravaszság pedig eltávolít az igentől, eltávolít Istentől, és a nemhez, a bűn nemjéhez, a középszerűség nemjéhez húz minket. A híres igen, de... Igen, Uram, de majd meglátjuk, hogy alakulnak a dolgok, attól függ. Így viszont becsukjuk a kaput a jó előtt, és a rossz kihasználja ezeket az elmulasztott igeneket. Valamennyiünknek van egy egész gyűjteménye ebből a lelkünkben. Gondoljuk csak végig, rengeteg elmulasztott igent találunk. Ellenben minden Istennek kimondott teljes igen új történetnek ad kezdetet. Igent mondani Istennek valóban eredeti, nem úgy, mint a bűn, amely öregít minket belül. Gondoltak-e már erre, hogy tudnélik a bűn öreggé tesz minket belülről? Harag, gyűlölködéstől, gonosz beszédtől megvénül a szívünk. Viszont minden Istennek kimondott igen, üdv történetek kezdetét jelenti magunk és mások számára, ahogyan Mária igenje is. Most, ma Isten szeretne meglátogatni minket és várja igenünket. Kérdezzük meg magunktól konkrétan, nekem ma milyen igent kell kimondanom Istennek. Meghalljuk majd az Úr szavát bensőnkben, aki kér tőlünk valamit, kéri, hogy lépjünk előre egyet, Istenem, hiszek benned, remélek benned, szeretlek téged, teljesedjen bennem a te jó szándékú akaratod. Ez az igen. Máriához hasonlóan nagy lelkűen és bizalommal mondjuk ki ma mindannyian személyes igenünket Istennek. Miért kell ezt minden nap megtenni? Azért, amit a mi atyánkban imádkozunk. Jöjjön el a te országod. Jézus kedvenc témája, a szívéhez közel álló legkedvesebb dolog. Beszélj nekünk az országról. Hallgatva őt, amikor erről beszél, mert mások bíztatták, úgy tűnik, hogy itt lent a végső sors mind odafent, az ő birodalmának sorsáfük. Az ember Istent bámulja, mivel Istenhez van ragasztva, és soha nem fordítva. Akkor jöjjön el a te országod, ami, ha belegondolunk, az Isten bejelentése, aki vendég, soha nem tolakodó, aféle szerető, aki lámpással a kézben megy megkeresni, helyreállítani a megfáradt szíveket. Természetesen nem a kíváncsi jelenlét, elefánt lépések, valakinek a felhajtása, akinek mindenáron el kell ámulnia, bármibe is kerüljön. Mégis annál is inkább meglepő, mint amire számítani lehetne. A legnagyobb öröm az, amit nem vár

írt a Szofoklész, már görög költő. A vicces azonban az, hogy mindenki a királyságot várta, abszolút mindenki. Meglepte azonban őket a művészet sürgősége és identitása, hogy a valóságot meglepje. A történelem legszomorúbb karácsonya volt egy rakás költészet nélkül, mert nincs helyük a szálláson. Várták a királyságot, de amikor elhaladt mellettük, még csak kevéske helyet sem csináltak neki. Mégis mindenki őt várta, keményen edzettek a várakozásra. A túl sok hitetlenség miatt nem vették észre a próféták előrejelzését. Az ország születése annyira nyilvánvaló, hogy észre sem veszed. Egyszerű, egészen más történetet képzeltek el. Ki tudja, mire számítottak a várakozásban? Emberi mérték szerinti királyságot. Ő, aki a királyság volt maga, amelyet hirdetett, úgy nézett ki, mint akinek se bizonyítéka, se látszata. Suttogó szavakkal, észrevehetetlen mozdulatokkal, trombita szó nélkül jött. Amikor ezt követően kifejezetten bejelentette az országot, a legnagyobb alázatosságot tanúsította. Tette ezt az emberiség legnagyobb hitetlenségének pontján, Názáretben. A reggel megcsókolta a földet. Üdvözlégy, kegyelemmel teljes, az Úr veled. Ugyanaz az ország, amelyet a királyság előzetesen meglátogatott, de nem tudta, hogyan adja meg neki ugyanazt a bizalmat, amelyet az ég annak a kis földarabkának tartott fenn. Azon a napon hallották, amint hangosan kimondta, ma beteljesedett ez az írás, amelyet hallottatok. A legkevésbé sem hittek neki. Fölkínálta nekik az ígéret előzetesét, amennyire lehetett, és ezen felháborodtak. Az írásra esküdöztek, amelyről egy napon kiderül, hogy minden Názáretből származik. Élet és halál hirdetése. Nem József fia ez? A zsinagógában mindenki felháborodást töltött el. Le akarták dobni a szikláról. Azok voltak az ő honfitársai. Legkevesebbet sem engedett, tovább ment, és élesítette a kijelentése értelmét. Ha mennyről beszéljen, lábát és szemét a földre szegezte. Akartok példát hallani az országról? Ez az élesztő, a mag, a rejtett kincs, az értékes gyöngy, a mustármag. Semmi látványos, de minden olyan hallatlanul egyszerű, éppen csak a látható kérge alatt, a földműves dolgai, a keresők anyaga, a pásztorkodás képei, a láthatatlan útjelző táblái. Ha útjelző táblák lennének, akkor az ország bejelentése így történne, munka folyamatban jelző tábla lenne. Isten országa teljessége a végén lesz, de már a növekedés fázisában van. A növekedés fázisában. Csecsemőkorában a gyermek még nem felnőtt ember, de egyik felnőtt sem válhat azzá annélkül, hogy átne élte volna a gyermekkor évszakát. Az evangéliumok az ország gyermekkorát mesélik el. Az eszközök szerények, a terjedelem teljesen jelentéktelen. Nincs megjelenése és szépsége. Jöjjön el a te országod, a legalázatosabb noszogatás, addig a boldogság eléréséhez keressétek először Isten országát és igazságosságát, és mindezek megadatnak nektek. Názáret volt az ország meghirdetésének első szakasza. Soha senki nem merte megtenni, amit ez az ember tett meg. Az irgalmasság az elméletből jelenlétté vált. Názáretben azon a napon falubeliek az elméletet választották, mert ez kényelmesebb volt. Az ember már nem emelte fölfelé a szemét, Isten nem szégyelte lefelé vetni tekintetét, lement, hogy újra fölmenjenek,
mint az, aki látva, hogy az ember becsúszik a lejtőbe, lemegy segíteni, együtt felmenni, visszamenni, azaz felébredni, indulni, felkötni a sarut, kiválasztani az úti célt. A vágy fegyverzetét használta, mert annélkül, hogy szeretetre vágyna, még ha jelen is van, nem veszi észre. Azért dolgozott annyit a vágyon, olyannyira, hogy a kívánatos Isten megjelent még a vágyakozás előtt. Az az Isten, aki azt akarja, hogy bárki kívánja, aki őt keresi. Jöjjön el a te országod. Alulról mutatja mindezt, nem felülről. Lucifer a helikopterből nézi a világot. Világszemlélete csupa rózsa és ibolya. Eltitkolja a nyomorúságot, hogy a boldogsággal tévessze meg az embert. Krisztus viszont arra tanít, hogy alulról figyeljük a világot, alulról és fürkészve őt. Krisztus nem titkolja a nyomorúságot, de a nyomorúságon belül megtanít a szépség kincsére vadászni. A vágy a szem igéje is. Tudni, hogyan kell látni, látszani, engedni, hogy nézzenek. Érezzük magunkat minden ember testvéreinek, még a nem hívők, a keresők, utitársaink, azok is. A keresztelőnek, aki Herodes börtönének nyírkos homályából küldött üzenetet Jézushoz, ezt kérdezte: te vagy az, akinek el kell jönnie, vagy másra várjunk? Elsőnek úgy tűnik, a barát Jézus nem válaszol. Aztán megjön a válasz ezekkel a szavakkal. Menjetek és mondjátok el Jánosnak, amiket hallotok és láttok. Vakok látnak, és bénák járnak, leprások tisztulnak meg, és süketek hallanak, halottak támadnak föl, és a szegényeknek hirdetik az evangéliumot. A vakok visszanyerik látásukat. Az ellenkezője is igaz. Nincs rosszabb vak annál, aki nem akar látni. A mi atyánkban a látás szorosan kapcsolódik a vágyakozáshoz. Barátainak, a hozzá legközelebb állóknak mondta kifejezetten, tapintattal szólva. Ez nem azt jelenti, hogy teljesen megértették, teljes mélységében. Isten országának titka rátok van bízva, a kívülállónak minden példázatokban van megmagyarázva. Fedetlen lapokkal játszott velük, lehetővé tette, hogy élőben lássák, hogyan ragyog fel az ország. Zavarba ejtőn egyszerű volt. Aki találkozott vele, lehetőleg koldusok, leprával fertőzöttek, vakok, bénák és hiányosak. Bűnösök özöne rájött, hogy még egy élet lehetőség áll a rendelkezésére. Amikor mindenkitől azt hallotta, mindennek vége, elveszett. Anélkül, hogy bármit mondott volna, felkeltette bennük a gyanút, hogy van még hátra egy kis idő, még egy évszak, egy év, még egyszer. Megtehette, mert az ország benne volt. Jobban mondva, ő az ország. A legapróbb részletekben. Míg ő emberré lett, az ország előre haladt, és ugyanolyan ütemben tárult föl. Egyek voltak, így amikor találkoztak, a tanítványok Krisztussal, még egy élet lehetőséget fedeztek föl. Ez maga az ország. Már ott van. A rügy még nem a termés, hanem a rügy kinyílásából születik a termés. Még nem, a termés nem érett, de a rügy felfedése, a betakarítás előjátéka. A már és még nem között itt van termékenységünk összefogva, mint egy gombolyag. A már azt mondja emlék és múlt, a még nem elbeszéli, hogy a várakozás és jövő között ott a figyelem. Ez az, ami felbőszítette és felbőszíti a farizeusok egész bandáját. Ők mindig siettek. Mikor jön el az Isten országa? Kérdezték Jézustól. Ő az elbeszélő nyugalmával válaszol a maga módján. Lassan jön, szinte láthatatlanul. Minden meglepetés lesz. A farizeusok azt képzelték, hogy majd láthatóan a szemük láttára jön el az ország. Nagyfokú beszűkült látása van. Máshol keresték, pedig ott volt.
a 19.-20. század fordulóján, aztán napjainkig fellángoló apokaliptikus időket már az orosz szellemiség érezte meg legkorábban és leghatározottabban, írja egy tanulmány. Dosztojevszki 1877-ben már ezt írta. Európa nyugtalan, de talán csak pillanatnyi átmenethez? Egyáltalán nem. Érezni lehet, hogy megérett az idő valami ezer éves, valami örökké való dologra, arra, ami a földön a műveltség kezdete óta előkészületben volt. Egy emberöltővel később Mereskovszki, szintén orosz regényíró, drámaíró, költő, vallásfilozófusnak is feltűnik a mi időnk hasonlatossága egy hitbelileg mindent eldöntő szempontból ahhoz az időhöz, amikor Jézus élt. Ezt írta. A világ még soha nem veszett el úgy a maga, és tudva erről, soha nem várta úgy a megváltást, mint akkor és most. A világ még soha nem érzett magában olyan ásító ürességet, mint amilyenbe most zuhan bele. Ugyanazok a hirtelen támadó szülési fájdalmak vannak ma, mint voltak akkor, a fájdalmában nyögőnek ugyanaz a senki által meg nem hallott hangja a pusztában. Készítsétek az utat az Úr számára. Ugyanazok a fejszék a fák tövén, ugyanaz a láthatatlan háló veszélyezteti a világot. Ugyanaz a lopakodó tolvaj az éjszakában, az utolsó ítélet. Ugyanaz a viharos fekete és egyre feketébb, viharosabb égre, ugyanazzal a tűzzel fölírt szó, vég. A történelem az ember sorsa. A sors pedig sohasem bizonyosság, arca fátyolozott. Ma nagy lehetőségek előtt állunk, de mentől nagyobb a lehetőség, annál nagyobb a mögött a rejlő veszély. A kezdet mögött a vég, az élet mögött a halál. Dosztojevszki szerint ezt a világot csak a gonosz szellem kísértése után lehet megmenteni. A gonosz szellem pedig közel van. A mi gyermekeink talán már látni fogják őt. Szinte egy próféta beszélt ebből az emberből. A történelmi korok fölött mindig ítélés folyt, ítélés folyik ma is. Nem egy kor, hanem a mi korunk. Maga a történelem, a kereszténység fölött is. Mondjuk így végítélet időket élünk, apokaliptikus időket élünk. Minden nehéz, vészterjes időben ugyanez a refrén tér vissza. De az apokalipszis itt nem a világ végét jelenti, hanem az örökké valóság teljes beleszakadását a történelembe, a történelem vérkeringésévé, életérzésévé vált kereszténységet. Az országnak mindig aránytalanok az arányai, a végtelen kicsiben a mennyország egy homok szemben, Isten az emberben. Csak vágynunk kell rá, hogy visszatérjünk gyermekkorunkhoz. Isten ahelyett, hogy rákényszeríteni magát az emberiségre, szereti, ha kívánják. Jellemző a nagy szerelmekre, azokra, amelyek megdobogtatják a szívet.

0: magasztaljátok az Urat. Hívjátok segítségül az ő nevét. Hirdessétek a népek között az ő cselekedeteit. Énekeljetek neki, zengedezzetek neki, beszéljétek el minden ő csodatételét. Dicsekedjetek az ő szent nevével. Örvendezzen azoknak a szív, akik keresik az Urat.
1: Az imádság bátorsága. Dr. Sávai János atya műsorát hallották.

0: könyörülj rajtam, Uram, és hallgasd meg imámat. Halld meg kiáltásomat, igazságos Istenem.
1: Szorult helyzetemben segíts meg engem.
2: Könyörülj rajtam, és hallgasd meg imámat.
0: Meddig lesz még kemény a szívetek, emberek? Miért szeretitek a haszontalanságot? Meddig törekedtek még hazugságra?
2: Tudjátok meg az Úr csodása megmenti hívét. Meghallgat az Úr, ha hozzá kiáltok.
0: Bár haragusztok többé ne vétkezzetek, szálljatok magatokba szívből. Nyugovóra térve teremtsetek csendet.
2: Igaz áldozatot hozzatok, és bízzatok az Úrban.
0: Azt mondják sokan, kirészesít jóban minket. Ragyogtass ránk, Uram, arcod fényességét.
2: Szívemben nagyobb örömet öntöttél, mint azoknak, akik dusálnak búzában meg borban.
0: Alig térek nyugovóra, békében elalszom. Mert biztonságot egyedül te adsz nekem, Uram.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Könyörülj rajtam, Uram, és hallgass meg imámat. Éjjelente is áldjátok az Urat. Áldjátok az Urat, mindnyájan ti az Úr szolgái, akik éjjelente az Úr házában álltok.
0: Tárjátok ki kezeteket szentélye felé, és áldjátok az Urat.
2: Áldjon meg téged az Úr Sionból, aki az eget és a földet alkotta.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Éjjelente is áldjátok az Urat. Halld, Izrael, az Úr, a mi Istenünk, az egyetlen Úr. Szeresd Uradat, Istenedet, szíved, lelked mélyéből, minden erőddel. Ezeket a parancsokat, amelyeket ma szabok neked, őrizd meg szívedben, és vésd gyermekeidnek is az eszébe. Beszélj róluk, amikor otthon tartózkodsz, és amikor úton vagy, amikor lefekszel, és amikor fölkelsz.

Látogass meg minket, Istenünk, ezen az éjszakán, hogy holnap reggel tőled erőt nyerve ébredjünk, és Krisztus feltámadásának örvendhessünk, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Amen. A nyugodalmas éjszakát és a jó halál kegyelmét adja meg nekünk a mindenható és irgalmas Úr, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Szilágyi Lászlót hallják. Nézzünk együtt körül az Erdélyi Mária Rádió házatáján. Ezen a héten a szentmiséket két kis Szent Teréz tiszteletére szentelt templomból közvetítjük. A reggeli szentmiséket többnyire Tótiból, Bihar megyei Tótiból, a délutániakat pedig többnyire a székelyudvarhelyi kis Szent Teréz plébánia templomból közvetítjük. Azért mondom a többnyire betűzést, mert kedden a gyulafehérvári székesegyház búcsú szentmiséjét közvetítettük, tehát azon a napon Tóti kimaradt. És az udvarhelyi templomból pedig szombaton nem lesz közvetítés, mert első szombat lesz, és akkor természetesen a Mária köszöntőt közvetítjük, aminek keretében este 6 órától lesz szentmise. Viszont a mai napon kis Szent Teréz ünnepén délután 5 órától lesz a búcsús szentmise az udvarhelyi kis Szent Teréz templomban. Tamás József nyugalmazott püspökatya lesz a fő celebráns és a szónok ezen a búcsús szentmisén, amiben bekapcsolódhatunk a rádió hullámain keresztül is. Pénteken és szombaton, tehát holnap és holnap után reggel 8 órától lesznek a szentmisék Tótiból, ahol szintén készülnek a búcsúra. Udvarhelyen is egy tridummal készültek, ugye. Pénteken délután 6:30-tól lesz a szentmise udvarhelyről, tehát nem 6-tól, hanem 6:30-tól. Szombaton, már mondtam, reggel Tótiból, este Csíksomjóról. Vasárnap pedig két szentmisénk lesz. Délben 1 órától lesz a búcsús szentmise Tótiban, ahol Pálos István kanonokatya Nagyváradról lesz a búcsú főcelebránsa, és szónoka előtte 00:30-tól a rózsafűzért is imádkozzák Tótiban. Este pedig a kis Szent Teréz templomból udvarhelyről közvetítjük a 6:30-tól kezdődő szentmisét. Tehát vasárnap délben 1 órától és este 6:30-tól lesznek a szentmisék. És itt rögtön akkor megragadom a lehetőséget, hogy megköszönjem a kis Szent Teréz templomban szolgáló papoknak és a Tótiban szolgáló paptestvérnek is egyaránt azt, hogy vállalták a közvetítéseket, és mindenkinek, aki közreműködött. Egyébként a Tridumban udvarhelyen Asztrik atya szolgált, a csíksomjói Ferences templomból hívták meg. Köszönjük a püspök atyának is, aki a mai szentmisét fogja celebrálni Gyulafehérváron, és köszönjük szépen, hogy bekapcsolódhattunk a Székesegyház búcsújába, és mindenki másnak is udvarhelyen, illetve Tótiban, aki a technikát kezeli, vagy bármi más szolgálatot végez, ének, zenei szolgálat, vagy bármi más, mindenkinek a szolgálatát nagyon szépen köszönjük, Isten fizesse. Nézzük akkor tovább, október 5-től kezdődő héten az egyik helyszínünk itt Nagyváradon, a stúdió kápolnája helyett továbbra is a Szent József templom, ami itt mellettünk van, tehát reggel 8 órától lesznek a szentmisék jövő héten innen Nagyváradról, este 6 órától pedig Erdőszentgyörgyről lesznek a szentmisék hétfőtől péntekig. Jövő héten szombaton délelőtt 11 órától Magyarok Nagyasszonya tiszteletére lesz a búcsú szentmise Erdőszentgyörgyről, majd este 6 órától Marosvásárhelyről a Mária áhítat keretében közvetítjük a szentmisét a Keresztelő Szent János plébánia templomból. Vasárnap pedig 11 órától lesz a szentmise Erdőszentgyörgyről, előtte a 10:30-tól a rózsafűzért is imádkozzák a helyszínen, majd a csíksomjói kegytemplomból közvetítjük az esti 6 órától kezdődő szentmisét. Ez van tehát jövő héten, október 12-től kezdődő héten Marosludas lesz az egyik helyszínünk, és Kézdi Szentkereszt a másik. És még van egy hetünk, ami már meg van szervezve, október 19 és 25-e között Kisdengeleg egyik helyszín, és Nagybányán a Szent Háromság plébánia templom a másik helyszínünk. És így akkor október 25-éig van meg a szentmise közvetítés minden helyszíne a
Mária Rádióban. Október 26-ától arra felé keressük a helyszínt, különösen október 26-a és november 1-e közti hétre keresem a közvetítések helyszínét. Ha van olyan libános atya, aki ezen a héten, tehát október 26 és november 1 között vállalná a közvetítést, akkor kérem szépen, hogy jelezze ezt, és akkor megbeszéljük a részleteket. Utána is szabad a pálya, bár már van, elkezdődött bizonyos egyeztetés ott a novemberi első két héttel kapcsolatban. Az elmúlt héten egy olyan templomból közvetíthettünk szentmisét, ahonnan még azelőtt soha, mégpedig Temes megyének a délnyugati részén egy Ótelek nevezetű községből. Nagyon örülök, hogy oda eljuthattam. Egy jó kis magyar közösség van. A Temes megye főleg délebbi részén ez nagyon-nagyon ritka, hogy még van olyan helység, ahol a magyarok többségben vannak. Egy körülbelül 500 valahány lelkes faluból még 300 valamennyien magyarok, és mindenki katolikus. Ezt az egy templomot láttam ott a faluban, és nagyon örülök, hogy eljuthattam. A plébános atyának az erőfeszítéseit, a készülését, a szenvedéseit is, ami az egészségi állapotával jár, és hogy mindezek ellenére vállalta, és menet közben sem mondta vissza a közvetítéseket, ezt nagyon nagyra értékelem. Örülök, hogy őt megismerhettem, és jó egészséget kívánok neki, és nagyon hálás vagyok azért, hogy onnan lehetett közvetítés, és nagyon sikeresnek éltem meg az ott létemet. Vasárnap ugyanis elmentem, hogy találkozhassak a helybéliekkel. Örömmel tapasztaltam, hogy van néhány hallgatónk ott, tehát eddig olyan 7-8 hallgatót satszoltam így a felemelt kezek alapján, aki már ismerte, hallgatta a Mária Rádiót, és reménykedek abban, hogy ezután még többen lesznek, 50 valahányan lehettek a vasárnapi szentmisén Óteleken, amit közvetített a rádió. Végén beszéltem egy kicsit nekik a rádióról, mutattam, hogy hogyan lehet hallgatni. Többen odajöttek a mise után, és hozták a telefonjaikat, mások nézték, hogy hogy lehet, akik nem hozták a telefont. Hogy bízom benne, hogy ezután lesz több hallgatónk Óteleken, és már elő is készítettem a következő csomag újságot, hiszen most a hét elején megérkeztek Nagyváradra a legfrissebb újságok, és már előkészítettem Ótelek számára egy csomagot. Eddig Ótelekre nem járt újság, nem is tudtunk róla, hogy ott vannak hallgatóink. Szerintem a hallgatók nagy része azt se tudta, hogy létezik egy ilyen helység, hogy Ótelek. Most biztos vagyok benne, hogy a rádiót hallgatva a szentmisék után a hét plébánia műsorból sokan megismerhették Erdélynek ezt a részét, és egy különleges rész ott a bánság, a több nemzetiség ott összekeveredve síkságon, nagyon jó mezőgazdasági földek, területek vannak ott, és hát jó idő volt, meleg volt, sütött a nap, és valami piknik volt ott a Bega partján, hajókáztak is, ott jött egy hajó, rendszeresen járom úgy hajó a Bega csatornán, Temesvárról egészen a szerb határig, és annak a túloldalán ott valamilyen szerb városig át lehet menni, és vissza lehet jönni hajóval, illetve a Bega partján bicikli út is van, és biciklivel is át lehet menni a határon, autóval egy jó nagyot kell kerülni, tehát ott autóval nem lehet átmenni, csak hajóval és biciklivel. Ez érdekes, 7 kilométerre van Ótelek a határtól, így a Bega partján emelve. Talán az egyik legnagyobb örömöm az, hogy sikerült a már meglévő hallgatók közül valakit találni, aki elvállalja az önkéntességet. Mondanom sem kell, eddig nem volt ott önkéntesünk. És hát talán nem is véletlenül pont az a személy vállalta el, aki a technikát kezelte a közvetítéseknél. És bár ő nem igen szokott Temesvárra menni, ahol önkéntes találkozókat szoktunk tartani, a lánya ott él, illetve oda jár be dolgozni, és akkor ketten kitesznek egy ügyes önkéntest, úgyhogy megvan oldva, meg lesz oldva a jövőben, hogy jussanak el az újságok, illetve adománygyűl akkor
az is eljusson a rádióhoz. A plébánia adományozott, és a hívektől is kaptunk szépen adományt. Az újdonsult önkéntesünk is már a hét folyamán nekiállt gyűjteni. Úgyhogy szépen begyűlt összeg a Mária Rádió javára, és a legfontosabb, hogy bízom benne, ezután többen fognak hallgatni minket onnan. A plébános atyával sikerült elmenjünk egy filiába, minden vasárnap egy másik filiába megy, tehát négy ilyen helye van a plébános atyának, ahova még misézni jár. Mindenütt magyar nyelvű szentmisék vannak, kizárólag magyar nyelvű misék, és akkor most ez a vasárnap volt, amikor ott voltunk, amikor neki egy ótelekkel szomszédos faluba, Magyar Szentmártonba kellett menjen misézni, és vele mentünk. Azért mondom a többes számot, mert Szebeni Lajos nagyváradi önkéntesünk velem volt. 20-an voltak, ha jól számoltam, a templomban, egy kis közösség van ott, és én azt hiszem, hogy eddig senki nem hallott addig a Mária Rádióról, hogy egyáltalán létezik, és ezért azt hiszem, hogy még fontosabb volt, hogy oda eljutottam, és beszéltem nekik a rádióról, mutattam is, hogy hogyan lehet telefonon hallgatni, mondtam a televízión keresztül is, hát természetesen rádióban, Temes megyében nem lehet hallgatni. És nagyon aranyos volt egy kedves idősebb úriember, aki amúgy láttam ott az egyház oszlopos tagja, nagyon komoly embernek nézett ki. Az is egyébként plébános atyának mondtam, hogy milyen vicces volt. Ott elkezdtem beszélgetni vele, mutattam az applikációt, meg minden, beszéltem neki a rádióra, és a végén, mielőtt elváltunk, megkérdezte, hogy ez valami új kezdeményezés, ez most indult ez a Mária Rádió. Hát mondom, hogy most 20 éve, ebben az évben ünnepeljük a 20 éves születésnapját, hát nagyra, tágra nyílt szemekkel nézett, hogy 20 éve, és hogy ő még nem tud róla. Hát szerintem ott senki nem tudott még róla, úgyhogy én is meglepődök, hogy még vannak Erdélyben olyan helyek, ahol nem ismerik a Mária Rádiót. Hát nekem ez a munkaköröm, hogy ismerté tegyem, úgyhogy ez egy sikerélmény volt, hogy eljutottam egy olyan helyre, ahol tényleg nem tudtak róla, és ezért nem hallgatták, akkor bízom benne ezután ott is lesznek, akik megpróbálják legalább, és elkezdik hallgatni. Tehát a helység neve Magyar Szent Márton. A többi helységben, ahol a plébános atya jár, oda nem sikerült elmenni, hát ezen a vasárnapon csak itt volt Szentmise, de kis közösségekről van szó, ahova csak havonta egyszer jár a plébános atya. Szóval ez volt Ótelken, nagyon jó volt a tapasztalat, és hálás vagyok a Jóistennek, hogy nem megvolt ez is. Igen, nézzük akkor a terveket. Mint mondtam, elkészült az újság, és meg is kaptam őket a hét elején. Nekiálltunk a újságokat kiszámolni, elkészíteni az önkéntesek számára a csomagokat, és ezt a műsort kedden este veszem fel egyébként, és ez azt jelenti, hogy amikor a műsort hallgatják csütörtökön a kedves hallgatók, akkor én már tegnap útra keltem. Tehát az első önkéntes találkozó szeptember 30-án szerdán, tehát aki most hallgatja a rádióban a műsort, akkor tegnap volt délután 4 órától Kolozsváron a stúdióban, természetesen erről még nem tudok beszámolni, mert ez bár most még a múltban van azok számára, akik hallgatják a műsort, nekem, amikor felveszem a műsort, itt még a jövő zenéjéről van szó. És ha már Kolozsvárig elmentem, onnan már nem messze van Maros-Ludas, úgyhogy itt kihasználom a lehetőséget, és át fogok menni, illetve átmentem már eddig, remélem hallgatják a műsort, átmentem Maros-Ludasra felszerelni a mobil stúdiót, bár csak 2 hét múlva lesz onnan közvetítés, de a plébános atya megengedte, hogy felszereljem hamarabb, hogy ha már ennyire Kolozsvárról már tényleg nincs messze, úgyhogy spóroljunk ugye az üzemanyaggal, idővel, mindennel, úgyhogy összekötöttem a kellemest a hasznossal, és akkor lássuk, hogy mi lesz ezután. Most már tényleg holnap, tehát pénteken fogok elindulni északi irányba Nagyváradról. Ez azt jelenti, hogy Bihar és onnan tovább úgy Székelyhíd, szinte minden faluba meg fogok állni. Akiket érint a dolog, azok tudják, hogy
hova fogok betérni, vinni az újságot, és pénteken lesz a találkozó Nagy Károlyban, a Szent László Közösségi Házban, ahogy ezt megszoktuk, délután 3 órai kezdettel, tehát Nagy Károly és környéki önkénteseket, hallgatókat várom szeretettel pénteken 3 órától a Szent László Közösségi Házba. Jön Tíme, a kolléganőm is Szatmáról segíteni, és akkor vele együtt megyünk vissza, neki vissza, nekem oda Szatmára, ahol másnap lesz az önkéntes találkozó, tehát október 3-án szombaton délelőtt 10 órától tartjuk az önkéntes találkozót Szatmár Németiben a stúdióban. Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt. Visszafelé jövet pedig Érmihály falván is megállok, és ott 3 órától ott is találkozok a helybéli önkéntesekkel, és ott üzleti perselyek is vannak, azokat is intézem, tehát ez szombaton délután 3 órától. Vasárnap pedig el szeretnék menni Tótiba, erre a bizonyos búcsús szentmisére, ami ezen a vasárnapon lesz, mondtam, hogy délben 1 órától, és akkor a búcsú szentmise után leszerelem a mobil stúdiót, és hazahozom, valamikor úgyis el kell menni, úgyhogy akkor miért nem mennék pont erre a búcsús szentmisére. Mikor felszerelni voltam Tótiban, akkor hát nem találkoztam senkivel, csak a gondnok bácsival. Gyönyörű lett a templom, egy felújítás alatt esett át, kívül belül gázt vezettek be, fűtés, minden, csomó virág, hát nagyon-nagyon szép lett. Örülök a tóti kis közösségnek, akik ahhoz képest, hogy milyen kevesen vannak, nagyon elkötelezettek és nagyon ügyesek. Voltam ott már sokszor, és mindig jó tapasztalatom volt, úgyhogy örülök nekik, hogy ilyen szép lett a templomuk. Jó Isten tartsa meg azt a közösséget az ő szándéka, akarata szerint sokáig. Tehát az ő búcsús szentmiséjükbe szándékozok bekapcsolódni október 4-én délben 1 órától. Hétfőn pedig október 5-én Nagyváradon fogjuk tartani az önkéntesekkel a találkozót, mégpedig 16:30-tól a Brásóvoló utca 2 szám alatt, vagyis a Barátok templomához tartozó közösségi házban. Most már egy ideje ott tartjuk a találkozókat, amióta a rádióban nem találkozhatunk. Hát várom szeretettel a Mária Rádió önkénteseit Nagyváradról és a környékről, hogy találkozzunk, és megvan az újság. És ami a még jobb hír, én nem tudom, valami csoda folytán a naptárakkal még nem is olyan rég kerültünk be a nyomdába, és azt mondták, hogy 3 hétbe telik. Hát ebben a nyomdában látszik, hogy ezek székely emberek, ezek nem szeretnek ígérgetni, csak olyat, amit be is tartanak, inkább azt szokták csinálni, hogy az ígértnél hamarabbra ezt szokták elkészíteni a dolgokat, de nem ígérik meg előre, hogy nehogy valami közbe jöjjön, tehát a szavukat, az ígéretüket mindig betartják, tehát itt a nyomdában nagyon-nagyon ügyesek voltak, és sokkal hamarabb elkészítették a naptárt, kértem őket erre egyébként, hogy amennyire lehet készítsék el hamarabb. Na hát Istennek legyen hála, és nekik köszönet, hogy tényleg nagyon igyekeztek, úgyhogy nekem úgy pénteken, tehát holnap reggelre van ígéretem azzal kapcsolatban, hogy meg fog érkezni ide Nagyváradra a jövő évi forgatós naptár. És akkor onnantól kezdve, tehát ahova megyek, akkor mindenhova viszem magammal, tehát mondhatom, hogy péntektől, tehát október 2-ától arrafelé, amerre én járok, lesz nálam forgatós naptára jövő évi. Nagyon szép lett egyébként, majd meglátják a kedves hallgatók. És akkor ezen kívül még mindenképpen megemlíteném, hogy első szombat lesz, szombaton, október 3-án, és aki a Mária köszöntőre megy Csíksomjóra, nyugodtan betérhet a Csíksomjói kegytemplom mellett, ott a stúdiónkba. Várják szeretettel a kollégák a zarándokokat, önkénteseket, ugyanis addigra, tehát első szombatra elő lesznek készítve az újság, csomagok is, és a naptárak is ott lesznek. Tehát ott kifejezetten önkéntes találkozó, így, hogy beülni egy terembe és beszélgetni, az úgy nem lesz, viszont első szombaton, aki betér
a csíksomlyói stúdiónkba, az már viheti az újságokat és viheti a jövő évi forgatós naptárakat is. Ott még tart a felújítás, ott festik, meszelik a kollégák a stúdiót, tehát kicsit nehéz abba a szűk kis stúdióba, teszik, veszik egyik helyről a másikra a bútorokat, és ott kínlódnak, de ügyesek le a kalappal, hogy ezt személyesen ők saját kezüleg végzik, és így akkor persze a költségek is sokkal kisebbek. Igen, tehát ez lesz első szombaton, és Lóránt kollégám üzeni, hogy akkor a Székelyföldön az önkéntes találkozók majd valamikor azután lekerülnek megszervezésre. Az a jó hír, hogy viszont amikor meg lesznek tartva, valamikor októberben, mindenki időben tudni fogja majd, hogy hol és mikor lesznek a találkozók, addigra meg lesz a naptár, és tudja vinni Lóránt kollégám a naptárakat is ezekre a találkozókra. De most egyenlőre az első szombata biztos, valamikor utána a következő időszakban lesznek Székelyföldön a találkozók. Jövő héten ezt már remélem, hogy fogom tudni ebben a műsorban is ismertetni. Aradon és Temesváron is szándékozok önkéntes találkozót tartani. Az viszont úgy néz ki, hogy még nem tudom, hogy mikor lesz. Tehát én október 10-ére szombatra gondoltam, de Aradon semmiféle szempontból nem alkalmas az október 10-e. Úgyhogy ezt át kell gondoljam, és kell találjak egy másik megfelelő időpontot. Tehát egyelőre még nem tudom megmondani, hogy Aradon és Temesváron mikor lesz a találkozó, de ami késik, nem múlik. Szóval pillanatnyilag itt tartok. Ha kicsit odébb nézek, akkor tehát ilyen szereléssel kapcsolatos látogatásaimra még lehet számítani. Maros Ludason 18-án szándékozok ott lenni az utolsó közvetített szentmisén, tehát vasárnap, majd 11:30-tól lesz október 18-án a rádióban közvetített szentmise, és arra szándékozok elmenni, és akkor ott majd utána leszerelem, és hazahozom a mobil stúdiót, és ahogy szoktam máskor is, természetesen viszek majd oda is Mária rádiós tárgyakat arra a szentmisére, illetve a szentmise után ott akkor tudok találkozni, beszélgetni az ottani hallgatóinkkal, önkénteseinkkel is. Kisdengelegre pedig most holnap, amikor megyek Nagykárolyba önkéntes találkozóra, oda el fogom vinni a mobil stúdiót. Libános atya arra

készítünk 5 órától. Székelyudvarhelyről Kisszentterész tiszteletére holnap és holnap után reggel 8 órától lesznek a Szentmiség Tótiból. Holnap pénteken este a Szentmise, figyelem, nem 6 órától, hanem 6 óra 30 perctől, tehát fél héttől lesz holnap este a Szentmise, a mai 5 órától. Szombaton délután Mária köszöntő Csíksomlyóról, amelynek keretében 6 órától lesz a Szentmise, vasárnap pedig 2 misénk lesz itt a rádióban. Délben 1 órától búcsús Szentmise Tótiból, és még az udvarhelyi kis Szentterész templomból este fél héttől lesz egy újabb Szentmisénk, jövő héten pedig reggel 8-tól lesznek hétfőtől péntekig a Szentmisék, melyeket Tibor atya tart majd itt Nagyváradon, és este 6 órától lesznek a Szentmisék Erdőszentgyörgyről, jövő héten pedig szombaton délelőtt 11 órától lesz az Erdőszentgyörgyi búcsú közvetítve magyarok nagyasszonya tiszteletére, jövő vasárnap pedig szintén 11-től lesz onnan a Szentmise, és még a Csíksomlyóik egy templomból is este 6 órától, illetve Marosvásárhelyről szombat este a Mária áhítat Szentmiséje. Megköszönöm a kedves hallgatók megtisztelő figyelmét, további áldott rádióhallgatást kívánok, a mikrofonnál Szilágyi Lászlót hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Take.
1: Meg szeretnénk köszönni kedves hallgatóinknak a rendszeres támogatást, amelyek hozzájárulnak a Mária Rádió fenntartásához.
2: Köszönjük, hogy lehetővé teszik, hogy az örömhír eljuthasson magányos, beteg testvéreinkhez.
3: Köszönjük, hogy befogadták otthonaikba a Mária Rádiót.
1: A Jóisten fizesse vissza a 100-szorosan eddigi adományaikat,
2: és azokat is, amelyeket a jövőben juttatnak el hozzánk.
4: Azért, hogy a Mária Rádió továbbra is egy fénysugár lehessen mindannyiunk lelkének.

Rákázály Erzsébet, ha nem teszek semmit sem. Most nem sietek. Most nem rohanok. Most nem tervezek. Most nem akarok. Most nem teszek semmit sem. Csak engedem, hogy szeressen az Isten. Most megnyugszom, most elpihenek. Békén, szabadon, mint gyenge gyerek. És nem teszek semmit sem. Csak engedem, hogy szeressen az Isten. S míg ölel a fény, és ölel a csend, és árad belém, és újját teremt, míg nem teszek semmit sem, csak engedem, hogy szeressen az Isten. Új gyümölcs terem, másoknak terem, érik csendesen erő, győzelem, ha nem teszek semmit sem. Csak engedem, hogy szeressen.

Mária Rádió. Egy fénysugára lelkednek. Gyergyó Szent Miklóson a 94.4-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót a mai szép estén. Ima beszélgetések az életről című műsorunk veszi kezdetét, melyben folytatjuk a könyvünket, és picit beszélgetünk továbbra is az imáról, az imában való kapcsolatunkról a Jóistennel, és hogy miért is fontosak ezek, és milyen témák lehetnek még, amelyek így megérinthetnek minket a mindennapokba. Hát lépünk egyet a mai műsorba, és egy új fejezetnek szaladunk neki. Erika, mesélsz egy picit arról, hogy akkor miről is lesz szó a mai műsorunkban?
1: Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat! Mustó Péter jezsuita atya Megszereted, ami a tiéd című könyvét vesszük vezér fonalul abban, hogy beszélgessünk az imáról. Elsősorban azokról az akadályokról, amelyek az imánkban előfordulhatnak. Melyek azok a mély érzések, történések, amelyek nagyon befolyásolni tudják az imánkat. Már két fejezeten keresztül beszélgettünk arról, hogy milyen az, amikor a hibáztatás, a vádolás, az ítélkezés, vagy az, hogy békétlenség van a szívünkben, nem tudunk megbékélni, nem tudunk megbocsájtani. Melyek ezek a nagy akadályok, amelyek ott vannak az imánkban, feljönnek az imánkban, a megkeményedés és az önsajnálat, mint akadályok szintén felmerültek az eddigi beszélgetésekben, és a mai alkalommal pedig egy új fejezet címeként, amikor csalódsz, a csalódásról fogunk beszélni, mert úgy gondolom, hogy ez is az emberi életünknek a velejárója, és igen, a csalódás ott van. Ez egy nagyon-nagyon szomorú, negatív érzés, ami nem csak a mindennapjainkban fordulhat elő velünk, hogy csalódunk embertársainkban, egy-egy élethelyzetben, egy munkahelyben, egy körülményben csalódhatunk önmagunkban is akár, hogy nem gondoltam volna magamról, hogy ez és ez lesz a viszonyulásom például. Csalódhatok hozzátartozóimban, csalódhatok az Istenben is. Tehát úgy gondolom, hogy ez is egy olyan mély emberi tapasztalat, nem feltétlenül pozitív, hanem ez ugye inkább ilyen negatív hangvételű, ez a tapasztalat, de ennek is lehet hatása, mint ugye mindennek, az ima életünkre, az imánkra. És amikor így feljön az imánkban ez a csalódás, akkor mit is kezdünk ezzel? De nem mindig így kezdődik ez, tehát azért a csalódás csak a folyamatnak a következményeként jelenik meg. De a kezdet kezdetén, az elindulásnál, azért ott van bennünk a remény, a bizalom, hogy ez jól fog sikerülni. Tehát nem látjuk a folyamatnak a végét, de amikor elindulunk az elindulásnál, azért van bennünk egy nagyon pozitív viszonyulás, egy nagyon pozitív hozzáállás, mint ahogy Péter atya Ábrahám példáját hozza fel. Ábrahám belső indítatásából tudja, hogy Isten hívja, hiszen azt mondja a Teremtés könyvében, Isten Ábrahámnak, vonulj ki földedről, rokonságot köréből és atyád házából. És Ábrahám tényleg elindult, ahogy az Úr mondta neki. Még mielőtt látná, hogy hová megy, miért is indul el, tudja, hogy ez az ő útja. És azt is tudja, hogy ha csak megteszi a lépést, csak akkor teljesül be az az ígéret. Tehát nem ül és várja, hogy na majd az az Isten ígéret, hogy majd sok utódja lesz, az majd csak úgy meg fog történni, hanem tudja, hogy neki ezért el kell indulni, lépnie kell. És bár az indulásnál érzi a döntés komolyságát, a nehézségek megsejtése nem tántorítja el. Érintettsége belső biztonságot, bátorságot ad, és reményt kelt benne. És lehet, hogy mi is így vagyunk ezzel, ahogy Ábrahám is van, hogy amikor felfedezzük, hogy mi a mi életünknek a kihívása, akkor eltökélt szándékunk az, hogy akkor átadjuk ennek magunkat. Átadhatjuk magunkat a társunknak, a gyermekünknek, Istennek, vagy akár egy feladatnak, ami megszólít, ami hív. És ilyenkor egy döntést hozunk, lépünk, egy belső meggyőződésből és belső örömből. És elkezdjük szívvel, lélekkel végezni ezt a munkát, mert minden feladat örömet szerez, és érezzük a befektetett energia gyümölcsét. és lelkesít ez az önátadás, és tudjuk, hogy ha lépünk, akkor ez a saját életünk megélése lesz, a sajátunká válik, ami megszületik, ami szolgálatunká, ami társunká, ami gyermekünké. És az Isten országa hasonlít a szántóföldben elrejtett kincshez, amikor az ember megtalálja, újra elrejtette, aztán örömében elment, eladta mindenét, amilyet csak volt, és megvette a szántóföldet, mondja a Szentírás Máté evangéliumában. Tehát valahogy biztosan így vagyunk mi is, hogy amikor valamire érzünk egy hívást, valami új kezdődik el, valamit el szeretnénk indítani az életünkben, akkor van egy ilyen lelkesedés, egy lendület, és érezzük az erőt, bár még nem tudjuk, hogy mi lesz a következménye, hogy ezért majd még áldozatokat is kell hozni, meg lemondások is lesznek, de hogy ez a kezdeti indulás, ez a kezdeti lépés, ez én úgy gondolom, hogy mindenkiben úgy örömet ébreszt. Én arra gondolok, hogy amikor elkezdtem a munkámat, a szerzetesi életemet, a hittantanári feladatomat, vagy amikor Szokondon a lelki gyakorlatos házban dolgoztam, vagy amikor a lelki gyakorlatok adását elkezdtem, még mind a mai napig bennem van az az öröm, hogy én ezt majd tenni fogom. Tehát még tanultam egy kicsit ezeket a dolgokat, de már ott volt bennem, hogy na, milyen lesz az, amikor én ott leszek, és fogom tenni ezeket a dolgokat, és ez mindig olyan erőt adott, és éreztem magamban, hogy Isten is akarja, hogy ezeket a dolgokat tegyem, és hogy éreztem az ő bátorítását, hogy igen, ezt lépd meg, indulj el, és meg kellett tenni valóban az első lépést, mert ha nem teszem meg, akkor csak ott ülök, és csak vágyakozom, és csak ábrándozom, és csak álmodozom, akkor abból nem lesz megvalósulás.
0: Így most, hogy meséltél ezekről, nekem is eszembe jutottak olyan helyzetek, amikor, ahogyan te is mondtad, meg kellett tenni az első lépést, hogy például egy álmod valóra váljon, vagy valami sikerüljön, amit te nagyon szeretnél megtenni, megtanulni esetleg. Az jut eszembe így elsőként, hogy mikor Budapesten jártam a gimnáziumba, ugye én a látássérülteknél voltam bent lakásban, és nekik ott nagyon sok minden volt. Hát ugye én nem feltétlenül jártam oda, ott voltam a bent lakásban, egyszer az egyik barátnőm onnan levitt a kerámia műhelybe, hogy mutassa is meg, milyen az, amikor az ember saját kezével alkot valamit. És úgy csak nézelődtem, és úgy nagyon tetszett, és nagyon kedves volt a hölgy, aki ott dolgozott, mert megkérdezte, hogy de hát szeretnék én is tanulgatni, jönni, segíteni, amikor úgy van, hogy akkor én is készíthetek pár dolgot. És igen, nekem kellett megtenni az első lépést azzal, hogy igen mondtam, és mertem. Mert ugye az ember mindig fél az ilyen új helyzetektől. Hát én is nagyon féltem leülni a korong mellé, és néztem, hogy hát most ebből nem tudom, mi lesz, de hát én ehhez nem értek. És az a türelem, ahogy ő is nekiállt, hogy persze nem érsz hozzá, de gyere, mert megtanulod és segíthetsz. És emlékszem arra, hogy nagyon élveztem ezt a munkát, és sokat jártam le, amikor így gimnázium után volt egy kis szabadidőm, és még segítgettem is, ugye kellett restaurálni, volt, amikor mázasztam, vagy épp kemencét pakoltam, és nagyon élveztem ezt egy idő után, hogy akkor ugye megtettél egy lépést, és beleugrottál talán az ismeretlenbe, és hogy mégis ezek milyen jó dolgok. Vagy akár én úgy érzem például a munka kezdet, amikor ide kerültem a Mária Rádióhoz, ha én nem teszem meg azt a lépést, hogy akkor na hát menjünk már el egy műsorra, hogy lássam, miről van szó, akkor valószínűleg, hogy nem lennék itt, mert félnék tőle, úgy, hogy akkor is nagyon féltem, mert azt mondtam, hogy én nem vagyok erre jó ember, hogy leüljek a mikrofon elé, hogy beszéljek, vagy akár felolvassak valamit, mert nem érzem képesnek magamat rá. És mégis, amikor elindultam, és rájöttem arra, hogy ugye a szűzanya és a jóisten is hív, és itt nem feltétlenül kell, nem tudom, milyen ász legyél, és mennyi mindent tudjál, hanem csak önmagadat adjad. És akkor értettem meg azt igazán, hogy érdemes neki futni a nehéz helyzeteknek, és persze vannak olyanok is, hogy beleugrasz valamiba, és a végén csalódsz, és nem erre számítottál, de én úgy gondolom, hogy sokkal több a pozitív változás az ilyen helyzetekben, mint a negatív, és ez az, ami segíthet minket abban, hogy akkor minél inkább tovább menjünk.
1: Igen, és ebben a továbbmenésben is ott van az, hogy legyen bármilyen jó, ami mellett döntesz, elkerülhetetlen, hogy azért, amit választottál, valami másról lemondj, valamit elveszíts. Tehát, hogyha igent mondok valamire, akkor magától értetődik, hogy akkor, ha A-ra mondok igent, akkor B-t vagy C-t vagy D-t elveszítem. Tehát az igent mondás, az elindulás, az azt is jelenti, hogy valami másról lemondok. Akár a szerzetesi életet választva, vagy a papi életet választva, vagy akár a házas életet választva, hogyha valaki eldönti, hogy valakinek a felesége vagy a férje lesz, akkor le kell mondjon az összes többi lehetséges személyről, aki még esélyes lehetett, hogy esetleg a házastársa legyen. Tehát választ ugye az ember egy, kettő, három, néhány ember között, de hogyha az egyre igent mond, akkor a többi már nem lehet a házastársa. Vagy a szerzetesi papi hivatásban is így van, hogyha ha igent mondunk erre a hivatásra, akkor ott van lemondás is. Tehát nem csak az, hogy igent mondok valakire, tehát Istennel való radikális elköteleződése, de akkor azt jelenti, hogy lemondok a házasságról, lemondok a leendő gyermekekről. És Péter atya is hozza ezt a példát az ő életéből, ezt írja. Amikor felvételemet kértem a jezsuita rendbe, Istennek teljesen oda akartam adni magamat. Kész voltam radikálisan mindent vállalni, ami mások javára válik, életem értelmét találtam meg ebben. És már a felvételi beszélgetés alatt rádöbbentem, hogy az örvendetes hivatástudat helyett itt most a lemondás jön. A családomhoz fűződő kapcsolatról, szexuális vágyaim beteljesüléséről, saját család alapításáról, az életem fölött való rendelkezésről, a teljes átadásra vágytam, de annak konkrét formái megriasztottak. A felvételi beszélgetést követő időben azért kezdtem el imádkozni, hogy föl ne vegyenek. Tehát amikor átadod magad, csak akkor veszed észre, mi az, amit elveszítesz. Ha számítottál is lemondásra, később tudatosul, mi érint veszteségként. Tehát a lépésünknek vannak következményei, amelyeket lehet, hogy egyáltalán nem kívántunk. A kezdet-kezdetén még nem láthatjuk majd, mit kapunk ebben a folyamatban, hogy mire is jó ez, és mi lesz ebből. Ugrunk egyet, és nem tudjuk, hogy hova érkezünk. Utunknak ezen a szakaszán nincs biztonság, nincs vigasz. Itt döntesz, lépsz, felvállalsz valamit. Érzed, hogy kockáztatsz, számodra fontos dolgokat hátrahagysz, kiszolgáltatottá válsz. És rátszakad a lépésed tétje és súlya. És én úgy gondolom, hogy Péter atyának ez a tapasztalata nagyon egy reális, minden embert valamiképpen érintő tapasztalat, hogy lehet, hogy eljutunk egy olyan pillanatra, hogy lehet, hogy imádkozunk azért, hogy jaj, inkább ne is vegyenek fel, ahogy Péter atya mondta, hogy amikor felismerjük egy döntésünknek a súlyát, az áldozatokat, a lemondásokat, amik ezzel járnak, akkor lehet, hogy úgy vissza szeretnénk lépni, hogy ja, inkább ne is lépjük meg ezt a lépést, és félünk. Igen, azt hiszem, hogy ez, ahogy mondtad te is, hogy a félelem az az érzés, ami leginkább ilyenkor eluralkodhat rajtunk, hogy jó lesz ez, hogyan tovább, mi lesz ez, hogy fog ez alakulni. És talán ennek ellenére lehet, hogy azért mégis lépünk, azért mégis valamiképpen felismerve itt ebben a helyzetben, hogy igen, lesznek nehézségek, meg le is kell mondani már most itt az elején dolgokról, de azért a nagy lelkesedés, az a nagy öröm azért ott van bennünk, és akkor ez a kezdeti felismerés ellenére mégiscsak tovább megyünk, mégiscsak megtesszük a lépést, és elindulunk ezeken az utakon. Ugyanakkor, ahogy elindulunk, ahogy telik az idő, lehet, hogy felismerjük azt, hogy hát nem ezt a lovat akartam. Felismerjük azt, hogy hát én erre nem is számítottam. Én erre nem is gondoltam. De ez akkor a kezdet-kezdetén még nem volt bennem, hanem csak ahogy telik az idő, akkor döbbenek rá, hogy talán ez nem is úgy alakult, ahogy én szerettem volna. És akkor ilyenkor jön a csalódás. Péter atya erről így ír. Azt sejtetted már a kezdeteknél, hogy utad fájdalmakkal is jár. de hogy mi fáj, mi az, ami hiányzik, azt később kezded érezni. Ilyetten kérdezed, fogom ezt bírni? Mi lesz velem? Van ebből számomra visszaút? Tényleg ezt akartam? És Jeremiás prófétát hozza fel példának, aki szintén, úgymond, amikor a prófétai küldetését vállalta, és már abban előre haladt, ezt mondja egyik tapasztalatában, rászedtél, Uram, és én hagytam, hogy rászedj. És azok a tanítványok, akik mindent elhagytak, hogy kövessék Jézust, hamar azt kérdezik Jézustól, nézd, mi mindenünket elhagytuk, és követtünk téged, mi lesz hát a jutalmunk? Tehát valahogy nagyon emberi, és nagyon természetes az, hogy amikor már elindultunk azon az úton, ott vagyunk már a folyamatban, akkor úgy hirtelen megtorpanunk, és akkor elgondolkozunk, hogy tényleg ezt akartam? Fogom én ezt bírni? Van ebből számomra visszaút, vagy már túlságosan elindultam ezen az úton? És ez itt a csalódás szele, úgymond. Amikor az ígéretért, a földbe rejtett kincsért mindent félreteszünk, nem azt keressük, hogy lemondjunk valamiről, de a kiüresedés elkerülhetetlen. Ebben a megrendült állapotban lehet, hogy csak a feszteséget látjuk. Ilyenkor megingunk, és esetleg csalódottakká válunk. No, hát én azt hiszem, hogy ez a csalódás azért úgy benne van az életünkben, és én azt hiszem, hogy ez egy nagyon természetes dolog, hogy egy adott pillanatban megállunk, és akkor így feltesszük magunknak ezeket a kérdéseket. És a kérdés az, hogy hogyan viszonyulunk ezekhez a csalódásokhoz. Hogy lehet, hogy mégsem kellett volna. Nekem az egyik nagy életkérdésem, amit nagyon sokszor a diákjaim is úgy nekem szegeznek, hogy tehát elvégeztem az építészmérnöki egyetemet a szüleimnek a tanácsára. Temesváron 5 évet tanultam, és vizsgáztam, és nagyon jó eredményeket értem el, és hazajöttem, és mérnökként dolgoztam az egyetem után 4 évet, tehát gyakorlatilag 9 év az életemből, és akkor utána következett egy váltás. Szerzetesként akartam elkötelezni magam, és akkor rájöttem, hogy ez a kettő nem annyira kompatibilis egymással, és hogy akkor most ez a 9 év egy teljesen felesleges idő, kár volt ennyi pénzt, időt, energiát erre szánni, és a diákok nagyon sokszor megkérdezik, hogy akkor mi értelme volt ennek az egésznek, hogy nem sajnálom, hogy ott hagytam, és hogy nem csalódtam, hogy most hittantanárként dolgozom, és hogy egy másik egyetemet kellett elvégezzek. És jogos a kérdésük, és igenis, nekem is ez olyan volt egy időszak, amikor egy kicsit úgy sajnálkoztam, és ott volt ez a fájdalma, vagy a szomorúsága, hogy én ezt nem tudom most folytatni, mert hogy most más irányban folyik az életem, és hogy mi értelme volt ennek az egésznek. Egy kicsit úgy tűnik, minthogyha egy ilyen varga betű lenne az életemben. És én biztos vagyok benne, hogy nem csak az én életemben, hanem a kedves hallgatóknak az életében is időnként feltűnik, hogy vannak ilyen varga betűk az életünkben, amiket lehet, hogy megspórolhattunk volna. Ugyanakkor én hiszem azt, hogy Isten ezeken a varga betűkön is tud azért szépen egyenesen írni. Mondjuk az életemben ez nem volt mondjuk csalódás, hogy nem csalódtam az egyetemben, nem csalódtam a mérnöki munkámban sem, hanem inkább az volt a kérdés, hogy mi értelme volt ennek. És ha egy őszinte vagyok önmagamhoz, akkor nagyon-nagyon sok értéket találtam ebben. Elsősorban az embereket, akiket megismertem, akikhez barátság fűzött, és mind a mai napig tartjuk ezeket a baráti kapcsolatokat. Tehát, hogyha én nem lettem volna ott, ha nem végeztem volna el az egyetemet, nem lettek volna olyan szobatársaim, akiket nagyon-nagyon jól megbarátkoztam, akkor lehet, hogy most ugyan hiányérzetem lenne, hogy ennyivel kevesebb lennék ilyen szempontból. És én nagyon-nagyon hálás vagyok ezekért a barátságokért, és ezekért az emberi kapcsolatokért. Nagyon-nagyon sok erőt adnak nekem. És valószínűleg, hogy kevesebb lettem volna ezáltal. Másrészről pedig az a tudás, amit kaptam, az nagyon segített engem abban, hogy olyan reálisan felmérje az emberi életemet, hogy úgy két lábbal a földön legyek, mert ugye a matematika meg a fizika, ezek mind olyan nagyon reál tantárgyak, és hogy úgy világosan felismerjem azt, hogy itt vagyok, ez van most, innen hogyan jutok tovább, tehát hogy a mindennapi életemben a reális megfontolásokban segített ez a sok szám, vagy sok matematika, és sokan mondják nekem még most is, hogy látszik, hogy mérnöki gondolkozásod van, pedig már ugye egyáltalán nem dolgozom ebben a szakmában. Tehát, hogy valamiképpen ez úgy a gondolkodásmódomat pozitívan befolyásolta.
0: Ahogyan te is mondod, sokszor vannak olyan helyzetek az életünkben, amikor tényleg valaminek nekifogunk, végigcsináljuk, és mégis más irányba vesz az útunk, más pályát választunk, amit szeretnénk csinálni. Ugye én is elvégeztem a zenepedagógiát, ugye 5 évig tanultam alapszak és mesteri szak és dolgozatok és sok minden, és mégis ugye a Mária Rádió lett az én munkahelyem, valahogy éreztem azt a hívást, hogy itt kell lennem, de én nem bántam meg azt a néhány évet, amelyet ugye az egyetemen töltöttem, mert ahogyan te is mondtad, sok jó embert ismerhettem meg, sok barátság szövődhetett, amelyek van olyan, amelyik a mai napig is tart, és talán kipróbálhattam olyan dolgokat, amit lehet, hogy úgy amúgy nem próbálok. Ugye több évig voltam gyermekfelügyelő, és én nagyon élveztem azt, hogy a gyermekekkel való foglalkozást, és az együttlétet, és a segítséget, és látni azt, hogy én is tudok tenni valamit azért a gyermekért, ugye nekem nem lehet gyermekem, de mégis milyen jó az, hogy akkor másokon tudtam segíteni. És akár a Kolozsvár Egyetemi Lelkészségen lévő emberekkel való kapcsolat, vagy a kórusban, a visszhangkórusban nagyon jó barátságok szövődtek, amelyek én azt érzem, hogy valamit adtak ahhoz, hogy én ma itt vagyok, és hogy ilyen vagyok, amilyen vagyok. Mert én azt érzem, hogy az egyetemen tanult dolgokat fel tudom használni itt a Mária Rádióban is. Ugye én a gyógypedagógiát is elvégeztem a 3 évet, csak akkor valami olyan dolog volt az életemben, hogy nem fejeztem azt be, mert most pont a csalódásról beszéltünk. Sok olyan évfolyamtársam volt is, meg a tanárok is, akikben nagyon-nagyon csalódtam, és éreztem azt, hogy lehet, hogy nem ez volt az én utam, amelyet úgy végig kellett járnom. És valahogy azt éreztem akkor ott, hogy nem is nagyon akarják, hogy én ezt befejezzem, vagy valami. Tehát éreztem ezt a kitaszítottságot, ezt a rossz érzést, lehet, hogy ez csak úgy bennem volt, de mégis azt érzem, hogy ezek az évek, amelyeket a tanulással töltöttem, azok valamit adtak nekem, más emberé formáltak, ahogyan te is mondtad, hogy nem bánjuk azt, amit eddig tanultunk, még akkor is, hogyha más utat vett az életünk, és most még csak véletlenül se csináljuk azt, amit tanultunk, mert valamiért az jelen kellett legyen a mi életünkben, valamiért a Jóisten azt akarta, hogy ezeken a megpróbáltatásokon átmenjünk, hogy aztán elérjük a célt, és tényleg azt csinálhassuk, ami közel áll a szívünkhez, és amiben ott van az ő szeretete is.
1: És én azt hiszem, hogy ezek a csalódások érzékenyé tesznek minket, tehát valamiképpen a figyelmünket is élesíti, és felfigyelünk olyasmire, amit lehet, hogy máskülönben nem vettünk volna észre. És Péter atya a könyvében folytatja, hogy nem csak így a szakmai vonalon, vagy így a hivatás folyamán érhet minket csalódás, de a házastársak között is a közös élet során előfordulhatnak csalódások. Azt mondja, hogy a házastársak között a közös élet során válik nyilvánvalóvá, hol csalatkozik a nő, és hol csalódik a férfi. A nő inkább azt kérdezi, szeretsz-e még igazán? Elég vagyok-e neked? Holnap is velem akarsz még maradni? A másik szeretetébe vetett hite inog meg. Azt kéri, hogy a férje újra meg újra biztosítsa őt a szeretetéről. Talán nem is a szeretetet keresi csupán, hanem a biztonságot, hiszen ő az, aki kihordja a gyermeket, megszüli, egész intenzív kötődése alakul ki hozzá. Ösztönösen felelősebbnek érzi magát érte. A feleségnek mégis azt mondom ilyenkor, ne kérdezd mindig a férjedet, hogy tényleg szerete, hanem tud, hogy ő is, mint te, annyit ad, amennyit most adni tud. s hogy nem tud többet adni, az nem azt jelenti, hogy nem szeret. Te sem adsz többet, mint amennyit tudsz. A kérdésed csak gyötri, rossz lelkiismeretet kelt benne. Ő is érzi, hogy most képtelen többre. Ha azt hallja, hogy többet vársz tőle, akkor már azt sem tudja adni, amire pillanatnyilag képes. Ha nem görcsölsz rá elvárásaidra, akkor egy gesztussal, egy mosollyal talán megkönnyíted a lelkét. A férfiak, a férjek általában kevesebbet kérdeznek. Sokszor kimondatlan marad, miben vár megerősítést feleségétől. Megbecsülsz-e még? Tisztelsz-e még? Elismersz-e még, hogy becsülettel ott állok melletted? Pedig ő is érzi a veszteséget. Inkább fontossága tudatának elmúlásától szenved. A családtól a feleség kap egyre több elismerést, kimondatlanul is, mert az otthonukban mind jobban megtalálja helyét. Anyasága biztonságot ad számára. A férj egyre gyakrabban már csak a munkahelyén tekinti, ott kap elismerést. Otthon feleslegesnek érzi magát. Azt tapasztalja, hogy nélkülözhető. Azzal szembesül, hogy feleségének már nem csak ő fontos, kizárólagos figyelme iránta elmúlt. Szóval a házastársak is csalódhatnak egymásban. Eljöhet az az idő, amikor a házastársi kapcsolatban is csalódások következnek, hogy nem ezt vártam volna, vagy nem gondoltam volna, hogy a házasságban így csalódok a férjemben, vagy úgy csalódok a feleségemben. Tehát az emberi kapcsolatainkban is megéljük ezeket a csalódásokat, és az emberi kapcsolatainkban is felmerülhet ez a kérdés, hogy jó embert választottam, jó emberrel kötöttem, a megfelelő emberrel kötöttem össze az életemet. És az imáinkban ezek a csalódások fel fognak jönni, és valamiképpen azon helyzetben leszünk, hogy megtaláljuk ehhez a megfelelő hozzáállást, és az imában Isten elé vihetjük ezeket a csalódási érzéseinket, hogy nem erre gondoltam, nem erre számítottam. És ha őszintén Isten előtt elmondjuk ezeket az érzéseket, én biztos vagyok benne, hogy már ez eleve egy megnyugvást adhat, egy segítséget abban, hogy aztán esetleg tisztában látni, vagy több erőt kapva tovább menni az emberi kapcsolatainkban.
0: Én úgy gondolom, hogy a mai műsorban is sokat tanulhattunk, és egy picit talán így ránézhettünk az életünkre, hogy mi az, amiben csalódtunk, és hát mi az, amiben ez segített minket. Ismételten nagyon rohan az időnk, és elérkeztünk a műsorunk végéhez, és ahogyan megszokhatták, egy kedves történettel búcsúzunk.
1: Anthony de Mello Szárnyalás című könyvéből olvasok egy kis történetet. Diogenész egy nap az utca sarkon állt, és nevetett, mint egy őrült. Min nevetsz? Kérdezték a járókelők. Látjátok azt a követ az utca közepén? Reggel óta, mióta itt vagyok, már 10 ember botlott meg benne, és átkozta meg a követ. De egy sem vette a fáradtságot, hogy elvegye onnan, hogy mások ne bukjanak fel benne. Szóval ez a kő egy csalódás. Vagy egy lehetőség, egy jó tett mások szolgálatára. Kérdés, hogy hogyan viszonyulunk?
0: Ez a történet is nagyon szépen mutatja azt, hogy mennyire fontos az, hogy hogyan viszonyulunk a dolgokhoz, mi hogyan látjuk ezeket. Mi nagyon szépen köszönjük Önöknek, hogy velünk tartottak, és hogy együtt lehetünk ebben a mai műsorunkban is. További szép estét és nyugodalmas jó éjszakát kívánva mindenkinek, búcsúzunk a Szatmár Németi stúdióból.
1: Trepszker Erika
0: és Szűcs Timea, dicsértessék a Jézus Krisztus.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesaljai László. Szombati műsorunk tartalmából. A Szent Atya októberi ima szándéka a mentális betegek gondozásáért. Leó pápa a 150 éves Teuton kollégiumhoz. Őrizzétek meg a Péter utóda iránti hűséget. Egy amerikai katolikus fiatalember Bibliával a kezében 7000 kilométert zarándokolt, hogy találkozzon Leó pápával. Az egyház társadalmi küldetése prófétai kovászként legyen jelen a világban. Interjú Székely János szombathelyi püspökkel, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnökével. Leó pápa októberi ima szándéka a mentális betegek gondozásáért. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Élet Istene, Te ismered szívünk mélységeit, a bennünk lakozó fényeket és árnyakat, a csendes sebeket, amelyeket olykor senki sem lát. Ma azokért a fivéreinkért és nővéreinkért fohászkodunk, akik mentális egészségük kihívásaival küzdenek, akik szorongásaikban magányosan szenvednek, depressziótól vagy bármilyen más mentális betegségtől. Te gyengéden nevükön szólítod őket, benned méltóságra és reményre lelnek. Bocsáss meg, hogy időnként elfordítottuk tekintetünket róluk, amivel a mentális betegek megbélyegzését és diszkriminációját tápláltuk. Add, hogy egyházad nyitott otthon lehessen, egy mindenki számára biztonságos hely, olyan közösség, amely elkísér és nem rekesz ki, amely ítélkezés nélkül meghallgat és félelem nélkül közelít meg. Azokért is könyörgünk, Urunk, akik gondoskodnak róluk, szakemberekért, családtagokért, önkéntesekért, azokért a férfiakért és nőkért, akik türelemmel és szeretettel építik a megértés és a vigasztalás hídjait. Adj nekik erőt és együttérzést, hogy támogassák őket.
1: Give them strength and compassion to sustain others.
0: Küld ránk Szentelkedet, hogy megtanuljuk elfogadni és beilleszteni a mentális egészségi ellátást közösségeink és az egész egyház életébe és küldetésébe, és ezáltal irgalmat élő jelévé váljunk, amely mindig velünk marad és megújít minket.
1: And always restores. Amen.
0: Szól Leó pápa októberi ima szándéka. Leó pápa a 150 éves Teuton kollégiumhoz. Őrizzétek meg a Péter utóda iránti hűséget. Október 3-án szombaton délben köszöntötte Leó pápa a konzisztórium teremben a fennállása 150. évfordulóját ünneplő Campo Santo pápai Teuton kollégium előjáróinak és pap diákjainak 87 fős csoportját. A másfél százados kollégium ősét Nagy Károly Frank király és német

0: császár kérésére harmadik Leó pápa alapította 800 körül, mint Schola Francorum, a germán eredetű frankok zarándokházaként Péter sírja mellett az ősi bazilika tőszomszédságában. Leó pápa köszöntő beszéde elején a 150 éves Teuton kollégiumnak a 8. századba visszanyúló eredetére utalt, ami a Szent Római Birodalom területéről Rómába érkező zarándokok kitüntetett referenciapontja volt.
1: Provenienti dal territorio del Sacro Romano Impero.
0: A 19. században ez a hely különös jelentőségűvé vált az érintett országok papjai számára, amikor a papság tevékenységét a Német Birodalomban jelentősen akadályozták, ha ugyan nem tették teljesen lehetetlenné a Kulturkampf egyházpolitikai intézkedései. Így a Teuton temető testvérisége vendégszeretetének köszönhetően a háza története során befogadta németajkú papokat, oltalmat és tanulási lehetőséget biztosítva számukra, ami aztán a későbbiekben egyre inkább a keresztény régészet, az egyháztörténet és a keresztény eredet kutatás szakmai központja lett. A papi kollégium ma is arra törekszik, hogy a képzés biztonságos otthona legyen, ahol az itt élő klerikusok elmélyíthetik intellektuális és lelki útjukat, hogy válaszolhassanak a hazájukban élő kérdéseire, korunk nagy kihívásaival szemben, és számot adhassanak a bennük élő reményről. A Teuton kollégium jellegzetes vonása a Szent Péter apostol sírjához való egyedülálló közelsége, szó szerint 100 méter, amely intézményének története során kezdetettől fogva mindig együtt járt a római pápához való hűséggel. Ezt tette nyilvánvaló a pápai kollégium cím is, amelyet 16. Benedek pápa adományozott neki 2010-ben. Ez a megtiszteltetés nagy elkötelezettséggel jár, meg kell őrizni ezt a közelséget és ezt az egységet Péter utódjával.
1: Custodire questa vicinanza e questa unità con il successore di Pietro.
0: És az általa hirdetett apostoli hittel, szögezte le a Szent Atya. A hívő Krisztusban vallott közös hite az egység alapelve, amelyet az Úr kért imájában tanítmányai számára, hogy tanúságtételük hiteles legyen. Tegyék magukévá, kérte a pápa, Jézusnak ezt a szívből jövő kérését, és kérjük ezt az ajándékot, hogy kollégiumok közössége olyan hely legyen, ahol ez az egység konkrétan is megnyilvánul és láthatóvá válik. Ehhez kérte végül Leó pápa a Szentlélek segítségét, majd patronájuk,
1: alla vostra patrona Santa Maria della Pietà,
0: az irgalmaság szűzanyag közbenjárásáért fohászkodva szívből megáldotta őket. Bibliával a kezében 7000 kilométer zarándokolt, hogy találkozzon Leó pápával. Szerdán délelőtt a Szent Péter téren tartott általános kiallgatás végén a Leó pápát személyesen is köszöntő zarándokcsoportok hívek között volt Patrick Murphy, egy amerikai katolikus fiatalember, aki arról számolt be a pápának, hogy az elmúlt 14 hónapban több ezer kilométert tett meg Franciaországban kerékpárral és gyalog Olaszországban, hogy elzarándokoljon Rómába. Több mint 60 francia apátságban és kolostorban fogadták őt az ellátási szállás vendégszeretetével, köztük olyan helyeken is, amelyeket a Szent Atya is felkeresett a nemrégében véget ért franciaországi látogatásakor, majd Franciaországból gyalog folytatta útját Olaszország felé, hogy éppen Isten szegénykéje, Assisi Szent Ferenc tranzitus a liturgikus emléklapjának vigíliáján, a ferences jubileum évében érkezzen meg Rómába. Az amerikai fiatalember az elmúlt 14 hónapban több mint 7000 kilométert tett meg, hogy eljusson a Szent Péter térre. A Szent Atyának elmondta, hogy egyedüli útitársa a Biblia volt, amelynek borítója belső oldalán szerepel minden vendéglátójának bélyegzője. Az egyház társadalmi küldetése prófétai kovászként legyen jelen a világban. Most hallgassák meg a Székely János szombathelyi püspökkel a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnökével készített interjúnkat. Nagy szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió stúdiójában Székely János szombathelyi püspökatyát, aki egyúttal a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke. És most Rómában egy olyan konferencián vett részt, ahol a CCEE, az Európai Püspöki Konferenciák Bizottságának egyik szekciója gyűlt össze, amelyik szekció a társadalmi igazságosság kérdését próbálja értelmezni. Püspökök és szakemberek voltak jelen. Ez a mostani alkalom milyen különleges célkitűzéssel jött egybe?
2: Nagyon nagy szeretettel, nagy örömmel köszöntöm én is a kedves hallgatókat. Az Európai Püspöki Konferenciák titkárságának 4 szekciója van. Az egyik foglalkozik fiatalokkal, egy evangelizáció és kultúra, a harmadik család és élet, és a negyedik ez a társadalmi kérdések, ami tulajdonképpen az egyház társadalmi tanításának az átültetése a gyakorlatba, illetőleg, hogy az európai kontinensen az európai egyházak hangjával is megszólaljon a társadalmi tanítás. Ennek szokott 2 évente egy olyan találkozója lenni, ahová minden püspöki konferencia, minden ország küld képviselőket. A képviselőknek a feladata a saját országukban, hogy az egyház társadalmi tanítását megfogalmazzák a közélet számára is, egyáltalán társadalom számára, és amennyire lehet, segítsék azt, hogy életté is váljon, tehát formálja is, mint kovász, a társadalmat. Ahogyan 14. Leó pápa írja a Magnifica Humanitas kezdetű enciklikájában, tegyünk azért, hogy ne Bábel tornyát építsen az emberiség. Egy olyan várost, ahol egy hang van, egy nyelv, egy kultúra, egy akarat, főként a gazdagé, a hatalmasé, hanem úgy építsük az emberi társadalmat, ahogy a Nehemiás idejében a lerombolt Jeruzsálemet újraépítették, minden falszakasznak saját felelőse volt, saját család. Az emberiség nagy építkezésében is valahogyan így kellene. Minden nyelvnek, minden kultúrának megvan a maga hangja, senki sincs leselejtezve. Tehát ezzel a szellemiséggel gyűltek össze a különböző országoknak a képviselői.
0: Van egy közös társadalmi tanítás, és igazából akkor minden helyi egyház próbálja ezt a saját körülményeire alkalmazni?
2: Igen, illetőleg ennek a szekciónak mindig vannak kijelölt témái. Most az alaptémánk az egyrészt egy igazságosabb gazdasági rend, másrészt a nemzetek közötti szolidaritás. Tehát hogyan képzelnénk el egy igazságosabb világgazdaságot, és a nemzetek közötti együttműködést. Gondolhatunk itt például akárcsak arra, hogy jelenleg a világ leggazdagabb 8 emberének az Oxfam becslése szerint körülbelül annyi vagyona van, mint a világ lakosságának a szegényebbik felének összesen, mint 4 milliárd embernek. Ez döbbenetesen igazságtalan, és nagyon káros, mert az emberiség nagy döntéseit az óriási gazdasági erő döbbenetesen befolyásolja. A döntéseket háborúkról, technológiai újítás, egyáltalán, hogy hogyan alakítanak ki egy technológiát, például a mesterséges intelligenciát. De akár, hogy a világgazdaságot, a piacokat szabályozzuk, vagy nem szabályozzuk. Tehát ez az óriási gazdasági erő jelenleg hatalmas módon befolyásolja az egész emberiség életét. Első előadónk egyébként Alessandra Smerilli nővér volt, aki a teljes emberi fejlődés pápai dikasztériumának az új prefektusa. És többek között arról beszélt, hogy az új dolgok, amire 14. Leó pápa utal ebben az enciklikában, kicsit visszautalva a Rerum Novarumra, az új dolgokra, 13. Leó pápának a első nagy társadalmi igazságosságról szóló enciklikájára. A mai új dolog az elsősorban az, hogy nem az államok azok, amelyek elsősorban irányítják, vagy hatással tudnak lenni a népek életére, meg az emberiség életére, hanem ez átment magánkézbe. Sokkal inkább egyéni hatalmi központok, meg gazdasági erőközpontok sajnos azok, amik meghatározzák az emberiség életét.
0: És mit tud tenni ebben a konkrét helyzetben egy helyi egyház?
2: Az egyháznak az egyik küldetése, hogy prófétai hang legyen. Az emberiség számára adjon inspirációt. Nagyon nagy kincse volt a mostani találkozásunknak, hogy itt volt a Centesimus Annus alapítványnak az igazgatója. Második János Pál pápa hozta létre ezt a tulajdonképpen szakértőkből álló alapítványt, főleg gazdasági és nemzetközi joghoz értő világtekintélyek vannak ide meghívva, és az a küldetésük, hogy az egyház társadalmi tanítását kicsit fejlesszék, tovább gondolják szakmai szempontból. És sok minden érdekes dolog elhangzott az igazgatónak, Paolo Garonna professzorunak a szájából. Például az, hogy egyes országokra vonatkozóan társadalmi tanítás, ami a szolidaritásra hívja fel a figyelmet, ez nagyjából világosan, könnyen érthetően megszületett. és sok ország próbálja is megvalósítani, például a jóléti állam a szociális háló formájában nem is kis sikerrel. Tehát ez a része a társadalmi tanításnak érthető, világos és reálisan megvalósítható is. A másik része, ami a világgazdaságra vonatkozna, vagy az igazságosságra világszinten, ez sokkal kevésbé konkrét a társadalmi tanításban, tehát itt az egyház társadalmi tanítása, így mondta az igazgató, kicsit el is van maradva, de maga a téma is sokkal nehezebb. Létrehozni egy igazságosabb világrendet nagyon-nagyon nehéz. Azért is, mert a nemzetközi együttműködések, akár gondolhatunk az ENSZ-re, félelmetes módon meggyengült. Nagyon sok nagyhatalom egyszerűen kiszáll ezekből a nemzetközi egyezményekből, tehát nehéz, nem is nagyon lehet nemzetközi jogról beszélni, mert sok olyan állam van, amelyik még a saját maga által aláírt egyezményeket sem tartja be. Tehát nehéz és nagy kihívás ez a feladat. Ugyanakkor az alapítvány igazgatója azt mondta, hogy ennek ellenére az emberiségnek egy jelentős része az egyházra úgy tekint, mint egy nagy erkölcsi tekintély. Tudja, hogy ez nemzetek fölötti, tehát nincs úgymond elfogultsága egy-egy rész érdekirányában. Nagyon sokan várják a pápától az, hogy világos útmutatást adjon, akár a béke, akár egy igazságosabb gazdaság irányában.
0: A nemzetközi erővonalatnak a felerősödésével párhuzamosan fut a helyi illetékességnek a megcsapanása akár nemzeti szinten, és az egyházaknak a működése azért egy nemzet testen belül működnek, jól lett egy katolikus egyházunk van. Hogyan tud mégis az egyház a saját környezetében, saját országában, Magyarországon, a magyar katolikus egyház hatékonyan működni?
2: Minden ország a konferencián bemutatta a saját társadalmi tevékenységét. A magyar egyházunknak a szociális szolgálatát Tóth József, az Érme Szövetségnek, ennek a katolikus vállalkozók vagy gazdasági szereplők szövetségének az egyik vezetőségi tagja, ő mutatta be. Sok részét a beszámolónknak ámulattal hallgatták. Talán leginkább a roma pasztorációnkat, az, hogy 95 nyitott házunk vagy tanodánk működik, ahol roma gyerekeknek a nagy sokasága jön délutánonként tanulni, segítünk abban, hogy oktatásból ki ne essenek, és ilyen módon egy piacképes végzettséget, de még inkább az emberi fejlődésükben segítséget kapjanak. Ez egy annyira egyedülálló szervezete a Magyar Katolikus Egyháznak, amire azt hiszem, hogy nagyon büszkék lehetünk. De nagyon tetszett az is, hogy létezik az úgynevezett keteg oktatási anyag, amelyet a Magyar Katolikus Egyház Barit Sarolta nővérnek a segítségével létrehozott, és több egyetem, többek között a Corvinus, de más egyetemek is felajánlják a hallgatóknak, hogy keresztény szemmel gondolják át a gazdasági tevékenységnek az igazi célját. Tehát ez a tény, hogy katolikus tanítás bejut világi egyetemekre, ezt is ámulattal látták, mert legtöbb országban erre hasonló példa nincs.
0: És születette valamilyen konkrét elhatározás a jövő tekintetében, előre nézve?
2: Alessandra Smerilli nővér kérte azt, hogy egyrészt küldjünk be jó gyakorlatokat, amik a mi országainkban működnek. Akár olyan szemmel is, hogy mi az, amit Európa, mint a kereszténységtől már régóta áthatott kontinens, föl tud ajánlani más kontinensek számára az igazságosabb társadalmi rend megvalósításáért, de akár a mesterséges intelligencia szabályozásában, megtervezésében, ebben is. Bár Európa gazdaságilag nincs az élvonalban vagy a megalkotók között, de az a hely, ahol legtöbb reflexió erre az új technológiára van, az még mindig Európa. Tehát tudunk ebben talán segítségére lenni a világegyháznak. Egyébként nagyon érdekes volt, a Centesimus Annus igazgatója sokat beszélt Európáról, és többek között elmondta, hogy Európa elsősorban nem földrajzi fogalom, hanem értékek, és leginkább a keresztény gyökerek alapján kivirágzó kultúrát jelenti. És ennek része kellene, hogy legyen, sőt, objektíven nézve része Oroszország is. És beszélt arról is, hogy milyen nagy tragédia, hogy a hidegháború vége után Európa nem gondolta át, nem tervezte meg a biztonsági stratégiáját, a biztonsági építményét, hogy az első világháború végén is nem sikerült harmonikusan lezárni a konfliktust, robbant ki a második. A második végén sikerült, tehát ott egy óriási nagy vágy volt egy békességes, harmonikus Európára. De a hidegháború végén nem gondolt át senki, hogy amint megszűnik akár Varsói szerződés, stb., hogyan építsük föl a kontinensnek az új biztonsági, meg hát béke stratégiáját. Tehát Európának kellene, hogy legyen hangja, van egy különleges hangja a világegyház számára. Egy másik konklúziója talán a találkozónknak az, hogy amilyen elveket mi a helyi egyházak részéről megfogalmaztunk, ezt szeretnénk eljuttatni pontosan ehhez a Centesimus Annus tudományos szakértők köréhez, hogy finomítsák, konkretizálják, és talán ezzel tudjuk gazdagítani az egyház társadalmi tanításának a kincsestárát.
0: Püspök atya, hálásan köszönöm a tájékoztatót, és szívből kívánok igazán jó lelki készületet az immár közeli november közepi Adlimina látogatásra.
2: Köszönöm szépen!
0: A Székely János szombathelyi püspökkel készített interjúnkat hallották. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szombati műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértesaljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudét

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy-nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. A nagyváradi stúdióból köszönti Önöket Majoros Attila. Nézzük, hogy mivel várjuk Önöket a folytatásban az éjszaka folyamán. Hamarosan együtt imádkozhatjuk majd a rózsafűzért, majd éjjel egy órától Krisztus Egyházának történetéről mesél nekünk Fodor József általános helynök atya. 1 óra 30 perctől Hajlák Attila atya Segítség Gyászolók című műsorát ismételjük, 2 órától pedig dr. Rejkli István Gyógyír című műsora következik. 2 óra 30 perckor Lelkélet és hitmélyítés címmel Giossano Leonard atya sorozata folytatódik, éjjel 3 órától pedig az Irgalmasság rózsafűzérét imádkozhatjuk együtt. 3 óra 30 perctől Mária iskolájába járhatunk, majd éjjel 4 órától a szerda esti szentségimádás ismétlését hallhatják. 5 órától együtt imádkozhatjuk majd a rózsafűzért, majd 5 óra 40 perctől kezdetét veszi reggeli műsorunk a Vatikáni Rádió friss híreivel. Megköszönöm a megtisztelő figyelmüket, nyugodalmas, jó éjszakát és jó rádiózást kívánva búcsúzik Önöktől, innen a nagyváradi stúdióból Majoros Attila, a viszont hallásra, dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Ave Maria! Imádkozzák együtt a rózsafűzért a Mária Rádióval!

0: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Köszöntünk, szentséges szűz, betegek gyógyítója és anyja. Hozzád fohászkodunk, ó irgalmasságnak anyja, aki szemmel tartod szükségleteinket, és meghallod elrejtett sóhajainkat is, melyeknek már nincs se hangja, se könnye. Jöjj segítségünkre, és légy közben járunk a megpróbáltatásokban, és a betegség kínjaiban, add meg nekünk minden percben a kellő erőt és türelmet. Légy számunkra a remény csillaga, és kérünk, könyörög érettünk, hogy példádat követve, Szent Fiadnak szavain és cselekedetein elmélkedve, gyarapodjunk az ő ismeretében és szeretetében. Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
2: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki hitünket növelje.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki reményünket erősítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: Az örvendetes rózsafűzér első szent titka, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál. Figyelem Mária szavait, viselkedését, testtartását. Alázata és egyszerűsége tetszik az Úrnak, mert megvan benne az a készség, hogy teljesítse Isten akaratát. És amikor kimondja, íme az Úrnak szolgáló leánya, legyen nekem a te igéd szerint, elkezdődik a világegyetem legnagyobb eseménye. Krisztus emberré válásának csodája a Szentlélek által. Amikor szentáldozáshoz járulok, Jézus belép az én életembe is, testembe, lelkembe. Miért? mert Máriához hasonlóan én is kimondom igenemet. Az én igenem az Amen, amellyel kifejezem, az Úr szolgálója vagyok. Történjék velem is, ahogy ő akarja. Úr Jézus Krisztus, felajánlom neked ezt az első tizedet, a legtisztább szűz méhében való megtestesülésed tiszteletére. E titok által és a szűzanya közben járására mély alázatot kérek tőled. Amen.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.

0: óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Akit te szentszűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Akit te szentszűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Az örvendetes rózsafűzér második szent titka. Akit te szent szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál. Elkísérem a szent szűzet rokonához, Erzsébethez. Figyelem, ahogyan hordozza a titkot. Öröme oly hatalmas, oly mély, hogy emberi szó kifejezni nem képes, hiszen az örök szeretetet hordozza magában, melynek öröme körül öleli, s elborítja egész lényét. Erzsébet isteni sugallatra fölismeri és dicsőíti üdvözítője anyját, s a találkozás örömében Mária ajkán is felcsendül a Magnifikát. Micsoda kegyelem egy ilyen látogatás, egy ilyen találkozás. Tudom, Isten azt akarja, hogy én is részese legyek egy ilyen találkozásnak. Szent áldozáskor, amikor Jézust szívembe zárom, élő tabernákulummá válok, mint a szűzanya. Szívem tisztasága kedves az Úrnak, s ez az öröm eltölti egész lényemet. Úr Jézus Krisztus, fölajánlom neked ezt a második tizedet szent édesanyád látogatásának tiszteletére. E titok által arra kérem a szűzanyát, látogasson meg, és hozza el nekem is Jézust. Amen.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Az örvendetes rózsafűzér harmadik szent titka, akit te Szent Szűz a világra szültél. Ma született az üdvözítő, ő a Messiás. Így hirdették az angyalok a szent éjszakában. Egy istálló barlangban született, mert a szent család Betlehemben nem kapott szállást. Figyelem a szűzanya hódolatteljes magatartását, ahogyan kézbe veszi, nézegeti, becézgeti a gyermeket. Hódolatából a hit öröme, szeretetéből az imádás öröme születik. Nem csodálkozom, hiszen ebben a csöbb gyermekben benne lakik az Istenség egész teljessége. Amikor Jézust imádom az oltári szentségben, némán csodálkozva, mint az egyszerű pásztorok, leborulva előtte, ahogy a napkeleti bölcsek tették, én sem akarok mást, csak hódolni előtte. Úr Jézus Krisztus, felajánlom neked ezt a harmadik tizedet a betlehemi istállóban való születése tiszteletére. E titok által arra kérem a szűzanyát, mutassa meg, hogyan kell nekem is áldozatot hoznom Jézusért. Amen.
4: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a világra szültél.

0: Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Az örvendetes rózsafűzér negyedik szent titka. Akit te szent szűz a templomban bemutattál. Elképzelhetően naponta mutattak be újszülötteket az Úr templomában. Így Mária és József gyermekükkel nem keltettek nagy feltűnést. Ők is teljesítik az ószövetségi törvényt. Figyelem a szűzanya lelki erejét. Ez az erő a hitéből fakad. Tudja, hogy oda kell adni a gyermekét. Tudja, hogy szívét majd tőr járja át. Bizonyossága megerősítést nyer az Ak Simeon és Anna asszony profétáló szavaiban. Tudja, Isten olyan feladatra hívja, mely felülmúl minden emberi erőt. Amikor Istennek adok valamit, a szűzanyát követem. Minél többet adok, annál szabadabban tudom követni őt, és annál nagyobb lesz az örömöm. Úr Jézus Krisztus, felajánlom neked ezt a negyedik tizedet, a templomban való bemutatásod és Mária tisztulásának tiszteletére. E titok által és a szűzanya közbenjárására a test és a lélek nagy tisztaságát kérem tőled. Amen.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket,

0: mostól. Amen.
1: Üdvözlégy légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, s áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Az örvendetes rózsafűzér 5. szent titka, akit te szent szűz a templomban megtaláltál. Ebben a szent titokban megfigyelhetem a szűzanya lelkületét. A jeruzsálemi zarándoklat fontos esemény az ő egyszerű életében. Szívébe véste a történteket, és elgondolkodott rajtuk. S milyen szorongással kereste az ő Jézusát 3 napon át. Kereste és megtalálta. Hol? A templomban. Amikor elveszítem Jézust, jobban mondva érezhető közelségét, a szűzanyához kell fordulnom. Ő megtanít, hogyan találjam meg a templomban, a bűnbánat szentségében, az oltári szentségben és saját szívemben. Ő vonzza szívembe Jézust, mert ahol az anya, ott akar lenni a gyermek, és ahol a gyermek, ott akar lenni az anya. Aki megtalálja Jézust és Máriát, rátalál a bölcsességre. Úr Jézus Krisztus, fölajánlom neked ezt az 5. tizedet templomban való megtalálásod tiszteletére. E titok által és a szűzanya közben járására az igazi bölcsességet kérem tőled. Amen.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vidd minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Ó,

0: mentője, ajánlj minket Jézusodnak, boldogságos szűzanyánk.
1: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Üdvözlégy, szeplőtelenül fogantatott szűz, Isten Anyja Mária! Tudjuk, hogy Te Istennél hatalmas védelmezőnk vagy, és hogy mindazokat, akik bizalommal fordulnak hozzád, kegyelmeiddel halmozod el. A lurdi jelenések és csodák nagy jóságodat és azt a készségedet mutatják, amellyel a hozzád folyamodóknak mindenben hatható segítséget nyújtasz. A Te hatalmas pártfogásodba helyezzük bizalmunkat, és ezzel a gyermeki bizalommal kérünk, támogass áldásoddal, hogy a szentolvasó fenséges titkait megfontolva, amire oktatnak, kövessük, és amit ígérnek, elnyerjük. Krisztus, ami Urunk által.
0: Amen.
1: Rózsa Fűzér királynője,
0: könyörögj érettünk.
1: Béke királynője,
0: könyörögj érettünk.
1: Fény királynője,
0: könyörögj érettünk.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.

0: hogy otthonodban szólhat az Erdélyi Mária Rádió, csak is a te imádnak és adományodnak köszönhető. Adakozz, hogy örömet okozz.
1: Igéző. Vallomások Isten szaváról.

0: Veletek maradok az idők végezetéig. Számomra nagyon fontos ige, minden napjaimat átszövi, és mindig arra ösztökél, hogy az Úrra figyeljek, hiszen ő velünk van, és a tenyerén hordoz bennünket. Örömmel tölt el engem, hogy nem vagyunk egyedül ebben a világban, az Úr Jézus mindig segít és kíséri az életünket, csak legyünk éberek és nyitottak, figyeljünk az ő sugallataira, és merjünk ráhagyatkozni, nem mindig a saját fejünk után menjünk. Férfiként ez azért gyakran kihívásokkal tölt el, de tudom, hogy sokkal jobban tudja, hogy mi az, amire igazán szükségem van, és hogy mit kell tennem. Janu atya meghívott az akolitus szolgálata. Ennem ez már korábban megfogalmazódott, hogy jó lenne az oltárnál szolgálni, de hát ugye a nagy család, a gyerekektől elvett idő dilemma elé állított. Végül is kimondtam az igenemet az Úrnak, és amikor beléptem a templomba, és elkezdődött a szentmise, akkor nagyon hideg volt a templomban, ott liderektünk, de amikor megszólalt a csengő, fölálltunk, akkor óriási melegség, béke, öröm töltött el a szívemet, és akkor éreztem, hogy az Úr itt jelen van. És hát utána a képzés során is folyamatosan ezt éreztem és tapasztaltam meg, és erről sokat tudtunk beszélgetni ott a növendéktársakkal. Rengeteg kegyelmi ajándékot kaptunk.
1: Péter Attila, gépész gondolatait hallották.

meg a gyermekek. Ez az idő legyen buzdítás számotokra, a személyes megtérésre. Gyermekeim, imádkozzatok a magányban a Szentlélekhez, hogy erősítsen meg benneteket a hitben és az Istenbe vetett bizalomban, hogy méltó tanúi legyetek annak a szeretetnek, amelyet Isten ajándékoz nektek jelenlétem által. Gyermekeim, ne engedjétek meg, hogy a kísértés megkeményítse a szíveteket, és az ima olyan legyen, mint a sivatag. Legyetek Isten szeretetének vízfénye, és életetekkel tegyetek tanúságot a feltámadt Jézusról. Veletek vagyok, és édesanyai szeretetemmel szeretlek mindnyájatokat. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra. Kedves hallgatóink, a 2020. április 25-ei üzenetet hallották.

Dicsőtessék a Jézus Krisztus! Hatalmas szeretettel üdvözlöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál Takács Zoltán, és itt az Isteni Érintések című műsor következő adását hallják. A mai témánk Isten ütterve. Az Úr alkotta meg ezt a hatalmas, felfoghatatlan univerzumot, és benne a mi páratlan bolygónkat. Az Úr az, aki életet biztosított a bolygón, és a hatodik napon megteremti az embert. Az emberiség története tehát Ádámmal kezdődik. Mindenre azt mondja az Úr, hogy jó volt. Ádám akkor még tökéletes, meghitt kapcsolatban lehetett az Úrral, egy bűntelen világban. Ádámban nem volt bűn, és a bűn nem volt a világban. A Szentírás tudósít a bűnesetről és szörnyű, rettenetes következményeiről az emberiség számára. Ádám és Éva bűnbe esett. Engedetlenül ettek a fa gyümölcséből, és így elvesztették a közösséget Istennel. Amikor az ember rossz helyen tartózkodik, amikor az ember a kísértés területén tartózkodik, amikor az ember beszélgetésbe elegyedik a kísértővel, akkor az Úr szava iránti éberség alább hagy. Jobban meghallotta a kísértő hazug javaslatait, igazságait, mint az Úr szavát, és megrendült az Istenben vetett bizalmuk, és az ember elvetette Istennek a szavát, és hitelt adott a gonosz szavának. És az első emberpár testi, lelki, szellemi téren meg volt kísértetve. És ahogy Pál apostol a római levélben írja, ahogyan tehát egy ember, azaz Ádám által jött a bűn a világba, és a bűn által a halál, úgy minden emberre átterjedt a halál, azáltal, hogy mindenki vétkezett. A Zsoltár pedig így folytatja, vétekben fogantattam, és bűnben születtem. Majd később olvashatjuk, hogy mindenki vétkezett, és hiával van az Isten dicsőségének. Mivel mindenki Ádám utóda, minden embernek ezért meg kell halnia, mivel Ádámban van, és ez a félelmetes igazság érvényes az Ádámban lévő emberisége. És sajnos Ádám vétke kihatott az egész világa, kihatott az emberisége, mert a bűn örökre elválasztotta az embert az Istentől. A bűn a sátánhoz kötötte az embert, az emberiséget. A bűn miatt az ember önmagában halott lett. A Biblia beszél a szellemi halálról, a testi halálról, és majd később az örök halálról. A bűnbeesés szörnyű következménye, tehát elhatott a teremtett világ minden pontjára, a házasságba, a családba, a társadalomba, a népek között megjelent a gyűlölet, a hazugság, a háború, a gonoszság. És a bűn szétrombolta az emberen kívüli teremtett világot is. És Ádám bukásával ez a bűn kiterjedt a természetre, a növények és az állatok teljes teremtett világára is, hogy a Biblia írja. Ezért lettek vadállatok, amelyek eszik egymást, és ezért kell minden teremtett lénynek meghalnia. Így jött be világunkba a bűn, a betegség, a halál, a szenvedés, a könny. Gondoljunk csak bele, az elmúlt évezredekben mennyi háború, mennyi gyilkosság, mennyi irigység, mennyi gonoszság, mennyi versengés jött be a mi társadalmunkba, jött be az emberek szívébe, mert bejött a mi természetünkbe a bűnös, bukott, ádámi természet, ez az óemberünk. Istennek fájt ez az állapot. Istennek fájt, hogy az ember eltávolodott tőle, kiesett az ő meghitt közösségéből. A bűnbeeséssel mi jogalapot adtunk a gonosz létezésének, a gonosz tevékenységének a földi életünkbe. De kedves hallgatóim, olyan csodálatos az Úr, hogy kidolgozott egy mentőtervet. Kidolgozott egy olyan eseménysort, amely helyrehozta, ami helyrehozhatatlannak tűnt.
Mert Isten a helyreállításnak az ura. Ő a lehetetlen dolgoknak az Istene. A lehetetlen dolgoknak az ura. És Isten a szerető mennyei atyánk, aki utánunk nyúlt, bár a sátán elrabolt Istentől, de Isten egy csodálatos terven keresztül visszavásárolt, visszaszerzett magának. Kiválasztott magának egy népet a több száz közül, elhívta ezt a népet, készítette a terepet, hogy az ő fia, Jézus Krisztus majd a zsidó népbe beleszülethessen, megszülethessen erre a földre, és véghez vigye a megváltás csodálatos művét. Isten az ősatyákon keresztül, a pátriárkákon keresztül, Ábrahámon, Izsákon és Jákóbon keresztül, Isten kihívta, elhívta az ő népét arra szolgálatra, arra az elhívásra, amit ő akart nekik adni. Többször járhattam én is a Szentföldön, a mai páratlan Izraelben, és láthattam az ősatyák sírjait, állhattam az ősatyák földjén, ahol az Úr nekik megjelent, ahol az Úr nekik ígéretet adott, ott, ahol az Úrnak a szava beteljesedett. A Bibliából tudjuk, hogy Jákob lesz az, akit az Úr átnevez, elnevez Izraelnek, akinek 12 fia lesz, akik majd adják Izrael 12 törzsének atyait. És tudjuk, hogy a zsidók Egyiptomba kerülnek, majd 430 évig rabszolgasorsba jutnak, és az Úr Mózesen keresztül kihozza, megszabadítja az ő népét, és 40 évi próba után, pusztai vándorlás után végül Józsué vezetésével beviszi az ígéret földjére, majd birtokba veszik azt. És tudjuk, hogy később majd a zsidó nép kérésére Isten felállítja a zsidó királyságot Saul, Dávid és Salamonnal. Majd Salamon után tudjuk, hogy az ország szétesik. Az Úr szerette Izraelt. Az Úr szerette az ő népét. Az ő népe azonban nagyon sokszor keményakú nép, istenfelejtő nép volt, aki nem akart megtérni, akik nagyon sokszor bosszantották őt a báványimádásaikkal, a kemény szívűségükkel, a megkövéredett szívükkel, ahogy az ige mondja. Inkább hallgattak hamis, hízelkő profétákra, mint az Úrnak tiszta szavára. Az Úr sokszor kérlelte őket, sokszor figyelmeztette őket, hol szépen, hol keményen, de amikor már nem maradt más, akkor jött az ítélet, jött a büntetés, jött a számüzetés. A 10 király asszír fogságba kerül, míg Júda és Benyámin majd a babiloni fogságba. És az Úr mindig adott nekik esélyt a visszatérésre, mert az Úrnak szeretete nagy, türelme hosszú tűrő, és alig várja az istentelent, hogy hozzátérjen. És amikor az Úr látta, hogy imádkoznak, hogy kiáltanak, hogy böjtölnek, hogy megszaggatják szívüket, az Úr hozzájuk tért, az Úr lehajolt, és ismét megáldotta őket. Istennek szüksége volt egy tiszta népre, amely nem keveredik, amely nem házasodik idegen népek leányaival, amely nem követi a bábány Istenek imádatát, amely megszenteli magát, amely hűséges, amely betartja a 10 parancsolatot, és betartja a szövetség minden rendeléseit és törvényeit. De az Úr látta, hogy ez nem elégséges a bakok és bikák vére, hogy az ő népe és hogy az emberek nem tudják betartani ezeket a törvényeket, nem tudnak megigazolni. Folyamatosan mindig be kell mutatni az engesztelő áldozatért áldozatot. A Galata levél azt írja, de mikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte fiát, aki asszonytól született a törvénynek alávetve, hogy a törvény alatt lévőket megváltsa, hogy Isten fiává legyünk. Jézus tökéletes Isten volt. Istentől született Isten, világosság az örök világosságból.
de ő tökéletes ember lett. Isten emberé lesz a te javadra és az én javamra. Dávid ágából származott, Betlehemben született, a zsidó népbe, zsidó családba. Zsidó volt az anyja, de a mennyei magasságos Isten volt az apja. Mária, ez a szűz asszony, Isten kiválasztott edénye, eszköze, az Úr szolgáló lánya, ahogyan ő maga mondja, az ő testén keresztül lépett Isten fia, ennek az átokkal megterhelt földnek a talajára. Az Úr belegyümöszölte magát egy emberi bőrzsákba, elhagyta a királyi székét, ahol nem volt halál, betegség, szenvedés, örök dicsőség, ott hagyta az angyal seregek minden hódolatát, a menny minden szépségét, ragyogását, kényelmét, azért, hogy lejöjjön, hogy emberi létben megszülethessen, hogy átérezze, megértse az emberi lét minden fontosabb mozanatait, hogy közel legyen hozzánk a teremtményeihez. Jézus tehát valóságos ember volt, de valóságos Isten is. Az erejében héber vér folyt. Ő is élte azt az egyszerű életet, amit mi is élünk. Jézus is volt fiatal, Jézus is volt gyermek, Jézus is dolgozott, Jézus is volt éhes, Jézus is élte a szürke hétköznapokat. 30 éves koráig a Biblia nem tudósít róla szinte semmit. Rejtett éveit Názáretben, a Zebulon törzsében élte le. És Jézus 3,5 év alatt végezte el azt a munkát, azt a szolgálatot, amíg az Úr hívta el, és végrehajtotta az Úrnak az akaratát. Jézus Krisztus hirdette az Istennek az országát, a mennynek a királyságát, hívta az embereket a megtérése. Térjetek meg, mert elközelített a mennyeknek országa. Mert én azért jöttem, Izrael házának elveszett juhaihoz jöttem. Betegeket gyógyított, halottakat támasztott, ördögöket űzött ki, megvendékelte az éhezőket, bűnösök közt evett, visszaadta az embernek a méltóságát, rehabilitálta a nőket, akiket abban az időben lenéztek, felemelte a bűnös vámszedőket, a prostituáltakat, a társadalom peremére szorult embereket, gazdagokat, nagy tudással rendelkező embereket, betegeket érintett meg az ő beszédével, az ő erejével, az ő jellemével, az ő szívének tisztaságával. Jézus azért volt olyan egyedi, olyan különleges, olyan erőteljes, mert Jézus hiteles volt. Jézus élte az igét. Jézus volt az ige. Jézusban Istennek az ereje, Isten igazsága, szentsége megnyilatkoztatott. Láthatóvá vált benne Istennek a terve, Istennek az akarata, Istennek a kinyilatkoztatása. Kedves hallgatóim, az Úr Jézus ilyen lehajol a betegekhez, az esendőkhöz, a gyengékhez, észrevette azokat, akik a társam szélére kerültek. Ő ma is lát bennünket, látja, amit más ember nem lát meg. Ő nem személyválogató, ő ma is lát téged, ő tud rólad, őt nem a címek, a pozíciód, a vagyonod, a státuszod érdekli, ő keresi a szívedet, keresi a hitedet, keresi a szívben azt a vágyat, azt az óhajt, hogy az ember keresi-e, akarja keresni őt. Az Úr azért jött ebbe a világba, hogy a gonosz munkáit lerontsa, mert tudjuk, hogy a gonosz azért jött, hogy ő jön, pusztítson és raboljon. Ő hazugság atya, egy világ fejedelme. És látjuk, hogy milyen pusztítást tud végezni a gonosz a mi szívünkbe, életeinkbe, házasságokban, társadalmakban, nemzetek életében. És Jézus leleplezte a gonoszt,
megfedte a gonoszt, kiűzte a gonoszt. Az Úr megítélte a bűnt, de szerette a bűnöst. Tudjuk a Bibliából, hogy a zsidó nép szíve évszázadok alatt megkeményedett, a nép szíve megkövéredett, báványimádásban éltek, aranybúrjút, más isteneket követtek és imádtak. Szó szerint kijelenthetjük, hogy az ördöget imádták. A Biblia azt mondja, hogy saját világába jött, és az ővé nem fogadták be őt. Saját népe nem ismerte föl benne a megígért messiást. Pedig hány bibliai könyv, hány profécia szólt erről, hogy majd Isten fia meg fog születni egy szűz által, hogy Betlehembe, hogy ő lesz az, aki a vakok szemeit megnyitja, a süketek füleit meggyógyítja, halottat támaszt, démonokat űz. De a szívük keménysége, a vallásos tradíció, a törvény istenítése miatt nem vették észre. Jézusnál a farizeusok, a vallásos, képmutató papírréteg látta Istent megnyilvánulni, Istennek az erejét megnyilvánulni, megjelenteni Krisztus életében. És az a tiszta fény, az a tiszta erőteljes igazság, ami Krisztuson keresztül sugárzott, az az isteni erő, ami megnyilvánult a szavaiban, a tetteiben. Ő bemutatta az evangéliumot, ő megcselekedte az evangéliumot, ez leleplezte őket, leleplezte a hamis tanításokat, leleplezte az emberi erőködéseket, leleplezte a hamis tradíciókat, a vallásosság szellemiségét, és ezért irigyek voltak rá az ő sikerére, azért, mert szeretve volt, mert követve volt, és féltették pozíciójukat. És sajnos akkor is ott vallásos, farizeusi réteg befolyása miatt a zsidó nép kijelenti, hogy nem királyunk van, hanem császárunk. Szálljon az ő vére ránk és a mi utódainkra. Kereszt halálra adták, de a megölt zsidó királya egyben a világ megváltója is, Isten örök fia, aki azért jött a világ, hogy meghajlom a bűneinket, engedelmes volt mind halálig az ő mennyei atyához, mégpedig egészen a kereszt halálig. Jézus ott a kereszten taposta szét a kígyó fejét, így győzte le végleg és végérvényesen a bűnt és a halált. Drága hallgatóim, nagyon fontos, hogy megértsük, hogy a gonosz, a sátán, az ősi kígyó le van győzve, hogy a bűnnek az ereje meg van törve, a háború meg van nyerve, bár még vannak csaták, amiket meg kell vívjunk, de végévényesen eldőlt, hogy Isten legyőzte a sátánt. Krisztus nem földi, hanem örök váltságot szerzett. Izrael nép azonban földi szabadulást akart. Azt remélték, hogy a messiás majd megszabadítja őket a római uralomtól. De Isten többet akar, nem csak földi, fizikai szabadságot, hanem szellemi, lelki megszabadulást, szabadságot. A Biblia azt tanítja, hogy senki sem mehet az atyához, csak is én általam, hogy mondja János 14-ben az ige. És ma is az Úr azt mondja nekünk, hogy térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban. És a zsidó nép megkeményedése által jutott el az evangélium az egész világba, mert a Saulból lett Pál apostol, akit elüldöztek, ő jött el Európába, és hozza el Istennek a szavát, Krisztus kereszt halálának üzenetét. És így indul el az evangélium a térítő útjára. Így válik ki a zsidóságból a kereszténység, a Krisztus követői, akik tanúk voltak és elhirdetik az örömhírt, tanúvallomásaikkal, halálukkal, életükkel hitelesítik Krisztusnak a mondandóját, az üzenetét, az igazságát. Így jön létre Isten népe, Isten egyház, az eklézsia, a világból kihívott Krisztus gyülekezete, akiben gyönyörködik az Úr. Így jön létre az egyház, amely dacol a pokol minden próbálkozásai ellenére is, megáll,
mert a vezetője az Úr Jézus Krisztus. Isten üstelvében benne vagy te is. Isten keresi és hívja a szívedet, az életedet, hogy add át ő neki. Ő tud egy elrontott, egy megfáradt, egy elcsüggett, megszomorodott életből egy helyreállított, egy meggyógyult, győztes életet adni. Isten nem azért halt meg helyettünk, miattunk és értünk, hogy mi önmagunknak és a bűnben éljünk, hanem hogy őnek is szenteljük a mi életünket, a mi testünket, ami a Szentlélek temploma, és hirdessük az örömhírt, hogy van szabadulás, hogy van gyógyulás, hogy van helyreállás, és van hazatalálás. Mert isteni parancs, hogy tegyetek tanítványokká minden népeket, hogy hirdessétek az evangéliumot, hogy erősítsétek a meglankadt térdeket, a szomorú szíveket, és építsétek Istennek a királyságát itt a földön is. Jézus Pétert emberhalásszá tette, de az Úr ma azt szólja nekünk, hogy légy te is az, mert Isten haza akarja hívni az övéit, ki akarja menteni az övéit a világ, a bűn, az istentelenség mocskából, fogságából, a szeretet és az igazság ösvényére akarván vezetni mindannyiunkat. Drága hallgatóink, éljenek e kegyelemmel, éljenek e hívással. Ma az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a szíveiteket, mert ma van az üdvösség napja, ma van a kegyelem napja. Ma még lehet, ma még szabad, borulj le a kereszt alatt. Halld meg az ő csendes hívását, és jár vele azt az utat, amit ő akar neked adni, mert így lesz a te életed teljes, kibontakozott és áldott. És végezetül imádkozzunk. Drága Uram, köszönöm a te áldozatodat, én értem is. Köszönöm, hogy értem is lehajoltál. Köszönöm, hogy értem is meghaltál. Köszönöm, hogy kifizetted az árat az én bűneimnek. És köszönöm, hogy benned van az én megigazolásom, az én örök életem. Köszönöm, hogy kihívtál a világból, a bűneimből. Köszönöm, hogy megigazítasz, és egy szent életre hívsz. Köszönöm, Uram, hogy veled járhatok, hogy te vezethetsz, és veled hordhatom az élet nehézségeit, járhatom az élet göröngyösebb útjait is. Köszönöm, Uram, hogy te vagy az út, az igazság és az élet, és tudom és hiszem, hogy senki nem mehet az Atyához, csak te általad. Köszönöm a bűneim bocsánatát, a benned megkapott kegyelmet. Segíts, Uram, hogy hűséges követőd, bátor bizonságtevőd, hős vitézed lehessek, egy olyan ember halász, akire büszke vagy, és akit megáldasz. Köszönöm, Atyám, a szerető szívedet. Köszönöm, hogy tudsz rólunk, hogy velünk vagy, és bennünk élsz. A Jézus Krisztusért legyen áldott a neved mindenért. Amen. Kedves hallgatóim, Istennek a békessége, a szeretete, a védelme őrizze meg elméjüket, szívüket, lelküket a Krisztus Jézusban. Isten áldja meg önöket. Dicsértessék a Jézus Krisztus.

0: bibliai nők nyomában.
1: Vajon mit üzenhetnek ma nekünk a Biblia asszonyai?
0: Erre keressük a választ Tyukodi Beáta nővérrel.

0: Dicsőtessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat a Szatmári stúdióból, a stúdió mikrofonjainál
1: Szűcs Tímea
0: és Gyugodi Beáta. A Bibliai Nők Nyomában című műsorunk veszi kezdetét, és folytatjuk tovább egy következő ószövetségi szereplővel, ószövetségi nővel a történetet. A mai műsorunknak a központi szereplője Hágár, akiről a könyvünk azt írja, Anselm Grün és Linda Jaros, Éld, ami vagy című könyve. Hágáról azt mondja, az elhagyott, de angyal által oltalmazott nő. De ki is volt ez a Hágár? Néhány mondatát az íróknak felolvasom a könyvből. A világirodalomban sok történet szól elhagyott nőkről. Gyakori, hogy egy férfi elhagyja feleségét. Régebbi korokban, ha háborúba mentek, egyedül hagyták otthon a feleséget a férfiak. Ma inkább házassági krízis miatt megy el a férfi, vagy azért, mert beleszeretett egy másik nőbe. Az elhagyott nő azonban nincs teljesen magára hagyva. Isten különleges védelme alatt áll. Az Ószövetség, a 146. Zsoltár, az Úr megoltalmazza a jövevényeket, felkarolja az özvegyeket és az árvákat. Az özvegy, az elhagyott asszony, jellegzetes képe. Az ószövetségi történetek közül kiemelkedik Hágárnak, Ábrahám rabszolganőjének az esete. Hágár az elhagyott, ám Isten különleges oltalma alatt álló nő ősképe. Mivel Sárai Ábrahám felesége terméketlen, ezért Sárai átadja férjének a szolgáló leányát, Hágárt, hogy tőle szülessen Ábrahámnak gyermeke. Amikor Hágár valóban áldott állapotba kerül, fölényesen viselkedik, lekezelően bánik Sáraival. Sárai ezt elpanaszolja Ábrahámnak, aki visszaadja neki Hágárt. Íme kezedbe van szolgálód, tégy vele, ahogy tetszik. Ezután Sárai olyan keményen bánik Hágárral, hogy ez elmenekül. E történetben a női lét egyik árnyoldalát láthatjuk. Sárai féltékeny. Nem tudja elviselni, hogy szolgáló leányának gyermeke születik Ábrahámtól, és neki nem. Ezért úgy érzi, el kell nyomnia Hágárt, hogy megmutassa a fölényét. A nők gyakran tapasztalják ezt, amit Hágár. Ha megerősödik az egyik oldaluk, más nők nekik támadnak. Mert van, akik nem bírják elviselni, hogy a másik nőnek olyas valami adatot meg, amit ők tilosnak vagy elérhetetlennek éreznek a maguk számára. És ahelyett, hogy örülnének a másik erősségének, ellene fordulnak. Hágár elmenekül úrnőjétől. Amikor leül egy forrásnál a pusztában, az Úr angyala így szól hozzá. Hágár, Sárai szolgálója, honnan jössz és hová mégy? Ő azt felelte, az úrnőm Sárai színe elől menekülök. Az Úr angyala erre azt mondta neki, térj vissza úrnődhöz, s alázd meg magad a keze alatt. Elsőre úgy tűnik, hogy az angyal túl sokat kíván Hágártól. Az, hogy egyszerűen térjen vissza a régi szituációba, és viselje el úrnője keménységét. Hágár jellegzetes női módon reagál. Áldozatnak érzi magát, és eltűri sorsát. Ám az angyal utasítását nem így kellene értenie. Hágárnak nem az áldozat szerepét kell magára vennie. Az áldozat szerep nem tesz jót a nőnek, mert áldozatként gyakran ő maga is elkövetővé válik. Feláldozván magát másokért, befolyásolja a környezetét, áldozatával hatalmat gyakorol felettük, a többieknek meg kell jutalmazniuk áldozatáért. Vagy a magára vett áldozati szereppel a félelem, terheltség, lelkiismeret furdalás légkörét alakítja ki maga körül, hiszen egy áldozati bárány mellett nem érzi jól magát az ember. Állandó lelkiismeret furdalás gyötri. Az angyal azonban nem áldozatként, hanem egy ígérettel küldi vissza Hágárt sáraihoz. Úgy megsokasítom utódodat, hogy sokassága miatt meg sem lehet majd számlálni. Íme fogantál, s fiút fog szülni. Nevezd Izmaelnek, mert meghallotta az Úr nyomorúságodat. Hágár immár könnyenben tudja viselni a sanyarú helyzetét, mivel ígéret hordozója sokak anyává lesz. Fia íjász lesz és sikeres. Hágár tudja, hogy van benne valami, ami fölött úrnőjének nincs hatalma. Hágár így szólítja Istent, akire ám tekint, mondja róla. Mint hogy Isten látja Hágárt a maga méltóságába, ezért azt senki sem veheti el tőre. Hágárban rejlik valami lerombolhatatlan, múlhatatlan. Hágár hordoz magába valami istenit, amelyhez a világ nem férhet hozzá. Most sem egy egyszerű történet hallgatói vagyunk. Lehet, hogy azt gondolhatjuk, hogy hát ilyen nehéz helyzetben, amikor valaki üldözött és nem elfogadott, mit is lehet egyáltalán tenni. A könyv nagyon szépen írja, hogy az angyal feladatot adott Hágárnak, de hogy ezzel nem azt akarta, hogy áldozat legyen, hanem hogy ezt a helyzetet a maga valóságába lássa, és hogy érezze meg azt, hogy legbelül, tehát milyen fontos, meg értékes. Timi, szerinted nehéz helyzetben ez könnyű-e látni, hogy fontosak vagyunk, értékesek?

0: és embernek maradni. Hogyan tudok jó ember lenni akkor, amikor például engem bántanak, vagy valaki rosszat akar nekem, vagy valaki nem úgy néz rám, vagy nem úgy bánik velem, ahogyan én ezt elvárnám. Most inkább ezt fejezném így ki. Sokszor voltam én is ilyen helyzetben, sokszor éreztem azt, hogy ott, ahol vagyok, nem vagyok jó helyen, mert nem fogadnak el, mert lenéznek, mert számukra én egy értéktelen ember vagyok, és hogyha ezt elhisszük magunkról, akkor nagyon nehezen tudunk bárhova is beilleszkedni. De hogyha felül tudok kerekedni ezeken a nehézségeken, és tényleg meg tudom mutatni azt, hogy ki is vagyok én, akkor sokkal könnyebb egy ilyen csapatba, vagy egy ilyen helyen beilleszkedni, mert elfogadom azt, hogy igen, ők másnak látnak engem, de mégis meg tudom azt mutatni, hogy bennem is van érték, bennem is van az, amit szeretni lehet, és erre próbálok törekedni, hogy ezt hogyan tudom kimutatni az én saját értékeimet. És talán én azt szoktam érezni ezekben a helyzetekben, hogy a legfontosabb az, hogy elsősorban saját magamat tudjam elfogadni, mert addig, ameddig én nem fogadom el magamat olyannak, amilyen én vagyok, addig nem várjam el azt, hogy mások is elfogadjanak. Vagy addig azt fogom érezni, vagy azt fogom tapasztalni, hogy mások azt akarják, hogy én más legyek. És ugye az én tapasztalatom az, amikor Kolozsvárra kerültem, és bekerültem egy ilyen közösségbe, hogy a legfurcsább az volt az elején, hogy nem akarták, hogy más legyek. Tehát ők olyannak szerettek engem, amilyen én voltam a hibáimmal, az erősségeimmel együtt. És akkor éreztem úgy meg igazán, hogy igen, mindannyian értékes emberek vagyunk, azzal, amit a Jóistentől kaptunk. Mindenki más kapott a Jóistentől, és lehetek én irigy valaki másra, akinek több mindene van, aki, mit tudom én, karcsúbb, mint amilyen én vagyok, hogyha én ezt kaptam a Jóistentől. Nekem ilyen az alakom, és nekem ezt kell így elfogadnom. És szerintem ez a történet is, vagy Hágár is ezt akarja nekünk megtanítani, hogy lehetünk mi mások, és haragudhatnak ránk mások, de mégis a saját értékeinket kell megmutassuk, és azt kifejeznünk, hogy mi is vagyunk valamiben jók, csak észre kell vegyék az embertársaink azt, hogy miben is.
1: Hát az értékesség az a mai világban egyre nagyobb kérdés, vagy elég sokat foglalkozunk vele, hogy mi az, ami értékes körülöttünk, bennünk, kik adnak ebben nekünk segítséget, vagy erősítenek meg. Egy kis történet talán úgy rávilágít arra, hogy mi is az igazán értékes, vagy az értékünknek mi is a lényege. Nem biztos, hogy kívülről ezt mások látják, nem mindig kapunk ebben megerősítést, de talán valami fontosabb, lényegesebb dolog van emögött, ami támaszt adhat számunkra, hogyha befelé figyelünk.
0: Ennek a történetnek az a címe, a mester kezének érintése. Viharvert volt, karcolásokkal tele. Az elvelés kikiáltója azt gondolta, nem érdemes sok időt pazarolni erre az öreg hegedűre. Ezért kissé szánakozó mosolyjal emelte fel. Mennyit ajánlanak ezért az öreg hegedűért? Ki kezdi? 1 font? 1 font. Ki adna érte? 2? 2 font? Esetleg 3? 3 font először, 3 font másodszor. Valaki 3ért? Egy őszhajú ember felállt a terem végében. Talán ő elviszi 3ért? Előre ballagott, felvette a vonót, leporolta az öreg hegedűt, behangolta a húrokat, és elkezdett játszani egy gyönyörű tiszta dallamot, olyan édes csengésűt, amilyen az angyalok éneke. Amikor a zene elhallgatott, a kikiáltó halkan megkérdezte, mennyit ajánlanak az öreg hegedűért? Felemelte a vonóval együtt, és így folytatta. 1000 font, ki ad érte? 2000-et? 2000 font. Ajánl valaki 3000-et? 3000 először, 3000 másodszor. És így tovább, és így tovább. az emberek

0: Ijeneztek, de nem mindenki értette, mi történt. Mi változott az értékén? Kérdezte valaki. A válasz így hangzott. A mester kezének érintése. És a történetnek a tanúsága, amelyet az író ajánl nekünk, sok olyan ember van, akinek az élete lehangolt, viharvert, karcolásokkal teli, és a nem törődöm tömeg haszontalan úcskavacaknak tartja őket, csak úgy, mint az örök hegedűt. Eladják magukat fillérekért, egy tál lencséért, egy pohár borért, és így tovább, míg vége nem lesz. De ha a mester jön és megérinti őt, megtörténik a változás, mert előbukkan, amit a figyelmetlen tömeg sosem értett meg igazán, hogy milyen értékes egy ember lelke. De most a mester keze érintése nyomán láthatóvá lesz finom, művészi kidolgozottsága.
1: Nagyon szeretem ezt a történetet, mert hogy nagyon lényeges dolgot mutat meg. Valójában az értékességről olyat mond el, ami nem kívülről jön, hanem önmagában, ugye ez a hegedű önmagában értékes volt, annak ellenére, hogy ugye kívülről ilyen kopottnak látszott, nem sokat adtak rá, és hogy akkor kezdték felfedezni, vagy észrevenni, hogy hát a külsőnél sokkal többet ér, amikor megszólalt, ugye a mester kezének a játékától. Valójában ez adta meg az értékét, vagy ez mutatta meg az értékét a többieknek, ahogy a hangok kijöttek, és valójában senki nem gondolta volna, hogy esetleg ez a hegedű még így tud működni, vagy dolgozni. És hogy lehet, hogy a mindennapokban is vagyunk így, hogy van, amire nem sokat adnánk, vagy van, amire nem sokat adnánk, vagy nem tartjuk annyira fontosnak, nem tartjuk talán értékesnek, nem látjuk ezt a belső szépségét, vagy belső igazi értékét, mert talán így a külső ezt így elfedi. Ilyenkor, amikor esetleg találkozok valakivel, akinek tényleg az élete picit, hogyha így átvitt értelembe vesszük a hegedűvel kapcsolatosan is, hogy lehet, hogy ilyen nagyon meggyötört, megkopott, lehet, hogy külsőleg nem annyira ápolt, és nehéz sorsot mutat, de hogy az értéke az úgy megvan akkor is, hogyha mi nem annyira látjuk. Talán ez az első találkozás, vagy ránézés, akár egy életre, egy emberre, egy helyzetre sokkal összetettebb, sokkal bonyolultabb, mint amit mi esetleg ebből észreveszünk egy pici részt, vagy ahol most tart, ahova most jutott, és hogy kicsit nekem ez a történet azt akarja megmutatni, vagy kifejezni, hogy tehát az élet önmagában érték, és minden embernek az élete, akkor is, hogyha sok vihar, vagy fájdalom, vagy sebek voltak az életébe, vagy nagyon megviselt, vagy megtört, de hogy tehát az ő életében is nagyon sok érték van, önmagában egy kincs, akkor is, hogyha ezt első találkozásra nem biztos, hogy mindig felfedezem.
0: Teljesen egyet tudok érteni veled, hogy mennyire fontos az, hogy saját magunkat lássuk értékesnek abban, amit mi teszünk, abban, amiben úgy érezzük, hogy jók vagyunk, mert mindenkiben van valami, ami értékes, mindenkiben van valami, ami szép. És ugye ez a történet is nagyon szépen kifejezte azt, hogy ha engedem, hogy a mester megérintsen, és akkor ezt lefordíthatjuk azt, hogyha engedem, hogy az Úr megérintsen és megtisztítson engem is, hogy megmutassa számomra, hogy mi is az az érték, ami bennem rejlik, mi is az az érték, amivel talán segíteni tudok a másik emberem, vagy valamit adni tudok a másik embernek. Ugye itt az önkéntesek szokták néha kérdezgetni azt, hogy hát de az, amit én teszek, az egy semmiség, és akkor mindig azt szoktam mondani, hogy nem igaz, mert minden pici apróság, amit az ember tesz, akár önkéntességből, az egy nagyon nagy érték annak a szemében, akinek ezt teszi, vagy a Jóistennek a szemében, mert valamit én teszek, valamit a szabadidőmből feláldozok arra, hogy valakivel jót tegyek, és azt hiszem, hogy ez már egy nagyon nagy érték, és bármilyen önkéntességről is beszélünk, vagy akár, hogyha segíteni tudok másoknak, az is egy nagy érték, amikor oda megyek, és felajánlom az időmet, a segítségemet, hogy segíthessek, vagy ha akár adományozni tudok egy beteg gyerek megsegítésére, vagy bármilyen ilyen jótékonysági célra, ez is egy nagy érték. Tehát minden apró tett, amit teszünk az életünkben, az egy értéket mutat a Jóisten felé és a másik ember felé is. Tehát, hogy nem szabad lebecsméreljük magunkat, hogy mi nem vagyunk értékesek. Igen, vannak nehéz helyzetek, igen, vannak, amikor ezt érezzük, hogy nem vagyunk jók semmire, mi nem vagyunk értékesek, minket nem szeretnek, de ahogyan már mondtam önöknek, nagyon fontos a hozzáállásnak a megváltoztatása, hogy higgyem el magamról, hogy értékes vagyok, és higgyem el magamról, hogy én is olyan hasznos és jó ember vagyok, mint bármelyik embertársam.
1: Én néhány kérdést feltettél, Timi, és hogy valószínű, hogy többünknek is így az életünk során talán ezek a kérdések úgy ott voltak, vagy ezek a mondatok időnként így a hétköznapjainkban, hogy nem vagyok elég jó, mások szebbek nálam, ha ez nem sikerül megcsinálnom, akkor csalódást okozok, másoknak jobb az életük, ha igazán ismernének, akkor talán nem szeretnének, nem fogadnának el a hibáimmal együtt, akkor vagyok valaki, a sikeres vagyok, és még így folytathatnánk így ezt a sort, hogy sokszor fiataloknak és felnőtteknek is az életébe bizonyos élethelyzetekben, tehát mi minden gondolat jön, lehet azért, mert talán hasonló dolgokat jeleztek vissza nekik, vagy pedig így gondolkoznak saját magukról. És hogy ilyenkor nagyon fontos, hogy innen lépjünk egyet, és ne ezek a gondolatok, érzések foglaljanak le, ami ugye eléggé zsákutcába visz. Most Hágár történetét, hogyha látjuk, akkor ugye amikor ő elmenekült, akkor az angyal azt mondta, hogy ugye térjen vissza, egy ígérettel tért vissza, ami egy picit átalakította az életét, meg a gondolkodását. Így lezárásnak egy imát, valójában ilyen versik és ima, Döbrentei Ildikónak a beszélgetés az Úrral, 21. századi imádság, talán nagyon is ideillik ehhez a témánkhoz, az értékességhez mindenképpen. Mennyit érek? Uram, telnek az évek, s néha megkérdezem magamtól, mennyit ér az életem? Mennyit érek? Remélem, nem annyit, amennyi fizetést a munkámért kapok. Bizonyára nem is annyit, amennyit én gondolok magamról, és talán nem is annyit, amennyit mások gondolnak rólam. De hát akkor mennyit érek? Uram, te, aki így mondjuk a mennyben élsz, titokzatos módon mégis itt jársz közöttünk. Velünk vagy, bennünk vagy. Jelen vagy most is. Itt vagy bennünk, mindnyájunkban. Itt vagy bennem is. Jelen vagy a gondolataim egy részében, s ezekben te gondolkodsz általam. Itt vagy a cselekedeteim egy részében is, s ezekben te cselekszel általam. Uram, nem nehéz megvonni a mérleget, hogy mennyit érek, amennyit te gondolkodsz bennem, amennyit te cselekszel bennem, annyit érek. Uram, amennyit te vagy bennem, csak annyit érek. Kedves hallgatóink, akkor ezekkel a gondolatokkal szeretnénk lezárni a mai műsorunkat. Azt kívánjuk, hogy a Jóisten szemével tudjunk minden nap magunkra nézni és magunkba nézni. Az ő szeretetén keresztül fogadjuk el azt, hogy értékesek vagyunk, fontosak vagyunk, és szüksége van ránk a környezetünknek, a családunknak, és mindazoknak, akik nap mint nap mellé állhatunk. Köszönjük, hogy velünk voltak, hogy velünk töltötték ezt az időt. Búcsúzunk a Szatmári stúdióból.
0: Szűcs Timea
1: és Tyugodi Beáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

Döntéseink felelőssége és szabadsága. Ha még szabadságodban áll a rosszat választanod, nem vagy szabad. Az egyetlen szabad tény az, hogy mindig választhatjuk a jót. A rossz választása lerombolja a szabadságot, mondta Thomas Mann.

0: Gyógyír. Dr. Rejkli István műsora következik.
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Mai előadásomba szeretném folytatni a betegségekről szóló előadássorozatomat. A következő, amiről szeretnék önöknek beszélni, az a húgyhólyag és betegségei. A húgyhólyag izmos falú üreges szerv, amely a vizeletet tárolja. Nem megy benne végbe semmilyen biológiai folyamat, nem befolyásolja a vizeletnek sem a koncentrációját, sem az összetételét. A húgyhólyag a kismedencében a szeméremcsont mögött helyezkedik el. A hólyag rendkívüli rugalmassága révén több mint fél liter folyadék tárolására képes. Mérete és alakja a benne tárolt vizelet mennyiségétől függ. Üresen, gúla alakú. Teli állapotban tojás formája van. A hólyagnyakat a medencefenék izmai tartják. Férfiaknál a prostatára is támaszkodik, amely közvetlenül a húgyhólyag alatt veszi körül a húgycsövet. Szeretném megemlíteni, hogy a testünkben két hólyag is található. A vizeletet tároló húgyhólyag és az epét tartalmazó epehólyag. Most pedig pár szót szeretnék szólni a húgyhólyag leggyakoribb betegségeiről. A húgyhólyag leggyakoribb betegsége a hólyaghurut. Szinte minden nő életében előfordul legalább egyszer. Tünetei a gyakori vizelési inger és égető, szúró, fájdalom vizeletürítéskor. A másik gyakran előforduló rendellenesség a vizelet tartás zavara, másképpen mondva húgyuti inkontinencia, a vizelet akaratlan elcsöppenése vagy elfolyása. Ezt a rendellenességet a hólyagnyak záró izmainak gyengesége idézi elő. Létezik az úgynevezett stressz inkontinencia is, ami akkor lép fel, ha megnövekedik a hasüregben a nyomás, például köhögés vagy tüsszentés hatására. Létezik teljes inkontinencia is, vagy reflex inkontinencia, amikor is a húgyhólyag záróizma egyáltalán nem működik, ami felléphet egyes idegrendszeri betegségek következtében, mint például az úgynevezett szklerózis multiplex. Túlfolyásos inkontinenciánál vizelet visszatartás miatt a hólyag állandóan tele van, és a túlfolyó tartalma szüntelen csepegéssel vagy csurgással távozik. A hólyag hiperaktívá is válhat, ami gyakori és heves vizelési ingerrel jár. Oka valószínűleg az, hogy a hólyag izmai túlérzékenyé válnak, és még azelőtt összehúzódnak, hogy a hólyag megtelne. A húgyhólyagban hólyagkő alakulhat ki. Ez úgy jön létre, hogy a vizelet vízben oldott sókat tartalmaz, amelyek kikristályosodva összeállnak. A hólyagkő többnyire tünetmentes, bár olykor enyhe fájdalmat vagy kiújuló húgyúti fertőzést okoz. A hólyag falán belül különböző típusú kinövések keletkezhetnek. Ezek lehetnek jóindulatúak, ilyen a hólyagpolip, de lehetnek sajnos rosszindulatúak is, mint a hólyagrák. A hólyag daganatai az esetek egy részében nem okoznak tüneteket, máskor vér lehet a vizeletben, és a daganat kiújuló gyulladást idézhet elő. Az is előfordul, hogy a hólyagban képződött daganat részben elzárja a húgcsövet, vizelési nehézséget okozva. A következő betegség, amiről szeretnék önöknek ma beszélni, az az idegi fájdalom. Az agyban és a gerincvelőben rendkívül sok idegsejt van, és ezek mindegyike nagyszámú nyúlvánnyal rendelkezik. A sejtek fogadják a többi idegsejtből érkező idegi impulzusokat, értelmezik az üzenetet, majd továbbítják azt, és így összefüggő kommunikációs lánc alakul ki közöttük. Mi is az az idegi fájdalom? Valamely ideg irritációja vagy sérülése miatti fájdalom, más néven neuralgia vagy idegzsába. A fájdalom, amely lehet igen heves is, általában csak rövid ideig tart, és gyakran érezhető, amint végighalad az idegpálya mentén. Több jól elkülöníthető fájdalom is van. Ilyen például az övsömör utáni neuralgia, ami a betegség velejárója. A kiütések helyén jelentkező fájdalom igen heves és nehezen múlik el. Egy másik fajta idegfájdalom a trigeminus neuralgia vagy arcidegzsába. Ez az idegfájdalmak leggyakoribb fajtája. Az arc érző idegének, az úgynevezett háromosztatú idegnek vagy trigeminusnak a rendellenessége, amely heves, nyilaló fájdalmat okoz az arc egyik oldalán. A rohamok általában 30-60 percig tartanak. A migrénben szenvedők gyakran számolnak be a szem körüli területeket érintő neuralgiáról. Mik az idegi fájdalom okai? A fájdalmat okozó ideg irritációja vagy károsodása lehet gyulladás, valamilyen általános jellegű betegség, illetve az ideget érő nyomás vagy sérülés következménye. A fájdalom jelentkezésének helye a kiváltó októl függ, valamint attól, hogy melyik ideg érintett. Most pedig pár szót szeretnék szólni a kezelésről. Az idegfájdalom többféle módon is kezelhető. A rendellenesség vegyes formái jól reagálnak az epilepszia elleni szerekre, például az úgynevezett karbamazepinre. Másoknál használ a fájdalomcsillapító, vagy akár a paracetamol is. Nos lehet az egészséges B-vitaminokban gazdag étrend. Egyes homeopátiás illetve gyógynövénykészítmények szintén enyhíthetik a fájdalmat. Legvégén szeretném megemlíteni azt a tényt is, hogy az ideggyulladás fájdalmat, zsibbadást vagy érzékenységet okoz az érintett ideg felüli területen. Bizonyos idegek gyulladása sajátos rendellenességekkel járhat a karideg gyulladásának hatására, például karizom sorvadás alakulhat ki, míg a látóideg gyulladás látási zavarokat okozhat. Most tartunk egy kis szünetet, és utána folytatom az előadásomat.

A következő betegség, amiről szeretnék önöknek ma beszélni, az az influenza. Az influenza heveny légúti megbetegedés. Vírusok okozzák, amelyek a légutak, az orr, a torok, vagy a légcső és tüdő nyálkahártyájához tapadnak, és gyulladást idéznek elő. A vírust általában cseppfertőzéssel lehet elkapni, és a betegség gyakran járványossá válik. Egy-egy járvány általában 4-6 hétig tart, majd lassan megszűnik. Néhány évenként olyan új influenza törzs bukkan fel, amely túl gyorsan terjed ahhoz, hogy időben megtehessék ellene a szükséges óvintézkedéseket. Mik is az influenza tünetei? Sokan összetévesztik az influenzát a közönséges megfázással. Igaz, hogy mindkét esetben vírus okozza a betegséget, de az influenza gyakran jár magas lázzal, és tünetei rendszerint jóval súlyosabbak, mint a megfázásnál. Az influenza emellett sokkal gyorsabban tör ki, mint a megfázás tünetei. Az influenza jellemző tünetei a következőek. Magas láz, 38, akár 40 Celsius, torokfájás, fejfájás, étvágytalanság, heves végtagfájdalom, később pedig nátha. A tünetek a fertőzés után 1-2 nappal jelentkeznek. A betegség általában 1 hétig tart, de tovább is elhúzódhat. Mik az influenza okai? A betegséget az influenza A, B vagy C vírus okozza. Az A vírus okozza a legsúlyosabb és leghevenyebb megbetegedést, és ez a leggyakoribb is. Általában 2-3 évente okoz járványokat. A B vírus fertőzésének tünetei hasonlóak, de kevésbé súlyosak. Ilyen járványok 4-5 évente törnek ki. A C vírus okozta betegség a legenyhébb. Tünetei a megfázáséihoz hasonlítanak. Ha valaki influenza fertőzésen esik át, a szervezete úgynevezett antitesteket termel az adott típusú vírus ellen. Ilyenkor az azonos típusú vírussal való későbbi fertőződés kevésbé súlyos, mivel az antitestek már védelmet nyújtanak. Csak hogy az influenza vírus az állandó mutációk miatt igen gyakran változik, és ez a csekély eltérés már elegendő ahhoz, hogy az újfajta vírus ismét súlyosan megbetegítse ugyanazt a szemét. Az influenza elleni védőoltások időnként hatástalanságának éppen ez az oka, hogy a vakcina mindig az előző évi járványt okozó influenza törzs felhasználásával készül, nem pedig az adott évi változattal. Az influenza jellemzően téli betegség. A nyírkos hideg idő önmagában nem okoz influenzás megbetegedést, de a hirtelen hőmérséklet változások miatt a tünetek gyorsabban kifejlődhetnek. Feltehetjük a kérdést,
hogy hogyan terjed a vírus. A vírus terjedhet cseppfertőzéssel, vagyis az orrban és a torokban lévő váladékot tüsszentés, köhögés vagy beszéd útján a levegőbe juttatva egyetlen személy is igen sok embernek adhatja át a betegséget. A vírus készfogással vagy szennyezett tárgyak, például kilincsek vagy egy darab papír érintésével is átadható, bár ezeken a felületeken a vírus csak rövid ideig marad életben. A fertőzött személyek a vírust a tünetek jelentkezése előtti naptól kezdve a láz elmúlta utáni napig adhatják át másoknak. Hogyan tudjuk kezelni az influenzát? Az influenzával fertőzött, egyébként egészséges emberek többsége otthoni kezelésre minden probléma nélkül meggyógyul. Szedhetünk paracetamolt, ami csillapítja a lázat és a fájdalmakat. Sok alvásra és ágynyugalomra van szükség, gyakran szellőztetett meleg szobában. A köhögés ellen jót tesz a forró, mézes, citromos teja. Nagyon fontos, hogy igyunk sok gyümölcslevet és vizet, a láz ugyanis verejtékezést és kiszáradást okozhat. Mikor forduljunk orvoshoz? Akkor, ha a betegség egy hétnél tovább tart, vagy ha a tünetek különösen hevesek. Az idősebbek, valamint a tüdő, szív és vesebetegek a tünetek észlelésekor azonnal forduljanak orvoshoz. Mit tesz ilyenkor az orvos? A szövődmények, például bakteriális tüdőgyulladás esetén az orvos antibiotikumot ír fel. E szerek azonban magára az influenza vírusra nem hatnak, azzal a szervezet saját védekező mechanizmusainak kell megküzdeniük. Az igen súlyos influenzás esetek kórházi kezelést igényelnek. Egyes tudományos vizsgálatok szerint a kasvirág tartalmú gyógynövénykészítmények fokozzák az immunrendszer védekező képességét azáltal, hogy serkentik a fehérvérsejtek aktivitását. Napi 3-4 g C-vitamin szedése szintén jótékony hatású lehet. A szövődmények közt megemlítendő a tüdő bakteriális fertőzése, beleértve az akár életveszélyes tüdőgyulladást és az orrmelléküreg gyulladását is. A szövődmények kockázata nagyobb az időseknél, és különösen azoknál, akik nyugdíjas otthonokban élnek, mivel ott a másokkal való mindennapos érintkezés miatt nagyobb a fertőzés veszélye. A krónikus szív, tüdő és vesebetegségben szenvedők és a cukorbetegek esetében a legnagyobb a kockázata az influenza járványnak. Hogyan lehet megelőzni az influenzát? A legutóbbi évek influenza vírusai ellen kifejlesztett oltóanyagok adnak némi védettséget. Ezeket általában az influenza szezon előtt ősszel kell beadni. Az egészséges étrend és életmód segít megerősíteni az immunrendszerünket
és ezzel hatékonyabbá teheti a vírus elleni védekezést. Vannak olyan egészséges személyek is, akik megfertőződnek ugyan a vírussal, de nem betegszenek meg. Ha elkapjuk a fertőzést, a megfelelő személyes higiénia segíthet abban, hogy ne adjuk át másoknak, különösen a velünk egy fedél alatt élőknek. Maradjunk otthon, nehogy a munkahelyünkön terjesszük a fertőzést. Az influenzából a legtöbben teljesen felgyógyulnak, feltéve, hogy nem alakulnak ki szövődmények. A betegségnek nincs maradandó hatása. Egyeseknél azonban az életkorukból adódóan vagy valamilyen más betegségtől legyengült személyek esetében azonban az influenza akár halálos kimenetelű is lehet. Körülbelül ennyit szerettem volna a mai előadásomban elmondani önöknek. Dr. Rejkli Istvánt hallották. Maradjanak a Mária Rádióval. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!

Aki pedig magot ad a magvetőnek, és kenyeret táplálékul, megsokasítja vetésteket, és megszaporítja a jótékonyságotok gyümölcsét, hogy mindig gazdagon teljék nektek mindenféle adakozásra. Ez a mi közvetítésünkkel másokból hálát vált ki Isten iránt.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntöm a rádió minden kedves hallgatóját, újra keddi napon, újra délhez közeledve, és folytatva az állandó elméleti felkészülésünket arra lelki életre, ami arra hivatott, hogy minket az örök hazába vezessen, majd örök célunkba érjünk, földi életünk befejeztével. És sok mindennel foglalkoztunk eddig is, folytatjuk ugyanezen a területen, egy kicsit másnak tűnő témával, de észre fogjuk venni, hogy nem más, hanem csak egy folytatása, egy ráadás, egy előbbre menetel ez a tény, ez a hozzáállás, ez a magatartás, amiről fogunk beszélni. Nem kitalálható ezekből a szavakból, hogy mi lesz a téma, viszont a múlt alkalommal mintegy felvezettem, és nagyon röviden beszéltünk róla, ez a lelki vezetés. Minden embernek szüksége van lelki vezetőre, mondhatjuk ezt határozottan és kijelentő módban. Maga az Úr Jézus jelentette ki a vezetéssel kapcsolatban, senki se vezethet világtalanként világtalant, mert mind a ketten gödörbe esnek. Hogyha én világtalan vagyok, vagyis nem látom magam előtt az összes eszközt a célhoz, nem lehetek saját magam vezetője startból, mert akkor vakként vakot vezetek, és gödörbe esek. Nem érhetem el a saját célomat. Ugyanakkor azt is tudjuk, hogy az eredeti bűn következtében annyira meggyengült a mi akaratunk, hogy nem tudunk önmagunktól szinte mondjuk úgy önerőből előre haladni, csak segítséggel, és nem is látunk tisztán, mert elhomályosult az elménk. Ezért szükségünk van mindig egy kívülállóra, elsősorban egy földi kívülállóra, és szükségünk van arra, aki a legfőbb vezetőnk, és ez nem más, mint maga a Szentlélek. Látni fogjuk, hogy a lelki vezetésnek tulajdonképpen a triója az nem más, mint a lelki vezetett, a lelki vezető és a Szentlélek, amely tulajdonképpen mindkettőt vezeti és irányítja ahhoz, hogy a célukat elérjék. A lelki vezetés tulajdonképpen egy folyamatos bízalmi beszélgetés a hívő ember, tehát hívő kell, hogy legyen valaki, aki kéri és felvállalja azt, hogy vezettet legyen, hívő, ami elsősorban az embertársba vetett minimális bízalmat feltételezi, és nem utolsó sorban azt, hogy aki vezeti, az tényleg jó irányba teszi. A lelki vezető mellett ott van a Szentlélek, és így alakul ki mondjuk úgy egy hármas párbeszéd. Tehát látni fogjuk, hogy a lelki vezetés elengedhetetlen feltétele többek között maga az imádság, amit úgy egyénileg elvégeznek előkészületként, vagy közösségileg, vagy mindkettő, illetve a lelki vezetés alkalmával szintén közös imádság, amely folyamatosan biztosítja azt, hogy az ember le ne térjen a helyes útról, és ne fusson zátonyra a legnagyobb jó indulattal. Mindannyian tudjuk, amikor két ember beszélget, elkezdenek egy témáról tárgyalni, és ahogy szó szót hoz, előbb-utóbb elkalandoznak, és egészen másról kezdenek beszélni. Amire talán befejezik, és minél hosszabb a beszélgetés, annál biztosabb, hogy ma arra sem emlékeznek, hogy mivel kezdték. Mert az ember elkalandozik, és ebben nincsen semmi rossz tulajdonképpen, mert a beszédben nincs egy meghatározott téma, nem lehet azt eldönteni előre, hogy amikor majd találkozunk, csak erről fogunk majd beszélni, tehát ilyen nincs. Két ember, amikor beszélget,
aktuális témákat választhatnak, van bőségesen miből, vagy éppenséggel közös témát, hogyha el is kezdenek, nem hiba, nem bűn attól eltérni, és egészen másról beszélgetni. Lelki vezetésben is bizonyos szempontból megengedett az, hogy az ember eltérjen és picit váltson. A lényeg az, hogy mégis a közelben maradjon a lelki életnek. Tehát nem kezdhetünk el úgy beszélgetni lelki vezetetként egy lelki vezetővel, hogy beszélünk a mi múltunkról, hogy egy kicsit jobban előkerüljenek talán a múltnak a hibái és a kiküszöbölésre váró akadályai, és utána pedig áttérünk az időjárásra, onnan a politikába, onnan pedig a sportba, tehát ez így nem helyén való, hanem beszélhetünk úgy a valakinek a múltjáról, akár a polgári, akár a vallásos múltjáról, hogy közben kitérünk egy családi helyzetre, kitérünk a megoldás készségére bizonyos területeken, és így tovább. Tehát ez csak egy példa volt, nem feltétlenül ebben a sorrendben is ilyen módon vannak a kitérők. De még egyszer mondom, a lényeg az, hogy a lelki világnak a közelébe kell maradjunk a kitérő témával is. A Szentlélek természetesen úgy irányít bennünket, hogyha mi nyitottak vagyunk az ő sugallatainak a befogadására. A Szentlélek, akárcsak a mennyei Atya és akárcsak a Fiú Isten, soha nem erőszakol ránk semmit. Az ő sugallatai, az ő tanítása oly módon válnak számunkra irányelvekké, sőt mondhatjuk úgy az előre haladásban kötelezővé, hogyha mi azt képesek vagyunk meghallgatni és befogadni. Ha nem, a Szentlélek nem fog ránk csapni, hogy miért nem így, nem fog osztályozni, hogy mai alkalommal csak egy elégtelent kaphatunk, mert nem. Ő türelmesen vár, de ha lehet ilyen emberi tulajdonsága felruházni a szent lelket, akkor állíthatjuk azt, hogy de szomorú, mert látja, megvan bennem a jó szándék, a jó indulat, akarok valami többet a lelki életben, az életemben, viszont nem vagyok annyira összeszedett, és nincs annyi akaraterő bennem, hogy minden további nélkül ezt az utat járjam. Örökké elkalandozok, örökké valamerre másra figyelek. Így, ha nem összpontosítok a lelkiekre, akkor természetesen, hogy szinte eredménytelenné válik egy-egy ilyen lelki vezetési találkozó is, hiszen találkozókból áll. Lelki vezetőm nem föltenül az én közelemben állandó jelleggel, sőt, legtöbbször nem, mert nem családtagot választunk lelki vezetőnek, ez szinte ugyanaz a valaki és a világtalannak a példája lenne, mert amennyiben a családtagjaim a helyzet magaslatán állnának, tehát jóval magasabb szinten lelki vonatkozásban, mint én, akkor se tudnának vezetni jobban, mint a mindennapi élet beszélgetései, a mindennapi élet példaadásai nyújtanak. Ha az nem hatásos rám, akkor a beszélgetés, egy ilyen komolyabb lelki beszélgetésem hatna. Ezért fontos, hogy ne közvetlen közelemből legyen a lelki vezető, azért, mert fennáll a lehetőség arra, és fennáll a veszély arra, hogy nem tudok előre haladni túlságosan. Sőt, azt is leszögezhetjük, hogy a lelki vezetőm nem lehet pusztán egy fokkal jobb, mint én, vagy nagy magasabb szinten, mint én. Mert ez szintén ugyanabba a helyzetbe vezet, mint az előző, amit említettem. A tanárok esetében, amikor valakit felkérnek például helyettesíteni, mert az egyik szaktanár lebetegedett, vagy kifejezetten tanár segédnek van valaki kinevezve, és hosszabb időn keresztül kell, hogy helyettesítsen. Sokszor a gyakorlat azt mutatja, hogy a tanár segéd, a felkért helyettesítő igyekszik a leckét előre átnézni,
felépíti magának az előadást, és egy fokkal, egy lépéssel van előbe a témában, mint a tanulók. Ez nem jó. Bizonyára tud értékes dolgokat mondani, tud érdekességeket nyújtani, viszont nem elegendő. Mert ahhoz, hogy igazi tudást és igazi előremenetelt még a tudományban is biztosítson valaki, kell legyen egy koncepciója, egy hosszú távú, kell legyen egy rálátása maga az anyagra, és annak a függvényében építi fel az óráját, hogy a következő milyen lesz, és az utána levő is milyen lesz. Tehát nem hiába a tanárok megírják az év elején, tulajdonképpen az egész évnek a lecke tervét, amit természetesen, hogy le is adnak a megfelelő hivataloknál, kezdve az iskola igazgatósága is.

az még nem jelent igazi lelki vezetést. A lelki vezetés, amint a maga kifejezés is mondja, igényel egy folyamatot, igényel egy hosszabb távot, ahol még azt is be kell vállalni, hogy talán nagyon kicsi léptekkel haladunk előre, mert az ember nem olyan, mint egy számítógép, hogy alig várja, hogy beüssük az összes adatot, amire szükség van, és onnan már minden rendben, a számítógép majd azokat az adatokat feldolgozza, osztályozza, értékeli, kihoz valami statisztikát, vagy bármi hasonlót. Nem, a lelkélet nem ilyen. Lelkéletben sokszor megtörténik az, hogy icipici előremenettel tapasztalható, szinte észrevétlen. Viszont a kitartás abban, hogy igen, én továbbra is akarok haladni, annak ellenére, hogy csiga haladásnak tűnik az egész, ezzel elsőbben önmagamnak bizonyítom, hogy akarom. Nem alom fel. Megtörténik az is, sőt biztos, hogy régi hibáimba vissza-vissza esek, annak ellenére, hogy igyekezzek most már komolyabban ezeket elkerülni. Mert a gyarlóságom, nyitottságom a bűnre, a gyengeségem a sátán kísértése előtt nem szűnik meg. Fokozottabban kéne ezek ellen harcoljak, de talán még nem vagyok elég erős, nem vagyok igazán felkészülve arra, hogy a harcaim révén én ezen a téren is nagy lépteket tegyek. Lehet, hogy ott is kicsidenként, nagyon lassan, sőt hosszú távon tudok leszokni régi hibáimról. Viszont ez nem kell elkeserítsen, nem kell visszafogjon attól, hogy igen, akarok előre haladni, és végképp nem kéne engem visszatartson attól, hogy én őszinte legyek önmagamhoz és lelki vezetőmhöz, amennyiben el tudom mondani, én még mindig ott tartok, ahol kezdtem, vagy talán van egy visszaesésem is. A lelki vezetés tehát egy folyamat, ami nem egy-egy pillanatnyi helyzet megoldása. Van egy nehézségem, keresek egy úgynevezett lelkivezetőt, azt próbálom vele megbeszélni, kapok valami tanácsot, sőt az a tanács nagyon jó és beválik, és onnan kész, folyik az élet tovább, immár újra lelkivezető nélkül. Nem. Ez így megint nem helyes, nem lelkivezetőt kerestem, hanem egy nálamnál okosabb, bölcs embert, aki pillanatnyi helyzetemben talán segített, de sok minden még nem oldódott meg életemben. Ezért fontos, hogy felismerjem, mind hívő ember, szükségem van olyan állandó lelki vezetőre, aki az élet mindennapjaiban kísér engem, nem a mindennapos találkozás által, hanem az időnkénti találkozásokkor való helyzet feldolgozása által, mert a lelki vezető nem az én döntő, illetve döntésre hivatott személy az életembe, hanem ő egy iránymutató, egy segítő. A lelki vezető mellett továbbra is én vagyok az, akinek döntenie kell az életben arról, hogyan tovább. Meghallgatom a lelki vezetőnek az elgondolásait, remélhetőleg az imádságos megoldásait, viszont a döntés az enyém, mert én kell megvalósítsam azt, amire buzdítottak. Én kell hallgassak továbbra is a Szentléleknek az irányítására. Én kell felvállaljam adott esetben a saját kudarcaimat is, hogyha valami nem sikerül. Nem hibáztathatom a lelkivezetőt arról, hogy nem jó lelkivezető, mert én semmivel sem lettem jobb. Türelmetlen vagyok önmagamhoz ilyenkor. Azt jelenti, hogy elvárnám, hogy egy-két beszélgetés, egy-két lelkivezetésnek nevezett találkozás alkalmával olyan szintre jussak, hogy onnan már minden menjen, mint a karikacsapás. Nem. Amint az előbb is említettem, tehát az előrehaladás lehet, hogy nagyon csiga léptekkel fog megvalósulni, lehet, hogy szinte észrevétlenül.
A lelkivezetésnek legfőbb alapjai

és jellemzői a következők. Mindenek előtt azt kell leszögezni, a lelki vezetésnek az igazi főszereplője maga a Szentlélek. A lelki vezető csupán eszköz és tanú, aki figyeli és kíséri a vezetett személyt Istenhez, a lelki világ átalakítása, elmélyítése által. Továbbá, mint egy alap, fontos az imádság és ráhangolódás. És a ráhangolódás következtében, amikor az én lelki világom immár tud Istenre figyelni, és tud a lelki vezető szavain túl Isten mélységeit meghallani, megérezni, és a fontosságukat felfogni, akkor viszont már megtörténik a ráhagyatkozás is. Addig, amíg nem vagyok meggyőződve arról, hogy ténylegesen a Szentlélek Úristen az, akinek a tanítására és irányítására szükségem van, addig csak tudást akarok halmozni. Addig csak kíváncsi vagyok, hogy más mit tenne helyembe, hogyan oldaná meg. Tehát elvárom, hogy megerősítsenek vagy a döntéseimben, vagy olyan okosnak tűnő megoldásokat kapjak, amely segít pillanatnyi helyzetemben. Amikor viszont már ráhagyatkozok a Szentlélekre, és ehhez kell az imádság és a felkészülés, tehát amikor már ráhagyatkozok, akkor már nem én szabom meg a feltételeket, nem én nyújtom a Szentléleknek az ötleteket, hogy mit is kéne velem tegyen, hogyan is kéne engem irányítson, hanem a ráhagyatkozás azt jelenti, szó szerint átengedem neki a kezdeményezést, engedem neki, hogy akár még általam kevésbé tetszetős úton vezessen, és az az út, bízok benne, és nem kételkedek, az az út biztos célba vezet. Amikor már megkérdelezek bármit a mindenható Isten mindhárom személy munkájának az eszközeiből, és kezdek válogatni, hogy hát ezt nem így gondolom, és ezt talán másképp csinálnám, és tehát keresünk mi kifogásokat, onnantól én magamat szakítom el, tehát mint egy lecsatlakozom a Szentlélek Úristennek a kegyelmi hullámhosszáról, és megint visszakerülök oda, honnan indultam. Sőt, adott esetben rosszabb helyzetbe is kerülhetek. Miért? Miért állítjuk azt a rosszabb helyzetbe? Mert amikor már egy bizonyos tudásszintet kezdek elérni, az emberi büszkeség, beképzeltség, önteltség arra fog engem buzdítani, hogy hát én már sok mindent tudok, én nekem már tényleg nincs szükségem újabb és újabb tanácsra, és akkor innen már megoldom én. Hát nem. Maga a tudás birtoklása nem elegendő. Látjuk azt, hogy a mai gépek jóval többet tudnak, mint mi. Eleve a tudás felhalmozásában is, tehát jóval többet tudnak birtokolni tudást, mint mi magunk. A szintetizálásban, tehát az anyag összeválogatásában és összerakásában úgy szintén, viszont a gépek, mivel nem éreznek, nincs érzelmi világuk, nincs amivel összehangolják ezt a tudást, ők szó szerint gépiesen találnak a tudásból egy rideg érzelem és bármilyen fajta együttérzés nélküli megoldást. Amikor gyermekként, illetve fiatalként hallottam először ezt a gondolatot, hogy az orvos, akinek műtenie kell, sőt, kemény műtétek, tehát ilyen amputáció, bizonyos szervek eltávolítása persze élőkön, hogy egyik-másik orvos ahhoz, hogy ezt a műtétet véghez tudja vinni, akkor először egy kis
alkoholt fogyaszt, pont az, hogy legyen bátorsága, furcsáltam, csodálkoztam, valahogy nem tudtam megérteni. Hogy lehet az, hogy a vezetésnél kívánják, hogy alkoholmentesen vezessen az ember, de ugyanakkor ilyen emberi életek függésénél az orvos ezt megteheti. Persze, hogy nem volna szabad. De némelyek megteszik, pont azért, mert annyira sajnálják a beteget, hogy nem jön, hogy megtegyék azt az életmentő lépést, pedig pont attól fogja túlélni, hogy eltávolítják azt a szervet, vagy azt a végtagot. Amikor ráhagyatkozok a Szentlélekre, természetesen ő nem fog ilyesmit tenni, hogy engem rávegyen, akkor fogsz tudni jobban előre haladni, hogyha jobb kezednek az alsó részét eltávolítod. Tehát ilyet nem fogunk sose hallani a Szentlélektől. Nem hiába teremtettünk mi mindannyian olyannak, amilyenek vagyunk, tehát két-két végtag, egy fej, két fül, stb. Nem sorolom, mert mindegyiknek szükség van. Ezeknek az eltávolítása csak betegség esetén történik meg, és akkor is szakavatott orvosok által, de nincs köze a lélekhez. A léleknek csak olyan szempontból, hogy kell az a lelki erő, hogy én ott is alávessem magamat, és rábízzam magamat az orvosra, bízva abba, hogy ő tudja, mit csinál, és hogy nem rontja el, nem fekszek le úgy az asztalra, hogy onnan már nem is kelek fel, hanem csak visznek. Tehát van egyfajta bizalom és alapvető hit az orvos tudásában és ügyességében, de ez még távolról se az a fajta hit és ráhagyatkozás, mint amire szükségem van a Szent Lelket illetően. Továbbá szükség van a meghallgatásra és a diszkrécióra. A lelki vezetőnek képes kell lennie ítélkezés nélkül igazi mély empátiával figyelni a mindarra, amit én mondok, nem félbeszakítani, ahányszor jónak látja, ha kell teljes hosszú időszakokat végig kell tudjon hallgatni. Ha valamit szeretne mondani, akkor inkább jegyzete, hogy majd a végén elmondja, hogy elfelejtse, de mindenképp meghallgat, tehát nyitottság van benne a meghallgatásra, és ami nagyon fontos, ahogy a papokról, a gyóntató papokról szokták mondani, hogy köti őket a gyónási titok, és ez így van, és mindent albi nélkül bízhatunk abban, hogy ami ott hangzik el a gyónásban, azt a pap nem adja tovább. Néha hívek megteszik, hibáznak ezáltal, de őket nem köti olyan szempontból titoktartás, mint a papot. Lelkivezető esetében viszont szintén köti a titoktartás, nem csak azért, mert indiszkréció lenne erről beszélni, hanem eleve, amit ő ott egy bizonyos személlyel megbeszél, az biztos nem 100%-osan megoldás egy másik személyre vonatkozzon is a beszélgetés során. Tehát ugyanaz a tanács nem biztos, és ugyanabban a mértékben nem biztos, hogy jó egy másik személynek, amit én magam kaptam. Ezért fontos, hogy egyedi legyen minden megoldás, ha már egyedi, akkor nincs amiért beszélni róla, nincs amiért valakinek a hibáról, vagy gyengeségéről, vagy lelki szintjéről tárgyalni bárkivel, tehát semmi sem magyarázná azt, hogy miért kell egy lelki vezetőnek továbbadni azt, amit hall. És a mai műsor, mivel a vége felé közeledik, még egy gondolat belefér, a lelki vezetésnek a fő alapjaiból és jellemzőiből. Nagyon fontos az imádságos háttér, ezt említettem a bevezetőben. Saját életében is jelen kell legyen az elmélyült imádság a lelki vezetőben, tehát nem pusztán tudással és bölcsességgel kell rendelkezzen, hanem imádságos lelkülettel, és benne is meg kell legyen a lelki növekedés folyamata. Nem lehet tökéletes, nem létezik
tökéletes ember itt a Földön, aki elérte volna a legfelsőbb szintet, és azért tud másokon segíteni, mert ő már mindent tud, minden szinten átlépett, és a csúcson van. Ilyen nincs. Természetesen, hogy ő is halad előre, őnek is van lelki vezetője, és így egymást segítve haladunk előre. Ez olyan, mint amikor a gyermekek már eleve óvodába, kinn az óvoda udvarán egymás kezét fogva körbe táncolnak, vagy egyszerűen kígyó utat járnak, játékosan mennek együtt, de a lényeg az, hogy egymás kezét fogva, és olyan, mintha a legelső húzna maga után a legutolsót. Pedig nem húzza, pusztán csak együtt haladnak, fogják egymás kezét, hogy ugyanaz azon az útvonalon megmaradjanak. Kedves Már Rádió hallgatók, mai műsorban ennyi fér bele. Természetesen a témát folytatjuk, nem zártuk le. Kívánok mindenkinek nyitottságot és akaratot arra, hogy lelki vezetőt keressen és találjon, és így haladjunk előre együtt az Isten országa felé. Kívánok mindenkinek áldott napot, sok kegyelmet, jó Isten áldását, hallgassák továbbra is a Mária Rádiót, hiszen egy fénysugár a lelkünknek. Dicsértessék a Jézus Krisztus!